minisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johan Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinett tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomoros Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti osztályán, és köszönöm, hogy fogadott dr. Salló Zoltán, akivel arról fogunk beszélgetni, kicsit rendbe tesszük, valahogy megpróbáljuk eligazítani a betegeket abban, hogy mi is a sebészet dolga, kik is dolgoznak itt, és hogy milyen területtel foglalkoznak, és hogyan tudnak a betegek majd eligazodni ezen a területen, hiszen ez leginkább az ő érdekük. Úgyhogy köszönöm, hogy tudott fogadni, doktor úr, és tudunk erről kicsit beszélni. Kezdjük talán ott, hogy a sebészet milyen területeket érint?
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy a sebészeti osztály és rendelőintézet egy egységet képez a betegellátás szempontjából, vagyis a fekvő beteget ellátó orvosok egy beosztásos rendszerint a hét bizonyos napján a rendelőintézetben dolgoznak, és ott látják el a járó betegeket. A mostani beszélgetésnek egyik témája a járóbeteg ellátás lenne, hogy ott egy picit elirányítsuk a betegeket, hiszen nagyon sokan keresik fel járóbetegként a szakrendelésünket. És a szakrendelésünk az valójában többfajta szakrendelést jelent, hiszen minden áldott nap van általános sebészeti szakrendelés, négyszer egy héten van érsebészeti szakrendelés, kétszer egy héten proktológiai szakrendelés, és kétszer egy héten emlőszakrendelés. Mindez egy nagyon magas betegszámú forgalmat jelent, és nem is biztos, hogy könnyű eligazodni a betegeknek ezek között. Van némi különbség a beutalás rendjében is. Az általános sebészeti szakrendelés az nem beutaló köteles, a többi szakrendelések azok beutaló kötelesek. De mit is jelent ez? Mi azt gondoljuk, hogy minden betegség, ami nem sürgősségi ellátást igényel, minden betegségnek a kivizsgálása a házi orvosnál kellene, hogy kezdődjön, hiszen ő ismeri a beteget már évek óta jó esetben, és el tudja végeztetni azokat az alapvető vizsgálatokat, amelyek már segítenek a további betegség megállapításban, diagnózis felállításában. Ráadásul, ami jelentős segítséget jelentene, hogy a beutalón szerepelnének azok a gyógyszerek, illetve azok a betegségek, ami miatt krónikusan a beteget kezelik. Ez kétségtelen, hogy ezeknek az adatoknak egy jelentős része fent van az EST-ben, ahogy mondjuk a felhőben, de a szakrendelésen ezek előkeresése sokszor nehézkes, és elég sok időt is vesz el. Azáltal, hogy a háziorvos elkezdi a szakvizsgálatokat, úgy gondolom, hogy sok esetben elkerülhető lenne, hogy a beteg nem a megfelelő szakrendelésre jelentkezzen be. Hiszen viszonylag gyakran előfordul, hogy az általános sebészetre olyan betegségekkel vagy panaszokkal is jelentkeznek, ami nem tartoznak oda, és ezt valószínű, hogy a házi orvos ki tudná szűrni. Ami még fontos lenne, egy ilyen pici megjegyzés, hogy a betegek a saját adataikkal is tisztában legyenek. Itt elsősorban a telefonszámukra gondolok, mert amennyiben valamilyen beavatkozásra előjegyezzük a betegeket, szoktuk elkérni a telefonszámukat is, hogy tudjuk értesíteni őket.
1: Akkor tehát ez azt jelenti, hogy a betegek önmaguktól megpróbálnak eligazodni ebben a rendszerben, és akkor nagy általánosságban érkeznek az általános sebészetre más jellegű problémával?
2: Összességében oda is van beteg, aki beutalóval érkezik, de van egy jelentősebb számú beteg, aki beutaló nélkül érkezik. Ők úgy gondolják, hogy a sebészeti szakrendelésre kell jelentkezniük, és ez van, hogy úgy van, és van, hogy esetleg nem úgy, és akkor hát időt veszítenek, mert mire bejönnek és elmondják a panaszukat, kiderül, hogy nem hozzánk tartoznak, akkor azt mi rögzítjük, írunk egy papírt, ha egy másik szakrendelésre kell menniük, akkor odairányítjuk, adunk nekik beutalót, csak mindez idő, és nem, tehát nyilván időveszteség a betegnek is, meg a mi szakrendelésünket is terheli. Ráadásul, hogyha valaki hozzánk is tartozik, vagy odavaló az általános sebészeti szakrendelésre, de nem beutalóval érkezik, nincsenek feltüntetve a gyógyszerei, vagy azok a betegségek, ami miatt krónikusan gondozás alatt áll, akkor ez is sok energiát és időt elvesz, amíg ezeket feltérképezzük.
1: Ez az évek alatt, ahogy visszatekint a korábbi évekre, ez változott? Azért fejlődött ez a rendszer, hogy az emberek fejében is egy kicsit már tudatosabb a dolog? Jobb lett?
2: Igen, ebben biztos vagyok, hogy változott, illetve megjelent, most már egy jó pár éve jelen van a járóbeteg irányítási rendszer, a ír, és több csatornán, hát ugye akkor szellemének megfelelően lehet bejelentkezni. Itt figyelembe kell vegyük, hogy megváltoztak az igények is, hiszen régebb csak személyesen a kartonozóba lehetett időpontot kérni, legyünk őszinték, hogy már ez is a betegnek egy jelentős terhet jelentett, ma már telefonon, és különböző média felületeken is lehet időpontot kérni a szakrendelésekre.
1: Az általános, hogy elégedetlenek általában a betegek. Valami miatt biztosan, talán a várakozási idő, akár az, hogy itt kell várakozni, vagy az időpontra kell várakozni. Hogy látja, doktor úr, hogy egyébként a betegek mennyire lettek türelmesebbek?
2: Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy meg kell, hogy ítéljük, hogy mennyire türelmes a beteg, hiszen aki beteg, bizonyos fokig majdnem azt mondom, hogy jogosan türelmetlen, hiszen panasza van, és azt várja, hogy minél hamarabb és minden jobban ellássák. Ezen belül azt is azért meg kell mondani, hogy a mi kapacitásunk is véges, és nagyon-nagyon túlterhelt a rendszer. Az utóbbi években kétségtelen, hogy orvosszámban gyarapodtunk, de ez egy lassú folyamat, és azért amit a médiában is sokszor olvasunk, hogy bizonyos orvosgenerációk hiányoznak különböző okok miatt, ez minket is azért érint. Most jelenleg nagyon sok fiatal, nagyon lelkes és ügyes kollégánk van itt a sebészeti osztályon, de azért idő, amíg ők is a szakmai tudásukat felvértezve el tudják majd látni önállóan a betegeket. A betegek időnként türelmetlenek, de azért összességében én azt gondolom, hogy ez nem jelent semmilyenképpen kirívó számot a napi ellátásban. Nagyon-nagyon sok beteggel teljesen jól tudunk együtt dolgozni, megértik. Akik azért lehet, hogy türelmetlenebbek, de ha eljönnek a rendelésre és látják, hogy ott folyik rendes, korrekt munka, akkor belátják, hogy ennyit tudunk, vagy ennyi idő alatt ennyit tudunk, és azért ellátjuk a betegeket legtöbbször időben.
1: Ha már az utánpótlás szóba került, ezt nagyon sokáig hallgattuk, hogy mennyire kevés a szakember, és hogy mennyire jó lenne a minél több jó szakember. Hogy látja, hogy mennyire agilisak a mostani fiatalok, az új szakemberek, és hogy mennyire szeretnének a sebészettel foglalkozni?
2: Hát nyilván én csak egy kis szegmensét látom ennek. Azok a kollégák, akik hozzánk jöttek, azok sebészorientáltak, ügyesek, mindenki. A sebészeti osztályunk szerencsés, mert nagyon jó alapképzettséggel, jó hozzáállással és nagyon jó emberek jöttek az utóbbi években hozzánk. Azt viszont muszáj megjegyeznem, hogy a következő időszak egyik komoly kihívása a szakemberek és a szakápolók száma, illetve hiánya, és itt ezen a téren is sok tennivaló van, hogy úgy képezzük ki az érdeklődőket, hogy szívesen dolgozzanak az egészségügyben, és többen legyenek. Hiszen az orvos az önmagában nem fogja tudni ellátni, nem is az a cél. Az orvoslás az egy csapatmunka, és ebben a szakápolók és a segítők hihetetlen nagy szerepet játszanak.
1: Most gondolom az is, hogy velük megszerettessék ezt a területet. Hogy látja, hogy mennyivel könnyebb most az új technikai eszközökkel, orvostechnikai eszközökkel ide hívni a szakembereket?
2: Biztos, hogy megváltozott a világ, hiszen ma már nem is Google, hanem már AI-vel pillanatok alatt diagnózishoz lehet jutni. Ettől azért mindenkit csendesen óvnék, hiszen tudjuk, hogy ez lehet buborék is, lehet nem megfelelő út, de azért azt kell mondanom, hogy igen, akkor van adódó lehetőségeket, azokkal élnünk kell, meg kell tanulnunk őket okosan használni, attól az ember nem lesz kevesebb. De használjuk ezeket a lehetőségeket úgy, hogy javítsuk az ellátást. Ami a szakápolókat vagy a szakembereket illeti, itt is ez egy széleskörű probléma. Én azt gondolom, hogy kell egy megfelelő erkölcsi megbecsülés és egy megfelelő anyagi megbecsülés, hiszen egy rendkívül megterhelő munkát látnak el, és ennek meg kell legyen idézőjelben a haszna a számukra is. Azért ne felejtsük el, továbbra is a legnehezebb az embereknek az ellátása, az emberekkel való bánásmód, és ebben nyilván egy egészen speciális csoportot képeznek a beteg emberek, hiszen nyilván ők sérülékenyebbek, nehezebben viselnek el bizonyos dolgokat, és az a kötelességünk, oda dolgunk, hogy segítsünk rajtuk.

0: Ha már szóba került az új eszközöknek a jelenléte, én azt gondolom, hogy a Markhot Ferenc Kórház azért nem panaszkodhat, és nemrégiben gazdagodtak új eszközzel is. Hogy látja a doktor úr, hogy mennyire vonza amúgy ez a fiatalokat, hogy ők itt helyezkedjenek el?
1: Az eszközpark az biztos, hogy egyik vonzóerő, de én azt gondolom, hogy nem vehetjük ki a vonzóerőbe azt se Egern városát, maga a környezetünket, hiszen nagyon szép helyen élünk. Magyarországon belül is én azt gondolom, hogy nagyon jó az elhelyezkedésünk. Továbbra is maradtunk azért bizonyos szinten egy fővárosz-centrikus ország, és most már az autópályán gyakorlatilag egy óra alatt főváros határhoz lehet érkezni. De mondom még egyszer, tehát igen, az eszközparknak biztos jelentős szerepe van, és ezben tényleg törekszünk is, és nyilván mindig kell is fejleszteni, és van is szükség rá, de összességében elfogadhatónak mondom az eszközparkunkat, ez érdekli a fiatalokat, de továbbra is azt gondolom, hogy azért a városnak, a környezetnek is jelentős szerepe van abban, hogy itt szeretnek dolgozni, és letelepedni, és élni a kollégák.
0: Mivel gazdagodott az eszközpark legutóbb? Mi ez a laparoszkópos?
1: Torony volt, az volt a legutolsó jelentős beszerzés, ami a sebészeti osztályt illeti. Most nyilván csak a mi osztályunkról beszélek, de továbbra is igényeket fogalmaztunk meg. Különböző kézi eszközök, különböző diagnosztikai eszközökre, illetve a műtéti beavatkozásokat segítő eszközökre, és ígéretünk van, hogy a lehetőségek szerint ezeket be fogják szerezni.
0: Melyek ezek? Beszéljünk kicsit arról, hogy mivel lehetne könnyebb, vagy akár komfortosabb a betegeknek az ellátása?
1: Most kimondottan sebészeti eszközökről beszélek, amiről a beteg nem biztos, hogy úgymond komfortot érez, de egy műtétet tudunk biztonságosabbá tenni. Például most úgy tudom, hogy rövid időn belül beszerzésre kerül az az eszköz, amit neuromonitornak nevezünk, és ami a pajzsmirigy műtéteknél fog nekünk segíteni, és biztonságosabbá teszi a műtéteket. A második vonalban pedig különböző, elsősorban az érsebészeti beavatkozásokat megkönnyítő eszközöknek a listája készült el, és itt is ígéretet kaptunk, hogy ezek beszerzésre kerülnek rövid időn belül.
0: Visszatérve akkor a betegek köréhez, milyen általános panaszokkal, de hát ugye a sebészet annyira szerteágazó, de mégis van gyakori vagy leggyakoribb elváltozás, amivel érkeznek?
1: Az általános sebészeti ellátás keretében az egyik leggyakoribb betegség a különböző sérvek. Lágyéksérvekről vagy hasfali sérvekről, műtét utáni hegsérvekről beszélhetünk. A másik csoport pedig az epehólyagkövesség. Itt vagy belgyógyászatról már kivizsgált, vagy akár járóbetegként kivizsgált betegekről van szó. Ez az a két csoport, ami az általános sebészeten belül kerül ellátásra, mint jóindulatú betegség. Ezen kívül sajnos jelentős számú daganatos beteget is el kell látnunk. Az osztályunknak az ellátási területében két daganatcsoport van, az emlődaganat és a vastagbéldaganat, amelyhez a végbéldaganat is hozzátartozik. Ebben a két csoportban gyakorlatilag teljes ellátási instrumentáriummal rendelkezünk, és ezeket a műtéteket, illetve ugye kezeléseket, mert itt egy komplex kezelésről van szó, melyet az onkológiai, radiológiai, patológiai osztályokkal együtt végzünk, tervezzük meg és végezzük. Ez a sebészet is teljes ellátási lehetőségekkel rendelkezik.
0: Amikor a betegek megkapják a diagnózist, és a sebészetre kell érkezni, ez mennyiben riasztja meg őket? Magától a helytől, vagy a beavatkozástól?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért mindenki, aki egy műtét előtt van, az valamilyen szinten nyilván egy stressz helyzetben van, és az a dolgunk, hogy ezt minél könnyebbé tegyük, és itt van nagyon nagy szerepe a kommunikációnak. Megfelelő tájékoztatást kell nyújtanunk, információt adni a betegnek. Javasolhatom azt is, hogy a beteg esetleg otthon készítsen egy-két feljegyzést, mit szeretne megkérdezni, mert van, amikor a rendelés sűrűjében elfelejtődnek fontos kérdések. Nyilván azért különbséget kell tegyünk a jóindulatú, tervezett betegségek ellátása esetében, amikor egy-két napot vannak a betegek a kórházban, és azért ismerősökön keresztül is tudják, hogy ez viszonylag rövidön belül le fog zajlani, minimális panaszokkal, fájdalommal, és a rehabilitáció is rövid ideig fog tartani. Természetesen egy daganatos beteg esetében ez egy sokkal nagyobb stressz, hiszen már mindenki tudja, hogy milyen súlyos a helyzet. Itt azért a kezelés nyugodtan elmondhatjuk, hogy hónapokban mérhető, ha beleszámoljuk az onkológiai kezelés, a kivizsgálást, döntés meghozatal, onkológiai kezelés, műtét, esetleg utána és onkológiai kezelés, ez bizony 6 és 12 hónap közé tehető. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, itt azért az orvosoknak nagy szerepe van, illetve a ápoló személyzetnek, hogy megfelelően fogjuk a kezüket és vezessük a betegeket ezen az úton. Itt biztos, hogy még bőven van tennivaló.
0: Az egynapos sebészet, az azt gondolom, hogy még ér annyit, hogy nem újdonságként, de hogy beszéljünk arról, hogy mennyiben könnyíti meg akár az önök feladatát, akár a betegek életét.
1: Én azt gondolom, hogy azokat a beavatkozásokat, amelyeket szakmai szempontból egynapos ellátásban lehet nyújtani, azokat minden esetben ki kell használni. Természetesen itt is egyénre szabottan, hiszen van olyan beteg, akinek a beavatkozása amúgy az egynapos sebészeti csoportba tartozna, de a beteg más állapota, más betegségé miatt lehet, hogy mégis 2-3 napot a kórházban el kell töltenie, de ezek nyilván kevesebben vannak. Külön osztály van az első emeleten, az egynapos sebészeti osztály, ahol jó körülmények között helyezkednek el a betegek, onnan kerülnek műtétre, és másnap ezek a betegek hazamehetnek. Nagyon kis számban előfordul, hogy akármilyen okból fogva, de a beteg az osztályra kerül, és egy-két napot még az osztályon fog eltölteni. Visszajelzések alapján a betegek ezt az egynapos ellátást kedvelik.
0: Milyen panaszokkal érkeznek, ami egynapos sebészetet igényel?
1: A sebészeti ellátás keretében egynapos ellátást kaphatnak a lágyéksérben szenvedők, a kisméretű köldök vagy hasfali sérvek esetében, viszérműtét, illetve bizonyos proktológiai ellátás is lehet egynapos. Az epeműtétek egynapos ellátására is van már protokoll, valószínű, hogy jövőben ez egyre gyakrabban fog előfordulni.
0: Szokták mondani más területek szakemberei, hogy azért nagyon fontos az is, hogy a beteg betartsa azokat a kéréseket, iránymutatásokat, ami mondjuk egy akár műtét után szükséges. Mennyire látják, hogy ők partnerek ebben?
1: Én azt gondolom, hogy a betegek tájékozódása is egyre jobb, hiszen az internet világában élünk. Sokszor van, amikor kicsit zavaros információk is átjönnek, hiszen azért a Google-ban saláta mennyiségű információ van. Meg kell mondani őszintén, még a szakember számára is sokszor nehéz kiválogatni, hogy mi a valós és mi a mi talán nem. A legtöbb esetben a betegek partnerek, hiszen megértik, hogy amit kérünk, vagy amit javasolunk, azt azért tesszük, mert nekik ez fog segíteni. És meg kell azt is említeni, hogy van olyan beteg, akik nagyon tájékozottak, nagyon felkészülnek, ők már utána olvasnak, jobb, szerencsésebben tudják kiválasztani az információt. Jó látni, hogy gyógyulások érdekében mindent megtesznek.
0: Említette doktor úr, hogy a sebészet maga nagyon megterhelő tud lenni. Mi az, amitől nehéz lehet ez a szakma?
1: Hát már maga az, hogy a sebészet egy hihetetlen nagy területet ölel fel. Mi is itt az osztályon, ha belegondolunk, hogy a pajzsmirigy műtéttől, akkor fentről megyünk lefelé, akkor emlőműtét, a hasfali sérvek, az epeműtét, a különböző daganatok a hasüregben, elsőként mondtam a vastagbél daganatok, végbél műtétek, akkor itt van ugye mi egy sebészeti és érsebészeti osztály vagyunk, érsebész kollégák bonyolult akár a nyaki verőéren, akár az alsó végtagon műtétek, rekonstruktív műtéteket végeznek, a vízszérműtétet, tehát egy hatalmas terület, és igazából először van egy általános sebészeti képzés, amelyben beletartoznak bizonyos dolgok, és utána azt gondolom, hogy az a szerencsés, ha a sebész valamilyen szakterületet választ magának, hiszen egy ekkorát fel ölelni ekkora területet, az nem igazán lehetséges. Itt nem csak a tudásról van szó, hanem megfelelő gyakorlatszerzésről, hogy abból a fajta műtétből, abból a fajta betegellátásból megfelelő számú történjen. Aztán azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok műtétünk van ügyeletben, mint akut műtét, sürgősségi műtét, ami szintén komoly fizikai és szellemi megterhelés jelent a csapatnak. Ezek azok a műtétek, amelyeket sürgősséggel délután, éjszaka muszáj elvégezni, és ez is egy komoly megterhelést. Összességében a sebészet egy nagyon szép része, nagyon szép ága az orvoslásnak, de én azt gondolom, hogy jelentős megterhelést tud jelenteni, és nagy különbségek vannak, hogy valaki milyen területen, akár földrajzilag hol dolgozik. Tehát ott, ahol nagy forgalmú osztályban, mint például miénk, nagyon sok akut és sürgős műtéttel, meg összességében nagyobb műtétekkel napközben, azért egy komoly megterhelés jelent. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon szép, nagyon szerteágazó, szakmailag sok örömet tud adni annak az orvosnak, aki hitét és lelkét beleteszi.
0: És hát akkor, ha jól értem, tulajdonképpen ez hozzásegíti ahhoz is, hogy minél jobb szakember legyen később, minél többet tapasztalt.
1: Igen, igen.
0: Mitől lehet valaki jó sebész?
1: Hát ezt valószínű, hogy én nem fogom tudni röviden összefoglalni.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki egy már az, hogy az adott szakterületén maradhasson, de hogy jól is tudja végezni azt a munkát? Örömmel.
1: Hát azt gondolom, hogy először is szeretni kell. Tehát minden nap úgy kell felébredni, hogy örvendek, hogy ez vagyok, és ezt fogom csinálni. Elengedhetetlen a szakmai elméleti tudás. Nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell olvasni, annak nagyon szilárd alapokon kell elhelyezkedni. És ehhez nyilván társulni kell, azért egy bizonyos manualitásra szükség van. Egy nagyon pici exhibicionizmus azért kell, mert ne felejtsük el, hogy úgy operálunk, hogy folyamatosan többen néznek minket. Nagyon érdekes, hogy az angol irodalomban, az angol szaknyelv mai napig is színháznak, theaternek hívják ugye a műtőt, tehát nagyon sokan néznek, ezt nyilván megszokjuk, és egyáltalán zavar, hiszen legtöbbször ezek segítők, ezek, akik velünk vannak. Tehát azt gondolom, ezek alapvetően kellenek. De ugyanakkor, ha valaki orvos, annak jó embernek kell lennie, mindenféleképpen szeretnie kell a szakmát a mindenek fölött, és álhatatosnak kell lennie, hogy a nehéz pillanatokon is át tudja vezetni a betegeket, illetve kis saját küzdelmeit is megvívja.
0: És hát, ha jól sejtem, akkor fontos az is, hogy csapatban együtt tudjanak dolgozni.
1: Természetesen ez most csak a sebész kérdés volt, de a sebészet teljesen csapatmunka. A saját kollégánkon, saját szakápolóink, nővéreinkkel egyszerűen kívül nagyon komolyan támaszkodunk a társszakmákra, itt kezdve az altatorvosokkal, akikkel válvetve együtt dolgozunk, de ide tartozik a diagnosztika bármelyik ágban, a radiológia, a gasztroenterológia, nyilván sürgősségi. Tehát a sebész az mindig egy komoly csapatban dolgozik egy kórházban.

0: Említettük az akut műtéteket, és azt is, hogyha ügyeletben kell dolgozni. Ez a része mennyire rémíti meg egyébként a fiatalokat, hogy annyira megterhelő fizikailag, hogy ebben nem fáradnak el egy idő után?
1: Azt gondolom, hogy nem, mert aki azért a 6 év alatt elvégzi az orvoslást, mondosan az orvostudományi tanulmányait, az fogja tudni és hallani, hogy sebészet, ügyeleti műtét, akut műtét akkor kell operálni, amikor kell, nincs. Tudatosan tudják, hogy ez itt ilyen lesz, és úgy azt látom, hogy a fiatalok, hogy nagyon szépen berállnak a munkába, és nem zavarja őket. Nem mondom, mindenki elfárad, én is elfáradok ennyi év után, egy nehéz ügyelet után, de nem gondolom. Aki ide jött, azt nem gondolom, hogy elriassza, mert tudja, legtöbben tudják, hogy mit vállaltak.
0: Van ilyenkor esetleg egy lelki fröccs, amit adnak nekik, hogyha ténylegesen elfáradnak, és úgy látják, hogy muszáj most valami jó mondatot mondani?
1: Persze. Szoktunk időnként saját fáradtságunkon is viccelődni, de azt gondolom, hogy ha jó a csapat, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy itt egy nagy család legyen, egy jó csapat legyen, akkor ez sokkal könnyebb elviselni.
0: Egyébként a humor a mindennapok része tud lenni?
1: Hát én azt gondolom, hogy visszafogott humor, mert azért azt sajnos nem lehet elvitatni, hogy szomorú történetekkel is találkozunk elég gyakran, a lakosság egészségi állapota, vagy akár súlyos betegségekkel is meg kell küzdenünk, tudásunk és lehetőségeink végesek, tehát azért ezeket a kis kereszteket, vagy nagyobbat azért az orvos is cipeli, hozzászokunk, megedződünk, de azért látjuk az emberi sorsokat. Tehát kell egy kis humor nyilván a munkánkhoz, de azért az megfelelő alázat, az mindig ott kell, hogy legyen, ott is van, és látjuk az emberi sorsokat, amikor tudjuk, hogy egy bizonyos határig tudunk csak segíteni. Nem engedjük el soha a kezüket, de összességében azért egy picit minket is szokott érinteni.
0: Mennyire érkeznek időben a betegek, ha már említette azt, hogy egyrészt ugye beutaló, stb., de mire megérkeznek ide, és hát nyilván a szomorú esetek talán ebből kifolyólag is történnek?
1: Hát ez változó, különböző statisztikák vannak, akár ha most az érsebészetre utalok, a nagy amputációk, ugye amit európai szinten is néznek, hát sajnos eléggé az élvonalba tartozunk ezeknek a számával. Daganatban is azt gondolom, hogy több öntudatosság, a szűrőprogramok sokkal szélesebb kiterjesztése, tájékoztatás, hogy ezeken a szűrőprogramokon vegyünk részt, menjünk el, valószínű, hogy itt van mit még sokat tenni, és nagyon sokat is segít a mi munkánkon is, de elsősorban a betegek ellátását, illetve hát akkor, ha így veszük a túlélésüket, a minőségi, vagy az életminőség javítását is javítaná, ha korábban jönnének.
0: Igen. Egyébként itt életkorban is visszafelé megyünk, tehát hogy nem csak az idősebbek azok, akik nyilván náluk az információ áramlás nem olyan, mint egy fiatalnál, de a fiatalok mondjuk ők, ha már tapasztalnak valamilyen különbséget a testükön, akkor ők jönnek?
1: Valószínű, hogy jönnek, de azért látunk elkésett, elcsúszott eseteket. Mögöttük van egy történet, van egy sors, nehéz sokszor ezt nem is megítélni, biztos nem a mi dolgunk. Mi abból a helyzetből kell kiindulnunk, ami akkor van, hogy abból a legtöbbet hozzuk ki. Múlton sajnos ilyen szinten nem sok értelme rágódni, de nagy számokba, vagy amikor csak nagyon hidegen statisztikát nézünk, akkor azt gondolom, hogy igen, továbbra is. Egészségügyi felvilágosítás, jó egészségügyi ismeretek a lakosság területén, jó hozzáférhetőség a szűrőprogramokhoz, ezeken való részvétel, ez mind tehát egy ilyen egységet képez, és nem lehet egy részét kiemelni, hanem az egésznek együtt kell működnie ahhoz, hogy korábban eljöhessenek a betegek hozzánk.
0: Ilyen fontos, hogy említette egyébként a rendszernek a kapcsolódását ugye az egyénekhez, de hogy az egyénnek az is felelőssége, hogy ő saját magára, ahogy említette doktor úr, szűréseken részt vegyen, de az életmód.
1: Hát igen, az életmódnak óriási szerepe van. van-e, mennyit dolgozunk, tényleg csak 8 órát dolgozunk. Valószínű, hogy ez Magyarországon nincs így, mert sokkal többet dolgoznak az emberek, vagy akár mi is elmondhatjuk, hogy többet dolgozunk, mint amennyit úgymond kellene. Megfelelően ki tudunk-e kapcsolódni, megfelelően a szociális hátterünk, táplálkozás, lakhatás, a napi stressz, akár ezeknek mind-mind nagy-nagy szerepe van. Ez egy olyan globális dolog, hogy azt is lehetne kérdezni, hogy hogy élnek az emberek Magyarországon. És összehasonlításként azt ugye mindig az európai országokkal hasonlítjuk össze magunkat, és ebben kell arra törekednünk, hogy minél jobb helyzetben kerüljünk.
0: Említette doktor úr, hogy azért látnak szomorú történeteket. Hogyan lehet letenni ezt a nap végén, hogy azért ezt ne vigye magával az ember tovább másnap?
1: Hát elég nehezen. Gondolom azért ennek mindenkinél egyénileg is kialakulnak a különböző metodikák, hogy így mondjam. Én a saját magam részéről azt tudom mondani, hogy van, hogy nehezebben tudok elengedni egy-egy történetet. Nem azt mondom, hogy egyfolytában foglalkoztat, de visszatér. Próbálok okosabb lenni és tanulni belőle. Nem könnyű, de nyilván tovább lépünk, hiszen a következő feladat ott áll, és ez nem szabad, hogy elvonjon azért túl sok energiát.
0: Kanyarodjunk a betegekhez még egyszer egy kicsit, már csak olyan szempontból is, hogy próbáljuk meg megismételni azt, hogy hogyan is kell nekik, hova kell érkezni, és mi talán az első lépés akkor?
1: Én azt gondolom, az első lépés az továbbra is a házi orvossal való kapcsolatfelvétel, elmondani neki, hogy milyen panaszai vannak, és ideális esetben a házi orvos megfelelő tanácsokkal először el tudja végeztetni az alapvető vizsgálatokat, illetve hogyha úgy látja, hogy azonnal, akkor tudja megfelelő szakrendelésre irányítani.
0: És itt az időfaktor nagyon fontos.
1: Igen, itt az időfaktor nagyon fontos, és persze lehetne ezt nyilván olyan értelmes nézni, hogy van-e az illetőnek házi orvosa, van-e ott ellátás, mikor tud eljutni a háziorvoshoz, onnan mikor tud eljutni a szakrendelésre. Minden szegmensének a problémának azt gondolom van tennivaló. Az a dolgunk, hogy ez minél jobb legyen, és minél rövidebb úton megtörténjen.

Elhangzott műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, a Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Baka András köztársasági elnök, Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor Palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Iowath és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 14-e hétfő van. Műsorunkban Füzérre és a hegyközbe látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Gábor atya papi hivatásához ebben az évben két jubileum is kapcsolódik. Az egyik az, hogy 15 évvel ezelőtt indult a Szent Erzsébet út, aminek a kialakításában, illetve a zarándokok lelki vezetésében Gábor atyának jelentős szerepe volt. Ez a Szent Erzsébet út ugye Sárospatakról indul és egészen Kassáig tartotta a kezdetekben, de majd erre rátérünk, hogy hogyan alakult át. A másik évforduló pedig, hogy 10 éve járnak fel innen a hegyközi karizmatikus közösség tagjai, a Sátoraljaújhely mellett található Szárhegy tetejére a Szent István kápolnához rendszeresen első péntekenként szentségimádást tartani, illetve pünkösd szombatján, a pünkösd vasárnap előtti szombaton pedig szokott ott lenni Szentlélek hívó, váró karizmatikus összejövetel. De arra kérlek, Gábor, hogy kezdjük akkor a régebbi jubileummal, hogy 15 éves a Szent Erzsébet út, ebből az alkalomból te végig zarándokoltad ezt az utat idén májusban. Milyen érzések, gondolatok fogalmazódtak meg benned ezen a zarándok úton? Mi változott az út során?
1: Nagyon érdekes megtapasztalás volt az, hogy mielőtt elindultam az útra, nyilván nem minden szakaszát jártam végig, csak ahol ugye időhiány miatt, ahol rá lehetett közelíteni, de elég sokat gyalogoltam is, hogy előtte végignéztem a nyitó zarándoklatnak a képe, és akkor hú, mennyien voltunk, mennyi Erzsébet nővér volt, ugye az Erzsébet nővérek is ugye akkor települtek meg véglegesen Sárospatakon, és ugye több csoportjuk is jött ugye onnan Lengyelországból, meg Németországból, hogy milyen sokan voltunk, meg azt is megállapítottam sajnos, hogy már néhányan ugye el is távoztak abból a csapatból, de mindesetre jó volt végignézni a nyitó zarándoklatnak a képeit, és ezért találtam azt ki, ugye mostanában divat nem csak a retro hajlam, hanem az is, hogy ez a denánó logika, hogy akkor és most, hogy néhány év alatt, vagy évtized alatt mi változik. Nagyon szerettem például azt, amikor a Másfélnő lépés Magyarországon sorozatot újra forgatták a Szent István vándorlás címen 2000-ben, és ugyanazokat a kamerállásokat használták, hogy na akkor hogy nézett ki 79-ben, és 2000-ben most hogy néz ki. Ugyan így voltam én is, ebből vettem az ötletet, hogy mi az, ami változott, mi az, ami esetleg már megszűnt, vagy mi az, ami új lehetőségként funkcionál a Szent Erzsébet úton. Hát az első dolog az, hogy a Sárospataki Bazilika megújult szépen a nyitó zarándoklat 2011 óta. Ugye vannak most már színes üvegablakok is, illetőleg a harangjáték is megújult, és minden hétfőn szentségimádás is van. Nagyjából ugyanolyan napokon mentem, mint hogyha pünkös hétfőn indultunk volna a régi menetrend szerint. És nagyon jó volt úgy indulni, hogy ugye szentségimádás volt, és ugye mindig voltak a templomban, és tehát maximálisan ki is használják ezt a szentségimádási alkalmat. Ahogy Bodrogolaszíba átmegyünk, ott a jelzés még ugye nyomon követhető, de erősen kopott állapotban vannak néhol. Tehát általánosságban azt tudom elmondani az útról, hogy látszik, hogy öregszik az út is, mert amikor a Magyar Természetjáró Szövetség az ő hagyományos sávjelzéseiket felújította, az országos kék túrát és a piros jelzést, akkor mellette a miénk kopottabbnak tűnik, mintha mi lennénk a régebbi jelzés. Igazából kapacitás hiányunk van, tehát nincsen emberünk arra, akik ezt a jelzéspótlást ugye biztosítani tudnák. Nagyon sokan elköltöztek, nagyon sokan elkerültek, tehát a régi csapatból csak ketten-hárman vagyunk az alapító tagokból, akik ezt annak idején kitaláltuk és megcsináltuk. Bodrogolaszinál is ugye már a gondok cserélődött, hiszen akik a kezdetkor ott voltak, azok már ugye nincsenek az élők sorában, de az olaszi templom ugyanúgy látogatható, tehát van gondok, aki elérhető. Ami az első veszteség az úton, hogy Ottóék a Sömönöv közösséggel megszűntek a Lónyai kastélyban, Bodrogolasziban, tehát már ők elmentek onnan, tehát a Sömönöv közösség már nem használja ezt a közösségi házat, ahol a házaspárok útja is volt. Így a házaspárok útja az most ugye elkerült egy plébániára, és máshol lesz felállítva, így már lelki programok sincsenek ott a Sömönöv kastélyban. Általában ott volt mindig az ismerkedés, az a fajta első megosztás, hogy ki miért jött a Szent Erzsébet útra. Kaptuk a gyógynövényes, meg mentás citromos limonádékat, meg bodzaszörpöket ott a Notóéktól, és nagyon jó volt ott egy első körbe feltöltődni az első 5 kilométer után, Pataktól Olaszig, amíg ugye aszfalton gyalogoltunk, és ugye ott kaptuk az első pecsétet is Patak után. Most ez a lehetőség nincsen, tehát a Bodrogolaszi templom után rögtön indulhatunk fel át a 37-es úton. Itt ugye, ami újdonság, ugye villamosították a vasútvonalat, az aluljárót, ahol a Szent Erzsébet zarándoklat nyomvonala átmegy, azt is teljesen felújították. Már nem potyog a vakolat a nyakunkba és egyéb, amikor átmegyünk. A 37-es útnál, ahogy felfelé irányulunk Komlóska irányába, ott épült egy panzió és egy borház. Ott régen csak szőlők voltak, nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgyis előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni. Na, beszéltem veszteségről, ugye a Sömerőv közösség elköltözött Bodrogolasziból, most mondok egy eredményt is. A Szarkak út, ami már úton van a Darnói apátság felé és Komlóska felé, a Szarkak úti erdészház gyönyörűen megújult, van még víz a tóban, és még a forrás is működik, tehát érdekes módon ez a szárazság, meg ez az asszály, meg ami klímaváltozásról nap mint nap beszélünk, amik most aktuális problémák, a Szarkak útnál nem jelentkezett apály. És még a jelzések is furcsa módon eléggé nyomon követhetők, tehát nem szorulnak felújításra. Innentől fel Komlóska felé is viszonylag jól járható az út, de Komlóskán megint volt egy lehangoló élményem, hogy a Kecskefarm, ami mellett elmentünk, mielőtt a komlóskai görög katolikus templomba betértünk, az ott teljesen megszűnt, ott is minden, tehát milyen felburjánzott a gaz, meg egyéb, tehát teljesen elhagyott állapotban van. Ugye másnap mindig mentünk a sajtműhelybe, és akkor kóstolhattuk a különböző sajtokat. A helyiektől megtudtam, hogy most már a sajtműhely sem működik, elmentek külföldre dolgozni azok, akik eddig csinálták. És hát meg kell említenem még azért Köteles László akkori polgármesternek a nevét, aki ugye a nyitó zarándoklaton is ugye kedvesen fogadott bennünket. Ő 5 éve hazaköltözött a teremtőhöz, és neki nagyon szép sírja van ott közel a templomhoz, ahová rendszeresen mi is ugye mindig vittünk egy Szent Erzsébet zászlót, és gyakorlatilag őre emlékezve szoktunk visszagondolni arra, hogy mennyi mindent bemutatott nekünk, és hogy milyen lelkesedéssel mesélt azokról a fejlesztésekről, amelyeket az ő önkormányzati működése szolgálata alatt sikerült ebben a kis zsáktelepülésben megvalósítani. Hát Erdőhorváti felé haladva már ugye és még az erdélyi iskola is működik, tehát szálláshely az ugyanúgy működik tovább, és Erdőhorváti felé haladva a határkeresztnél, ahol mindig bennünket a Erdőhorváti néni várt, hát ő sincs már meg, vagy legalábbis nem tudom, nem sikerült kideríteni, hogy éle még, vagy nem. A legutolsó információm az volt, hogy nagyon beteges, és hát ugye már nem várja az zarándokokat ott az útszéli keresztnél, hanem ugye csendben szoktunk bevonulni Erdőhorvátiba. Andorék, akik a transfer biztosították, akik a Erdőhorváti főterén nem messze a templomtól, ugye malmot üzemeltetik, ez továbbra is üzemel nekik, és hát főleg külföldi szálló vendégek és ismerősi körből szoktak oda jönni. Erdőhorváti után is Regécig ugye a jelzés elég egyértelmű, és a Regéci várban is rengeteg fejlesztés volt az elmúlt időszakban. A falusi turizmus is működik, amire nagyon figyelni kell, hogy általánosságban továbbra is, az a boltoknak a nyitvatartása. Sőt, hát most egészen úgy tudom, hogy megint szűnt az élelmiszerbolt. Erdőhorvátin pedig ugye voltak olyan napok, hogy volt, amikor nyitva volt, amikor nem, tehát ott is megint a helyektől kellett tájékozódni, tehát érdemes egy autóval, egy autós kísérővel úgy biztosítani a zarándoklatot, hogyha valaki szeretne elindulni, hogy valakinél mindig legyen autó, amivel akár Tolcsvárra, akár valahova egy közeli városba be tud menni és a ellátmányt megvásárolni, mert sokszor szembesülnek azzal a zarándokok, hogy főleg, ha egyénileg mennek végig, hogy nincsen bolt, gyakorlatilag ugye úgy kell felpakolni a magát élelmiszerekkel, tartalék ellátmánnyal, hogy kitartson a harmadik vagy negyedik faluig a nyomvonal során. Tehát Regécen is ugye ott a szálláshelyek azért működnek, ugye érdemes interneten foglalni, és a kontaktot ugye telefonon biztosítani, és hát ott a látogatóközpont is sokat fejlődött. Ott mondjuk vannak ilyen rákcsálnivalók, meg ikrém, meg egyebek itt gyerekcsoportoknak, vagy valami, de ugye ezzel ugye egy zarándok nem lakik jól, Szent Erzsébet zarándok.

0: 15 évvel ezelőtt pünköst hétfőn indult el a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Tóth Gábor füzéri plébános 10 éven keresztül lelkivezetője volt a zarándokoknak. Hogy mi változott az elmúlt másfél évtizedben? Erről Gábor atyát hallják.
1: A Borsóhegyre ugye rendszeresen felszoktak menni a zarándokok, és hát oda ott is rendszeresen vannak januárban megemlékezések a baleset kapcsán, és hát az Amádévárban is ugye a kilátás ugye az a magáért beszél. A Pálos Kolostornál, a Gönczi Pálos Kolostornál történtek változások, megelőző feltárások, illetőleg kutatóárkokat készítettek azért, hogy statikailag felmérjék, mert több fa is az elmúlt időszakban a viharos időjárás miatt rádölt a kápolna romjára, de érdekes módon nem tett benne kárt. Tehát annyira jól meg volt építve statikailag a Pálos Kolostor, hogy a fák nem tettek kárt benne, de közvetlen a fal mellett levő fákat ki kellett vágni, így egy kicsit olyan szellősnek néz ki, illetőleg olyan tetőket, ilyen védőtetőket tettek fel a régészek a feltárás meg a kutató munka során, amivel éppen az zarándokokat meg a turistákat védik attól, hogy esetleg egy vakolatdarab vagy egy kőlep potyog, akkor abból ne legyen baleset veszély. Telkébányán a táborhelyek működnek, mind a kettő, az egyes tábor és a kettes tábor is, tehát mindegyik igénybe vehető. Itt már bolt is van, de itt is érdemes a nyitvatartással tisztában lenni. És Hólóházán is ugye, hogy átjövünk, ott is a pecsételési lehetőség megvan ott a büfénél, és ahogy jövünk le Hólóházánál, azt lehet észrevenni, hogy a kerékpárút kibővült, és ugye ennek a nyomvonala egybeesik a Szent Erzsébet útéval, és hát a maga a látvány, ahogyan Hólóházáról Fűzérre átjövünk, az még mindig önmagáért beszél, tehát amikor a sűrűből kimegyünk és felérünk végre a kaptató tetejére, és a Fűzéri vár messziről már világít és mutatja az útirányt az aznapi célhez, ez továbbra is meghatározó élményt jelent. Na most itt akár le is zárhatnám a beszámolót, hiszen annyi változás van a nyitózarándoklathoz meg a korábbi évekhez képest, és ugye erről is beszélni kell tájékoztató jelleggel, hogy pünkös hétfőn már nem indul a csapat. Tehát pünkös hétfőn, amikor most ott voltam a Szentmisén a bazilikában, kicsit olyan hiányérzetem támad, hogy az egyen pólóval, tehát a Szent Erzsébet rózsás pólóval nem találkoztam, mert ugye mindig érseki áldással indultunk el. Ez azért van, mert ugye a pünköst hetében a falusi szálláshelye kapacitása megfogyatkozott, ugye akkor nagyon sokan mennek, ugye hosszú hétvége is egyéb, tehát nehéz a szállást több embernek biztosítani. A másik az, hogy Kőszegi Judit munkatársunk, ő szokott még tavasszal és ősszel egy-egy néhány napos zarándoklatot bevállalni, de már nem Kassáig mennek, hanem csak Fűzérig vagy az ország határig. Ennek az az oka legfőképpen, hogy a felvidéki szakaszon a határon túl is, tehát Fűzér és Kassa között is már ildomos lenne pótolni és újra festeni a jelzéseket, csak a szlovák törvények miatt sokkal szigorúbbak a jelzésfestési törvények, mint nálunk, tehát ott sokkal sávosabbak a magánterületek, és ugye nehéz felkajtatni most, pláne nyelvtudás hiányában, minden egyes tulajdonostól tulajdonosi hozzájárulást kérni, hogy az ő területén átmenő szakaszon az ő fájára festetünk turista jelzést. Tehát alkalmazás nélkül ugye nehéz végigjárni ugye Kassáig, hogy egyértelműen oda találjunk, és ezért most már az új felállás szerint vagy Patakról indul Fűzérig a zarándokút, vagy pedig Fűzérről Patakra, és már ugye nem én vagyok a lelkivezetője, nem is akartam nagyon ráülni erre a témára, hanem sikerült Fábián atyát, a körömi egyik verbita szerzetest véglegesíteni az én helyemre lelkivezetőnek, mert mivel ők ketten vannak Albert atyával körömben, így lehetőség van arra is, hogy a vasárnap is beleessen ebbe a zarándoklatra, így végül is Fábián atya szokott menni a kis csapattal, Juditékkal, és ugyanúgy miséznek az adott helyeken, akár Egécen, akár más helyeken, ahogyan az én időmben is tettük, sőt, hát ő még ugye vasárnap is tud velük menni, mert nincs lekötelezve arra, hogy neki most vissza kell érni a saját lelkipásztori szolgálatait ellátni. Füzérennél is ugye annyi változás van, hogy a plébánia szálláshelyét, mint zarándok szállást már nem szoktuk kiadni, mert eléggé lepukkant már a gépészet és egyéb, meg hát ugye nagyon sok párhuzamos falusi szálláshely van, ahol lehet lenni, és ahol el lehet foglalni a szálláshelyet, illetőleg lehet igényelni ilyeneket. Tehát annak idején ugye érsek atyával beszéltük is, hogy a plébánia az legyen plébánia, ne pedig egy ilyen átjáróház, ahol zsibaj van, vagy egyéb. A pecsételőhely az nyilván megmaradt, tehát továbbra is, akik egyénileg járják a Szent Erzsébet zarándoklatot, telefonos egyeztetés alapján gyakran megkeresnek, hogy szeretnének a zarándok füzetbe pecsétet kapni, és be is férnek így az esti misékre, és ilyenkor van lehetőségem találkozni velük. Igazából monitoringolom is egy kicsit a Szent Erzsébet utat, hiszen a résztvevőktől, amikor jönnek pecsétet kérni, mindig megkérdezem, hogy hol van szükség pótlása, hol az, ami nem egyértelmű az út során, hogy esetleg megpróbáljuk ezeket önerőből pótolni, illetőleg kijavítani azokat a hiányosságokat, amiket megtapasztalnak, de igazából azt mondják, hogy jól járható az út, tehát 15 év alatt is nem öregedett el, a jelzések megkoptak, de gyakorlatilag még mindig járható az út, akár egyénileg, akár csoportosan.
0: Ez azt jelenti, hogy ha nem megy el a Szent Erzsébet út, az zarándokok nem mennek el Kassáig, tehát akkor kényelmesen egy 4 nap alatt végig lehet ez zarándokolni?
1: Igen, gyakorlatilag végig lehet. Kassára is át lehet menni, csak mondom, hogy rizikós ott a dolog abban, hogy ugye nehéz nyomon követni jelzéseket. Természetesen vannak, akik végig mennek, tehát főleg akik akár házaspárok, vagy baráti körök, vagy ilyen szűkebb csoport megy, vagy egyénileg is találkoztam már olyannal, aki végig ment, végig szoktak menni, tehát igazából akkor teljes az út, hogyha tényleg Sárospatak Kassa, hogy az eredéskor, az induláskor elterveztük. Itt a szervezett csoportnál van az, ugye, hogy korlátozott a részvétel is, meg maga az időintervallum is, amennyire el tudnak menni, de nyilván így egy napos spórolnak. Azzal szokták ezt kiegészíteni, hogy van, hogy felmennek a várba, vagy felmennek az országhatára, és akkor onnan pedig visszajöve egy egész napot szánnak fűzérnek, és akkor ezáltal gyakorlatilag a Kassára menni útnak az időtartamát azt itt helyben töltik el.
0: Ahogy mondtam, 15 éves a Szent Erzsébet út, Gabi atya 10 éven keresztül vezette a zarándokokat lelkivezetőként. Milyen emlékeid vannak erről? Ugye nyilván lelkivezetőként beszélgettél a résztvevőkkel, hogy kik milyen indítatással, felajánlással érkeztek erre az útra.
1: Amit általánosságban ki tudok emelni, az, hogy nagyon sokan arról számoltak be, hogy turistaként érkeztek erre az útra, és zarándokként érnek haza. Korábbi riportban már ugye a zarándok évben, a Szent évben már erről beszéltünk, hogy milyen különbség van a zarándok és a turista között. Ugye a turista az valamit látni akar, ismereteket szerezni, a zarándok pedig el akar mélyülni az imádságban, és spirituális élményeket is megtapasztalni. És hát örültem annak, hogy a 10 év alatt nagyon sok ismerőst szereztem, új barátokat, új lehetőségeket, új arcokat ismertem meg, mert gyakorlatilag az, hogy én voltam a lelkivezető, az egy dolog, de igazából én is sokat tanultam tőlük, úgymond a vezetettektől, akár a túrázással kapcsolatos gyakorlati praktikákat, akár az, hogy emberi sorsokat ismerhettem meg, személyes megtéréseket élhettem át úgy, hogy elmondták, hogy most aznap éppen ők mit éltek át, vagy mit éreztek, és ez rám is visszahatott. És az, hogy volt olyan, aki már harmadjára, negyedjére jött vissza az útra, ez azt bizonyította, hogy valami megragadta ebben az útban, hogy nem volt neki elég egyszer végigjárnia, hanem többször is visszajött, és már gyakorlatilag majdnem a családtagként, rokonként üdvözöltük egymást, és még ha csak egyébe egyszer is találkoztunk, de igazából mindig az volt a megtapasztalás, hogy milyen jó újra találkozni. És mindig más arcát mutatja a Szent Erzsébet út, attól függ, hogy milyen időjárás van, vagy melyik évszakban járjuk végig, vagy melyik hónapban. Mindenesetre a barátság olyan szinten hosszú távon megmarad, hogy a közösségi médiában megosztjuk egymással azokat a fotóinkat, meg megtapasztalásainkat, amiket az út során szerzünk, és hát ugye mindig ilyenkor hozzájön az is, hogy kár, hogy te nem voltál ott, vagy ti nem voltatok ott, vagy nem tudtatok részt venni, de tudom, hogy lélekben együtt voltunk, és ennek a zarándoklatnak igazából így lelki értelemben sosincs vége.
0: A 15 évvel ezelőtt elindított Szent Erzsébet útról Tóth Gábor füzéri plébánost hallották.

0: 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, a Kálvárián, Sátoraljaújhelyen. Tóth Gábor füzéri plébánossal és Kis Nándorral, a hegyközi karizmatikus megújulás tagjával erről beszélgetünk. A másik jubileum, ami Gábor atya életéhez kapcsolódik most 2026-ban, hogy 10 éve jártok fel a hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében tagjaival, és természetesen hívek csatlakozásával a Sátoraljaújhely mellett található Szárhegy tetejére. Ide még jó időjárás esetén is azért kell egy jó fizikai erőllét, hogy valaki felmenjen ide a Szent István kápolnához, nemhogy még télen hidegben, tehát télen is felszokták. Szoktatok menni első péntekenként ide szentségimádást tartani, minden hónap első péntekén tartotok itt szentségimádást. Ezt ki, mi indította el benneteket, hogy így összejöjjetek a csillagos ég alatt szentségimádást tartani?
1: Igen, hát ugye, ahogyan Baudelaire is mondja, a kapcsolatokban templom a természet, és hát ez az indítatás, ami ezt a jubileum évet kiváltotta, ezt az egy évtizedes kitartást, az inspirálta, hogy ugye különböző karizmatikus tanítók voltak nálunk. És 2016-ban, 10 évvel ezelőtt, a már akkor betegeskedő Zakariás atya helyett, aki indiai származású atya volt, Németországban élt, ő már ugye nagyon öreg volt, és akkor ő helyette megtaláltuk Vadakel atyát. Ugye Zakariás atya után ő vette át a csapatot, tehát ő jött el szívesen vissza ide a Zemplénbe, és ő is az eukarisztiát tartotta a legfőbb lelkiségnek, mint legfőbb központnak a karizmatikusoknak az életében. És a 16-os radványi lelki gyakorlat alkalmával, ugye ő is nagyon sok szentségimádást tart, és szerte a világon, és beszél is az eukarisztiáról. Az egyik radványi szentségimádás alatt látott egy képet, Jézus küldött neki egy képet, egy hegyről, ami nincs messze településtől, magyar zarándokhely, és hogy minden hónap első péntekén, illetve pünkös szombaton ott tartsunk szentségimádást, hogy ennek megtartó ereje lesz, és kisugárzik az egész térségre. De legelőször visszaemlékezve, hogy 10 évvel ezelőttre, nem éppen örömmel fogadtam ezt a lehetőséget, hiszen első pénteken egész nap a betegeknél vagyok, és utána meg ugye este még 3 szentmise volt, most már csak 2 van, mert már Füzérkomlóson nem tartok 3. misét ugye első pénteken. Hát így is fárasztó volt 3 mise után még felmenni a hegyre, meg egyéb. Tehát először nem akartam elvállalni, hogy mondom, miért pont első péntek, miért nem lehet máskor? És akkor egy kicsit úgy háborgott a lelkem, és amikor az első alkalommal felmentünk, és hát ugye közel 100-an voltunk az első alkalmon, ez szeptemberi nap volt, tehát nem dátumra pontosan most van a 10 év, de ebbe az évben van, akkor úgy megkönnyebbültem, hogy erre van igény, hogy megkérdettük, és akkor jöttek nem csak innen Sátraújhely környékéről, meg a hegyközből, hanem a szomszédos területekről is, a határon túlról is, és mind a mai napig is járnak a határon túlról ezekre az alkalmakra, és rájöttem arra, hogy nem elfáraszt, nem egy plusz teher, vagy egy plusz lelkipásztori megterhelés ez az első pénteki szentségimádás, hanem igazából már néha alig várom, hogy van benne mozgás, van benne lelkiség, és hát a 10 év alatt, ugye mivel minden évszakba felmegyünk, kaptunk hideget, meleget. Tehát volt, hogy esőt kaptunk, volt, hogy havat kaptunk. A 10 év alatt volt olyan egy-két alkalom, amikor nem tudtunk felmenni. Az egyik alkalomban ónos eső esett, és ugye életveszélyes volt, még gyalog is, akkor lent a Zsólyomkövölgybe tartottuk meg a szentségimádást, az ima alkalmat. Egy másik alkalommal nem olyan régen, amikor még hó is volt, akkor is a Zsólyomkövölgybe álltunk meg, mert a hó miatt nem tudtunk felmenni se autókkal, se gyalog, tehát eléggé ilyen hóátfúvások voltak. Illetve a Covid idején volt olyan, hogy kijárási tilalom volt, és azt mondtuk, hogy jó, akkor most nem. De ahhoz képest azért 33-an voltunk fent, úgyhogy én elindultam fel, mondom, nekem ez már az életem részéhez hozzátartozott, nem baj, hogy nem jön senki, és mindenki így gondolkodott. És sorban, amikor mentünk fölfelé, ki ez a sok ember, mert azt mondtuk, hogy nem lesz, elmarad, és hát ugye nálam is ott volt az oltári szentség egy kisebb változatban, amit ugye a kabátzsebben meg minden be lehet tenni, én inkognitóba, és akkor azt hittem, hogy egyedül leszek a hegyen, és nem, és 33-an voltunk úgy, hogy nem szerveztük meg. Csak mindenki úgy gondolta, hogy neki ez hiányzik, és elindult. Tehát ez volt a legjobb, legszebb tanúságtétel, hogy kiárási tilalom idején, amikor azt mondtuk, hogy maradjon mindenki otthon, nem bírtunk a helyünkön maradni, meg otthon maradni, hanem elindultunk fölfelé, szinte így a eukarisztiától inspirálva. Ami a legnagyobb élmény volt az, hogy Vadakel atyának a halál előtt nem sokkal lehetőséget adtunk arra, hogy feljön a hegyre. Többször is volt már fent, tehát amikor először fent volt, akkor azt mondta, hogy ez az a hely, amit látott. Tehát megdöbbent, ilyen déjà vu élménye volt, hogy hú, hát tényleg ezt láttam, én ezt mutatta meg az úr a szentségimádás alkalmával, hogy mi ide menjünk fel. A másik, az utolsó alkalom fent a Kálvária hegyén, amikor visszahallgatva az ő beszédét, olyan volt, mintha ilyen ultimátumot vagy ilyen végrendeletet mondott volna, megköszönte az elmúlt éveknek a kitartását, hogy feljártunk a hegyre télen-nyáron, és ugyanakkor megbuzdított bennünket arra, hogy függetlenül attól, hogy többen leszünk, vagy kevesen, vagy mennyire lesz érdeklődés, vagy lelkesedés, mindenképpen tartsunk ki, és megkér bennünket, hogy továbbra is járunk fel első pénteken, illetőleg pünkös szombatokon, és utána nem sokkal, pár héttel ezután a kálváriai beszéde után kaptuk a hírt, hogy elhalálozott hirtelen, és hát akkor érzékeltük azt, hogy azok, amiket ott a hegyen elmondtak, azok igazából egy ilyen jövőbeli biztatás volt arra, hogy folytassuk tovább úgy, ahogyan eddig az indulástól számítva, és most már elmondhatjuk, szeptemberben lesz a 10. évfordulója annak, hogy egyáltalán elindultunk fel az Úr hegyére, hogy a Zsoltáros mondja. Egyébként nagyon érdekes még a másik ilyen élményem, a Vadakel atyának az egy kedvenc fordulata volt, ugye, hogy Táborhegyének nevezte a Kálváriát, és akkor ugye neki ez a magyar hangzás, ugye a T meg a G betű, hogy Tábor meg Gábor, és akkor mindig mondta nekem sokszor, hogy Gábor atya, Tábor atya, Tábor Gábor atya, meg ilyenek, tehát ugye ezek mindig ilyen jó, érdekes dolgok voltak, hogy asszociálta a Táborhegyére, meg arra, hogy ugye a Gábor atya ugye vigye fel a zarándokokat erre az alkalmakra, és így ugye mindig mosolyogtunk egymással, amikor a Táborhegyé megemlítettük, hogy ez szóba került.
0: Mi szokott lenni itt a szentségimádásnak a menete? Mennyi ideig vagytok fönt?
1: A bevezető dicsőítő ének alatt kiteszem az oltári szentséget, amit ugye egy hátizsákba, de egy megfelelő zárt dologba viszem fel, tehát biztonságosan van rögzítve a szentség. És akkor fent ugye van a szentségkitét alatt a dicsőítő ének, utána ugyanúgy, mint a templomban, az üdvözlégy, örökké áldott légynek az elimádkozása. Utána köszöntöm a jelenlévőket, néhány aktuális dolgot elmondok, akár ha ünnep vagy emléknap van annak kapcsán, akár valamilyen más gondolat, vagy az ima szándékkal kapcsolatban, most betegért imádkozunk, vagy van, amikor konkrétan kiemelünk ima szándékokat. Utána én elvonulok hátra gyóntatni, nagyon sokan ott végzik el a gyónásukat, tehát úgy már megszokták, hogy na, jön az első péntek, majd megyek a Kálváriára, és akkor majd a Gábor atyánál majd elvégzem a szent gyónásomat, tehát ez is olyan, mint a Szent Erzsébet zarándok útnál, hogy már ugye barátként üdvözöljük egymást, és az alatt ugye az irgalmaság rúzsafüzérét szokták imádkozni, illetőleg van benne csendes szakasz, és van benne olyan, amikor dicsőítő énekek között van olyan rész, amikor elő lehet menni a mikrofonhoz, és lehet saját szavaikkal spontán a lélek indítatására imádkozni, és így igazából hamar elszáll a másfél óra, amit erre szoktunk hagyni, mert alig kezdünk bele melegedni az imádságba, csak azt látjuk, hogy már eltelt az idő, és hát ugye menni kell oda, és egyéni szentségáldást szoktam adni, külön-külön egyesével kijönnek. Ilyenkor szoktuk megszámolni, hogy hányan vagyunk, és hát így mindig nagy lelki élménnyel távozunk. És ami az érdekes, hogy nem olyan könnyű onnan lejönni azért, mert amikor már elteszem a szentséget, meg voltak az áldások, meg egyéb, akkor azt látom, hogy az emberek beszélgetnek egymással, még azok is, akik azt mondták, hogy sietnek, nehezen indulnak el, olyan vonakodva indulnak el a hegyről, hogy tényleg azt érezzük, amit a Táborhegyén, az igazi Táborhegyén az apostolok, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, és addig csináljuk, amíg jó nekünk ott lenni, és amíg van rá igény.
0: esténként van, tehát este kezdődik ez a szentségimádás.
1: Igen, igen, tehát még az esti misék után én még Fűzérről bemegyek Sátraújhelyre, és akkor viszem magammal az oltári szentséget, ugyanilyen tábori szentségtartó, tehát ilyen kis helyen is elfér. Éppen az irgalmasság óráját mutatja, tehát ilyen számlapszerű, egy nagyossa fér bele, de nem olyan nagy, mint a templomi monsanciák, meg kusztódiák, szentségtartók, hanem pont olyan, hogy ami könnyen hordozható is, és kifejezi, ugye 3 órát mutat, tehát egy ilyen óraszámlapszerűen néz ki, és a maga az óraszámlapja maga az oltári szentség, tehát a nagyossa formájában, és ugye ez esti órákban van, tehát első péntek este, nagyon szép kivilágítva a város, és a felhőknek, meg a csillagoknak a játéka nagyon szép még, tehát amikor felnézünk az égre, akkor tiszta időben látni a tejutat, vagy éppen a holdat, vagy az esthajnal csillagot, ami éppen a kápona fölött megy le. Tehát nagyon érdekes megtapasztalásaink vannak ezekben az esti órákban, és valahogy senki nem álmos, míg aki a legfáradtabban jött fel, az is azt mondja, hogy kiment az álom a szeméből, mert annyira jó itt lenni. Nyári hónapokban este 9-kor szokott kezdődni, téli időszámítás szerint nyilván, ahogy az órát is úgy átállítják, akkor pedig 8 órakor szoktunk kezdeni, hiszen akkor a esti szentmiség időpontjai is előrébb tolódnak.

0: Itt van a körünkben Kis Nándor, aki a Hegyközi Karizmatikus Megújulásnak a tagja. Ő is aktív részese ennek a közösségnek, és részt szoktál venni az első pénteki szentségimádáson, amit a hegyen tartotok. Gábor atya, Tóth Gábor füzéri plébános már néhány szóval említette a kezdeteket, de egészen pontosan hogy történt meg, mi és ki indított benneteket erre, hogy felmenjetek minden első pénteken a Sátoralja új hely melletti Szárhegy tetejére imádkozni.
1: Ez egy lelki gyakorlaton, fűzélem volt egy lelki gyakorlat. Nekünk ezelőtt 10 éve, Badakel atya véget ért a lelki gyakorlata, leültünk este beszélgetni, együtt voltunk a Ró István, Huják Petya, meg többen, egy ilyen 9-en voltunk, és az atya azt mondta, hogy neki az jött, hogy kellene egy olyan helyet keresni, egy olyan hegy, vagy olyan rész, ahova elmennénk imádkozni minden hónap első péntekén, és elkezdtünk keresni egy olyan helyet, itt először Fűzért néztük, de hegyközben nem találtunk egyáltalán, és utána Péter azt mondja, hogy ő tud egyet, Sátoraljában, a Kálvárián, az most készült el, és hogy nézzük meg, ezért kerestünk gyorsan egy Google-be egy térképet, megmutattuk az atyának, és egyben azt mondta, ez az. És akkor így ugye elkezdtünk imádkozni, akkor, hogy mi legyen az egész program, vagy hogy alakuljon össze, és az imádkozásban kijött akkor az első péntek. És ez már nagyon érdekes volt, mert ez történt vasárnap este, és első péntek meg rá következő héten volt. És hogy, de közben elkezdtünk imádkozni, mert az atya mondta, hogy jó lenne egy nagyobb szabású dolgot is, hogy legyen egy pünkösdre váró, hogy a pünkösöt itt a hegyen várjuk. És akkor azt is elkezdtünk imádkozni, és nagyon szépen összeraktuk a programot, és a mai napig is, hogy minden évben, amikor pünkösre van, az szerint van, csak annyi változás lett már sajnos azóta, hogy nincs reggelig, hanem este éjfélig szoktunk lenni most már pünköskor, de az első pénteket mindig megtartjuk, mert igény is van rá, és akkor az atya azt mondta, ez azért lesz jó, mert Magyarország megtéréséért imádkozunk, és a fiatalok megtéréséért. Nagyon sokszor mondta az atya nekem, mert nagyon sokat voltam vele, hogy tudom-e, hogy ő bejárt az egész világot, és egyébként

0: Amikor első pénteket megszerveztük, akkor senki nem hitt benne, hogy téged felhívtalak a rádióban, hogy hirdessed, akkor plakátot gyorsan megszerkesztettük, és nagyon érdekes volt, hogy még a többiek se hittek benne, de én mondtam, ha jó Isten akarja, akkor az ő akaratával biztos fog működni. És ahogy megszerveztük, felmentünk hegyre, bejártuk a területet, és akkor első péntek, mi is vártuk, hogy mennyien leszünk, és összejöttünk egy 70 ember. És ez nagyon nagy erőt adott nekünk, hogy egy 5 nap alatt megszervezése egy ennyi ember eljött, és onnantól kezdve nagyon, a másik érdekesség az volt, hogy egy 9-edet jártunk, akkor elkezdtük, és pont egy 9-edre jött a pünköst. És annak is megvolt az ereje, olyan volt, mint egy pünköst estéje, hogy mint a Medjugorjében, ilyen napcsodát is lehetett látni. Nagyon, nagyon sok kegyelem, és nagyon, nagyon fantasztikus volt.
1: Milyen korosztály szokott részt venni ezeken az első pénteki szentségimádásokon a hegyen?
0: Hát vegyesen, vannak fiatalok is, nagyon sokan jönnek felvidékről, valaki Debrecen mellől jön, tényleg változó. Volt a 10 évben volt, hogy amikor nagyon sokan voltunk, volt, amikor már kevesen voltunk, akkor egy kicsit csüggedés volt benne, hogy akkor, de az úr mindig küld, és most azt vettük észre, most is a legutolsó első pénteken 30 fölött voltunk, és azt veszük észre, hogy egyre jobban van rá igény, és Gábor atyának köszönet, hogy ő ez szívügyének tartja így, és minden első pénteken egyet se hagy ki, talán egyet valamiért kellett kihagyni, és mindig ott van. Hogy köszönet neki is, Huják Péternek is nagyon köszönet, mert ő is szívügye, viszi fel a zenét, és dicsőjét, ez Jóisten műve.
1: És ezt hogy kell elképzelni, ilyenkor közösen indultok föl a hegyre? Hány órakor szoktatok fölmenni?
0: Hát mindenki, hogy az ő tempójához mérten indul föl a hegyre, és ott találkozunk. Valakinek fél óra kell, valakinek 3-4 óra, valakinek meg 15 perc. Nyáron 9 óra, tényleg 8 órakor.
1: És meddig vagytok fönt?
0: 1 órát. Az, még azt elmondanám, hogy az az érdekesség, hogy mi voltunk már -20 fokba, hóba, fagyba, esőbe, szélbe, nem, sose zavart minket, hogy milyen időjárás van, mindig fölmegyünk, és ha 10 vagyunk, akkor is, és az a szép benne, hogy amikor -20 fokban voltunk ott, összeguborodva, és ott voltunk szentségimádáson, az a megmarad emléknek, hogy milyen összetartó vagyunk ezen a téren, és az úrnak biztos nagyon tetszik az, hogy visszük ezt, és folytatjuk tovább.
1: Igen, ha még valaki nem járt itt a Sátoraljaújhely melletti Szárhegyen, akkor érdemes tényleg fölzarándokolni a Magyar Kálvárián keresztül, és ahogy felérünk, egy Szent István kápolna van fönt, tehát ez is nagyon fontos, hogy így is kapcsolódik a hely a magyarsághoz, illetve a nemzetünkért való imádsághoz.
0: A kápolna, akkor a Szent István kápolna, ott, hogy a Szent István átadja a koronát Szűzanyának, és előtte a rácsra kitesszük, van egy rácson egy nekünk egy ilyen oltár, amit kirakjuk, és arra van kitéve a szentség, és úgy tartjuk a szentséget. Az országot mindig Gábor atya felajánlja, egy területi védelmet kér az egész országra, a környékre, ez megvan a forgatókönyv, és nagyon, nagyon áldott rózsafűzét mondunk, irgalmasság rózsafűzét, és ezek nagyon fontosak, és ha valakinek valamilyen szándéka van, akkor azokat is a Gábor atya el szokta mondani. És akkor, igen, még azt szerettem volna mondani, hogy és minden első pénteken fönt a hegyen Gábor atya gyóntat. És az első pénteki 9-szedet is meg tudja bárki csinálni, mert ott el tud jönni gyónni. Csak előtte akkor el kell menni a misére.
1: Nándi, neked személy szerint mit jelent az ilyen jellegű szentségimádáson való részvétel, hogy tényleg ott vagytok az Isten szabad ege alatt éjszaka?
0: Hát ez nekem egy nagy feltöltődés, erőt ad. Az egész hónapra is mondhatnám. Nagyon, tényleg az át kell élni, fel kell jönni, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjenek fel, és amikor ott vannak egy órát az Úrral, fönt az ég és a föld, és tényleg ott kinyílik, és fantasztikus, hogy tényleg, aki még idáig eljött, az mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, és vissza szeretne jönni. Nagyon messziről is eljönnek, és aki mondjuk Budapestről eljött, ő is ugyanezzel a véleménnyel megy el, és szeretném, ha sokan eljönnének, megtapasztalják.
1: A hegyközi karizmatikus megújulás első pénteki szentségimádásáról, amelyet a Sátoraljaújhely melletti Szárhegyen tartanak immár 10 éve,
2: Tóth Gábor füzéri plébánossal és Kis Nándorral, a hegyközi karizmatikus

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johan Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Isleworth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztályvezetője. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Bilicsi Tivadar felvételeiből készült válogatással várjuk Önöket. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Már ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

Rég, mikor az omnibuszon azt, hogy szeretem, oda súgták, ez volt Pest.

Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az

ki velünk, hogy süljek ma úgy, mint az előtt. Az egyik kocsmából, a másik kocsmába, dörzs kávéházamból, zenés kávéházba, asszonykám, adj egy kis kimenőt, hogy süljek ma úgy, mint az előtt. Megjövök éjfélre, háromra vagy négyre, vagy holnap délre, mint az előtt. Kaptam mára egy klub vacsorára, kapukulcsot kimenő. Oly gyorsan leszárom, addig sorra járom, a sok elfagyott snő. Ma pezsgőben úszunk, és a falra kúszunk, csak értik, mi van velem. Hát én

élek ma úgy, mint az előbb. Az egyik kocsmával, a másik kocsmába, törzs kávéházamból, zenés kávéházba, asszonykám, vagy egy kis kivelő. Hogy szüljek ma úgy, mint az előbb. Megjövök éjfére, hát

édes a mámon, és egy-két pohár bor már minket a mennybe repít. Szép álomvilágban, hol minden virágba egy ámorka

és a férjek nagy legények. Ha az asszony már elment, és ha sokba is kerül, élnek szalma özvegyül. Boldogabb embert itt nem lát, mint ami boldog most a Bernát. Ilyen vígan régen nem volt ő, ki mindig, mint a férj volt, most is

az iba. Együtt ültek a sötétben Berta és az ifjú úr, míg a vásznon kergetőzött japán-angol muszkabúr. Körutazást vonatra

és rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mindez oly mulattató. Hintában hintázhatsz, fagylajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a tormás virsli mesét. Olyik a ligetben nagyszerű, olyik a ligetben jó, cirkusz, mozgi és ringlisfil, bampet is, fejlúver és a serbó, olyik a ligetben oly vidám, olyik, hogy mulat a nép. Hogyha süt a nap, kedves, de esőben nedves, a liget, de szép. Úgy várom, hogy nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyobban. Mivel kérem a vérem, oly lázas a mérem,

nagyszerű. A ligetben jó cirkusz, mozi és ringlis fél, van pedig Svengruver és a Serbo. A ligetben oly vidály, hogy mulat a nép, hogyha süt a nap kedves, ne eszében nedves.

elég az ormányát, van-e fódormánya, ő neki, apu mond meg már, na hát. Apu hogy medd be a sakad elefánt, a slám ballangjába, apu hogy medd be, apu hogy

ez az a kenguru ott, az egy új ercé vagy régi? Az a kis medve, mikor halad esik, kell hozzá sóda víz? Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtt tejbe gríz? Ugye ezt benótott ő

kis csoda gyerek, zongora művésznő. Néma azóta szép hangszerem, no de nem baj, üssek ő. Halló, halló, kis Jutka, Ferkó őt is megrúgta, Imrus ifjú, és nem véd, táncot lett az íróasztal tetején. Ez még semmi, ám lackó, oly szemek, mint két mackó.

ráduplázott a pista, ez lesz csak futballista. Összetört két ablak, már pedig csak fél órája kezdődött a gyermekbál. Ágika egy kutyust hozott tacskó, mely foly

Csendben alszik anyu, szuszok kisöcsém. Ritkán jössz most apu haza, s mindig úgy sietsz el, és valahogy olyan furcsa vagy. Tudom, nem árulsz el engem, de mondtad rég egyszer, mi összetartunk, ugye férfiak. Apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell, csak te gyere és velünk maradj. Ugye nem

Azt mondta az anyu, hogy te csak pár hétre még el, vidéken vagy, most ott dolgozol. Elhittem, és azóta is úgy aludtam éjjel, másnap itt vagy, s vajon mit hozol? Nem jöttél, csak jött helyetted pénz, cukor, ajándék, és villannyal hajtott kis vasút. Nincsen, aki megjavítsa, ha rossz lesz a játék, és nélküled nem örülök úgy. Apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más út sem kell, csak te gyere, és velünk maradj. Ugye nem

Anyu téved, vagy csak rosszat mondok, bár én másnak soha nem hiszek. Te mondd meg hát, édesapu, tényleg sokkal jobbak? Sokkal jobbak ott a gyerekek? Tudd meg azt, hogy

vagyok, holnap fel kell kelni, s lehet, hogy számtamból felelek. Apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kisöcsémet, fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem,

Én mondok egy helyet, hol biztos boldog lehet. Ezt minden ember tudja jól, ki Pestet ismeri. Ott csillog a Duna, a Gellért egy se csúnya, és espresszó van 10 000, a kávé isteni. Az egész város bája végtelen, megválni vendég tőlünk képtelen. Szeretlek Budapest, a neved hallatára, gyorsul a szív dobogás. Regényes Budapest, ahol a várban este édes az álmodozás. Kedélyes Budapest, mindegyik utcájában, minden is otthon is.

csendes kis eszpresszó, szerelmes párok, néha nap magam is oda eljárok. Kávégő zsongás, egy halt zongorista, Horváth Jenő, Görsvin, Bernstein a lista. És játszik Ejzemant, Kacsót és Kálmán, mennyi szép emlék és hány kedves ábrán, itt mindig valaki valamit vár. De hogy mit, maga sem tudja talán, pedig

Tudni kell örülni minden kis jónak, kedves mosolynak, egy biztató szónak. Nekem is jutott már rossz, no meg jó is, gúny, pofon, mellőzés és jó néhány csók is. De azért van még mit várnom és tennem, s ha néha fogytán az erőm, a kedvem, elmegyek hozzád, te kedves barát, játszd el most újra a szívem dalát, azt, hogy

0: záróráig mindig van remény.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Bilicsi Tivadar felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2026. szeptember 15-e van, az év 258. napja, ami azt jelenti, hogy ebből az évből, 2026-ból még vagy már csak 107 nap van hátra. A mai napkelte időpontja 6 óra 15 perc, a napnyugtájé pedig 18 óra 51. Az éjszakás technikus Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet szokás szerint egy rövid ima követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelki ismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat, szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johan Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Iowath és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az úgynevezett mikromobilitási eszközök, így az elektromos rollerek használatának veszélyeire hívják fel a társadalom figyelmét az Országos Rendőrfőkapitányság és a Magyar Biztosítók Szövetsége által szervezett biztonság hetén. Sokan a minimális képességekkel sem rendelkeznek az ilyen eszközök használatához, ráadásul védőfelszerelés nélkül közlekednek, hangsúlyozta Berzai Zsolt rendőralezredes, az ORFK rendészeti főigazgatóság közlekedés rendészeti főosztály vezetője. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helyiségeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásban részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél. Előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirógráf rendelete a Vatikáni apostoli levéltár és könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentszék sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni apostoli levéltár és a Vatikáni apostoli könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni, extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni apostoli levéltárban és a Vatikáni apostoli könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiséget használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságom második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, erődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közösségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte: vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonino teremben vannak.
2: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomátia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kértem vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
2: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudét!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Baka András köztársasági elnök Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Run Up Iowath és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcs találkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, szeptember 15-én az Enikők és a Meritták ünneplik névnapjukat. Az Enikő női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg az ősi Enik ünőnévből, a kő kicsinyítő képzővel. A Meritta görög eredetű női név jelentése méh. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Enikő és Meritta nevű ismerőseiknek vagy rokonaiknak. El ne felejtsék a nevek viselőit a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született 1815-ben Budán Kovács Gyula, a hazai paleobotanika megalapozója. Marosvásárhelyen nevelkedett, és ott kezdett növényeket gyűjteni. 1844-től 50-ig, mint botanikus dolgozott a Császári Fűvészeti Múzeumban és Fűvészkertben. 50 és 65 között a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárának őre volt. 62-ben a botanika tanárává nevezték ki a Pesti Egyetemen. Megbízatásának csak rövid ideig tudott eleget tenni. 1863-ban agyvérzés érte, és bénultan élt haláláig. Tudományos munkássága során egyaránt foglalkozott az élőflórával és a magyarországi ősnövények kutatásával. Kéziratban maradt fenn a Brassai Sámuellel együtt készített új magyar fűvészkönyve, melynek részleteit aztán Brassai és más munkatársai tették közzé. Fontos munkái közé tartozik az Ausztriai Birodalom, különösen Magyarország és Erdély ritkább szárított növényei című könyve. És szintén a mai napon született, 1923-ban Budapesten a Józsefvárosban Fejes Endre író. Négy polgárit végzett, majd Szabó Inasnak állt. 17 éves korától vasesztergályos tanuló volt, 40 éven besorozták, a hadseregből azonban megszökött és Pesten bujkált. 45 és 49 között Németországban, Franciaországban, Svájcban, Hollandiában és Olaszországban volt gyári munkás. Hazatérve Budapesten lett esztergályos. 51-ben megpróbált disszidálni, emiatt 8 hónapra Kistarcsára internálták. 55-ben kezdett publikálni. Elsősorban a budapesti munkás életet ábrázolta nagy emberismerettel. Első kötete a Hazudós 58-ban jelent meg. Abban és a Vidám cimborákban, a külvárosban élő, nagy üzemben dolgozó fiatalok sorsáról ír. A 62-ben megjelent Rozsda temető című regénye óriási sikert és hatalmas kritikai visszhangot váltott ki. Rövid idő alatt több mint 30 nyelvre fordították le. Mindenekelőtt külvárosi és kispolgári hőseinek sorsát akarta vizsgálni és értelmezni, műve így oknyomozó krónika lett. Hősei a Hábetler család tagjai, minden tudatos cselekvéstől irtózva a történelem peremén élnek. A regény története 50 évet ölel fel, a hagyományos nagyregény lassú cselekményét intenzív előadásmód váltotta fel, gyorsan pergő párbeszédek, filmszerű vágások jelzik az események menetét. És a mai napon hunyt el 1913-ban Budapesten Vámbéry Ármin orientalista. Szegény zsidó családból származott. Csak 3 évig járt iskolába, de már ekkor ámulatba ejtette tanítóit az idegen nyelvek könnyű elsajátításával. 57-ben valósíthatta meg tervét, hogy tudományos kutatások céljából beutazza a keletet. Ebben az évben Isztambulba ment, ahol tökéletesen megismerte és elsajátította a keleti életstílust és gondolkodásmódot. 61-ben visszatért Pestre, azzal a szándékkal, hogy keletre megy a magyar őshaza felkutatására. 1861 őszén indult útjára. 63. márciusában Reside Fendi néven dervisnek adva ki magát egy buharai hadzsi karavánnal Erzurumon és Tebrizen keresztül, majd a Kaszpi-tengeren és Türkmenisztánon át hívába, onnan a sivatagon átkelve Buharába ért. Innen egy karavához csatlakozva Szamarkandon, az afganisztáni Heráton majd Meséden áthaladva Perzsiába jutott vissza. 64-ben tért haza Pestre, a következő évtől pedig a Budapesti Egyetemen a keleti nyelvek tanára volt. Közép-Ázsia földrajza és néprajza, valamint a török filológia területén végzett munkássága alapvető jelentőségű. Rendkívül érdekesek útleírásai, amelyeket 3 kötetben rögzített. Ez volt az a 3 könyv, amelyet több nyelvre lefordítottak, és általuk a tudós világhírűvé vált. Nyelvészeti munkái is számos értékes témát boncolgattak. A Magyarok eredete című könyve miatt komoly támadások érték, mivel történeti, nyelvészeti és néprajzi adatokra támaszkodva azt kívánta bebizonyítani, hogy a magyarság a török népekkel ápol rokonságot. Vámbéry Ármin tehát a mai napon hunyt el 1913-ban. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Baka András köztársasági elnök Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszter fogadta, olvasható a Sándor palota honlapján. Az államfő elmondta, Magyarországot és Németországot mélyen gyökerező történelmi barátság és stratégiai szövetség köti össze. Új, bizalmon alapuló fejezetet nyitna a magyar-német kapcsolatokban a két ország külügyminisztere, erről adott ki közös nyilatkozatot Orbán Anita és Johann Vadepul. Rögzítették, közösen állnak ki az európai szolidaritás szellemében, az Európai Unió tagállamaiként és NATO szövetségesekként az erős, biztonságos, szabad és versenyképes Európáért. Nagymértékű családi pótlék emelésről beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter ezt 2027-re vetített előre, de más konkrétumot nem említett. Beszélt arról, hogy az örökbefogadás kérdése is téma lesz az ősszel kezdődő alkotmányozási folyamatban. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt. Szó esett a gyermekvédelem ügyéről, amelyet a hétvégén külön tájékoztató keretében a kabinet tagjai részletesen kifejtettek. Emellett a kormányfő visszautalt Orbán Viktor interjújára, szerint a Fidesz elnöke rendőröket, ügyészeket, adónyomozókat, pénzügyőröket fenyegetett, ha részt vesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájában, ami példátlan. Benyújtotta a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlamenti honlapon olvasható javaslat előadója Kátai Németh Vilma, szociális és családügyi miniszter. A kormány által benyújtott csomag megtisztítja a közterületeket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, és véget vet annak a gyakorlatnak is, hogy egészséges gyermekek hónapokra bent ragadjanak a kórházakban a gyermekvédelmi rendszer késlekedése miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. A Tiszapárt frakciójának alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomoros Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Hantos István, a bizottság tiszás elnöke közölte, az országgyűlés már ezen a héten szavaz a jelöltek alkotmánybíróvá választásáról. Péntekig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca azt közölt az MT-vel, nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború eszkalációja a következő hetekben és hónapokban Lengyelországot is közvetlenül érintheti. A kormányfő ezt azután jelentette ki, hogy vasárnapra viradóra orosz drónok ukrán területen, a lengyel határ közelében egy benzinkutat, valamint a Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát is eltalálták. Donald Tusk a támadások után rendkívüli tanácskozást hívott össze a kormányzati biztonsági központban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kért az amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt, számolt be az MT. Donald Trump várakozásai szerint az iráni konfliktus még idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, támogatja Észak-Írország kiválását Nagy-Britanniából. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. John Sweeney, Ron Ap Iorwerth és Michael O'Neill a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet feloszlását követően gomoly felhős, derült lesz az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. szeptember 15-én, az év 258. napján, amikor a nap 6 óra 15 perckor kel fel, és lenyugodni 18 óra 51 perckor fog. Ma egyébként az Enikők és a Meritták ünneplik nevük napját. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig, és ma van az Európai Mozdonyvezetők napja is. A nap célja, hogy felhívja a közvélemény és az utazó közönség figyelmét a sok lemondásra járó hivatást választó mozdonyvezetők felelősségteljes munkájára. A technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napversében Pilinszky János Magamhoz című költeményét hallják. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően hírekkel jelentkezünk, és a szentek szent életű emberekben a mai napon a fájdalmas szűzanyáról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldog elvatásáért, és 8 óra előtt még programajánlóval is jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka, szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Visszatérve az interszubjektív tánchoz, ez tulajdonképpen egy csodálatos dolog, de ha jól belegondolunk, ehhez kell képesség, kell egy partner, kell a zene, tehát jó néhány külső tényező.
1: Így van, ez nagyon-nagyon fontos. Hát a partner az ugye legtöbb esetben az édesanyja, mint elsődleges gondozó, vagy lehet ez az édesapa, tehát mindenképp kell egy valaki, akinek a tükrében, vagy akinek a segítségével indul el ez a fejlődés, anélkül nem nagyon tud egy komplex személyiségfejlődés elindulni, vagy nagyon sérülten indul el. Ez nagyon fontos, igen.
0: Akkor, amikor a fejlődés befolyásoló alapvető tényezőkről beszélünk, akkor elsősorban például a szülőkre kell gondolni.
1: A szülőkre kell gondolni, illetve arra az agyi struktúrára is kell gondolni, amivel születünk. Mert hogy az is ugye ad egy ilyen válaszkészséget, tehát nyilván, hogyha egy kisgyereknek éretlenebb az idegrendszere, akkor ez kihat a személyiségének az integrációjára is. Tehát, hogyha én ezt egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nehezebb működésekre akarom ráfordítani, tehát mondjuk egy hiperaktív kisgyerek, vagy egy autisztikus kisgyereknek ezek a folyamatai egy picit nehezítettebbek, hogy a személyisége is megfelelően differenciálódjon, ehhez kell a nagyon sok fejlesztés, meg ehhez kell a nagyon sok odafigyelés.
0: Tehát a szülők az első és legfontosabb, akiket meg kell említeni a fejlődés befolyásoló, mondjuk így idézőjelbe tényezők között, de mire kell még nagyon figyelni?
1: Említettük a szülőket, ugye az agyi struktúrákat, vagy amivel születünk, vagy a gének, amik meghatároznak minket, ezek mind elengedhetetlenek, illetve még egy nagyon fontos dolog, hát nem mindegy a környezet, amiben beleszületünk, szóval nem mindegy az, hogy van-e egy őrző, védő klíma, ami körbevesz, vagy pedig olyan küzdések vannak, amik nagyon súlyos egzisztenciális problémák, vagy nagyon komoly traumatizációk, például nagyon veszekedős család, vagy egzisztenciálisan nehéz helyzetben lévő család, ne adj Isten olyan háborús vagy egyéb környezet, szóval ezek nyilván mind olyan hátráltató tényezők lehetnek, amik nagyon megnehezítik szintén a személyiségnek az integrálódását. Illetve nyilván minél odafigyelőbb és minél jobban tartalmazóbb, hogy ilyen pszichológiai fogalommal éljek egy környezet, annál egészségesebb a személyiségfejlődésnek is a lehetősége. Mert hogy tulajdonképpen ezek az érzékeny rendszerek, ezek folyamatosan egy ilyen integrációban vannak.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most a várható időjárásról. A kötfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel, majd estére kiderül az ég. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő futózápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható, késő este 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Most néhány település hőmérsékleti adata. Békés Csaba 11 fok, Budapest 14, Debrecen 11. Győröd 14 fok van a Kékesen és Miskolcon, valamint Napkoron 12. Paks, Pécs 13 fok, Sármellék 16, Siófok 18. Szegeden 13 fok van, Szolnokon szintén és Szombathelyen 10. Sátoraljaújhely 14 fok, itt Egerben 9 fok van és Jászberényben 10. A napi melegrekord 37 fok Kereken, 1947-ben Budatétényben mértek ennyit. A hidegrekord -2,4, 1962-ben Csákváron csak ennyi volt. És jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatásra ma nem kell számítani. Útinform. Az M3-as autópályán átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 68-as és a 71-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták aszfaltozás miatt. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munkálatok a Gyöngyös nyugat csomópontot is érintik. Vásárosnemény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A főváros felé fel lehet hajtani az autópályára. S végül a kompok. A Dunakanyarban a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp újra menetrend szerint jár. A Dunakeszi horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik, de a menetrendet tartva az első komp horányból 5 óra 25-kor indul, és a legutolsó járat Dunakesziről 20:35-kor megy át a szigetre. A folyó alsó szakaszán Mohácsnál a komp csak a 2,5 tonnánál könnyebb járműveket szállítja. Adony és Lórév között a komp hétfőtől korlátozás nélkül elindult, 7-től 18 óráig jár. De nincs komp közlekedés a Dunán, Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tökör és Szászhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása szünetel. Nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfűn, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson, Olcsva és Olcsvapáté között az alacsony vízállás miatt leállt a komp közlekedés. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: magamhoz. Bátran viseld magányodat. Én számon tartlak téged. Ne hagyd a sorsod csillagokra, benned érjen a végzet. Vállad két éber sarka közt, ha sisteregve átcsap, tudom, több vagy mindannyiunknál, benned vakít a bánat. Légy hát akár az állatok oly nyersen, szép és tiszta. Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. És egy éjjel, magad sem tudod, mint égig érő ének, feljönnek benned napjaid, a halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád. Az este sírva, késve hiába járják pitvarod. Csak én látlak. Vagy én se.
1: Pirinszky János Magamhoz című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pirinszky Budapesten született 1921-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar és olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére azonban már nem jutott ideje. 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, ott szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. Első kötete 46-ban jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Könyvkiadó külső korrektoraként dolgozott, 51-től 56-ig nem publikálhatott. Azt követően a Magvető Kiadó felelős szerkesztője lett, majd 57-től haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 76-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pirinszky János 1981-ben hunyt el.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. Leó pápa az Apostoli Levéltárban és Könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyet az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá tesz és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szentatya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tópartján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állathatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szentatya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szentatya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentség sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikán Városállam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közelségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte: vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala. Folytatta a pápa, rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonino teremben vannak.
2: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Encyclica is beszél. Ezért a pápa arra kérte vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
2: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ott van, amikor Jézust halálra ítélik, hordozza a keresztet, és keresztre feszítik. A szeretet gyakran éppen így mutatkozik meg, nem látványos tettekben, hanem a hűségben, a kitartásban, a csendes együttszenvedésben. Mária fájdalma nem lázadozó, nem elutasító, elfogadja azt, amit nem ért teljesen, bízik akkor is, amikor nem látja a végkifejletet. Ezért példakép számunkra, ő az együttérző anya, az egyház anyja, aki osztozik minden hívő szenvedésében. Ez a nap arra tanít minket, hogy nem kell félnünk a könnyektől, ha azok szeretetből fakadnak. Jézus anyja nem menekült el a fájdalom elől, mi se próbáljuk elkerülni a kereszteket. Ha Máriával és Jézussal járunk, nem leszünk egyedül a próbatételek során. A szenvedés idején gyakran csend van, válaszok helyett némaság árad az égből. Mária is ezt élte át. De épp ez a csend válik az engedelmesség iskolájává, ahol nincs már szó, ott hűségre van szükség.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ma a fájdalmas szűzanya ünnepe van, az énekrend tehát ennek megfelelően alakul. Így elsőként a Hozsanna 63-as számú énekét énekeljük, ez pedig a Keresztfához megyek kezdetű ének. A 65-ös lesz majd felajánlás alatt, az Állagyötrött Isten Anyja, áldozás alatt pedig az Éneklő Egyházból az 540-es és a Hozsannából a 137-es számú ének csendül fel, kezdősoraik, a kenyér, amelyet én adok, valamint üdvözlégy szentest. És a Hozsanna 63-as számú énekével fejezzük be, ezzel is kezdjük a Szent Misét, de kivonulásra a 8. versszak lesz. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 63-as és a 65-ös, az Éneklő Egyházból az 540-es, valamint a Hozsannából a 137-es és a 63-as. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Tegnap ünnepeltük Szent Kereszt felmagasztalását, és mai napon megemlékezünk boldogságos szűzanyáról. Fájdalmas szűzanyának van az emléknapja, hiszen a boldogságos Szűz Mária látta az ő fiát szenvedni a kereszten. A fájdalomnak tőre járta át, nem csak akkor, hanem más olyan eseményekkor is, mikor az ő fiát elutasították, amikor menekülni kellett Egyiptomból, és sok más eseménykor az életében. Ez a fájdalomnak a tőre járta át az ő szívét. Boldogságos Szűz Mária is, mint ember, megtapasztalta a szenvedést itt a földön, de Krisztussal együtt és Istenbe vetett hitben. És most ott ül a Krisztusnak a dicsőségében, ő is testében, lelkében, a mennyei dicsőségben. Kérjük ezért az ő közbejárását, segítsen minket, mi is a szenvedéseinket, keresztjeinket Krisztussal és a mindenható Istenbe vetett hittel élhessük meg. Reggeli szentmisénket Erzsébet és Pál, valamint Ferenc és Irma elhunyt jó nagyszülőkért ajánljuk fel. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mennykor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált, annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Nagy pinteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyához: Asszony, íme a te fiat. Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyát. Attól az úrától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most hallottunk egy olyan rövid szakasz, és mai emléknap nagyon, ahogyan az mise elején hallottunk, erős kapcsolatban álló tegnapi nappal. Mert tegnap tudtunk Szűz Máriával fölnézni a keresztre, Jézusra, a kereszt fölmagasztalására, és ma valahogyan az evangélium fordított kép mutatja nekünk. Más szemszögéből nézünk erre a helyzetre, amely ott a keresztnál volt. Most úgy tudjunk tekinteni, mint Jézus a Szűz anyára. És nézzünk meg, hogy nekem mindig jön eszébe erről az evangéliumról egy olyan második János Pálnak a története, egy esemény az életéből, amikor 9 éves korában elvesztette az édesanyját. És édesapja elvitte, míg ilyenkor kis 9 éves Károly a Kalvária Zebrzydowskába a Szűz Máriának felajánlott egy kegyhely. És ott mondta neki az édesapja: nézz fel erre a képre, a Szűz anyára, az mostantól a te édesanyád lesz. Valószínűleg lehet gondolni, hogy amikor ezt történt, a második János Pál apukája erre az evangéliumra gondolta. Valószínűleg az sugalta neki ezt a pillanat, hogy ez a tény megvalósuljon majd később. Az meghatározó volt második János Pálnak, mert amikor utána püspök lett, akkor ezt a jelmondat választotta magának, hogy egész a tiéd, totus tuus, hogy Szűz Máriának adta az egész élete, az egész szolgálatát. És valahogyan minket is erre hív mai ünnep, hogy a Szűz anyának átadni az egész életünket, amely van. Főleg a szenvedés. Mert szenvedés talán nem máshol jobban érthető, mint a keresztnál. És ezzel kapcsán is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor picit szélesebben nézünk a mai ünnep is a Szűz Máriának a képe a Szentírásban, akkor valahogyan már Teremtés könyvétől megjelenik nekünk mindig egy olyan kép, hogy az ivadika össze fog tiporni a kígyónak a fejét. És amikor nézünk majd az utolsó könyvben, ami a Szentírásban van, a Jelenések könyvét, akkor ugyanúgy valahogyan látjunk, hogy ott egy asszony menekül a pusztába, mert üldözi őt egy sárkány, vagyis egy kígyó. Mindig a kígyót lehet a Szentírásban értelmezni úgy, hogy ez sátánnak a jelképe. És valahogyan ezért teljesen jogos is mondani, hogy Szűz Máriának a képe az az egyház. Maga Szűz Mária valahogyan az egyháznak lehet azonosítani ez egyházzal. És ez nagyon fontos nekünk, mert amikor belegondoljunk, hogy nézzünk meg, hogy Szűz Máriának valahogyan a mi anyánk is lett, ezáltal, hogy Jézus adta őt a tanítványnak, hogy vigye hazába, hogy fogadjon el, és mi nekünk is van ez a lehetőség nap, mint nap. Mert amikor gondoljunk még tovább, hogy az anyának ez a kiváltsága, hogy adjon új életet. És ugyanaz, mivel gondolhatjunk az egyházra, az egyháznak ugyanúgy van egy olyan lehetőség adni nekünk új életet. Nem hiába talán Szent Pál mondta többször, de főleg a Galatákhoz írt levelében, hogy mondja azoknak, akiknek hirdette az evangéliumot. Kedves fiaim, újra szólok titeket, míg a Krisztus kialakul benneteket. Azért használja ezt a hasonlatot, mert az, aki szól az új életre a másokat, az talán néha szenvedéssel jár, mint a szül is, de azért a céllal, hogy egy új élet szülesen. És gondolhatjunk is talán arra, hogy manapságban sokszor úgy van, hogy Szűz Mária velünk együtt szenvedésben áll a keresztnál. Főleg ilyenkor, amikor mi születünk az új életre, amely sokszor talán szenvedéssel jár. Miért? Mert el kell hagyni az, ami bennünk régi, ami bennünk rossz. Ezt el kell távolítani. De ezért az fájdalommal is jár, de ez egy céllal, hogy legyen új élet. Szentírás is hozza ezt a képet sokszor, hogy szül is nehéz, de amikor van új gyerek, akkor nagy boldogság van. És mi nekünk ugyanúgy kell újra születni az egyházban, a lélekből és a vízből, ahogyan mondta Jézus a János evangéliumában. Erre is hív mai ünnep minket valahogy, hogy akár is Szuzánjának a szenvedése van, amikor úgy lehetne mondani, hogy amikor új életre mi születünk, de ezért, hogy új életünk legyen. És emlékeztessünk mindig arról, hogy igen, a keresztnál volt a szenvedés, volt a fájdalom, de nem ezért, hogy csak az maradjon mindig velünk, hanem ezért, hogy ez az esemény segítsen nekünk majd átlépni az új életbe, a föltámadáshoz. Mert aztán az is része volt a Szűz Máriának annak. És ezért emlékeztessünk arra mai nap folyamán, amikor talán különböző szenvedések érnek minket. Hogy ezek a dolgok, ajánljunk fel a Szűz Máriának, hogy segítsen minket megmaradni a hitben. Mert ez fog minket utána vinni a föltámadásba. Amen.

0: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Add, Urunk, hogy szent atyánk Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a fájdalmas anyja lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk! Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait. Hallgass meg, Urunk! Szent fiat fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség, meg a természeti csapások okozta sebeket. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyatottak a hét fájdalmú szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek. Hallgass meg, Urunk! A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az irgalmasság anyja. Hallgass meg, Urunk!
0: Add, Urunk, hogy Erzsébet, Pál, Ferenc és Irma elhunyt jó nagyszülők boldogságos Szűz Máriával és a szentek társaságában örvendezhessenek a te boldogító színelátásodnak. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te a boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevére, dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Irgalmas Istenünk, fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő anyánká, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és is a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten, s a boldogságos, mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erőj, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, az egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Erzsébet és Pál, Ferenc és Irma szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Magunkhoz véve örök megváltásunknak szentségi ajándékát, kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek bikivel.
0: Istennek legyen hála. Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk, api és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti api és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Herbst Ádám, a bazilika káplánya mutatta be. A Szent Beszédet Ján Marek Briska mondta. Az éneket Horváth Hanna vezette. A felolvasó Bóta Zoltánné és Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 2030-ig új választási törvényt és új alkotmányt fogadná el a kormány, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Magyar Péter szerint az új választójogi törvényt az új alkotmány elfogadása után érdemes kidolgozni, és mindkettőt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik. A Tisza frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta tegnap az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. A procedúra ma következik a parlamentben. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés nyílt pályázat alapján született, amelyre 9-en jelentkeztek, tájékoztatott a tárca. Kiemelt agrárpolitikai célnak nevezte a méhészek támogatását az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca szerint jövőjüket a minőségi méz tisztességes versenyfeltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják. Az ár- és toprendszer megszüntetését sürgeti a Fruit Web szakmaközi szervezet, mert meglátásuk szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. Szerintük néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás. Az átlagsebesség mérés bevezetését és a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriává tételét vizsgálja a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, továbbra is a gyorshajtás az egyik leggyakoribb oka a súlyos közúti baleseteknek. Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben Magyar Péter miniszterelnök novemberben. Orbán Anita külügyminiszter a német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján Budapesten ismertette, Magyar Péter a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján tart beszédet. Johann Wadepool 7 éve az első német külügyminiszter, aki Magyarországon járt. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, itt az amerikai elnök a True Social közösségi oldalán. Korábban Donald Trump kérte az ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát egyelőre vizsgálják. A behatolás miatt légiriadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az uniós tagállamok nagykövetei egy nappal a határidő lejárt előtt sem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról. A Politico brüsszeli lap információi szerint a diplomaták ezért egy héttel, szeptember 22-ig kitolták a döntés határidejét. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A miniszterelnökök a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozón memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. Leszögezték azt is, hogy kiválás esetén visszatérnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég némi gomoly felhővel, futózápor néhol előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnuszt imádkozunk. Áll megtörtent Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy siratja Szent fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. Ómény nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy kint szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szentszülőt? Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát. Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen. Hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg, a keresztre feszítetnek vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, hozd meg velem gyötrelmeit. Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szentszüzeknek, kelyhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem, Krisztusomnak kínjait. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad. Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kín halála védelmezze áldásával szívemet. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, s bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja, többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők: Símeon megjövendőlte Máriának szenvedéseit. Második, az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik, a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik, találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik, a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik, Jézus levették a keresztről és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja, keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelki ismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat, szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most Farkas Erzsébet programajánlóját hallják.
2: Kedves hallgatóink, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál a mai napon, azaz szeptember 15-én, kedden a következő programokkal várja önöket. Ma délelőtt 10 órakor nyílik az a kiállítás, amely a Gyermeki Álmok rajzkiállítása, és amely az Én Jövőm Isten Kezében címet viseli. Nos, a kiállítás, ahogy már említettem, ma délelőtt 10 órakor nyílik a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolában. A tárlata gyermeki álmokat és reményeket mutatja be. Az alkotások őszinte hittel, bizalommal és kreativitással ábrázolják jövőképüket, azt, hogy életüket Isten szeretetére bízzák, erősítve a közösségeiket és reményt adva mindenkinek ma is. És szintén 10 órakor nyílik egy másik kiállítás is ugyanebben az intézményben, amelynek címe a Remény Szentjei Hitéleti Tárlat. Ez a kiállítás pedig 6 kiemelkedő keresztény tanúságtevő életét mutatja be. A tanulók és a pedagógusok által összeállított kiállítási anyag a hit, a szolgálat, az áldozatvállalás példáit idézik. Azokat az egyéniségeket, akik alázattal és szeretettel szolgálták Istent és közösségeiket. Ma délután 14 órakor Jézus Pere címmel színművet mutatnak be a Miskolci Evangélikus Könyvtárban. Ez a színmű Jézus 21. századi perújra felvétele. A műben egy bírósági tárgyaláson vesznek részt a nézők, ahol megpróbálnak új ítéletet hozni egy olyan perben, aminek annak idején Pilátus volt a vezetője. A tárgyalás szereplői a bíró, az ügyész, az ügyvéd, Mária és Mária Magdolna. A színművet a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjai adják elő, mindez tehát ma délután 14 órakor a Miskolci Evangélikus Könyvtárban lesz. És ma délután 16 órakor a Miskolci Herman Otto Múzeumban Petrás Mária keramikus és Máger Ágnes festőművész kiállításának tárlatvezetésén vehetnek részt. A programot Matiscsák Éva, a Miskolcváros alpolgármestere nyitja meg, és köszöntőt mond dr. Szolyák Péter, a Herman Otto Múzeum igazgatója. Nos, az alkotók munkáinak újszerű párosítása gazdagítja a Miskolcváros kulturális értékeit. Alkotásaikat a szakralitás hatja át. Petrás Mária kossuthdíjas művész és Petrás Alina a vallás, a hit fontosságát emelik ki, ami a csángó magyarok megtartó ereje.

19 órakor kezdődik Flak Antal szakrális zeneszerzői estje a vasgyári Szent István király templomban. Miskolc zenei életében és zenei ismeretterjesztésében is aktív szerepet vállal a Névó és Promuzeó díjjal kitüntetett Flak Antal. Nos, a koncertet Pem Gilbert Antal plébános ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe, a szakrális koncerten pedig közreműködnek Flak Antal, dr. Sós Gábor, Bitányi Csaba, Vajda Éva, Herceg Zoltán, Csutak Tilda, a Miskolci Egyetem zeneművészeti karának vegyes kara Orosz Tokár Edina vezetésével, valamint a Forrás Kamara Kórus Balázsné Molnár Ildikó vezényletével. Kedves hallgatóink, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál ezekkel a programokkal várja tehát önöket a mai napon, azaz szeptember 15-én kedden. A következő nap programjait holnap, ugyanebben az időpontban ismertetem majd. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, és benyújtják az új átfogó gyermekvédelmi törvényt, jelentette be tegnap a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter megerősítette, hogy a rendszer reformja részeként a kormány jelentős béremelést hajt végre a gyermekvédelemben és a szociális ágazatban, novemberben és januárban. A Mi Hazánk minden támogat, ami a gyermekvédelemmel kapcsolatos védelmi intézkedés. Torockai László kijelentette ugyanakkor, hogy továbbra is ellenzik az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségét. A KDNP Sétvári Bence csak arról beszélt, hogy nem szabad kihasználni a gyermekek kiszolgáltatottságát, politikai célokra sem. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a gyermekvédelmi intézkedésekre úgy ragált, a kormány ezzel akarja elfedni

0: az üzemanyagárral és a költségvetéssel kapcsolatos problémákat. A kormányfő szintén reagált a képviselői felvetésekre. 2030-ig új választási törvényt és új alkotmányt fogadná el a kormány, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Magyar Péter szerint az új választójogi törvényt az új alkotmány elfogadása után érdemes kidolgozni, és mindkettőt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik. A Tisza frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta tegnap az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a jelöltek meghallgatása után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. A procedúra ma következik a parlamentben. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés nyílt pályázat alapján született, amelyre 9-en jelentkeztek, tájékoztatott a tárca. Nagy Veronika műemlékvédelmi szakember veszi át a Magyarországi Műemlékegyüttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Vezetését. Az új ügyvezető több mint 2 évtizedes szakmai múlttal rendelkezik a műemlékvédelem területén. Kiemelt agrárpolitikai célnak nevezte a méhészek támogatását az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca szerint jövőjüket a minőségi méz tisztességes versenyfeltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják. Az ár- és toprendszer megszüntetését sürgeti a Fruit Web szakmaközi szervezet, mert meglátásuk szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. Szerintük néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás. Az átlagsebesség mérés bevezetését és a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriává tételét vizsgálja a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, továbbra is a gyorshajtás az egyik leggyakoribb oka a súlyos közúti baleseteknek. Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben Magyar Péter miniszterelnök novemberben. Orbán Anita külügyminiszter a német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján Budapesten ismertette, Magyar Péter a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján tart beszédet. Johann Wadepool 7 éve az első német külügyminiszter, aki Magyarországon járt. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalán. Korábban Donald Trump kérte az ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát egyelőre vizsgálják. A behatolás miatt légiriadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az uniós tagállamok nagykövetei egy nappal a határidő lejárt előtt sem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról. A Politico brüsszeli lap információi szerint a diplomaták ezért egy héttel, szeptember 22-ig kitolták a döntés határidejét. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A miniszterelnökök a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozón memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. Leszögezték azt is, hogy kiválás esetén visszatérnek az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég némi gomoly felhővel, futózápor néhol előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. szeptember 15-én kedden. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ. Utána 9 órakor hírekkel jelentkezik Debnár Ádám, majd egymás közt. E műsorunkban az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda alapfokú művészeti iskola aktualitásairól beszélgetünk, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára. Most ajánlunkban Szoboszlai Zoltán szőlészt hallják.
2: Mi elsődlegesen a minőségi fogyasztókat célozzuk a termékeinkkel, tehát igyekszünk nem csak a termékpaletta csúcsát célozni mondjuk árképzés tekintetében, hanem hozzárendelni olyan értékeket és olyan bor élményeket, amik a mennyiségi fogyasztással szemben a minőségi fogyasztás malmára hajtják a vizet. A bor egy élvezeti cikk, egy olyan termék, aminek a fogyasztása nem feltétlenül a mindennapokhoz kell, hogy kötődjön, inkább alkalomhoz, eseményhez, társasághoz, és mi igyekszünk ezeket a élményeket előtérbe helyezni, illetve ehhez megfelelő minőségű borokat készíteni.
1: 9 órától kisújszállási és törökszentmiklósi adóink napról napra című műsorunkat szórják, melyben a Tiszaújváros Miskolc között megnyitott vasútvonalról lesz szó. Most Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási minisztert hallják.
3: Rengeteg vasútvonal hálózza be ezt a térséget, a megye legtöbb települését eléri a vasút, de mégis mindenhol van egy kicsi probléma, Kazincbarcikán is, mint itt is. Kicsit kiesik a vasútállomás a település súlypontjából, Miskolcon is a Tiszai, nem minden részéhez csatlakozik a városnak tökéletesen, és akkor árnyaltan fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan van abban még teendünk, hogy ahol lehet, közelebb vigyük az emberek valódi célpontjaihoz a közösségi közlekedést.
1: Szintén 9 órától Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melyben Füzérre és a hegy közbe látogatunk. Beszámolunk arról, hogy 10 évvel ezelőtt tartottak először első pénteki szentségimádást a hegyen, ami azóta is rendszeres eseménye a hegyközi karizmatikus megújulásnak. 15 évvel ezelőtt pünköst hétfőn pedig elindult a Szent Erzsébet út, amely Sárospataktól Kassáig tart. Ajánlunkban erről Tóth Gábor füzéri plébánost hallják.
4: Nagyon figyelni kell a borháznál, most már inkább alkalmazással, többféle turista alkalmazás van, ahol a Szent Erzsébet út megtalálható az applikációban, és jól nyomon követhető, tehát ilyenek mindenképpen kellenek az úthoz, hiszen már ott a borház környékén is, amik ugye korábban nem voltak, régen szőlőkarókra festettük a Szent Erzsébet rózsáit, most ezek ugye eltűntek a beruházás és az építkezés miatt, de egy idő után úgyis előkerülnek, és akkor ugye adja magát a hely, hogy hol kell tovább menni.
1: 10 órától már közös műsort sugároz mind a 9 adónk, hírek majd kerengő. 500 éve történt a mohácsi tragédia. A mai alkalommal a csata nemzetközi hátterét elemzi Háner Péter történész. Vele Pécsi Krisztina beszélget majd.
5: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kivenni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, felújítani a keresztes háborúkat, stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek.
1: 10:45-kor jelentkezünk a Lélekszavával. A mai műsorban Deri Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában.
6: Izraelben a legkisebb társadalmi egység a család. A törzs a legnagyobb, és a nemzetség a közepes. A neve a Bibliában Bet volt, ami házat jelent.
1: 11 órakor hírek, majd cseperedő. A műsorban Rossz Gics kis Anitával, a Mélyvirág Központ és Anyamenedék egyik alapítójával beszélget Berec Renáta fennállásuk 4. évfordulója alkalmából. Ajánlunk arról szól, mire büszkék az elmúlt 4 év történéseiből.
7: De az évek során kaptunk egyébként számos elismerést is. Ilyen volt például a NIOC alapítványnak a civil díj pályázata, ahol mi a legígéretesebb új szervezet kategóriában a legjobb 3 közé kerültünk, és nyilvánosan is bemutathattuk a tevékenységeinket. Erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Fél 12-től megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12 óra 5-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a fájdalmas szűzanyáról lesz szó. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldogálvatásáért, és 13 óra előtt még névnap és kalendárium című kis műsorainkkal is jelentkezünk. 13 óra 5-től pedig a zenemestereiben Cserháti Zsuzsa életútját ismerteti meg önökkel Kónya Éva. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Mindez akkor történt, amikor a világ még fiatal volt. A nap fényesen sütött, és a gyümölcsfák évente kétszer érleltek termést. Az emberek és állatok együtt éltek, és szerették egymást. A szívükben a szeretet kislángja égett, és ez a szelíd fény kedvessé, barátságossá és megértővé tette őket. Mindenki boldog volt, kivéve a nagy sárkányt, akinek a szívfényét kioltotta a gyomrában egyre erősebben lángoló haragtüze. Így kezdődik a mesesorozat, amelyben egy testvérpár, név szerint Égisas és Mezők Lilioma, elindul, hogy legyőzze a sárkányt és a hét fennevadat, amelyeknek neve harag, lustaság, hiúság, falánkság, csüggedés, viszály és közöny. Kedves hallgatóink, Sipos Gyula és Gráfel Judit könyvét tartom a kezemben, Szeretett láng mesék a címe, és talán nem véletlenül egy mesekönyvvel indítjuk a ma reggeli játékot, de mielőtt ezt megtennénk, némi programajánló. Ugye szeptember 21-én 14 és 18 óra között lesz a Szent István Rádió véradása az egri érseki palotában, a látogatóközpont részében, de aki addig nem bírna a vérével, azoknak tudok egy-két korábbi időpontot is ajánlani. Így 14-én, az már tegnap volt, elmúlt, így 15-én ma Visontán a Mátrai erőmű várja a véradókat 10 és 14 óra között, és szintén ma Tarnal Ereszen a Művelődési Ház, cím Fedémesi utca 4, 14.30 és 17 óra között biztosít lehetőséget, hogy vért adjunk. Eger Civil Közösségek Háza, szeptember 16, holnapi nap, a kezdési időpont 9 óra 30, a befejezésé pedig 12 óra. És most, hogy mondom az órát, látom, hogy eltűnt az óra, de megtaláltam, 8 óra 23 perc van, ideje, hogy a játékunkat lassan elkezdjük, de mivel a véradással kezdtük ezt a ma reggeli részét, a reggeli játéknak, hát hadd folytassuk vértanúkkal. Szeptember 15-én, azaz ma kedden, zarándoklatra kerül sor a Kassai Főegyházmegyében elterülő Radközségben, ahol a hívek a 17. században a missziós szolgálat és a katolikus hit hirdetése közben életüket adó minorita testvérekre emlékeznek. A helyi hagyomány szerint egy alkalommal ellenséges katonák meg akarták szentségteleníteni a templomot, valamint annak oltárképeit és szentedényeit. A minoriták ezt nem engedték, ezért a katonák bosszúból karddal megtámadták és megölték őket. A mai zarándoklaton imádsággal és hálával emlékeznek meg a minorita vértanúkról. A program 16 órakor kezdődik imádsággal és gyónási lehetőséggel. 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka főtisztelendő Jaroszláv cár minorita szerzetes lesz. A szentmisét követően körmenetet tartanak az egykori minorita kápolna helyszínére, majd lehetőség nyílik a minorita vértanú Iglódi Illés István testi maradványai melletti személyes imádságra is, amelyek a plébánia oratóriumában találhatók. Az arándoklat közös agapéval zárul a plébánia udvarán. 8 óra 24 perc van, kedves hallgatóink, és ha már említettem a mesekönyvet, amelyet megnyerhetnek, akkor folytassuk egy nagy mesemondóval, nem azzal, akire gondolnak, hanem valaki mással, akiről most Pocsainé, dr. Eperjesi Esztert halljuk. Ez a felvétel több mint 10 évvel ezelőtt készült, Farkas Erzsébettel jártam Sárospatakon, több okból is. Egyrészt ugye Molnár Máriáról készítettem egy anyagot, másrészt más aktualitás is akadt akkoriban Sárospatakon a református gyűjteményben. Kérdésem, ki az az irodalmár, akit elrejtettünk a következő mintegy 8 és fél percben. Ha tudják, hívják telefonszámunkat a 36-os körzet 510-610-et.
2: Ő Sárospatakon volt. Kis diák, Rimaszombatról jött, ott már ugye Mikszáth Kálmánnal megismerkedve Sárospatakra, és nagyon különleges évek voltak ezek az évek az életébe, hisz az édesanyja mindenféleképpen papnak szánta. És édesanyjának a legfőbb vágya volt, hogy ő a nemes radnóti szószéken ott prédikáljon. Ezt még megláthatta az édesanyja, hisz első éves teológusként karácsonykor valóban prédikált Nemesradnóton legátusként, de egy évet bírt ki a teológián, a szabad életre vágyott, költő akart lenni, és már ment is repült Budapestre. Ott elvégzett egy tanári iskolát és egy reáliskolai tanárként dolgozó lett, hát éveken keresztül, nem hosszú ideig, talán egy évig, és utána ott hagyta azt is, ő a szabadságra vágyott, és írta a verseit, írta az imádságait, és küldözgette az általa szerkesztett Én újságomat, ami eljutott mintegy 3500 családhoz, gyerekhez. Ami nagy dolog volt abban az időben, hisz a mese, ez a különleges világ, ami a gyerekeket rabul ejti, ez nagyon fontos volt a magyar nép életében, hogy ez magyar nyelven jelenjen meg. És hát különleges veretűek voltak a versei. Aztán a későbbiek folyamán feleségének a munkáit, neki az elbeszéléseit, Andrássy Lídiának, akkor Herman Ottónénak, aki külön kötetbe is megjelentették ezeket a munkákat, ezek mind eljuthattak a gyerekekhez.
3: Milyenek voltak az ő versei, meséi?
2: Na most Nemesradnóton született, most a Felvidéken van, és falusi környezetben nőtt fel. És ez nagyon fontos volt, hogy ő tisztán látta azt a világot, amibe élt. Tehát akárha egy kis madárról, vagy egy fűszáról, vagy egy pokorról, vagy valamilyen állatról, legyen az akár házi állat, vagy növényről írt, akkor ő a valóságból vette. És ezek a mesék, mondhatom így, hogy olyan ezópusi tanítómesék voltak. Amikor ő verselt, mesélt, akkor mindig tanította a gyerekeket. És ez nagyon fontos volt. Szerették is, volt olyan hely, ahol több száz gyerek hallgatta, mert ő ment helységről helységre, és beutazta a Kárpát-medencét, és mesélt, és mesélt, és mondta a költeményeit, és a gyerekek pedig hallgathatták. Nagyon zeneszerető ember volt, nagyon szerette a magyar nótát, a magyar zenét, és azért meg kell emlékeznünk arról, hogy tulajdonképpen Dankó Pistát is ő karolta föl, tehát mintegy 400 verset zenésített meg Dankó Pista, de többen, tehát lány is, ami azt jelenti, hogy közel 1000 verset zenésítettek meg. Tehát nem minden verset lehet megzenésíteni, hanem valóban azt, ami rímel, ami dallamos, ami szinte belevésődik az embernek az egész lényébe, egyéniségébe. Nagyon örülünk annak, hogy 1972-ben, amikor az ő fogadott lánya, Sárika is ugye meghalt, akkor a hagyaték ide került Sárospatakra. Hűen őrizte itt a múzeumi gyűjtemény az ő személyes tárgyait. Tehát nem csak, hogy az igazolványai, a szipkája, de itt van a kürt.
3: Miért különleges a kürt?
2: A kürt azért, mert nagyon nehéz megfújni, nagyon nehéz. Én megpróbáltam, én ezt nem tudtam is. Ugye egy olyan nagyon erőteljes, nem volt ő magas ember, de nagy erőt kifejtő ember volt, és hát egy olyan valaki, aki nem csak hogy végkedélyű, de szeretett jókat enni. És mikor mentek látogatóba, oda Nemesradnóta, akkor el is készítették nekik ezt a kaját, egy jó húslevest, töltött káposztát, a túros tésztát, bélest, tehát mindent meg volt határozva, hogy miket, és hát itt a tárgyak nem csak az emléklapok, hanem a Bugacsi nóták kötete, akkor a rengeteg tabló és fényképanyag, ami minden alkalommal, amikor gyerekekkel volt együtt, akkor a gyerekek a saját arcképüket adományozták, ilyen kis formátumú képecskék ezek is. Ezek nagyon nagy tócba vannak lenn a múzeumi gyűjteményben, ebből egy pár darabot állítottunk ki, és ami nagy kincs, hogy itt vannak az eredeti kiadványok, könyvek, és ezekhez már a legújabbak is, ami most került kiadásra az elmúlt években, Gábor Emesének az illusztrálása. hallásával.
3: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ezért szót kell ejtenünk azokról a szép imádságokról, amelyek tollából mind a mai napig elolvashatóak. Itt, ha az imádságos könyv felé nézek, vagy legalábbis afelé a könyv felé sétálunk, amely az imádságokat tartalmazza, hogy csak néhány érdekességet említsünk, hogy az étel előtti vagy az étkezés előtti imádság, ki asztalt terítesz az égi madárnak, teríts asztalt, teríts szegénynek, árvának, nyisd meg, atyánk, nyisd meg jóságos kezedet, add a koldusnak is tápláló kenyeret. És még folytathatnám az imát, de említettem is, hogy olyan imák ezek, amelyek kivétel nélkül mind a katolikusok, mind pedig a reformátusok tudatában benne élnek hosszú-hosszú évek óta.
2: Igen, tulajdonképpen talán legjobban az esteni meg a reggeli ima. Este én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz kedves szüleimre, meg az én jó testvéremre, mikor a nap újra fel kell csókolassuk egymást reggel. És ugyanúgy a reggel is, hogy én Istenem, jó Istenem, felébredtem, te őrködtél, én feredtem, és mondhatnám tovább. És énekeljük a gyülekezetünkbe a mennybe lakó én Istenemet, ami a régi 1948 előtti énekes könyvünkbe szerepelt, de a gyülekezeti tagok most is tudjuk, tehát énekeljük akár istentiszteleten, akár temetések alkalmával. A református gyülekezetekben ma is gyerekeink az ő imádságait tanulják, mondják, hazafias verseit szavalják, meséit, elbeszéléseit, tréfás meséit, közmondásait, és sorolhatnánk tovább. Ma is olvassák, megoldják és szeretik.
3: Fontos részét képezik ezek az imádságok mind a mai napig az imádságos életünknek.
2: Nagyon sokáig el volt hallgatva.
3: Miért?
2: Hát a hazafias költészete, a hazafias versei és az egyénisége, tehát nagyon éles kritikákat is kapott, különösen az 50-es, 60-as években, viszont a református gyülekezetekbe élt az ő imádsága, hazafias verse. Na most, ha nem is tanították így a szülők a gyerekeket, hogy na most az imádságát mondod, de mondtuk az imádságot, tudjuk és adjuk tovább az unokáknak is.
3: Mely művei láttak újra napvilágot?
2: Főleg a versei, gyerekversek, karácsonyi versek, hazafias versek, imádságok, de vannak ringatók, altatók, egészen piciknek különféle kis tipegők, az Arany ABC, de van egy nagyon nagy összefoglaló mű is, ez Kun Miklós kutató állította össze.
3: Ön tanulmányozta az ő művészetét, van-e önnek kedvenc verse, imája tőle?
2: Több is, talán egyet említenék. Ugye nagyon szerette az édesanyját. Az édesanyja nagyon komoly áldozatot hozott az ő tanulásáért. Anyagilag is, és egyéb módon is különleges kötődés volt köztük. És van egy verse, az anyám intése. El ne add az ősi házat, el ne add az ősi telket. Tehát ez egy olyan valami dolog, hogy igenis az embernek, ha van a világon valahová kötődése, és van hová hazamennie, attól drágább kincs nincs. Hála legyen az isteni gondviselésnek, hogy nem érte meg Trianont, mert nagy magyarként erre is kell emlékeznünk, hogy bizony nem élte volna túl azt a szomorúságot. Ő 14 júliusában halt meg, és előtte még volt egy nagy ünnepség a Városligetbe, és mint egy 1000 gyerek vonult föl előtte, ő már betegen, de egy kocsiba a feleségével, családjával ott látta ezt a hatalmas ünneplést, és örült az iránta nyújtott szeretetnek.
1: 8 óra 34 perc van, bizonyára van valaki a vonal túlsó végén, aki megmondja nekünk, hogy kiről szólt az elmúlt percekben ez a kis ismertető. Szeretettel köszöntöm.
4: Dicsétessék, Jézus Krisztus, Katalin vagyok, Kálból, és Pósa Lajosról szólt.
1: Így van, Pósa Lajosról hallottunk az elmúlt percekben. Talán, vagy lehet, hogy talán már nem olyan kevéssé ismert, mint volt mondjuk, ahogy hallgattuk, vagy hallhattuk is, a szocializmus évtizedeiben elhallgatott irodalmárunk volt.
4: Én középiskolás koromban olvastam az életét, és úgy az én újságom meg ezek úgy megragadtak benne, ezért sem emlékszem rá sok év távlatából.
1: Igen, Pósa bácsinak becézték őt a gyerekek.
4: Igen.
1: És még a 80-as években mondjuk néhány könyv került hozzám tanítónők hagyatékából, akik a pályát ugye a 20-as, 30-as években kezdték, és az édesapjuk is tanító volt korábban. Hát jó néhány ilyen Pósa kötet is hozzám került, illetve más köszöntők, verses kötetek, mesés könyvek abból az időből, és nyilván van, ami már kissé idejét múlt megmosolyogtató, de van, ami pedig megőrizte magát akár a 21. századra is, olvasható, mondható, mind versként, mind meseként, mind köszöntőként.
4: Bennem mindig nyugalmat árasztott, amikor őt olvastam.
1: Hát az biztos. Köszönöm szépen, hogy elmondta nekünk Pósa Lajost megfejtésként, és mondtam, hogy egy mesekönyvet lehet nyerni.
4: Jaj, annak nagyon örülök, köszönöm szépen.
1: Hát akkor elmondom még egyszer, hogy a Szeretetláng mesék. Sipos Gyula írta, aki a Szeretetláng, a Szeretet Földje mozgalom élharcosa, mondhatjuk így, és irodalmárként sem utolsó katolikus berkekben.
4: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, Isten áldja. És némi programot hadd ajánljak még. Újabb időszaki kiállítás nyílik a Kazinczy Ferenc Múzeumban a mai napon, méghozzá a Nyíregyházi József András Múzeum Benczúr Gyula emlékkiállítása érkezik az épületbe. A kiállítás címe Polgárból festőfejedelem. 16 órakor lesz a megnyitó, és ezen a részvétel ingyenes. A kiállítást bemutatja Madár Híména, a kiállítás kurátora. Egy program. Mai. És egy holnapi. Bródi Sándor könyvtár programja. Törőcsik Miklós Helyi Idők című kötetét mutatják be a holnapi napon szerdán 16 óra 30-tól a Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonjában. A könyvtár itt Egerben, a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt található. És tekintsünk előre 17-ére. Szeptemberben is lesz Egri Természetvédelmi Klub, melynek keretében dr. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője Szentély Erdők Magyarországon címmel fog előadást tartani. Ugye szoktuk mondani, hogy az erdő az Isten temploma, hát ezt most megerősítem. A múlt héten Jenővel, aki ma a technikai pultot kezeli, átgyalogoltunk Recskről Kisnánára, és útközben a Csurgókútnál találtunk egy képes fát. Pontosabban egy képoszlopot, mert nem élőfán volt a Mária kép, hanem egy gerendán, mondjuk úgy kopjafaszerűségen, fejfaszerűségen, és ez valójában szentélyé varázsolta az erdőnek azt a részét. Folytatom a programajánlót. Ő a szerzője, mármint Gálhidi László annak a kötetnek, amelyet most ugyan nem lehet megvenni, de a WWF honlapján megvásárolhatnak, és a Szentély erdőkről szól. Tisztelettel jelzem, hogy nekem ez a kötet megvan, kaptam egy tisztelet példányt. A Szentély erdőknek külön honlapjuk is van, amelyen tájékozódhatnak a témában. Ez is a WWF oldaláról érhető el. Na most jön a lényeg, az időpont és a helyszín. Szeptember 17 órakor kezdődik az előadás, méghozzá itt Egerben, a Tittelpál könyvtárban, a Líceum épületében, az Eszterházi tér egy szám alatt. És vezetett szentségimádás is lesz csütörtökön, 18 órától itt Egerben, a Ciszterci templomban. 8 óra 39 perc van, a zene után folytatjuk, és már most elmondom, hogy egy képmás magazin várja a gazdáját, és hogy kiknek szól, hát rá van írva, nőknek és férfiaknak.

0: 8 óra 44 perc van, kedves hallgatóink, és mielőtt folytatnánk a reggeli játékot a Képmás legújabb számáért, hadd ajánljak figyelmükbe egy programot. Szeptember 17-én, csütörtökön, 17 órára várják az érdeklődőket a Jász Múzeumba, Jászberénybe. Pap Izabella nyugalmazott levéltáros Búcsú a Jászkun kerülettől című előadására, ami miről szól, hogy 150 éve alakult meg Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. A belépés díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A kulturális örökség napjait Itt-Egerben a Nagypréposti palotában is megtartják. Egy palota vezetés keretében szeptember 19-én szombaton 11 és 13.30-kor indul palota vezetés, 11 órakor angol nyelven, 13.30-tól pedig magyarul. Helyszín a Bródy Sándor könyvtár, és ugyanis az a Nagypréposti palota, volt Nagypréposti palota, és gyülekező az információs pultnál. A program ingyenes, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Itt-Egerben a Servita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas búcsút. 19-én szombaton, délután 3 órakor kezdődnek az áltatosságok, a katekézist főtisztarendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is ő mutatja be. Ezt szentségimádás követi. 20-án vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise fél 11-kor kezdődik, amelyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd ő vezeti a városi körmenetet is. Kedves hallgatóink, 15 órakor kezdődik majd a Lorettói litánia. Szintén vasárnap a Servita búcsú keretében. Többen emlékszünk, legalábbis remélem, hogy emlékeznek még, arra a Vojnich András könyvre, amelyet Szívós Győző olvasott fel folytatásokban itt a Szent István Rádióban, az Erdőfohászat című műsorunkban. Ez a könyv most itt van előttem, és nem véletlenül ebből hallunk most egy részt Szívós Győzőtől. Kérdésem pedig az, hogy melyik országban járunk. És a Képmás, hogy felkeltsem figyelmüket, olyan érdekes cikkeket is tartalmaz, vagy cikket is tartalmaz, amelyben Bernhard, Niki és Gyula szaunamester házaspár közös útjának történetéről olvashatnak. Telefonszámunk 36-os körzet 510 610-es, kérdésemre a válasz pedig egy afrikai ország neve lesz.
1: Arusa felett a felhőkbe burkolózva sötétlik a Meru vulkán. Kialudt tűzhányó mondhatnánk, de geológiailag nagyon is élénk, hiszen legutóbb 1879-ben tört ki, nem sokkal azelőtt, hogy telekiék ott jártak. Hőnel így írt a Meruról. A Meru. Kialudt vulkán, melynek nyugat, észak-nyugati és kelet-délkeleti oldalai valamely hatalmas kitörés alkalmával össze-vissza repedeztek. Eközben a kráternek gyűrű alakja is szétrombolódott. A kráter délnyugati széle most 4462 méter magas. Ez a fő csúcs. Északi szélén megmaradt egy mellékcsúcs, amely 3700 méter magas. Miként a Kilimandzsárón, a Meru-hegyen is csak a déli lejtőn folynak patakok. Az északi lejtőn nincs egyetlen sem, ezért ez, mint mondják, egészen lakatlan. A leírás ma is helytálló. A Meru területének túlnyomó része nemzeti park, és a turistákon meg a park alkalmazottain kívül más emberrel nemigen találkoztunk. Szerencsére építmény sem sok van, kivéve a pár vétkunyhót és kőházat. Az utak meg olyan keskenyek, hogy a terepjárókat és a vezetőiket az őrületbe kergetik. Expedíciónk egy része, mint előretolt különítmény, elindult a Meru kifürkészésére. Teleki Sámuel és társai csak a hegy derekáig jutottak el, mert egyfolytában esett az eső, és amellett nem voltak túl jóban a környéken lakó varusa néppel. Nos, az eső most is szakadt. Áradó patakokon kellett keresztül gázolni. Vezetőnek Muhere, Nagy Endre régi munkatársa vállalkozott. Csak szuahéliül tud, meg néhány hasznos angol kifejezést ismer, magyarul viszont folyékonyan káromkodik. A tengelyig vízbe, sárba merülő terepjáró felkapaszkodott a kaldera a vulkán közepén lévő üstszerű bemélyedés pereméig. A társaik innét gyalog indultak tovább. Az erdő itt olyan, mint a mesebeli törpék rengetege. A Az ágakról hosszú, szakálszerű zúzmok csüngenek alá. A kidőlt fatörzseket vastagon fedi a moha. A sűrű őserdőben csak hamar az ösvény is eltűnt, csak a tovakígyózó állatcsapásokon lehetett haladni. Eljutottak a közepén emelkedő hamukúp tövéig, de már szürkült. A megmászására nem is gondolhattak. Az első merui kirándulás kellemetlen mellékzöngéje volt, hogy a Jumbe tetőcsomagtartója megrudgyant. És hiába javítattuk meg ezután többször is, végül teljesen szétesett és használhatatlanná vált. Néhány nappal később az egész társaság a három kocsival elindult a merura. Köztünk volt Leonard is, Dar es Salaam egyetemének botanikusa. Valamikor a fél Meru Nagy Endre birtoka volt. A függetlenség kikiáltása után hozták létre a Nemzeti Parkot. Már az út elején népes pávián csapat fogadott. Anyák sétálnak gyermekeikkel, tekintélyes családfők őrködnek, alig tudtuk őket lezavarni az útról. Egy kőházat kaptunk szállásként, amely magányosan állt a hegy tövében. Négy szoba matracokkal, konyhával és fürdőszobával. Az utóbbiak megléte meglehetősen illuzórikus, hiszen víz, áram és WC itt legutóbb még az átkos gyarmatosítók idején volt. A kilátás leírhatatlan. Szemben a Kilimandzsáró jégsapkája, a nap mögüle kel föl. Mögöttünk a Meru, a nap lilás rózsaszín fénye vonja be. A merui éjszakákon gyenge eredménnyel gyűjtöttem. Minden este erősen lehűlt a levegő, és orkánszerű szél támadt. Az a néhány rovar, amely mégis a lámpa irányába vette volna az útját, nem tudott megküzdeni a szélrohamokkal, és eltűnt az ében. Most végre azok az expedíciós tagok is megláthatták a délkeresztjét, akiknek ez újdonságnak számított, mert nem jártak még a déli féltekén. Csak késő éjszaka jelent meg a várva várt csillagkép, virrasztanunk kellett. Már az első reggel elindultunk felfelé a Meru kráteréhez, hogy mint néhányan megjegyeztük, a földrajzosok és a geológusok levonhassák azokat a mélyen szántó következtetéseket a látottakból, amiket mások már rég levontak. A hegyvidéki őserdőben hatalmas fák között vezetett fel az út. Egy gigantikus fügefa törzsébe széles alagutat vájtak, ezen bújtak át a tojoták. Egyre meredekebb, egyre kövesebb lett az ösvény. Megszenvedtek a kocsik, mire a kráterbe értünk. A Meru, amely ma a Kilimandzsáro kisöccse, valamikor talán híres társánál is nagyobb lehetett. Egy jókora robbanás következtében a keleti oldala eltűnt, és a magasságából is jócskán vesztett. Most sarló alakja van, de ez csak keletről látszik, innét belátni a belsejébe. Másonnan szabályosnak tűnik a hegy. A sarló, vagyis a kráter peremének 4500 méter magasságú íve egy belső hamukúpot vesz körül. Ez egy fiatal a vulkáni tevékenység következménye. A kb. 3000 méteres kúp 1910-ben adott utoljára életjelet magáról, tehát földtörténeti mérésekkel mérve valóságos csecsemő. Még a geológiai történésekhez tartozik, hogy mikor felrobbant az eredeti hegy, a törmelék jó 30 kilométeres körzetben szóródott szét, és most mint kis halmokból álló dombvidék veszi körül a Merut. A dombok mögött tavak húzódnak meg. A csapat három része szakadt. Gyuszi, Béla, Kubi, Tóth Laci és Árpi a park egyik fegyveres őrének, Hamiszinak a társaságában a Meru egyik mellékcsúcsára 3800 méteres magasságba kapaszkodtak fel. A kaldera peremén az ijesztő sziklafalakat határolt a mélység sem rettentette vissza őket attól, hogy mintákat gyűjtsenek be a Merut váltakozva felépítő vulkáni törmelékből, a tufából, meg a kemény lávarétegből, valamint az ezeket helyenként borító mohákból. A Meru körzetébe tartozó gordotó, kialudt tűzhányó kráterénél Árpi találkozott a második zöld kígyójával. Ő és a mögötte haladó Kubi két felé ugrottak, a kígyó meg ügyet sem vetett rájuk. Becsusszant az útmenti bozótba. Meg is fogadtuk, hogy ezentúl csak magas szárú bőrcipőben, bakancsban, lábszárvédőben tesszük a lábunkat a vadonba. Be is tartottuk. Kivéve, amikor tornacipőbe, szandába vagy zokniba meneteltünk. Hol nagyon meleg volt, hol a cipő törte fel a lábunkat. Máskor meg mindenestül elsüllyedtünk a mocsárban. A kígyó veszély korán sem olyan nagy mértékű, mint azt a laikusok gondolják. Csak be kell tartanunk néhány alapszabályt. Először is. Ne settenkedjünk nesztelenül. A kígyók roppant érzékenyek a zajra, a lábdobogásra, és ilyet észlelve az állat odaérkezésünk előtt elmenekül. Miért is támadná meg a számára túl nagy falatot jelentő embert? A kígyó nem harabdál, nem kóstolgat, áldozatát egészben nyeli le. Amit mi támadásnak vélünk, az valójában védekezés. A kígyó védekezik, mert veszélyben érzi magát, hiszen túl közel kerültünk hozzá. Ez megtörténhet akkor, ha rambóként osonunk, vagy a sűrű lombozatú őserdőben akaratlanul is a nyakunkba pottyanhat egy lombkígyó, mondjuk egy zöld mamba. Az valóban kellemetlen. Vagy pekünkre lusta kígyóval találkozunk, ez nem vicc. A rövid, de iszonyatosan vastag, puffogó vipera valójában békés állat. Eszébe nem jutna, hogy megmarja az embert, viszont végtelenül lusta, és a közeledő lépések zajára sem mászik félre, mint más jól nevelt mérges kígyó. A színével a talajba beolvadó, nem ritkán az ösvényen heverésző állatra aztán könnyedén ráléphetünk, s akkor már a puffogó vipera is úgy érzi, hogy megsértették személyi jogaiban, és odavág. Vannak aztán olyan helyek, mint a cukornád ültetvények, ahol azért van sok kígyó, mert van mit enni. Mármint a kígyók szempontjából. A népes kígyógyülekezet hasznot is hajt itt a rágcsálók, patkányok irtásával.
0: 8 óra 55 perc van, kedves hallgatóink, és volt itt egy kis félreértés, vagy félretájékoztatás, félretájékozottság részemről, azt illetően, hogy hol jártunk az elmúlt percekben, de mindjárt tisztázzuk a dolgokat. Hozta Isten!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok önnek is!
2: A megfejtés, ha nem tévedek, Tanzánia.
0: Tanzánia, igen. Többen telefonáltak, és nem fogadtuk el, mert valahogy még oda tettem volna Kenyába, és pont lapozgattam itt a könyvet is, hogy már itt annyiféle Meru van, meg vulkán, meg hegy, meg hegység, meg város, ami hazonos nevet visel, és valamelyik Tanzániában van, valamelyik Kenyában.

Én ezt a könyvet Kubasek János, Juhász Árpád, Gábris Gyula, valakinek nem tudom elolvasni nevét, Galácz András és Pokoli Béla, és Lerner János, megvan, kibögöztem, kibogoztam, kibetűztem, aláírásai és dedikációi díszítik bár ezt a könyvet, és most 19-én, mint minden évben, összejönnek, aki időt tud szakítani rá a még élő tagok közül. Engem is meghívtak a találkozójukra, és még azokkal, akik nem írták alá, dedikáltatom ezt a könyvet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. 8 óra 57 perc van, én most búcsúzom, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is. Holnap Berec Renáta várja önöket reggel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Alkotmánybírókat választhat ma az országgyűlés. A Tisza frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta tegnap az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a meghallgatások után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Ma szavazás lesz az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatról. A korábbi szabályozás hiányosságai miatt az országgyűlés most egy új törvény elfogadásával igyekszik maradéktalanul megteremteni a múlt feltárásának alapjait. A képviselők elfogadhatják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, továbbá a Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, amely egyebek mellett a testület elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés és szavaz is az üzemanyag áremelkedése tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosítását.

0: hatásáról. A javaslat a dízel támogatás szabályai mellett a dohánytermékek jövedéki adóemelését is tartalmazza. A kamarai tagságot ismét kötelezővé teszi az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is. 2030-ig új választási törvényt és új alkotmányt fogadna el a kormány, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Magyar Péter szerint az új választójogi törvényt az új alkotmány elfogadása után érdemes kidolgozni, és mindkettőt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés nyílt pályázat alapján született, amelyre 9-en jelentkeztek, tájékoztatott a tárca. Nagy Veronika műemlékvédelmi szakember veszi át a Magyarországi Műemlék Együttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Vezetését. Az új ügyvezető több mint 2 évtizedes szakmai múlttal rendelkezik a műemlékvédelem területén. Kiemelt agrárpolitikai célnak nevezte a méhészek támogatását az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca szerint jövőjüket a minőségi méz tisztességes verseny feltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják. Az ár- és toprendszer megszüntetését sürgeti a Fruitweb szakmaközi szervezet, mert meglátások szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. A szervezet szerint néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás. Az átlagsebességmérés bevezetését és a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriává tételét vizsgálja a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, továbbra is a gyorshajtás az egyik leggyakoribb oka a súlyos közúti baleseteknek. Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben Magyar Péter miniszterelnök novemberben. Orbán Anita külügyminiszter, a Johann Wadepool német szövetségi külügyminiszterrel közös tájékoztatóján tegnap Budapesten ismertette, a kormányfő majd a Konrad Adenauer alapítvány éves konferenciáján tart beszédet. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Korábban már kérte az ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát egyelőre vizsgálják. Légiriadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az uniós tagállamok nagykövetei egy nappal a határidő lejárt előtt sem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról. A Politico brüsszeli lap információi szerint a diplomaták ezért egy héttel, szeptember 22-ére kitolták a döntés határidejét. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég, némi gomoly felhővel, futózápor néhol előfordulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Reklámot hallottak.
3: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
4: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola aktualitásairól beszélgetünk, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára is. Érdemes tehát velünk maradniuk, a zene után kezdünk.

0: Áldott légy, Uram! Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet az idei 2026-27-es tanév mottója, amelyet az Egri Főegyházmegye Oktatási Nevelési Intézményei számára ajánlott Ternyák Csaba érsekatya. Ez a motto úgy gondolom, hogy egy ilyen radikális megállásra készteti az embert, hiszen csak annak tudunk köszönetet mondani, hálát mondani, akivel megérezzük azt a nagyon szoros kapcsolatot. És hát egyfajta, azt mondom, hogy előretekintést is jelent ez a motto, egyfajta kérést, és hogyha így ennek a küszöbén most itt tanév elején itt vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy egy oktatási intézménynél mindenképpen fontos visszatekinteni az elmúlt hetek, hónapok, vagy elmúlt egy-két év legfontosabb eseményeire. Így teszünk ez alkalommal műsorunkban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Valkó Viktort, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját. Isten hozott nálunk, dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropóját az adja, pár nappal ezelőtt részt vettünk egy ilyen élményszüreti napon, amikor az iskola kis alsó tagozatos diákjai bekapcsolódtak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka által biztosított szüreti napba. Mennyire rendhagyó az, hogy az intézmény diákjai részt vesznek ilyen élményszüreten?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is hálát tudunk adni a jó Istennek is, valamint az olyan szülőknek, akiknek vannak ilyen kapcsolataik, és minden évben szoktak több osztályt is hívni ilyen szüretelésre. Az iskolában mi nagyon fontosnak tartjuk az élményszerű oktatást, amikor megtapasztalhatják a gyerekek, saját kezűleg beleszagolhatnak a szülőbe, kint vannak a természetbe, és én nagyon támogatom ezeket a programokat, hogy kilépjenek az iskolán kívül, mert én úgy gondolom, hogy itt talán még jobban megragadnak bennük azok a dolgok, amiket egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával tanulhatnak, új ismereteket szerezhetnek. Ahogy említettem, minden évben vannak szülők, akik hívják, vagy a saját szülészetükbe visznek ki egy-egy osztályt, vagy ahogy te az előbb mondtad, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szülőbirtokára, de ezeken kívül még mi is számos ilyen programot szoktunk a gyerekeknek biztosítani a tanév folyamán, például már ebbe a két hétbe, ami eltelt, voltak például a felsősök vízvizsgálaton a patakparton, az érsekkertben, volt Vidraverda autó, amit a Bükki Nemzeti Park hozott ki nekünk, aztán ha csak a táborokat említem, azok mind ilyenek. Élményszerűen élik át a gyerekek a mindennapjaikat, és rengeteget tanulnak. Lehet, hogy nem azt, hogy 6x6 az mennyi, de rengeteget tanulnak, megtanulják azt, hogy hogyan kell egymással viselkedni, hogyan kell közösségben élni, hogyan kell együtt elérni dolgokat. Például mi 21 éve szervezünk kenutábort, hogy hogyan kell együtt evezni például. Aztán a Tisza élővilágáról rengeteg dolgot megtanulunk ezen az egy héten. Az alsósok a napközis táborban rengeteg kézműves foglalkozás. Oda is hívtak ki erdészeket kutyával, vagy ha csak a hittantábort említem, ami Sarudon volt, és van is minden évben, az is nagyon fontosnak tartjuk ezeket az élményszerű oktatásokat. Aztán van az erdeiskola, amit évről évre csinálunk 6. évfolyamban, és van a Határtalanul program, ami szintén ez, hogy tényleg egy heti történelem órán vesznek részt a gyerekek, vagy földrajz órán, háromféle barlangba szoktunk elmenni ilyenkor, cseppkőbarlangba, kristálybarlangba, jégbarlangba, végigmegyünk, ugye Kassa nevezetességeit megnézzük, a Szent Erzsébet dómot, a Betléri kastélyt, az Andrásiakról rengeteg dolgot, és erről a történelmi korszakról rengeteg dolgot megtanulunk. Aztán fölmegyünk a Tátrába ilyenkor, a Késmárki kastély Tököli Imre, vagy maga a Tátra, mint jelenség, egy földrajzóra, biológiaóra, és ezek csak a nagyobb programok, amiket most említettem, de nagyon örülök annak, hogy a tantestületünk nagy része nagyon támogatja ezeket, hogy kivinni az iskolán kívül a gyerekeket. Én ide sorolnám például egy színházlátogatást, akár Budapesten, akár itt Egerben, és nagyon örülök, hogy a kollégák többsége tényleg nyitott erre, és szívesen viszi ki a gyerekeket. Ez valahol a kollégák mellett a gyerekeket is dicséri, hogy ki, hát idézőjelben ki merünk lépni velük az iskolából, mert tényleg jó nevel gyermekeink vannak, mi is dolgozunk rajta, de a szülők is, és azért ehhez kell az is, hogy kimerjük vinni őket az iskolából, hogy tudnak szépen viselkedni, Szent Imréshez méltóan viselkedni, valamint olyan diákokhoz méltóan, akik katolikus iskolába járnak. Visszatérve az indító gondolathoz, itt a Szent Imre iskolában nagyon sokat fordítunk az élmény alapú oktatásra.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, és bocsánat, hogy így félbeszakítalak, hogy nyilván mást takar a fogalom, de valahol nekem így ilyen élménysuli az, ami így a szemem előtt lebeg, most így hallgatva ebben a pár percben téged, hogy mennyire színes, szagos programokat próbáltok összeállítani a gyerekeknek.
1: Hát igen, a mai gyerekeket, ezt már régóta beszéljük a kollégákkal, hogy akik ebben a digitális világban nőnek fel, hogy fények, villogás, le kell kötni őket valahogy, de mi pont nem csak a digitális eszközönkön keresztül szeretnénk őket, erre is vannak kezdeményezések, ugye az okos táblák, a digitális táblák, de én még ennél is jobban szeretem azt, hogy kimenni tényleg a természetbe, vagy elmenni egy múzeumba is testközelből, megtekinteni azt, amiről amúgy tanulunk. És itt rengeteg társas kapcsolat is kialakul. Együtt vannak a gyerekek, együtt beszélgetnek, együtt viselkednek szépen, együtt figyelnek oda, együtt tanulnak meg dolgokat. Tehát ezt még mindig jobbnak tartom ezt, amikor kimegyünk az iskolából közösen. Például most ebben a szeptember végén, 25-én regisztráltunk a Diáksport napjára. Egyben fogjuk tartani a Diákok hangja projektnappal is. Ez egy új kezdeményezés, és ezen a napon lesz a kutatók éjszakája is például. Na ezekhez mi mind csatlakoztunk, ugye jó nagy iskola vagyunk, erre szoktam mondani, mivel sokan vagyunk, sok helyen meg tudunk jelenni. A kollégák szoktak mosolyogni, mikor mindig mondom ezt a programot, ezt úgy szoktam mondani, hogy 3 az 1-ben, hogy egy nap alatt 3 nagy rendezvényen is ott vagyunk. Na a lényeg, hogy például ez egy tanítás nélküli munkanapunk lesz, és például az Egedhegyre megyünk kirándulni az egyik évfolyammal, a 5., 6., 7-esek, azok forgószínpadszerűen részt fognak venni a kutatók éjszakáján, lesz egy nagy közös futás a stadionba az alsósokkal együtt, és akkor így a sportra és az egészséges életmódra próbáljuk meg rávezetni a gyerekeket, valamint ez az egész tanévünknek is egy mellék célja, úgymond, ez az egészség és jólét, hogy a egészséges táplálkozás, testmozgás, lelki egészség, ugye a vallásosságon keresztül, és próbáljuk ezt így összegyúrni. A tavalyi évben főleg a fenntarthatóságra és a klímaváltozásra figyeltünk, most ebben az évben inkább eddig is mindig a gyermek volt a középpontban, de most meg aztán pláne, hogy a gyerekek hogyan tudnak egészségesen élni, egészségesen táplálkozni, sport beiktatása a mindennapokba, erre próbáljuk meg jobban, hogy odafigyeljenek a gyerekek, és mi is ebben az évben.

0: Ha már a fenntarthatóságot említetted, akkor milyen lehetőségeket tud az iskola biztosítani arra nézve, hogy a gyerekek környezet tudatosabban éljék a mindennapjaikat?
1: Vannak előadások erre, valamint én nagyon örülök, hogy a tavalyi évben elindult egy olyan program, amit az egész évben újrahasznosított dolgokból csinálunk kiállítási tárgyakat, például technikórán, rajzórán, rajzszakkörön, és még az Erasmus programon belül is van egy ilyen, hogy a környezetvédelem, teremtésvédelem. Ez az egyik, és ezeket például az utolsó héten kiállítjuk, és megnézhetik a gyerekek. Például a tavalyi évben divat bemutató volt újra hasznosított dolgokból. Hát fantasztikus volt, amikor még egy kollégák is beöltöztek és jöttek ki a divat bemutatóra. Vagy például a szelektív hulladékgyűjtéssel próbálkozunk az iskolában. Nem mondom, hogy egyszerű, de igyekszünk. Szoktunk hívni külső előadókat, akik szelektív hulladékgyűjtésre, környezetváltozásra, teremtésvédelemre hívják föl a gyermekek figyelmét. Valamint hát belvárosi iskolaként nem egyszerű, de próbálkozunk például ilyen magas ágyásokkal is. Ebben az évben ezt is kitűztük tervnek, hogy legalább négyet a négy felsős évfolyamnak egy-egy ilyen magas ágyást csinálnánk. Ott az udvarból elkülönítenénk egy kis részt, és ez is kapcsolódik az Erasmus programhoz is, hogy érezzék azt a gyerekek, hogy ha ők elültetnek egy kis magot, és ők azt gondozzák, hogy mi lesz belőle. Mert én úgy gondolom, hogy itt a mai fiataloknál nagyon kevesen tudják azt, hogy miből mi van, hanem elmennek a boltba, leveszik a polcról, és megvan. És lehet, hogy sokkal jobban megbecsülnék akár az ételeket is, hogyha látnák, hogy például egy búza magból mi lesz, és abból mi lesz majd a vége. Most ez csak egy példa volt, de mondható ezt egy paradicsompalántára, vagy egy hagymára, és sorolhatnánk. Tehát próbálkozunk, és nagyon fontosnak tartjuk ezt az iskolákban. Én mindig azt mondom, hogy a lehetőséget próbáljuk mi megadni a gyerekeknek, hogy ezekbe belekóstoljanak egy picit, és ha ők erre fogékonyak, és megfogja őket, akkor már elindítottuk őket egy úton, akár a teremtésvédelem, vagy környezetvédelem útján, de ugyanígy van a vallásosság útján is, hogy ugye katolikus iskola lévén nagyon fontosnak tartom azt, hogy megmutassuk nekik azt az utat, ami a jó Istenhez vezet. Ahogy Érsek atya is mondta az egyház megyei tanévnyitón, hogy igen, vannak nagyon sokan olyan gyerekek, akik olyan családból jönnek, ahol ez nem köztudott, hogy kell keresztet vetni például, hogy ezt nekünk kell megtanítani nekik az iskolába, és nekünk kell elindítani őket az úton. És megmutatni nekik ezt az utat, rávezetni őket, úgy is szoktam mondani, hogy bevezetni a templomba, de hogy ott maradjanak, azért már csak imádkozunk, hogy így legyen, és hogy aktív tagjai legyenek az egyháznak. Azt is hallottuk ezen a piarista tartomány főnöktől, hogy az katolikus iskolák az egyház kapujai, hogy mi vezessük be őket, a gyerekeket az egyházba. Próbálkozunk ezzel is, és itt is csatolnék akár az élményszerű oktatáshoz is, mert én ugye hittantanárként mindig elmondom, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni, de azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem akkor vagy igazán jó hittamból, ha ez bemagolod, hanem így is élsz, amit most elmondtunk neked, hogy gyakorlod is a vallásodat. Lehet, hogy tudod te kívülről a szentmise részeit, de az még nem elég, hanem át is kell élned. És akkor leszel igazán jó hittanos, és igazán jó keresztény ember. Tehát ott is fontos az élményszerű oktatás, és ezzel azt szeretném mondani, hogy nagyon errefelé kell már mennünk szerintem, mert a gyerekek sokkal fogékonyabbak így, hogy mintha csak a padba ülnének és jegyzetelnének, mint hogy elmegyünk, és tényleg testközelből látják. Még egy példát hogy mondjak, a Szent Janka kiállítás volt a Bazilikába például, én minden hittancsoportomat elvittem, hogy a napjaink szentjei, mi is lehetünk szentek, nem csak régen voltak szentek, ma is, és ott szépen megnéztük a kiállítást is. Én magam is megdöbbentem, hogy mennyi mindenre emlékeztek utána a gyerekek, ahogy visszakérdeztem a Szent Janka életéből, és hogy nagyon komolyan végighallgatták, és szinte ilyen csodálattal nézték ezt az önfeláldozó életet például.
0: Nagyon szertágazó, amiről így az elmúlt percekben beszéltél, és sokfelé elindultak a gondolataim. Maradnék itt ennél, hogyha élményszerűséget említettél, meg a hitéletbe való bevezetést. Valahol én azt feltételezem, hogy nem csak és kizárólag olyan szülők, olyan családok iratják be a gyerekeiket hozzátok, akiknek megvan az a stabil, hívő, vallásos hátterük, ami azt feltételezi, úgy gondolom, hogy akkor egy katolikus iskolát választanak. Ha ennyire különböző vallásos háttérrel érkeznek a gyerekek, akkor én úgy gondolom, hogy egy katolikus iskolának némiképpen az is lehet egy küldetése, missziója, hogy a gyereken keresztül megszólítsa a szülőket. Erre vonatkozóan van valamilyen kezdeményezésetek? Vagy igen, jól bevált gyakorlatotok?
1: Igen, van. Ugye, hát ha csak azt nézzük, hogy a vasárnapi 8:30-es szentmise, az mindig osztályokra, két osztálynak a felelőssége például. És én nagyon jónak tartom azt, és biztatom is mindig a szülőket, mikor itt találkozunk szülőkkel, ha van olyan fórum, akár szülőértekezet, akár évnyitó, hogy ne elküldjék a gyermekeket szentmisére, hanem hozzák el őket, fogják meg a kezüket, és hozzák el. És ugye ez az elsősöknél, másodikosoknál, az alsósoknál ez működik is, mert a kisgyereket nem engedik el egyszerre, és ez is már egy ilyen tulajdonképpen, amikor már a szülőket is megszólítjuk ezzel. Vagy ilyen például az első áldozás, az atya mindig felszokta ajánlani, hogy azokat a szülőket is szeretettel várja, akiknek szentségeket kell pótolni például, és volt már arra példa, hogy szülő és gyermek együtt keresztelkedett meg. Volt már arra példa, hogy szülő és gyermek együtt volt első áldozó. Volt már arra példa, hogy az elsős, az ötödikes és a nyolcadikos kislány együtt lettek megkeresztelkedve. Tehát vannak ilyen, úgymond sikertörténetek. Igen, próbálkozunk, visszatérve a kérdésre, hogy a szülőket is megszólítsuk, és elszólítsuk a templomba, és el is szoktak jönni. Sajnos felsőbe már nem nagyon, ott elküldik a gyerekeket, pedig mindig szoktam mondani, hogy sokkal szívesebben jön a gyermek, ha azt a szülőtől is látja, hogy neki is fontos ez. Aztán amikor már, ha csak eljönnek egy iskolai programra, általában az iskolai programokat mindig imával kezdjük, úgy köszönünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor vannak olyan szülők, akik érdeklődnek utána, hogy, és ekkor jön be az atya, aki meghívja őket akár a plébániára, egy felnőtt hittarra, vagy akár, amit említettem, hogy a szentségeket bepótolni. Most azt tervezem, hogy ezekre az vasárnapi diákmisékre, ami mindig két-két osztály van beosztva, hogy az adományt vigyen, minisztráljanak, vagy felolvassanak, hogy a szülőket egy külön levéllel is megszólítani annak az osztálynak a szüleit, akik jönnek. Ugye ezt ki lehet küldeni így most már e-mailen nagyon gyorsan, és akkor lehet, hogy még jobban és még többen jönnének. De sajnos van olyan is, aki elhozza a bazilikáig a gyermeket, beteszi, elmegy addig valahova máshova, hát ezzel nem tudunk mit csinálni, imádkozni tudunk értük, én mindig azt szoktam mondani, ugyanúgy, mint a gyerekekért.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégünk Valkó Viktor, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Programokról, lelki életről nagyon sok szó esett, hogyha már így azt említettem, hogy különböző vallásos háttérrel érkeznek a gyerekek. Úgy gondolom, hogy a tanulásban is különböző nehézségekkel vagy kihívásokkal kell küzdeniük, vagy van, aki épp, hogy nagyon-nagyon tehetséges. Milyen hangsúlyt fektet az iskola, és milyen lehetőségek vannak tehetséggondozásra és felzárkóztatásra?
1: Mind a kettőre van lehetőség. Alsóban vannak erre külön óráik az alsós tanítóknak, hogy akik felzárkóztatásra szorulnak gyerekek, azoknak úgynevezett plusz korepetálást adjanak egy-egy tantárgyból, hát főleg az írás, olvasás, matematika. Felsőben és alsóban is a tehetséggondozás, az pedig versenyekre való felkészítés, valamint a szakkörök azok, amik fogadják azokat a gyerekeket, akik egy-egy dologban kimagaslóak és tehetségesek. Említeném itt például a rajzszakkört a felsőbe, ami nagyon-nagyon sikeres, és lehet, hogy nagyon sok olyan gyermek van, aki lehet, hogy a tanulásban nem az élen jár, de nagyon ügyesen rajzol, és számos versenyen részt vett, mert ugye a rajzórákon kívül még a rajzszakkörön is neveznek ilyen versenyekre, különböző technikákkal is ott tud kiteljesedni, és neki ez jelenti a sikerélményt. Aztán ide sorolnám a zeneiskolát is például, az alapfokú művészeti iskolát, ami egy óriási plusz áldozat a gyerekeknek. Tehát heti 2 óra szolfés, heti 2 óra hangszeróra, hatalmas idő ráfordítás, de akik tehetségesek, azok szeretik ezt, és nagyon jó kis, hát művészemberek kerekednek belőlük, és arról nem is beszélve, hogy emelik az iskolánknak a hírnevét úgymond, mert műsorokon nagyon szépen előadnak, és nagyon színvonalas műsorokat adnak elő egy-egy rendezvényünkön. És gondolok itt évnyitó, évzáró, Szent Imre nap, vagy egy-egy ilyen nemzeti ünnep megemlékezésén. De ide sorolhatnám például a focizást és birkózást. Ott is azok a gyerekek, akik alig férnek el az iskolapadba, mert már annyi az energiájuk, vannak olyanok, akik eljárnak birkózni, és nagyon szép eredményeket érnek el a diákolimpián. Tehát itt megint azt mondom, hogy a lehetőség az megvan adva mindenkinek, csak élni kell vele. Aztán van például vegyész szakkörünk, akik a kémiát akarják sokkal emeltebb szinten, vagy nagyon érdekli őket, azoknak van lehetőségük ilyen szakkörre járni, és hát ott van az angol nyelv, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy aki tényleg érdekel az angol, és tényleg rászánja azt a plusz időt, az el tudja érni azt, hogy 8. nyelvvizsgája legyen, mert a heti 7 órát adunk ingyen a gyerekeknek, angol órát, aki az 5 órás angol mellett jár még heti 2 óra nyelvvizsga előkészítőre. De ez mind a gyermeken múlik. A lehetőség az ott van, de neki kell az idejét rászánnia, akár az, hogy részt vesz ezen a nyelvi előkészítőn, plusz azt a rengeteg plusz feladatot megcsinálnia, mert csak így lesz eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tehetség gondozás terén is jól állunk, valamint a felzárkóztatásban is jól állunk, megvan a lehetőségre, hogy akiknek erre szükségük van, azokat ellássuk ezekkel a feladatokkal. A tavalyi évben 7 embernek volt már nyelvvizsgája, akik elballagtak azok közül, tavaly előtt egy picivel kevesebb, de azelőtt meg több mint 10 embernek. Tehát van ilyen, de ez is olyan dolog, hogy ugye megvan ez a nyelvvizsga előkészítő, és amikor azt mondja a kollega, hogy na te most már készen vagy, megpróbálhatod. Akkor utána megint jön a szülő, hogy tényleg elviszi őt nyelvvizsgázni, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, viszont akkor középiskola első felében már biztos, hogy meg lesz nekik. Tehát nem biztos, hogy így ballagnak el, de egy nagyon nagy segítség van nekik középiskolában.
0: Nagyon stabil alapokat kapnak.
1: Így van, stabil alapokat kapnak, és ezt egyrészt a saját gyerekeimen is láttam, másrészt meg ezek jönnek vissza. Hogy aki tényleg szorgalmas itt nálunk és kihasználja az adott lehetőségeket, az azért tényleg megállja a helyét a középiskolában. Tavaly év is elég mozgalmas évünk volt, mint minden év, mostanában, de ugye az egyik fő célkitűzésünk, hogy meglegyen az elegendő számú elsősünk, és nagy büszkeséggel mondom, hogy ezt az évet majdnem 100 elsőssel, 97 elsőssel indítottuk el. Mindig ez a legnagyobb feladatunk, hogy jöjjenek a kis elsősök, és mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy az tök mindegy, hogy én mit mondok akár a rádióba, az iskoláról, akár az oviba, hanem a szülők, akik már ide járnak, azok miket mondanak azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekük iskolába készül, mit mondanak el az iskoláról. Tehát úgy kell mindennapi hivatásunkat, a pedagógus hivatást teljesíteni, hogy az megelégedésére váljon a szülőknek, akiknek a gyerekei már hozzánk járnak az iskolába, és a jó hírünket adják tovább a többi szülőnek. És ebből lesz a sok elsős gyermek. Ezt egy siker történetnek írom én a tavalyi évvel kapcsolatban. Meg hát én nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg a bazilikának a területén vagyunk, és amikor csak tudunk, iskola szinten részt veszünk a bazilika életébe, akár a pedagógusok, akár a gyerekek, akár rózsafüzér imádságba, akár keresztút imádságba, a passiót mi adjuk elő ott a bazilikába, a Betlehemet mi adjuk elő ott a bazilikába. Erre is, és amire már említettem az angol nyelv oktatást, ez az Erasmus programra is nagyon büszke vagyok, mert a tavalyi évben több mint 30 gyereket tudtunk kivinni külföldre, és pedagógusok is voltak többféle továbbképzésen, és nagyon jó, mert most egy olyan ciklusban vagyunk, aminek tényleg ez a környezetvédelem, teremtésvédelem a fő irányvonala, és ezt be tudjuk építeni a mi saját programunkban is, az éves munkatervünkbe, és hát ahogy kezdted, áldott légy uram, az idei évnek pedig mindezek mellett, amit elmondtam, én azt kértem a kollégáktól, a szülőktől és a gyerekektől, hogy tudjunk egymásnak köszönetet és hálát mondani. Tényleg minden kis dologért, Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc, aki lemondott minden földi jóról, hogy Jézust megtalálja, ő minden kis apróságnak tudott örülni, és szerintem nagyon fontos a mai világban ez, hogy a jót ne természetesnek vegyük, hanem igenis nézzünk mögé, hogy mennyi munka van egy-egy rendezvény mögött, vagy egy-egy jól sikerült program mögött, vagy akár egy-egy nap mögött is, hogy a gyermek eljött az iskolába, hazament, az a pedagógus azért készült, meg ott volt vele, és tényleg tudjunk köszönetet mondani egymásnak, pedagógusoknak és a jó Istennek is minden nap a sok-sok szépért és jóért.

0: Egy nagyjából áttekintettük azt, hogy mi mindenért adhatunk hálát szervezeti szinten, meg intézményvezetőként, hogyha nézzük a Szent Imre katolikus általános iskolát és a művészeti iskolát. Viszont egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, ami úgy gondolom, hogy itt az egrieknek, vagy lehet, hogy Eger környékieknek egy hatalmas élmény, vagy ajándék, nem is élmény, hanem ajándék, hogy ugye jó pásztor óvoda igazgatója is vagy, és új intézménybe költözött a jó pásztor óvoda a napokban.
1: Igen, egy új épületet kapott a jó pásztor óvoda. A nyár folyamán mentek az utolsó simítások, költözködés, füvesítés, ami helyel közzel sikerült is. Az a lényeg, hogy nagyon szép lett az új óvoda. Azt tudni kell, hogy a régi jópásztor óvoda az 3 csoportos óvoda volt, ez pedig most 4 csoportos óvoda. És amikor már a Egri Főegyházmegye mint fenntartó szólt, hogy akkor szeptembertől indulhat az új épületben az óvoda, akkor mi már tavasszal, amikor reklámoztuk az óvodát, hogy jöjjenek minél többen, akkor már ezt így tudtuk hirdetni, hogy az új óvodába fogjuk várni majd a gyerekeket, és nagyon rövid idő alatt sikerült feltölteni a 4. csoportot is, tehát most 87-en vannak beiratkozva a 4 csoportba, ami nagyon szép szám, minden csoportba több mint 20-an vannak, és nagyon vártuk már, hogy birtokba vegyük az új épületet, és a gyerekek is, és a szülők is nagyon-nagyon örültek, és nagyon büszkék arra, hogy oda járhatnak ebbe az óvodába, tényleg egy teljesen új épület, hát még be kell laknunk, meg azért meg kell szokni, de tényleg nagyon örülünk, sokkal tágasabb, nagyon sok játék van az udvaron, nagyon élvezik a gyerekek, hogy tényleg ott mind a hangyák úgy nyüzsögtek ott az udvaron, és észre se vették, hogy mások vannak ott, amikor elmentünk megnézni, annyira beleélték magukat a játékba, meg a terek is sokkal nagyobbak, a belső terek is az óvodába. Nagyon szép színes, 4 csoport van, piros, sárga, kék és zöld csoport, és Noé bárkájához kapcsolódva állatok lesznek a csoportnevek, zsiráf, katica, halacska, teknős béka, ugye a színekhez kapcsolódva, úgyhogy tényleg itt szeretném megköszönni egyrészt az Egri Főegyházmegyének is fenntartónak, hogy ezt kivitelezte számunkra, másrészt pedig az óvodapedagógusi gárdának, akik ott vannak, tényleg az óvodapedagógusok, a dajkák, a mindenféle kollega, mert nyáron így egy emberként összefogva nagyon nagy munkát végeztek, hogy kicsinosították ezt az épületet, ugye meg berendezték, meg át kellett költöznünk a régi óvodából, és tényleg úgy vártuk a gyerekeket, minthogyha mindig oda jöttek volna, mert nagyon otthonosan berendezték, meg nagyon otthonossá tették az óvodát, úgyhogy nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy azok az óvodás gyerekek, akik oda járnak, azok majd jó emlékeik lesznek erről az új óvodáról, és tudnak majd hálát adni érte a Jóistennek.
0: Bízunk benne, hogy így lesz. Volt szerencsém megnézni ezt az óvodát a napokban, ha már udvari játékokat említettél, azért egyrészt nagyon jó érzéssel, másrészt meg egy picit olyan irigykedve is néztem a játékokat. Az udvaron ugye van bicikliút, ahol megtanulhatják a közlekedési szabályokat, csoportszobák, azok pedig minden szépen jóval fel vannak szerelve. De hogyha nem csak a tárgyi dolgokra gondolunk, akkor hogyan lehetne bemutatni egy picit az óvodát, hogy mik ennek az óvodának a sajátosságai?
1: Hát ugye, mivel ez is katolikus óvoda, már itt elkezdődik a vallásosságra való nevelés, minden nap van itt is ilyen elcsendesedés például. Minden csoport szobába van egy ilyen kis templomszerűség, amiben egy gyertyát, ha beletesznek, akkor az úgy világít, mint hogy tehát, és akkor akkor egy mécses köré leülnek, és például azzal kezdik ők is, én többször is részt vettem már ilyen foglalkozáson, hogy miért tudsz te hálát adni. Tehát a kicsik, az óvodások, és ma ott is nagyon szép gondolatok megjelennek, és ez azért jó, hogy már ezt óvodában elkezdik. Például ott is úgy köszönnek, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mikor például az atya bemegy, vagy én bemegyek. Tehát ez azért jó, mert elkezdődik egy folyamat, ami az általános iskolába az folytatható, és akkor így tovább egészen akár az egyetemig, itt ugye Egerben már erre is megvan a lehetőség. Tehát ezt mondanám, mert ugye minden óvodába szeretik a gyerekeket, szeretettel, gondoskodással bánnak velük, de mi, ami plusz tudunk adni, ez a vallásosságra való nevelés. Van például hittanos foglalkozás nekik minden héten. És ugye ott van a Servita templom a közelbe, Buda Péter plébános úr nagyon szívén viseli az óvodát, nagyon szeret az óvodások közé járni, azt szoktam rajta látni, mint egy kicsit feltöltődne, mikor ott van köztük, és ő tényleg nagyon szívén viseli az óvoda ügyét. Ő is jár például ugye a kisovisoknak a befogadására, vagy majd most megyünk az évelei szülőértekezletre, és ő is például hívja a szülőket és az ovisokat is oda a Servita templomba, a szentmisére, vasárnapi szentmisére. Bevezette már például a mocorgó szentmisét, ami direkt kifejezetten kis óvodásoknak vagy kisgyerekeknek van, és direkt mondta is, pont ott voltam azon a szentmisén, hogy amelyik felnőttet ez zavarja, az jöjjön az egyel vagy későbbi misére majd, mert ez most a gyerekek misé, és ezt nagyon jónak tartom, mert ugye amivel kezdtük a beszélgetést, hogy élményt adni a gyermekeknek, hogyha ott vannak, és már kiskoruktól ott vannak, akkor talán kialakul bennük ez, és szívügyükké válik. Hát ezt tudnám mondani, hogy ebbe biztos, hogy plusz tudunk adni, mint a többi óvoda.
0: Ha már az iskolánál beszéltünk, és most is visszatértél erre, hogy élményt adni a gyerekeknek, itt szóba került akár a környezettudatosságra nevelés, akár a különböző intézményen kívüli lehetőségek, foglalkozások, az óvisokat ezek mennyiben érinthetik?
1: Köszönöm a kérdést. Az oviba is például tervezünk magas ágyásokat és kiskertészkedést, és arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy igen, egy picit így magukéknak érezzék ezt, hogy locsolják, gyomlálják ezeket a dolgokat. Természetesen az óvodapedagógusok vezetésével történik ez, de én is nagyon sokszor találkozom velük például a városba, hogy ők is viszik őket mindenhova. Színházba viszik őket, aztán ilyen rendőrségi napra, olyan napra, és én ezt nagyon jónak tartom, és nagyon örülök neki, mert ugye az iskolában, ahogy mondtam, ezt mi próbáljuk folytatni ezeket a dolgokat.
0: Igazgató úr, én hálás vagyok neked ezért a bőfél órás beszélgetésért, hogy így ránéztünk sok-sok mindenre, ami az intézményeket, akár az iskolát, akár az óvodát érinti. Te mit kívánnál magatoknak, a iskolának, óvodának, akár saját magad számára erre a tanévre, 2026-27-es tanévre?
1: Én mindig azt szoktam mondani, és ezt kívánom, hogy törekedjünk arra, hogy amit szeretnénk, hogy velük tegyenek, azt tegyünk másokkal is. És akkor nem lesz baj.
0: Legyen így, én is ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm a beszélgetést. Valkó Viktorral, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgettünk.

0: Szóba került, hogy Egerben a Szajcleó utcában egy új, minden igényt kielégítő épülettel barátkoznak a kis óvodások. Tordai Ludvig Zsófia óvoda vezetőt kérdeztük az első tapasztalatokról.
1: Nagy örömmel és hálatás szívvel jöttünk ide az új intézménybe. Egy modern, tágas teret kaptunk. A gyerekek nagy örömére, és a szülőktől is sok pozitív visszajelzés érkezik, és hát a gyerekek csillogó szeme és mosolya az mindent elárul számunkra. 4 csoportos óvodaként működünk most már, jelenleg 87 kisgyermek van hozzánk beiratkozva. Tornaszobával és külön egyéni fejlesztő foglalkoztató szobával rendelkezünk, valamint egy tágas játszóudvarral. De a mindennapjaink természetes részeként próbáljuk bevinni a katolikus szemléletet, a lelkületet minden dolgozónak a attitűdjébe, a pedagógiai magatartásába is ez szerepel. Étkezések előtt és után is imádkozunk, elalvás előtt is. Hittan van heti 2 alkalommal, külsős hitoktató jár hozzánk, és Buda Péter atyával, a lelkipásztorunkkal is együttműködünk, és szervezünk közös programokat. Most már nagyon örülünk, hogy fizikailag is közelebb kerültünk ide a templomhoz, és atyával is szeretnénk kibővíteni a programok körét ennek köszönhetően.
2: A kisfiam már 3 éve a Jópásztor óvodába jár, ez a 4. év, amit ugye itt kezdett. Nagyon nagy izgalommal várta, nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy vajon hogy fog kinézni az új óvi, és amikor bejöttünk, akkor hatalmas örömmel töltött el a sok-sok újdonság, a gyönyörű új óvoda, illetve örömmel mesélt az udvaron lévő kerékpárútról, ami el van látva zebrával, az új játékokról, a kinti konyháról, igazából minden hatalmas örömmel és szeretettel fogadott. Nyilván nekünk is nagy öröm, hogy ez az új óvi elindult, átköltöztek ebbe az épületbe, hát nagyobbak a terek nyilván, viszont egy picit azért a szívünk, bezártuk a régit is.
0: Buda Péter atyát, a fájdalmas anya plébánia plébánosát, az óvoda és az egyház kapcsolatáról kérdeztük.
3: Megközelítőleg 60 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik, ezek között nagyon sok az óvoda. Hogyan lehet az óvodásokat, nyilván az óvodásokon keresztül a szülőket közelebb hozni az egyházközség mindennapjaihoz, és hogyan lehet szorosabbá fonni a kapcsolatot, hogy valóban megérezzék, hogy mit jelent, ezek a pici apró gyerekek is megérezzék, hogy mit jelent a Jóistenhez tartozni.
4: Egyrészt a személyes jelenlét, tehát hogy lássanak papot, és lássák azt, hogy az egyház az velük van. Már az előző helyén is, a régebbi óvodában, ott is többször megjelentem közöttük, itt azonban az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az óvoda mellett itt van a plébánia. Nem sokára én magam is ide fogok költözni, és akkor még könnyebb lesz majd a kapcsolattartás. Azon kívül az óvisokat és a szülőket is megpróbáljuk majd jobban bevonni a közösségnek, mármint az egyházközségnek az életében, úgyhogy a következő időben már több olyan program lesz, amiben számítunk a Jópásztor óvodának a részvételére. Közeledik a Servita templomnak a búcsúja. Pontosan a napján, fájdalmas anya napján, 15-én a Mária utcai keresztnél tartunk egy ilyen kis közös imádságot, ahol majd az óvisok is énekelnek, ott lesznek a fertálymesterek, az egyházközségben is meg van hirdetve, és hát természetesen az egész városból várunk mindenkit, de a lényeg az, hogy a gyerekek is ott lesznek, és kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy az utcán is tanúságot teszünk a hitünkről. A búcsúi körmenetben pedig hát úgy számítunk rájuk, hogy majd a virágot fogják szórni az oltári szentség előtt. Azon kívül tervezzük azt is, hogy havonta egy-egy alkalommal egy-egy csoport eljön Szent Misére a Servita templomba. 4 csoportos óvodáról van szó, egy hónapban általában 4 hétvége, 4 vasárnap van, és akkor egy-egy csoportot meghívunk ezekre a vasárnap délelőtt 9:30-es misékre, ami már eddig is ilyen gyerekmise volt, mozorgós mise, de hát remélhetőleg most az, hogy közelebb kerültek a templomhoz, talán közelebb kerülnek az egyházhoz is.

0: Számos programot megemlítettünk, ahol a legkisebbek és a kicsit nagyobb diákok is élményekkel és komoly tapasztalatokkal gazdagodhatnak, így például belekóstolhatnak a születedés örömeibe is az egyetemi szőlőbirtokon.
1: Szoboszlai Zoltán, Akadémia Birtok, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtoka és szőlésze.
2: Hagyományosan minden évben megrendezi az egyetem katolikus iskolával együttműködésben az élményszületet. Mi a célja ennek az élményszületi napnak a gyerekekre nézve?
1: Az egyik fő cél az, hogy élményt nyújtsunk, élményt szolgáltassunk, és olyan élményt, amihez tapasztalatok, gyakorlati tapasztalatok is kapcsolódnak. Az itt jelenlévő gyerkőcök, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. C osztálya tagjai, ők többségében már azt mondták, feltették a kezüket, hogy szüreteltek életükben. Mi több, nagymamának, nagypapának nagyon sok esetben van otthon házi kerti szőlője, vagy akár dolgozik az ágazatban, és ez is egy nagyon fontos cél, hogy azon túlmenően, hogy ez egy tradíció, amit érdemes tovább örökíteni, és az egész szüreti hangulatnak a milliójét is, hogyha átélik, megélik a gyerkőcök, akkor egy nagyon testközeli élményt szerez. Szóval ezen túlmenően talán lehet, hogy azt mondani, hogy nem titkolt célja és kicsit harmadik misszió szerepvállalása itt az egyetemnek az, hogy társadalmi szerepvállalás szintjén is jelen legyen, és a szőlőbor ágazatnak gyakorlatilag utánpótlást nevelünk. Persze ezek így nagy szavak, hiszen ezek a gyerkőcök, még előttük áll az egész élet és döntések sokasága, de ezek a testközel, ezek a gyakorlati élmények nagyon sokszor tényleg életre szólóak, és nagyon sokszor tényleg meghatározók. Én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy a szőlészborász mérnök hallgatóinak is mindig van egy első szüreti élménye, amire örömmel emlékeznek vissza, és gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy elképzelhető, hogy itt a szőlősorok között születelnek most a jövő szőlészei, borászai.
2: Nyilván a szőlőszedéssel kezdték a programot a gyerekek, de a mai nap nem csak ezt az élményt tapasztalhatják meg. Miből áll ez a program?
1: Amint a szőlőt megszedtük, bevisszük a leszületelt termést, meg fogjuk majd mérni, hogy az osztálynak az ösztömege nagyobb, vagy pedig a leszedett termésé. A hídmérlegre ráállítjuk a gyerkőcöket, aztán ráállunk a géppel is, amivel beszállítjuk a szőlőt, amit leszedtünk, és feldolgozzuk. A feldolgozásnak a folyamatával ismertetjük meg őket, és mindeközben a munka jól megérdemelt jutalmaként majd kapnak zsíros kenyeret is, meg hát természetesen megkóstoljuk a hegylevét, a mustot.
2: Ha már súlyt említett, az idei év különösen is aszályos volt. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években nem volt ehhez fogható időjárás, amikor ennyire csapadékmentesen kellett átvészelnünk az egész tavaszt és nyarat gyakorlatilag. Mennyire sínlette meg a szőlő termés és a minőség ezt az aszályos időt?
1: Lehet azt mondani, hogy a szélsőségek és a legekkorát éljük, hiszen gyakorlatilag az elmúlt évtizedben alig-alig volt olyan évjárat, amikor még a régi öregek is ne azt mondták volna, hogy hát volt egy-egy olyan szélsőség, amire még ők sem emlékeznek. 2024-ben az elmúlt 100 év legmelegebb nyarát tudtuk magunk mögött, és 2026-ban idén pedig a legszárazabb nyár, a legaszályosabb év volt az elmúlt 100 évben talán. A statisztikák is most már ezt mutatják, és hát ezt megsínli a szőlő. Ugyan a régi öregek azt mondták, hogy a szőlőnek az kell, hogy szenvedjen, és ez igaz is abban az értelemben, hogy azok a beltartalmi értékek, azok az íz, illat, zamatanyagok, illetve színanyagok, amik ténylegesen a szőlő minőségi paraméteri oldalán a szőlő termés értékét jelentik, azok sok esetben különböző környezeti stressz hatások okán nagyobb koncentrációban jöhetnek létre, de az idei év már a szőlőnövénynek is sok volt, és hát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az elmúlt 3 hétben alig-alig fejlődött legalábbis cukorérettség terén a termés, illetve hát a szerves sav készletét meg szinte felérte egyik-másik fajta, tehát egy egyensúlyi állapotot nagyon nehéz és egy optimális szüreti időpontot kijelölni. Ez minden nap kint kell lenni az ültetvényben, próbaszüreteket kell végezni, labor analitikai eredményeket kell értékelni, illetve kóstolni kell a szőlőt, és csak így tudtuk megállapítani a helyes szüreti időpontokat, illetve a helyes érési sort.
2: Picit a szőlőtől kanyarodnék a szőlőfeldolgozás utáni tartalom felé, a borászat felé. Itt vagyunk az Egri borvidéken, ugye Eger méltán híres hazai és nemzetközi porondon is a jó borairól. Melyek azok a fajták, amelyek a legismertebbek véleménye szerint, akár itthon, akár külföldi piacon, és mennyire vagyunk valóban előkelő helyen borászat terén?
1: Van ez az elcsépelt mondás, hogy a magyar bor Magyarországon világhírű, és nem szeretnék pesszimista helyzetképet festeni, de azért még nagyon sok tennivalónk van azért, hogy a nemzetközi piacon felkapják a fogyasztók a fejüket arra, hogyha akár magyar borról, akár egri borról beszélünk, és ezzel találkoznak. Viszont vannak olyan fajtáink, hála Istennek, amik egyrészt tradicionálisak, hagyományosak, és ez önmagában egy jelentős értéket hordoz, emellett pedig például jelen termesztési körülmények között, vagy jelen évjárati hatás mellett is egész szép fejlődést, és egészen fejlett és értékes érődinomoki végállapotot detektálhatunk náluk. Ilyen például a kékfrankos, ilyen lehet adott esetben az olasz rizling, vagy jó pár olyan hagyományos fajtánk, amire van értelme akár világpiaci szinten is építeni, ilyen a fúr, mint a házlevelű. Az egri borvidéknek ugyan a leghíresebb közösségi márkája a Bikavér, amivel elsődlegesen jelen vagyunk a palackos borok, a minőségi borok piacán, viszont ettől még az egri borvidék 50%-án fehér borszőlő fajtákat termelünk, úgyhogy azt gondolom, hogy hagyományos szőlőfajtáknak mindig van, volt és lesz helye a szortimentben.
2: Hogyha már a borok felé kanyarodtunk, mi jellemző a magyar emberek borfogyasztására? Mennyire mennek a minőségre az emberek?
1: Ilyen szempontból nagyon-nagyon bipoláris a piac. Egyrészt jellemző egy olyan fogyasztási trend, ami inkább a minőséget helyezi előtérben, és ez nagyon dicséretes és előremutató. Másrészt nagyon sokan inkább mennyiségi fogyasztók ma Magyarországon. Mi elsődlegesen a minőségi fogyasztókat célozzuk a termékeinkkel, tehát igyekszünk nem csak a termékpaletta csúcsát célozni mondjuk árképzés tekintetében, hanem hozzárendelni olyan értékeket és olyan borélményeket, amik a mennyiségi fogyasztással szemben a minőségi fogyasztás ma már hajtják a vizet. A bor egy élvezeti cikk, egy olyan termék, aminek a fogyasztása nem feltétlenül a mindennapokhoz kell, hogy kötődjön, inkább alkalomhoz, eseményhez, társasághoz,

0: kurzust jelenthet fesztivál megjelenéseket, mint ahogy jelent is, illetve jelen szoktunk lenni különböző szakmai kóstolókon, és meg is méretetjük a borainkat. Különböző borversenyek mezőnyében például a 2025-ös évben született egy olyan top 100-as ranglista, aminek az előkelő abszolút harmadik helyén szerepel a 2023-as Grand Superior bikavértételünk. A soron következő az Esterházy család teljes egészére kiterjedő nagyobb esemény pedig majd a családi születi nap lesz itt Kőlyuktetőn a szőlőbirtokon szeptember 19-én, illetve a kutatók éjszakáján is jelen leszünk.
1: Szoboszlai Zoltán szőlésszel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket, de ha tehetik, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Alkotmánybírókat választhat ma az országgyűlés. A Tisza frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta tegnap az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a meghallgatások után. A 9 tagú bizottság Kronoszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá jelölését egyaránt 8 igen szavazattal támogatta. Ma szavazás lesz az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatról. A korábbi szabályozás hiányosságai miatt az országgyűlés most egy új törvény elfogadásával igyekszik maradéktalanul megteremteni a múlt feltárásának alapjait. A képviselők elfogadhatják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, továbbá a Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, amely egyebek mellett a testület elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés és szavaz is az üzemanyag áremelkedése tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról. A javaslat a dízel támogatás szabályai mellett a dohánytermékek jövedéki adóemelését is tartalmazza. A kamarai tagságot ismét kötelezővé teszi az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is. 2030-ig új választási törvényt és új alkotmányt fogadna el a kormány, jelentette ki a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Magyar Péter szerint az új választójogi törvényt az új alkotmány elfogadása után érdemes kidolgozni, és mindkettőt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgőségi szakorvos nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A döntés nyílt pályázat alapján született, amelyre 9-en jelentkeztek, tájékoztatott a tárca. Nagy Veronika műemlékvédelmi szakember veszi át a Magyarországi Műemlékegyüttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Vezetését. Az új ügyvezető több mint 2 évtizedes szakmai múlttal rendelkezik a műemlékvédelem területén. Kiemelt agrárpolitikai célnak nevezte a méhészek támogatását az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca szerint jövőjüket a minőségi méz tisztessége

tisztességes verseny feltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják. Az ár és stop rendszer megszüntetését sürgeti a Fruit Web szakmaközi szervezet, mert meglátások szerint kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. A szervezet szerint néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás. Az átlagsebességmérés bevezetését és a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriává tételét vizsgálja a kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, továbbra is a gyorshajtás az egyik leggyakoribb oka a súlyos közúti baleseteknek. Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben Magyar Péter miniszterelnök novemberben. Orbán Anita külügyminiszter, a Johann Wadepool német szövetségi külügyminiszterrel közös tájékoztatóján tegnap Budapesten ismertette, a kormányfő majd a Konrad Adenauer alapítvány éves konferenciáján tart beszédet. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Korábban már kérte az ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát egyelőre vizsgálják. Légiriadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az uniós tagállamok nagykövetei egy nappal a határidő lejárt előtt sem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról. A Politico brüsszeli lap információi szerint a diplomaták ezért egy héttel, szeptember 22-ére kitolták a döntés határidejét. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Végül az időjárásról. Alapvetően derült lesz az ég, némi gomoly felhővel, futózápor néhol előfordulhat, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: 500 éve történt a mohácsi tragédia. A csata előzményeiről már korábban beszéltünk, a következő fél órában nemzetközi hátterét elemezzük Háner Péter történésszel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A középkori Magyarország összeomlása előtti negyed században több meghatározó jelentőségű világtörténelmi folyamat zajlott le.
2: Magyarország számára ezek közül talán az volt a legjelentősebb, húsba vágóbb, hogy így fogalmazzak, hogy Ázsiába újra megerősödtek a nagy birodalmak. A nyugat-ázsiai legnagyobb birodalom, az oszmán birodalom volt az, amelyet három kontinensen két kiterjesztette a hatalmát, és megindulhatott nyugat felé terjeszkedni.
1: Azokban az időkben a dinasztikus állam Franciaország volt, a birodalmat pedig a Habsburg ház feje 5. Károly képviselte.
2: Igen, egy érdekes helyzet alakult ki Nyugat-Európában. Két egyenlő súlyú nagyhatalom versengett az univerzális küldetésért, hogy majd ők fogják kivenni a törköt Európából, visszafoglalni Konstantinápolyt, Jeruzsálemet, felújítani a keresztesáborukat, stb. De mégis addig harcoltak egymással, amíg ezek a célok teljesen feledésben nem merültek. 18-18 millió alattvalója volt nagyjából mind a francia királynak, mind a történelme 5. Károly néven ismert Habsburg uralkodónak, aki hát tulajdonképpen csak 1530-ban kapta meg a pápai koronázást, tehát ezután lehetett akkor 5. Károlynak nevezni őt, vagy Habsburg Károlynak nevezték, vagy pedig spanyol királyi címén. Én azt hiszem, hogy a Károlyokkal zavarba jöttem, hogy hányadik volt spanyol királyként. Ráadásul akkor még csak Aragónia és Kasztília királyai voltak, minél egy egyesültek új Spanyolországát, tehát elég bonyolult. Ez a két nagy hatalom küzdött az elsőségét, és köztük egy kisebb hatalom próbálta befolyásolni az erőviszonyokat, 8. Henrik Angliája. Az igazság az, hogy említettem, hogy a két nagy hatalomnak 18 millió körüli alattvalója volt, Nagy-Britanniának 3 sem. 2,5 millió, tehát ez nem számított különösebben jelentősen ebben a nemzetközi.
1: Tulajdonképpen Franciaország volt Európa legnépesebb állama.
2: Igen, és nem volt egységes állam a mai szempontból, de egységesebb volt, mint 5. Károlynak a birodalma, amely hát a mai Németalföldtől a mai Spanyolország déli részéig húzódott, és még megválasztották a német-római császári tróna is, úgyhogy széttagolt volt a birodalma a korabeli kommunikáció közlekedés nehézségei miatt. Rendkívül nehéz volt ezt kormányozni, és minden nemzetközi konfliktusba belekeveredett.
1: Mind a francia uralkodó, akkori uralkodó első Ferenc, mind Habsburg Károly propagandistái azt hangoztatták, hogy az ő uralkodójuknak kell a kereszténység élére állva kiűzni az oszmánokat Európából. De valójában nem foglalkoztak ezek a nagyhatalmak egy közép-európai állam a Magyar Királyság megvédelmezésével.
2: Hát egyáltalán nem, pedig II. Lajosnak a felesége 5. Károly húga volt. A fő konfliktust a 1480-as évek óta az itáliai háborúk jelentették. A gazdag, művelt, nagy presztízsű itt itáliai államok feletti uralom kötötte le a kasztíliai és aragóniai uralkodók és a francia királyoknak a terveit. Tulajdonképpen 10 itáliai háborút hívtak, lehet így beszélni. 8. Károly kezdte meg 1480-as években az első itáliai háborút, egész Nápolyig hatolt, elfoglalta Nápolyi királyságot egyik Anzsú őse alapján. Utóda 12. Lajos 3 másik háborút vívott, ő már Milánóra is igényt tartott, úgyhogy amikor 1515-ben trónra lépett a Valois ház Angulém ágából származó első Ferenc, ez a vérből reneszánsz személyiség, akkor természetes volt, hogy ő is azonnal megindul itáliai hódítások felé. Később a nacionalizmus korában a történészek bírálták a francia uralkodókat, hogy miért foglalkoztak távoli tartományokkal, amikor még voltak éppen Bretagne-t sem integrálták be teljesen a francia királyságba, de ebben a korban, 1400-as évek végén, 1500-as évek elején ez teljesen legitim törekvés volt, hogy egy távoli királyságot vazallusává tenni az uralkodónak.
1: Ez is közrejátszott abban, mert olvastam, hogy a legtöbb vitát az apró navarrai királyság okozta.
2: Hát több konfliktus forrás volt köztük, egyik volt ez a Navarra, amelynek az egy része, a felső Navarra természetesen délen volt a mai Spanyolország területén, alsó Navarra, amit a kasztíliai uralkodó elfoglalt. A maradék aprócska navarrai királyság az Franciaországba volt beékelve ott a délnyugati részén, és hát később ennek a királyai lépnek Bourbon család tagjaként a trónra. a 16. század végén, de ez már távoli dolog. Ezen kívül rengeteg olyan tartomány volt, amelynek az urának voltak birtokai a császár vazallusaként, és voltak birtokai, amelyek a francia király volt a hűbér ura. Bármilyen konfliktus esetén másik hűbérhoz fordultak, természetesen határok bizonytalanok voltak. Ott volt Burgundia, amelyet az 1470-es években, jól emlékszem, felosztottak a francia királyok német-római császár között, viszont 5. Károlynak a legnagyobb tisztelnáló ősei, burgundiai ősei voltak, ő Burgundia helyreállításáról, ez a német-római császárság és Franciaország közötti fejedelemség helyreállításáról álmodozott, és hát ez volt az egyik fő célja, Burgundia visszaszerzése. Ezen kívül valamennyien az egyetemes monarchiát képviselték, a francia király propagandistái azt hangoztatták, hogy a francia király császár a saját birodalmába, és a német-római császár pedig természetesen úgy érezte, hogy a császár rang az, hogy a királyok felett áll, úgyhogy rengeteg konfliktus fordította szembe őket egymással.
1: Vagyis, hogy Isten állította őt a kereszténységére, ettől lett császár.
2: Igen, igen.
1: Károly főkancellárja viszont meggyőzte urát, hogy neki olyan egyetemes keresztény birodalmat kell kiépíteni, amely sikerrel veheti fel a harcot az iszlám birodalmáival szemben.
2: Igen, de olyan súlyos konfliktusokba bocsátkozott mind a német-római császárság területén, ahol a reformáció megindult, mind a francia királlyal, hogy végül is erre sor került. 1532, mikor Magyarországot nagy részét már megszállta a török, a kőszegi vár tartóztatta fel a előre nyomuló oszmán hadsereget, majd később Tuniszt ostromolta meg, szintén egy távoli hadszintéren, és ez alatt a török sajnos berendezkedhetett Magyarországon. Itt, ami számunkra érdekes, ez a 1520-as évek nemzetközi helyzete, amikor a francia király 5. Károly fogságába esett. Fogságba esett a páviai csatában 1525 elején, és pillanatra úgy tűnt, hogy 5. Károly Európa ura lesz, a francia király az ő fogja. Győzelmének a rabjává változott különös módon, mert hát olyan helyzetbe került, hogy vagy hisz a francia király ígéreteinek és szabadon bocsátja, amikor becsaphatják, vagy pedig fogságba tartja élete végéig. Hát egy lovagias uralkodó ezt nem tehette meg. És amíg a francia királyt fogságban tartotta, addig az európai kisebb-nagyobb államok számára ő volt a legveszedelmesebb hatalom, amely túlzott nagy befolyása teszelt. A francia királyság egységes maradt. Első Ferenc, a fogságba esett király anyja, Savoyai Lujza régesnőként kormányozta. Azonnal levelet írt minden fejedelemnek, még a Habsburg Károlynak is, kedves fiamnak szólítva őt, megerősítette a kapcsolatot 8. Henrikkel, és mindjárt küldöttet menesztett a oszmán szultánhoz, Szulejmánhoz. A romantikus történeti ok szerint, amint fogságba esett páviánál első Ferenc, már lehúzott egy gyűrűt az ujjáról, hogy azzal, hogy ezt küldjék el a szultánnak, hát ez lehet, hogy csak Michelet 19. századi történész találta ki ezt a történetet, vagy legalábbis hagyományozta ránk. Azonban bizonyos, hogy megindult egy küldöttség Isztambulba, amit le is mészárolt a boszniai pasa. Ugyanabban az évben még a horvát-magyar Frangepán vezetésével, akit a franciák nyilván Frangepaninak ejtettek ki, egy küldöttség elért Isztambulba, elvitte Savoyai Lujza levelét, és még a Wikipédián is meg tudjuk találni azt a levelet, amit a szultán válaszolt neki, amelyben hát nem Savoyai Lujzának válaszolt, mégiscsak egy asszony, akinek talán nem illett a szultának válaszolnia, igen, hanem a fogságba esett első Ferencnek ír egy levelet, melyben biztatja, hogy ő mindenképpen harcolni fog ősei példáját követve. Lovai fel vannak nyergelve, kardja az oldalán van, és kész a harca. Mai szemmel nézve kicsit különös, hogy egy távoli országot, Franciaországot kormányzó régensnő Magyarország ellen ösztökéli tulajdonképpen a oszmán szultánt. Az igazság az, hogy ebbe a korban természetesnek tartották, hogy az uralkodóik érdekében a népek feláldozzák magukat, minden alatt való, távoli népek pedig miért is ne. Tegyük hozzá, hogy a oszmán hatalom valószínűleg akkor is meginult volna Magyarországon, hogyha a Savoyai Lujza semmilyen levelet nem küld neki. Tehát ne okoljuk a francia kormányzatot Mohácsért semmiképpen sem.
1: Tulajdonképpen első Ferencnél maradva, ő több fronton kényszerült háborúzni, és kincstára is kiürült elég jócskán. Tehát a franciák már ezáltal is kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek.
2: Igen, de 1526-os év elején, amikor a evangéliumot tett kézzel a francia király, a fogoly francia király megesküdött, hogy lemond itáliai birtokairól, lemond különböző északi tartományairól, a császár oldalára álló Bourbon hercegnek átadja azokat a birtokat, amelyekre igényt tart, és így tovább mindent megígért, akkor a spanyol király nem tudott mit tenni, mint szabadon bocsátotta őt. Ezek után Ferenc hazatért, és azonnal megtagadta ígéreteit azzal, hogy ez kényszer hatására tette, már jó előre ügyvédnél letétbe helyezte a különböző nyilatkozatokat, hogy ez kényszer hatására teszi meg, és 1526 elején, amikor épp a Török-Magyarország ellen készülődik, most úgy tűnik, hogy ötödik Károly az, aki veszélyezteti az európai kisebb fejedelmek függetlenségét, szabadságát, most ellene fog össze Európa, létrehozzák a Konyaki Ligát. Ez azt jelenti, hogy ötödik Károly ellen kell harcolni, az, hogy ötödik Károlynak az öccse Magyarország királya szeretne lenni első Ferdinánd néven, ez senkit nem érdekelt ekkoriba. Tehát ilyen nagyon kedvezőtlen nemzetközi helyzetbe került sor Mohácsi ütközete, amikor nem számíthattak Nyugat-Európában segítségre. Nagyon jellegzetes megjegyzés, hogy amikor ötödik Károly ő meglátogatta a nagynényét, nagyon szeretett nagynényét, a 8. Henrik angol király feleségét, Aragóniai Katalint, az első feleséget a hatból, akkor Aragóniai Katalin azt a megjegyzést tette, hogy a franciák királya a legnagyobb török. Vagyis a török az ellenség, de igazából hát ki a török?
1: Erre még rákontrázott később Károly is.
2: Az a török, aki velünk szemben áll, majd Károly hasonló megjegyzést küldött egyszer egy levelébe Ferdinánd öccsének, aki Magyarország felszabadítására ösztökélte őt, hogy hogy is szólt a mondása?
1: Már van egy fárasztó törököm, akivel foglalkozni kell.
2: Ez a Franciaország királya. Tehát a török nem az volt, aki Magyarországot eltiporta ekkoriban, hanem az, akivel ők éppen harcolni kényszerültek.
1: E mondatok is jól jelzik, hogy mennyi esélye volt ezekben az években az Oszmán Birodalom elleni keresztény összefogásra.
2: Hát az összefogásra semmi esély nem volt. Az se biztos, hogy különösebb eredményt értek volna el. A keresztény hadseregeknek szüksége volt még egy olyan 100 éve a 30 éves háború küzdelmeire, hogy kialakuljon az a fegyelmezett, egységes hadvezetés, a hadseregek megfelelő ellátása, amivel össze tudnak tartani egy nagyobb hadsereget, és képesek húzamosabb ideig hadműveletekre. Az 1500-as évek elején többször megesett egymás közti háborúkba, hogy összehívtak egy hadsereget, az élelmezésről nem sikerült gondoskodni, tífusz vagy más járvány ütött ki, és a hadseregek csata nélkül fel tudtak bomlani a 16. század első felébe. Közepén ez többször megtörtént. 100-120 év múlva lett képes Nyugat-Európa, hogy végül is megtegye azt, amit Mohács idején váltak tőle, hogy Magyarországról eltávolítsa az oszmán hadseregeket.
1: Habsburg Károly tanítómesterét választották pápává 1522-ben, 6. Adorján néven. Neki milyen mozgástere volt?
2: Sokat reméltek tőle, hogy a császári politikát fogja támogatni, de egy-két éven belül elhalálozott, úgyhogy a pápák elég gyors ütemben követték egymást. A Medici pápák mindig a firenzei Medici családnak az érdekeit próbálták követni, és hát abban reménykedtek, hogy valamilyen módon meg tudják őrizni függetlenségüket mind a császártól, mind a francia királytól.
1: A páviai csata után, mint már említette, Károlyt nyilvánították röpiratírói a kereszténység békéjét megteremtő, az Oszmán Birodalom legyőzésére hivatott nagy uralkodónak.
2: Ez nagyon-nagyon jól hangzott, de ezzel más dolga volt. A birodalma a mai Mexikó területétől húzódott egészen a nápolyi királyságig. Különböző enklávékat hoztak létre Észak-Afrikában, a Pireneusi félsziget uralkodói, úgyhogy ezzel gondja volt Magyarország. Az egyik sokadik volt.
1: 8. Henriknek milyen szerepe volt Európa történelmében, az akkori Európa?
2: Hát sekélyebb, mint ő szerette volna. Nagyon ambiciózus uralkodó volt, és hát a 100 éves háború hagyományai szerint abban reménykedett, hogy megkapja a francia királyi címet, ahogy azt valamelyik őse viselte, még a Jeanne d'Arc korában. Mindig abban reménykedett, hogyha a császár nagy győzelmet arat, akkor a császár szövetségeseként eljut Párizsig, arról majd francia királyá koronázzák, vagy a rendben a koronázóvárosban, ő pedig majd elkísérje a császárt Rómába, ahol a pápa fogja megkoronázni. Hát ebből semmi nem lett, mert senki sem akarta a 8. Henriknek a hatalmát ennyire megerősíteni. Ráadásul a franciák mindig sakkban tarthatták őt Skóciával, ez volt a az Old Alliance, ha jól ejtem ki, a régi szövetség, a francia királyok újja és újja skót királyok támogatásával próbálták sakba tartani az angol uralkodókat.
1: 1526. januárjában megszületett a madridi szerződés. Ebben első Ferenc az evangéliumra tett kézzel lemondott Itáliáról.
2: Így van, már két nyilatkozatot tett titokba, hogy ezek a lemondások érvénytelenek, mivel ez kényszer hatására fogságban teszi meg. Amint hazatért pedig, azonnal megüzente a követnek, hogy hát tartományokon lemondani csak az országos rendi gyűlés és az illető tartományi gyűlésnek az engedélyével lehetséges, de hát amúgy sem érvényesek az ő nyilatkozatai. Ennek az volt az ára, hogy két fiát át kellett adnia, a leendő második Henrik királyt, két kisfiú, 10 év alatti két gyermeket, akik évekig raboskodtak, nem is túlzottan királyi körülmények közepette Spanyolországban.
1: Vajon mit tett 5. Károly, amikor a török hadsereg Magyarországra támadt? Ezzel még Márai Sándor, az író Márai Sándor is foglalkozott.
2: Igen, Márai Sándornak naplójában olvastam azt a bejegyzést, hogy a kereszténység császár alig a hallott Mohácsról, és biztosan több figyelmet folytott vadász sólymaira. Hát a kiváló írónak rendkívül bölcs megjegyzései vannak, ez nem olyan. 5. Károly azért nem kelhetett Közép-Európa védelmére, mert 1526-ban készült egy újabb háborúra a francia királlyal. Magyarország kapcsán nem a császár, inkább a 7. Klemens pápa bizonyult cinikusnak, állítólag ennyit mondott a Mohács eset a hírére, reméljük a francia király nem fogja emiatt később küldeni a hadseregét
1: Miért
2: Itáliába.
1: Volt ilyen cinikus 7. Klemens pápa?
2: Mert ő is a német-római császár tartott a fő ellenfelének, ellenségének, és a francia király szövetségese volt. Meg is kapta a büntetését. 1527-ben tudjuk, hogy a német seregek, a német zsoldos vezérek vezetésével, és még egy francia herceg, Bourbon herceg vezetésével rázódultak Rómára, és heteken át fosztogatták. Ez volt a híres Sacco di Roma néven került be a történelembe.
1: Tehát 1526. augusztusában sor került a tragikus kimenetelű Mohácsi csatára.
2: Igen, 1526. augusztus 29-én itt a legkülönbözőbb korszakok, legkülönbözőbb magyarázatokat kerestek a magyar vereségre. Nagyon egyszerű a magyarázat. Szerintem háromszoros túlerőben állt az oszmán hadsereg. A létszámukat 60 és 80 ezer közöttél becsülik, talán ezt, hogy 70 ezeret mondani, 70 ezer feletti hadsereget. A magyar hadsereg pedig hát 26 ezerre becsülhető, az majdnem háromszoros túlerőt jelent. Ha a lovaságot nézzük, ott 4-szeres volt a túlerő. A felmérések szerint 300 ágyúja volt az oszmán hadseregnek, a magyar hadseregnek 85. A túlerő mindenképpen elsöpő volt. Ennek dacára azonnal különböző vádaskodások születtek meg, az emberek mindig szeretnek valakit okolni valamilyen kedvezőtlen eredményért, ezzel talán a saját erkölcsi felsőbbrendűségüket tudják bizonyítani, hogy ők nem olyanok, mint az illető. A közvetlen 16. században a reformáció küzdelmei során reformátusok a katolikusok okolták, a katolikusok a reformátusokat okolták. A 19. században a nacionalizmus korában, amikor a nemzeti egység volt a fő érték, akkor a széthúzást, a viszályokat, a gyenge államhatalmat okolták azt, hogy Mátyás után tönkretették a Jagellók Magyarországot, szó nem volt ilyesmiről. 20. században, amikor az osztályharcos történelem szemlélet vált uralkodóvá, még én is úgy tanultam középiskolába, hogy mivel 1514-ben a magyar nemesség levelte a dózsaféle parasztfölkelés, ezért a nép nem állt, nem kelt hazája védelmére, mint hogyha az eke kezeléséhez szokott parasztság szembeszállhatott volna a világ legnépesebb, legjobban kiképzett és felszerelt zsoldos hadseregével, amely három kontinens erőforrásait használhatta fel, ezek nyilván legendák. A 80-as években olvastam először egy olyan észszerű értékelést a modern magyar történészek részéről, hogy hát, hogyha valaki rázódul a lavina, akkor egészen mindegy, hogy megpróbálja félkézzel visszatartani, vagy két kézzel, vagy fütyül rá és eszik-iszik addig, amíg a hó el nem temeti. Tehát valami ilyesmi történt Magyarországgal. A magyar állam egész komolyan vette ezt a támadást. Ez a 26 ezerrel becsült magyar hadsereg, ez nagyon nagy létszám ebben a korszakban. 100 év múlva a 30 éves háborúban is 10-20 ezeres hadseregek harcolnak egymással, tehát ennyit tudott akkoriban kiállítani egy állam, és természetesen várták még a különböző segédcsapatokat, amelyek hát nem tudtak megérkezni a korabeli kommunikációs viszonyok miatt.
1: A kommunikációt jellemzi, hogy a francia király csak szeptember végén hallott a mohácsi csatáról és második Lajos király haláláról. Ugyanakkor az is megtörtént, hogy a francia király Habsburg Károlyt nyilvánította felelősnek Magyarország katasztrófájáért.
2: Mindig az ellenfelünk az, aki felelős mindenért. És hát szerződést is kötött Szapolyai Jánossal pár év múlva azzal, hogy ennyi és ennyi összegért harcolni fog nem a török ellen, hanem Habsburg Ferdinánd ellen, az ő ellenségei ellen. Tehát a francia királynak ez volt az érdeke. Ez nem valamilyen francia gonoszság vagy elkölcstelenség, az állam érdeke elsődlegessége.
1: Tehát tulajdonképpen ezen idő alatt az oszmánok, a törökök hosszú időre berendezkedtek hazánk területére. Az azt követő évtizedekben vagy évszázadokban miként jellemezték a mohácsi csatavesztést?
2: Természetesen rettenetes tragédiának, mint említettem, a különböző vallási irányzatok mindig a riválisukat okolták azért, hogy megosztották az országot, vagy hogy Isten haragját vonták a magyarok fejére a reformáció miatt, vagy éppen a katolicizmus miatt. Jagelló uralkodók, akik elég sikeresek voltak, mert nagyon tartós belső békét hoztak létre Magyarországon, nagyon-nagyon rossz hírűek lettek, Ulászló király lett Dobzsa László, aki nem törődött semmivel, és hagyta tönkre menni Mátyás birodalmát, hát valószínűleg Mátyás hadserege se tudta volna tartósan feltartóztatni a török hadsereget. A történészek kimutatták, hogy a szultán rendelkezésére álló katonaságnak a 65%-át vetette be Magyarország ellen. Tehát ha még valamilyen csoda vagy kitűnő hadvezetés jó voltából meg is nyerték volna ezt az ütközetet, a háborút alika lehetett volna megnyerni.
1: Mi volt az oka annak, hogy a mohácsi csata után a francia kézikönyvek szerint, tehát hogy a franciák 1559-ig körülbelül 27 franciai diplomáciai küldöttséget küldtek Isztambulba?
2: Ez érthető, az ellenségem ellensége a barátom. Az állam érdek felülmúlta a keresztény szolidaritást. Ez a szemlélet, hogy ezek az európai államok a kereszténységhez tartoznak, és fő ellenfelük a pogány uralkodó, ez egy mitosz volt már ekkoriban, egymás közötti küzdelmeik voltak az elsődlegesek számukra.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról a Biblia alapján. Kicsit elhamarkodottan azzal fejeztem be az elmúlt alkalommal, hogy a családfákról szeretnék ezen alkalommal beszélni, de a héten kezembe került két bibliai lexikon, és úgy gondoltam, hogy a családfák előtt egy kicsit ezekbe is betekintünk. Az egyik Herbert Hagnak a Bibliai Lexikon című műve. Ebben a családról nagyon röviden ír. Azt mondja, Izraelben a legkisebb társadalmi egység a család. A törzs a legnagyobb, és a nemzetség a közepes. A neve a Bibliában Bet volt, ami házat jelent. Azt a vérségi közösséget jelentette, amely egy házban vagy egy sátorban élt együtt. Használatos a Bibliában a Bet-Ab is, ami atyai házat jelent. Nagy családot jelent, amelynek tagjai egy általuk még nem ismert őstől származtak. A család feje az apa, ennek halála után pedig az elsőszülött fiú. Teremtés könyvének 27. fejezetének 29. verse ír erről. Általában sok gyermek tartozott a családhoz. Erről beszél a Teremtés könyvének 24. fejezetének 60. verse, vagy a Zsoltárok a 126. Zsoltár 3. versétől kezdődően. Érdekes azonban megjegyezni, szól a lexikon, hogy csak a fiúkat tartották pontosan számon. Megjegyzendő az is, hogy a család egyszers mind kultikus közösség is, amelynek az apa volt a papja. Kivonulás könyvének 12. fejezet 3. verse. Az életmenetet mind vallási, mind jogi szempontból az apa irányította. Érdekes megjegyezni azt is, hogy az anya tekintélye az általa szült fiúk számától függően emelkedett. A családban erős volt az együvé tartozás érzése, és a nagyobb közösség szempontjából is fontos volt a szerepe. Megjegyzendő, hogy a család nem halhatott ki, ezért vezették be a sógorházasság intézményét, ami annyit jelentett, hogyha meghalt egy házaspárban a férfi tag, akkor az elhunyt fér testvérének el kellett vennie az özvegyen maradt feleséget, ha nem volt gyermeke, és utódot kellett támasztani. Ez a gyermek nem az ő gyermeke, hanem az elhunyt gyermekének számított. A bölcsességi irodalomban, és majd erről később fogunk beszélni, remélhetőleg, sok tanácsot hallunk a családdal kapcsolatban, különösen a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ennyit a Herbert Hag bibliai lexikon család címszó alatt található részéről. És találtam egy másik bibliai lexikont, a keresztjén bibliai lexikont, amelyet dr. Barta Tibor szerkesztette, és a Református Egyház Calvin kiadója adta ki. Ez már sokkal bővebben beszél a családról, több pontba szedve a családról szóló gondolatokat, bibliai kérdéseket. Az első pontban arról beszél, hogy a Bibliában nincs pontosan a család szóval fordítható kifejezés, emlékszünk rá, a másik lexikon a ház szót tartja ennek. A Józsué könyvének 7. fejezetének 16. versétől látható, írja a keresztény lexikon, hogy Izrael törzsi nemzetségekre, a nemzetségek házakra osztanak. És itt jegyzi meg ez a lexikon is, hogy a ház, háznép kifejezés fordítható családnak is. A házzal kapcsolatban megjegyzi, hogy nyilvánvalóan, amikor ezt a szót használja a Szentírás, akkor beszél a háznép a családról, de beszél az épületről is. A nemzetség viszont, amelyet több ház alkot, már nem élő, de számon tartott közös ős leszármazottjainak közössége. Vagyis, hogy az ős már meghalt, de a leszármazottai közösséget alkotnak. Megjegyzi a bibliai lexikon, hogy a bibliai korban korán házasodtak. Így a férfi már 20 éves kora előtt apa, 40 éves kora előtt nagyapa, 55-60 éves korára dédapa lehetett. Így a kedvező körülmények között a család gyorsan szaporodott. Jákob háza népe, jegyzi meg a lexikon, 66 fő az Egyiptomba költözéskor. Teremtés könyve, 46. fejezet, 5. verstől 7. vers, de ugyanerről szól a 26. vers is. Figyelemre méltó, hogy ebbe nem számították bele a fiak feleségét. Aztán felsorol egy pár embert, ószövetségi hírességet, hogy milyen nagy családjuk volt. Megemlíti Gedeont, Bírákkönyve 8. fejezet 30. verse, hogy 70 gyermeke volt. Áhábnak ugyancsak 70 gyermeke volt, írja a második királyok könyve 10. fejezetének első verse. Beszél a többnejűségről a lexikon. A többnejűség a családot több részre osztotta, Jákob, Dávid történetei. De ettől eltekintve bővülhet a háznép jelentése. Ábrahámnak a házánál született csatlósai voltak, vagyis ott születtek idegen, idézőjelben idegen gyermekek, akik Ábrahámmal együtt éltek. Teremtés könyvének 14. fejezetének 14. verse. Például a szolgáknak a gyermekei. Megjegyzi a Biblia nyomán a lexikon, hogy a háznál született, és a pénzen vett szolgákra is egyaránt vonatkozik a körülmetélés parancsolata. Teremtés könyvének 17. fejezetének 12. verse, majd a 26. verse is. Nagyobb egységet alkotnak a különböző foglalkozásúak nemzetsége, például a takácsok házának a nemzetsége, első krónikák 4. fejezet 21. verse. Dávid háza kifejezés azonos a mi királyi ház kifejezésünkkel. Izrael háza pedig azt jelenti, hogy egész Izrael egy közös őstől származó nagy családot alkot. Megjegyzi a lexikon, hogy a keresztény gyülekezet Isten háza népe, vagyis Isten családja, az Efezusiakhoz írt levél 2. fejezetének 12. verse. Az asszonyok a férfi családjának lettek tagjai. És a legfőjebb, a megözvegyülésük után tértek vissza atyjuk házába, például Támár vagy Orpán. Ez teszi hangsúlyossá az őstörténetnek azt a tanítását, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, ezt már idéztük, Teremtéskönyve 2. fejezet 24. vers. Nem fizikailag lép ki apja házának közösségéből, ezt inkább az asszonyok teszik. A hely arra utal, hogy a házasság révén valami új kezdődik, még ha a nagy családon belül maradnak is. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a fiúk feleségét nem számítják bele a nagy család lélekszámába. A nomádkorban bizonyára inkább együtt lakott a nagy család, mint később a letelepülések, állandó települések idején. Erre lehet következtetni a föltárt lakóházak kicsinségéből. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk az elkövetkezendő alkalommal a családról szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal, közölte a KSH. A feldolgozóipar és az akkugyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek elektronikai, optikai termékgyártása okozta, miközben a feldolgozóipari alágok többségében visszaesett a termelés, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Az ár- és toprendszer megszüntetését sürgeti a Fruit Web szakmaközi szervezet, mert meglátások szerint kedvezőtlenül hat a hazai ágazatra. A szervezet szerint néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás. 149 milliárd forintért végezték volna el azt a feladatot, amelyet az eddigi üzemeltető 44 milliárdért vállal 11 évre. Levél bizonyítja, hogy az előző kormány megrendelte az M6-os autópálya üzemeltetését az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője. A tárca a túlárazás miatt az ügyben feljelentést tett, tudatta Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. Orbán Anita a Facebook oldalán azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a tárlattartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul, tudatta. Fekete Győr András feljelentést tesz Orbán Viktor ellen, miután a volt miniszterelnök vasárnap arról beszélt, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál dolgozóknak pénzügyi és jogi felelősséget kell vállalniuk, ha a Fidesz ismét hatalomra kerül. A Momentum mozgalom korábbi országgyűlési képviselője és a félmillió fiatal a Változásért mozgalom elindítója jelezte, a részletekről később számol majd be. Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben Magyar Péter miniszterelnök novemberben. Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadepool német szövetségi külügyminiszterrel közös tájékoztatóján tegnap Budapesten ismertette, a kormányfő majd a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján tart beszédet. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Korábban már kérte az ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A behatolás miatt

0: Égi riadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az uniós tagállamok nagykövetei egy nappal a határidő lejárt előtt tegnap sem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbításáról. A Politico brüsszeli lap információi szerint a diplomaták ezért egy héttel, szeptember 22-ig kitolták a döntés határidejét. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban épp a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A kormányfők a walesi fővárosban Cardiffban tartott tegnapi csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. Népszavazásokkal szeretnék ezt eldönteni. Egyúttal jelezték azt is, hogy elszakadás esetén ők mind visszatérnének az Európai Unióba. Végül az időjárásról. Alapvetően derült az ég némi gomoly felhővel, futó zápor inkább az északi területeken bár, de néhol tehát előfordulhat, nem ez lesz a jellemző. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt. A délutáni órákban ma a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A Mivirág Központ és Anyamenedék immár negyedik éve biztosít lehetőséget Egerben törvényes keretek között az intézményen kívüli szülésre. Az otthonos, jól felszerelt központban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy az édesanyák és édesapák is komfortosan érezhessék magukat. Nem csak szülésekre van azonban lehetőség, többféle tanácsadást és beszélgető klubokat is tartanak itt. Hamarosan tehát együtt ünnepelnek majd a központhoz bármilyen módon kötődő családokkal, különféle programokkal is készülnek nekik. Erről és a kezdetekről, valamint az intézményen kívüli szülésről Rozgécs Kis Sanitával, a központ egyik alapítójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk az Egri Mélyvirág Központban, ami hamarosan a negyedik születésnapját fogja ünnepelni. Tekintsünk vissza a kezdetekre, köszönöm, hogy beszélgethetünk erről.
5: Minden év szeptemberében igyekszem visszaemlékezni arra, hogy hogyan is született a mélyvirág. Már évek óta ott lebegett egy helynek a vágya az édesanyák szívében, és mindig találtak valamilyen megoldást azok az anyák, akik szerettek volna valahol a kórház közelében, de mégis otthonos, családias környezetben, intézeten kívül világra hozni a gyermekeiket. És aztán 4 évvel ezelőtt szeptemberben sikerült végre találnunk egy olyan helyet, aminek a tulajdonosa is alapítótársam segítségünkre volt, és lehetővé tette azt, hogy ez a hely, ez tényleg közvetlen közelében legyen az Egri Kórháznak.
6: A kezdeti időszakban ugye még a Barkóczi úton voltatok. Ott hogyan találtátok a helyszínt, és alkalmas volt-e egyébként? Tehát jónak találtátok-e magát a helyet?
5: Uh-huh. Egy második emeleti lakásban voltunk, ami az alapítótársamé, akik nem sokkal korábban költöztek abba a lakásba, és az ő kisgyermeke is ott született, úgyhogy ez számunkra abszolút bizonyította, hogy az a hely szülésre alkalmas. Viszont mi azóta is mi folyamatosan bérelünk ennek a célnak egy helyszínt, és nagyon nehéz volt azt, hogy egy kis lakásban párhuzamosan tudja működni mindenfajta perinatális program, illetve ha pedig úgy alakul, akkor kisbaba is világra tudjon szentülni. Ebből a szempontból az új központunk, ami már a Csiky Sándor úton van, sokkal több szobával, sokkal nagyobb alapterületen helyezkedik el, és sokkal alkalmasabb arra is, hogy akár az egyik szobában egy kismama pszichológussal konzultáljon, még a másik szobában pedig egy új élet érkezik.
6: Kinek az ötlete volt az, hogy a Mévirág Központ ilyen sok területet tudjon felülelni?
5: Azt hiszem, hogy alapítótársammal, dr. Csibi Urbanovics Katalinnal ezt mind a ketten így gondoltuk. Neki volt egy rálátása szülésznőgyógyász rezidensként arra, hogy mire lenne szükség, milyen fajta ellátásra, gondoskodásra, milyen szakemberekre, nekem pedig dúlaként arra, hogy vajon mi az, amire így az otthon szüléshez szükségünk van, és valahogy mindenfajta hívás nélkül maguktól érkeztek meg hozzánk a szakemberek, először a pszichológus, aztán fizioterapeuta, nem olyan régen gazdagodtunk dietetikussal, de van például kranioszakrális terapeutánk, hangtálterapeutánk, gyógymasszőrünk, akik mind a Mélyvirág égisze alatt dolgoznak és segítik a családokat.
6: Mit gondolsz, hogy mi lehetett nekik a hívószó? Miért jöttek, miért akartak itt lenni?
5: Én úgy hiszem, hogy a személyre szabott gondoskodás, illetve talán merem remélni, hogy az, hogy egy női közösségben, partnerviszonyban dolgozhatunk egymással.
6: Miben éreztétek, hogy szükséges esetleg változni vagy fejlődni itt a 4 év alatt?
5: Amellett, hogy nagyobb helyre volt szükségünk, úgy éreztük, hogy szükséges, hogy az emberek minél többet halljanak rólunk, mert még ma is előfordul, hogy bárki azt gondolja, hogy akár az otthon szülő édesanyák valahol a tűz körül ugrálnak, várva, hogy majd a gyermekük megszülessen, és ehhez a bába sámándobban nyújt segítséget. Szóval nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hiteles információkat nyújtsunk, nem csupán a várandósoknak, hanem egy picit az emberek szemléletét is formáljuk ebbe az irányba, hiszen az intézeten kívüli szülés alacsony kockázatú várandósoknak abszolút egy legális és választható út.
6: Igen, szerettelek is volna erre kérni, hogy beszéljünk kicsit magáról az otthonszülésről, mert ahogy említetted is, a köztudatban lehet, hogy még mindig van ezzel kapcsolatban egy kis félelem. Amiatt is kérdezlek, hogy aki így dönt, neki mi az útja? Hogyan tud ideig eljutni hozzátok?
5: Hát, ha már tud rólunk, az egy nagyszerű hír. Szoktunk tartani otthon szülés tájékoztató esteket is, de személyesen is lehet hozzánk időpontot kérni egy ingyenes konzultációra, ahol elmondjuk a legfontosabb pontokat, hogy minek kell eleget tennie egy kismamának. Ebben ugye, amit mi ehhez adni tudunk, az egy hely, ahol a rendeletben meghatározottak szerint van folyómeleg víz, vízöblítéses WC, szülésre alkalmas ágy, illetve a kisbaba ellátásához szükséges szilárd felület, így van meghatározva a rendeletben, de nagyon fontos, hogy legyen egy egészségügyi szolgáltató, aki felelősséget vállal majd ezért a szülésért. Őket nevezzük, ezeket az egészségügyi szolgáltatókat bábáknak, akikből szám szerint 2 kell az intézeten kívüli szüléshez. Ők azok, akik nem csak a szüléshez érkeznek majd, hanem már a várandóság alatt is átolvassák a kismamának a leleteit, ha bármi kérdése van, és ez nem csupán egy fizikai tünet vagy probléma lehet, hanem akár lelki elakadás, gondolat, kérdés, félelem, ők ebben is a segítségére vannak. Találkoznak többször a várandóság folyamán, illetve nagyon sok bába például a szülés helyszínén a szülés résztvevőivel is szeret a 36. héten leülni és átbeszélni minden többiről hegyire, hogy mi lesz, mikor kell őket hívni, mik lehetnek esetleg kizáró okok például, és természetesen, amikor pedig eljön a nagy nap, akkor ők jönnek, rendelkezésre állnak, itt vannak, itt maradnak a kisbaba születése után még legalább 3 órát, de sokszor ennél sokkal többet is, illetve a következő napokban is meglátogatják az édesanyát, ők végzik el az újszülött anyagcsere szűrését, és a 3. napon pedig ezt a felelősséget átadják a területileg illetékes védőnőnek, illetve házi gyermekorvosnak.
6: Mit tapasztaltatok itt az elmúlt évek alatt, hogy az emberek fejében, társadalmi szinten hol tart most az otthonszülés fogalma?
5: Én úgy érzem, hogy nagyon sokat változott. Nagyon szeretném remélni, hogy ez a jó kommunikációnknak köszönhető, de tény, hogy akár csak az EGRI kórházban is egy sokkal elfogadottabb dologgá vált, hogy igenis vannak édesanyák, akik ezt az utat választják, és ugyanez mondható el az utcán sétáló néniről, de a fiatal édesanyákról is, hogy azért egyre inkább tisztában vannak ezzel a lehetőséggel, és egyre többen választják is. Talán az első évben nem volt 12 olyan család, aki a nálunk való szülést választotta volna. Most azért bőven megvan ez a 12 család, illetve azért elég sok olyan szülésről is tudunk itt tegerben, ami nem kifejezetten nálunk, hanem a családoknak az otthonában történik.
6: Mitől lehet jó az otthonszülés? Mitől ad többet ez a kismamának, apának, egyáltalán magának a szülésnek, születésnek?
5: Uh-huh. Én úgy szeretek fogalmazni, hogy egy másfajta gondoskodást ad mindenkinek. Az a gondoskodás jó, amit ő tudva is akarva választ. Van egy ilyen aranymondás is, hogy minden nő ott szül a legkevesebb komplikációval, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. És van, akinek ez a kórház, és van, akinek ez intézeten kívül van. Abból a szempontból talán egy picit egyszerűbb a várandósok számára, hogy ugyanaz a személy gondozza a várandóságukat. Ugye Magyarországon elég kevés állami kórházban van szülésznői várandós gondozás, bár van erre lehet, de nagyon-nagyon kevesen vállalják. Ezt azok a bábák, akik otthon szüléshez járnak, ők viszont felvállalják és csinálják, tehát gyakorlatilag a várandóság megállapításától ugyanazzal az asszonnyal beszélgethet, találkozhat a várandós, ugyanúgy megismerheti a párja, ott lehet fel, együtt készülhetnek, felteheti a kérdéseit. Nem kell választania például egy kismamának, aki intézeten kívül szül, hogy ki legyen ott. Tehát, hogyha ő a kutyát és a macskát is szeretné, akkor akár ez is lehetséges, de ugyanúgy ott lehet az egész család, a nagymamától, a nagypapán át, akár barátnők. Nem kell választani szülésznő és dúla között. A párja bármikor jöhet, mehet, ehet, ihat. Ugyanúgy, mint ahogy az édesanyja is. Az egész vajudás és a kitolás alatt is szabadon választhat testhelyzetet, amikor a babának a szívhangja rendben van. Itt is előfordulhat olyan eset, amikor a bába azt mondja, hogy most viszont lehet, hogy jobb lenne, hogyha az édesanyja például lefeküdne, vagy az oldalára fordulna. De azért többségében, hogyha nincsen kontraindikáció, akkor abszolút oda megy, azt csinálja, amit szeretne, akkor teszi merre az újszülött babáját, amikor ő azt szeretné. Akkor vágják el a köldökzsinort, amikor ezt a család szeretné, úgy és az, ahogyan ezt ők választják. Senki nem viszi el egy pillanatra sem az újszülött, tehát az édesanyja látószögéből sem fürdetni, sem lemérni, minden vizsgálat ott történik mellette, bátran felteheti a kérdéseit, illetve gyakorlatilag egy picit a család része marad, az a bába, vagy azok a bábák, akik ott voltak, és bármikor kereshetőek a későbbiekben is.

0: Milyen alternatív lehetőségek elérhetők itt a szülés közben a Mélyvirág központban?
1: Van egy szülőmedencénk, ezt előszeretettel használják az édesanyák, azt mondhatom, hogy legalább 90%-a a nálunk született kisbabáknak vízbe érkezik, vagy legalábbis tervezve volt, de van, hogy olyan fél méterrel a medence előtt megszületik a kisbaba. De azért többségében mégiscsak vízbe érkezik, van kapaszkodónk. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki nálunk egyébként a szüléshez az ágyat válassza. Előfordult már, de igazán ritka. Sokkal jellemzőbb az, hogy akár az ágy előtt térdelve, gugolva, akár állva az édesapába támaszkodva, vagy az édesapa ölében ülve, és akkor viszont születés után kettőjük közé adják fel a bábák az újszülöttet. És természetesen még olyat is lehet, hogyha mondjuk egy picit lassabban halad a folyamat, akkor az édesanyja fogja magát és felsétál az egri várba, hogyha arról van szó, és úgy érzi, hogy ez számára segítség.
0: Ha a korosztályt tekintjük az édesanyák szempontjából, mennyire elterjedt a fiatalabb korosztály szemében ez a lehetőség, vagy jönnek akár a sokadik gyermeket szülnét, hogy váltanának mondjuk ilyen pozíciót, helyzetet?
1: Én azt mondanám, hogy talán fele-fele arányban fordul elő mind a kettő. Jó néhány elsőszülő kismama választotta már az intézeten kívüli szülést, itt nálunk a kórházon kívül, és azért az is nagyon-nagyon gyakori, hogy esetleg egy rossz kórházi élmény miatt jön valaki és hozza világra második, harmadik, akárhanyadik gyermeket. Ötödik babák is születtek már nálunk egyébként itt a Mélyvirágban. És van olyan, akinek az első babája, vagy akár a második is már itt született nálunk. Idén egyébként kettő ilyen kisbaba volt, akinek a nagy tesója is nálunk született. És még várunk egy kisbabát, aki szintén... A nagy tesó itt született, és majd a kisöcsi is majd itt fog.
0: Mennyire elérhetőek a bábák itt Egerben és vonzás körzetében?
1: Azt mondanám, hogy Eger kiemelten jó helyen van otthon szülés szempontjából, hiszen vannak Magyarországnak olyan részei, ahová maximum egy bába megy el, vagy egy sem, mert hogy az intézeten kívüli szüléssel foglalkozó szülésznők, vagyis bábák jó része valahol a pesti agglomerációban lakik, és onnan mennek, ha hívják őket az ország különböző részeire. Néhány évvel ezelőtt még előfordult, hogy csak egy vagy két praxis vállalta az egri utat. Most arra azt mondanám, hogy talán 5-6 bába páros is van, akik akár Pestről, akár Pest mellől érkeznek hozzánk. Talán azt mondom, hogy a legközelebbi Gödöllőről vagy Gödről gyakorlatilag egy óra alatt itt van, hogyha az édesanyja hívja őket.
0: Mit gondolsz, hogy a hely maga esetleg segített abban, hogy szívesen jönnek a bábák, vagy ez nem volt ilyen opció, hogy akár a hely vonzása?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Mi szeretnénk egy ilyen menedéket biztosítani nem csak a családoknak, hanem akár a bábáknak is, hogyha előfordul az, hogy Egertől távolabbi szüléshez mennek, ami esetleg látencia szakban van, ők szeretnének közelebb jönni, de még nem a családnál akarnak lenni, akkor ők ugyanúgy megalhatnak nálunk, hogyha arról van szó, mint egy elhúzódó szülésnél is. Van rengeteg szobánk, és van, hogy a bábák is időről időre felváltva egy picikét lepihennek, illetve én azt gondolom, hogy az a fajta kommunikáció, amit képviselünk, ez eleve ebben a régióban az otthonszülések számát is megemelte, és nagyon sok olyan család is van, akihez már a bábája nem menne el esetleg Miskolcra, Debrecenbe, Nyíregyházára, vagy valami picike faluból, akár Tanyáról is jönnek hozzánk, mert azért Eger egy nagyváros, nagyon-nagyon sok olyan lehetőséggel, mint akár az éjszaka közepén ételrendelés, ami nem biztos, hogy megoldható a kis falvakban. Úgyhogy egész Észak-Kelet-Magyarországról is jönnek hozzánk, hogy a bábájukhoz is közelebb legyenek, és a bába is sokkal könnyebben elérkezzen hozzájuk.
0: Milyen anyagi vonzata van ennek, hogy ha otthon szeretne valaki szülni, mármint hogy nálatok a központban, akkor mit kell teljesíteni hozzá?
1: Magyarországon az intézeten kívüli szülés sajnos nem finanszírozott a társadalombiztosítás által, tehát azok, akik ezt választják, ők lényegében egy magánellátást vesznek igénybe, amiről bár különböző a bábáknak a díjszabása, hiszen nekik is kell egyébként például felelősségbiztosítást fizetni minden egyes szülés után. Elég különböző az az ár, amit ők elkérnek, de nagyjából a fele annak, mint amit például egy magánkórházi szülés során, illetve csak magának a szülésnek a tényért el szoktak kérni.
0: Ha összességében visszatekintesz erre az elmúlt 4 évre, mi az, amire nagyon büszke vagy, vagy nagyon nagy örömmel tölt el téged?
1: Hát idén nagyon örültünk annak, hogy az első EGRI lakos az intézeten kívül született. Mi magunk sem gondoltuk volna egyébként, mi csak avval számoltunk, hogy hát sajnos az első babáról lecsúsztunk, ugyanis a kis Villa ő január 2-án született, és a hírekből értesültünk, hogy ez egy külön titulus és kiváltság, hogy az első EGRI lakos, nem csupán az első EGR-ben született kisbaba, és így lett a Viola az első EGRI lakos, aki amúgy a Mélyvirágban született, de az évek során kaptunk egyébként számos elismerést is, ilyen volt például a NIOC alapítvány ennek a civil díj pályázata, ahol mi a legígéretesebb új szervezet kategóriában a legjobb 3 közé kerültünk, és nyilvánosan is bemutathattuk a tevékenységeinket. Erre nagyon büszkék vagyunk, és idén például már a 2. koragyerekkori platformra résztvevőként is meghívtak minket, ahol a szülés-születés kerekasztalban képviselhettük az édesanyák és családok igényeit és szükségleteit.
0: És hát szeptember 18-ára készültek születésnapi bulival is, mondhatom így, hogy bulival. Mivel várjátok az ideérkezőket, mi a program?
1: Nagyon sok ingyenes és kedvezményes programunk is lesz szeptember hónapban, de talán azt mondanám, hogy a közös ünneplésünk egy rendhagyó Baba-Mama klub keretében fog megtörténni. Így születtünk nevet visel majd. Ez a 18-án pénteken 17 órától megrendezésre kerülő esemény, ahová nem csak a nálunk született kisbabákat és szüleiket várjuk majd, hanem mindenkit, aki ebben a 4 évben kapcsolódott velünk, akár csak azzal, hogy eljött egy Baba-Mama klubba, bármelyik szakemberünkkel kapcsolatban volt, részt vett bármelyik előadásunkban, szóval szeretnénk együtt örülni, megosztani a saját történetünket egymással, és utána pedig együtt elfújni a szülinapi tortánkon a gyertyát.
0: Említetted, hogy lesznek még programok, mit emelnél ki ezek közül?
1: Lesz 2 helyet eszünk címmel egy tanácsadás dietetikusunktól a várandóság alatti étkezésről, lesz ingyenes babás jóga, kismama jóga, és lesz külön egy rendhagyó jóga anyunak foglalkozás, mert úgy érezzük, hogy az anyák is külön megérdemlik azt, hogy egy picikét magukkal is foglalkozhassanak. 21-én vasárnap lesz majd egy arcápolási rutin, természetesen nevet viselő eseményünk Schleisz Évával, aki Natur arckrémeket tanít majd megkészíteni a résztvevők számára, illetve lesznek még féláras metamorf masszázs kezeléseink, és mindazok, akik a további foglalkozásainkra, mint például a szülésfelkészítés, amit kórházi szülésznő kolléganőmmel tartunk, vagy a szülővé válásra felkészítés, amit pszichológus húsunk tart, baba masszázs, illetve néha táncbérletet vásárol szeptemberben, ők mindezt 10% kedvezménnyel tehetik meg szülinapunk alkalmából.
0: Az említett programokra szükséges regisztrálni esetleg, vagy mennyire gyorsan fogynak a helyek majd?
1: A metamorf masszázsra például mindenképpen érdemes, mert nagyon gyorsan fogynak a helyek, de azokra, amik közösségi események, azokra elegendő, hogyha csak eljönnek a családok.
0: Készültek-e, terveztek-e bármilyen változtatást a jövőben most, hogy túl lesztek ezen a 4. születésnapon? Van-e valami gondolatban, hogy behoznátok újdonságként?
1: A Mélyvirág 4 éves évfordulója egyben az az év is, amikor majd már azt is elmondhatjuk, hogy lesz Egerben élő és dolgozó bába. Reményeink szerint idén júliustól már én magam leszek az, akit azok a családok kereshetnek, akik intézeten kívül szeretnék világra hozni a gyermeküket, úgyhogy lesz a Mélyvirágnak saját praxisa is.
0: Köszönöm szépen, és Isten éltessen titeket, sok sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgicski Sanitával, a Mélyvirág Központ és Anya Menedék egyik alapítójával beszélgettünk fennállásuk negyedik évfordulója alkalmából. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasztinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni apostoli levéltár és könyvtár új helységeiről. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá tesz és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
1: De un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
1: Oltre ogni limite, senza misura.
0: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásban részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
1: il perdono è indispensabile,
0: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel, és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt, és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tó partján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
1: Mi ami?
0: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
1: Madre di misericordia,
0: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
1: The September 11th terrorist attack.
0: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közbenjárására bízunk.
1: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
0: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentség sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikán város állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból előnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, Miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikánváros Állam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral, fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését, az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprioban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a Pápai Római Nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiséget használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságon második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua. Katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közelségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
2: Kericserkono la verità.
0: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a továbbkeresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte: vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
0: Azonnal elbetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
0: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyíteni a hozzáférést a kincsek tanulmányozásához, többek között digitalizálás és online hozzáférés révén, másrészt meg kell őrizni és ösztönözni kell azt az ősi szokást is, hogy személyesen is ellátogatunk a könyvtárba. Mert ez nem csupán egy könyvtár, hanem egy olyan légkör, amelyet a kapcsolatok, a csere és az eszmék megosztása teremt. Miként a szívnek, úgy a könyvtárnak is van diasztoli oldala, folytatta a pápa rámutatva, hogy most éppen a 13. Leó pápának szentelt Leonino teremben vannak.
2: Ci troviamo nella sala Leonina.
0: Nagy elődje jelentős kulturális fejlődés hozott, például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kértem vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
2: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudé!

0: magamhoz. Bátran viseld magányodat. Én számon tartlak téged. Ne hagyd a sorsod csillagokra, benned érjen a végzet. Vállad két éber sarka közt, ha sisteregve átcsap, tudom, több vagy mindannyiunknál, benned vakít a bánat. Légy hát akár az állatok oly nyersen, szép és tiszta. Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. És egy éjjel, magad sem tudod, mint égig érő ének, feljönnek benned napjaid, a halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád, az este sírva, késve hiába járják pitvarod. Csak én látlak. Vagy én se.
1: Pilinszky János Magamhoz című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pilinszky Budapesten született 1921-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar és olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére azonban már nem jutott ideje. 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került. Ott szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. Első kötete 46-ban jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Könyvkiadó külső korrektoraként dolgozott, 51-től 56-ig nem publikálhatott. Azt követően a Magvető Kiadó felelős szerkesztője lett, majd 57-től haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben 4 színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 76-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981-ben hunyt el.

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelki ismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat, szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra,

Tokajról a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: és az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet a hónap elején, számol be a Magyar Kurír. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú, sok helyen óvodától egészen a középiskoláig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. Az új tanévben két új katolikus óvodát köszönhetünk a katolikus intézmények sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az új tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munkaszakmai támogatására, az egyes intézményekbe kihelyezett szakmai napok, tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek meg, folytatják az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15-20-30-60 kreditpontot adó képzések megtartását is. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek- és ifjúságvédelem áll, folyamatos a 2021-ben elindult gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztő munka a katolikus köznevelési és szakképzési intézményekben, egy 60 órás, az egész tanévet átfogó gyermekvédelmi képzés keretében. Idén 15 új intézmény kezdi meg a szervezetfejlesztő munkát. Az intézet októberben számos konferenciát szervez visszatekintve az elmúlt 5 év gyermekvédelmi fókuszú szervezetfejlesztő munkájára. A szakmai programon számos iskolai és óvodai jó gyakorlatot is megismerhetnek a résztvevők. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. A KAPI szaktanácsadói munkacsoportjai és szakértői 3 fordulós vetélkedőt szerveznek, továbbá szakmai anyagok kidolgozásával és tovább

0: képzésekkel támogatják a katolikus köznevelési intézményeket. Az eseményekről hírlevélből is tájékozódhatnak. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával Teremtésvédő óvoda iskola kollégium cím megszerzésére idén is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet szerezni, és az intézményeknek 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltóak a cím viselésére. A címeket 2027 májusában szakmai nap keretében adják át. A Katolikus Pedagógiai Intézet tavaly ősszel kezdte meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket tanító pedagógusok támogatását szolgáló új programjainak előkészítését. Az idei tanévben csapatversenyt hirdet a többségi iskolákban tanuló BTMN-nel, beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel, vagy SNI-vel, az a speciális nevelési igénnyel diagnosztizált 5-től 10. évfolyamos diákok számára. A verseny célja, hogy a résztvevők megmutathassák kreativitásukat, ügyességüket és kiemelkedő képességeiket, miközben fejlődik együttműködési készségük és önbizalmuk. A pontgyűjtő versenyből senki sem esik ki, a legeredményesebb csapatok pedig minősítést kapnak, vagyis aki elindul, célba is ér. Az intézete mellett 2 általános iskola részvételével pilot projekteket indít az atipikus tanulókat tanító pedagógusok támogatására. A program abból az alapgondolatból indul ki, hogy minden gyermek egyedi, ezért a hiányosságok helyett a meglévő képességekre és erősségekre építő pedagógiai szemléletet kívánja erősíteni. A projektben résztvevő alsó tagozatos pedagógusok egy 30 órás akkreditált továbbképzésen, majd mentorálással kísért szakmai támogató folyamatban vesznek részt. A program középpontjában a tudatos mérés értékelésre épülő differenciált fejlesztés áll, amelyet az új módszerek kipróbálása, a tapasztalatmegosztás és a közös szakmai gondolkodás egészít ki. A hagyományá vált és az intézet YouTube csatornáján is követhető tematikus napon jövő tavasszal, bekapcsolódva 2027-re meghirdetett hivatás éve program sorozatába, a KAPI közös gondolkodásra hívja a pedagógusokat, hogyan lehet az iskola a hivatás megtalálásának helye. Kapcsolódva a Káldi Györgyféle szentírásfordítás 400. jubileumához, az idén 11. alkalommal megszervezett kreatív műveltségi vetélkedő központi témája a szentírás lesz. Az intézet a novemberi versenykiírás után várja az iskolák 7-től 11. osztályos 3 fős csapatainak jelentkezését. Vezetett szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Az egri Servita templom szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Szombaton délután 3-kor kezdődnek az áltatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. Vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét, az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet, nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Teréz 3. egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyház megyében is több településre ellátogat. Father John Baptist Basabora, keresztelő Jánosról nevezett Basabora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó. 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett imatalálkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist basoboratja evangelizációs programja hazánkban most a mai napon Sopronban kezdődik, aztán holnap Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. A hétvégén, szeptember 19-én és 20-án már nálunk Füzérradványban a Római Katolikus Templomban tart hétvégi lelki gyakorlatot, aztán jövő hét hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri Római Katolikus Templomba 18 órától, míg aztán kedden 17 órától az Egri Ciszterci Templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a Hegyközi Karizmatikus Megújulás közössége. A Váci Egyházmegye ezen a héten ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. Szombaton Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. Szombaton 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, és a Váci ünnepi alkalomra a rendezvényen való részvételért rádión külön standdal készül, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, így egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tőr járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad! Aztán a tanítványhoz fordult. Íme, ő a te anyád. Amikor az Úr vérében megköti az új és örök szövetséget az Atyaisten és az emberiség között, akkor azok között is új és örök szövetséget akar létrehozni, akik hisznek benne, akik már tagjai ennek az örök Isten-ember szövetségnek. Nem csak az Istennel való szövetség új és örök, hanem ezentúl minden emberi kapcsolat új és örök, amely az új és örök szövetségben élők, a Krisztus hívők között létesül. Nem épülhet többé csupán a testre és vére, sem a házastársak kapcsolata, sem szülő és gyermek kapcsolata, sem az igazi, mély barátság. Rászánom-e magam, hogy a szűzanyával való kapcsolatom új és örök voltának titkába beletekintsek és vállaljam, mert ő vállalt engem új és örökké való módon Szent Fia keresztje alatt. Rászánjuk-e magunkat, akik szeretjük egymást, hogy kapcsolatunk alapját minden érzésen, élményen túl, a létezés legvégső mélységeibe felvázolódó új és örök szövetségben közösen felfedezzük, és csak erre akarjunk építeni. Ha ez megtörténik a házasságban, az a házasság ragyogó jele lesz a Szent Háromságnak, és a házastársak valami olyat élnek meg, amit soha senki még a történelem folyamán. Ugyanígy a barátságban. Az a barátság túlépi a szokásos barátságok kategóriáját és szókészletét. Krisztus titkában elmerülve már itt a földön, a kereszt alatt megkezdik az örök dicsőségben ragyogó életet.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Lesko dad, haj leski dej, čudi nape pekodi, so palengo šavo o Simeon domni sardas len, haj kadipendas la Mariake. Kado pe butengo musaripe, haj pe butengo oprevas dardi me avla, andeo Izraelo, so mno avla, sos Čilena sama, vi kirodi, šuvri pella perdal, ke butenge avrite žanga djolpe, lenge fečome gindura.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Lukas. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnuszt imádkozunk. Áll megtörtent Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy siratja szent fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. Ó, mély nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága, egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy ként szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szent szülőt? Népét, hogy megmossa szenytől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát. Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen. Hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg, a keresztre feszítetnek vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, oszd meg velem gyötrelmeit. Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szent szüzeknek, kelyhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem, Krisztusomnak kínjait. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad. Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kén halála védelmezze áldásával szívemet. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, s bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja, többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők: Símeon megjövendölte Máriának szenvedéseit. Második, az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik, a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik, találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik, a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik, Jézus levették a keresztről, és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja, keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: A mai napon, szeptember 15-én az Enikők és a Meritták ünneplik névnapjukat. Az Enikő női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg az ősi Enik ünőnévből, a kő kicsinyítő képzővel. A Meritta görög eredetű női név jelentése méh. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Enikő és Meritta nevű ismerőseiknek vagy rokonaiknak. El ne felejtsék a nevek viselőit a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született 1815-ben Budán Kovács Gyula, a hazai paleobotanika megalapozója. Marosvásárhelyen nevelkedett, és ott kezdett növényeket gyűjteni. 1844-től 50-ig, mint botanikus dolgozott a Császári Fűvészeti Múzeumban és Fűvészkertben. 50 és 65 között a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárának őre volt. 62-ben a botanika tanárává nevezték ki a Pesti Egyetemen. Megbízatásának csak rövid ideig tudott eleget tenni. 1863-ban agyvérzés érte, és bénultan ült haláláig. Tudományos munkássága során egyaránt foglalkozott az élőflórával és a magyarországi ősnövények kutatásával. Kéziratban maradt fenn a Brassai Sámuellel együtt készített új magyar fűvészkönyve, melynek részleteit aztán Brassai és más munkatársai tették közzé. Fontos munkái közé tartozik az Ausztriai Birodalom, különösen Magyarország és Erdély ritkább szárított növényei című könyve. És szintén a mai napon született, 1923-ban Budapesten a Józsefvárosban Fejes Endre író. Négy polgárit végzett, majd Szabó Inasnak állt. 17 éves korától vasesztergályos tanuló volt, 40 éven besorozták, a hadseregből azonban megszökött és Pesten bujkált. 45 és 49 között Németországban, Franciaországban, Svájcban, Hollandiában és Olaszországban volt gyári munkás. Hazatérve Budapesten lett esztergályos. 51-ben megpróbált disszidálni, emiatt 8 hónapra Kistarcsára internálták. 55-ben kezdett publikálni. Elsősorban a budapesti munkás életet ábrázolta nagy emberismerettel. Első kötete a Hazudós 58-ban jelent meg. Abban és a Vidám cimborákban a külvárosban élő, nagy üzemben dolgozó fiatalok sorsáról ír. A 62-ben megjelent Rozsda temető című regénye óriási sikert és hatalmas kritikai visszhangot váltott ki. Rövid idő alatt több mint 30 nyelvre fordították le. Mindenekelőtt külvárosi és kispolgári hőseinek sorsát akarta vizsgálni és értelmezni, műve így oknyomozó krónika lett. Hősei a Hábetler család tagjai minden tudatos cselekvéstől irtózva a történelem peremén élnek. A regény története 50 évet ölel fel, a hagyományos nagyregény lassú cselekményét intenzív előadásmód váltotta fel, gyorsan pergő párbeszédek, filmszerű vágások jelzik az események menetét. És a mai napon hunyt el 1913-ban Budapesten Vámbéri Ármin orientalista. Szegény zsidó családból származott. Csak 3 évig járt iskolába, de már ekkor ámulatba ejtette tanítóit az idegen nyelvek könnyű elsajátításával. 57-ben valósíthatta meg tervét, hogy tudományos kutatások céljából beutazza a keletet. Ebben az évben Isztambulba ment, ahol tökéletesen megismerte és elsajátította a keleti élet stílust és gondolkodásmódot. 61-ben visszatért Pestre, azzal a szándékkal, hogy keletre megy a magyar őshaza felkutatására. 1861 őszén indult útjára. 63. márciusában Reside Fendi néven dervisnek adva ki magát egy buharai hadzsi karavánnal Erzurumon és Tebrizen keresztül, majd a Kaszpi-tengeren és Türkmenisztánon át hívába, onnan a sivatagon átkelve Buharába ért. Innen egy karavánhoz csatlakozva Szamarkandon, az afganisztáni Heráton majd Meséden áthaladva Perzsiába jutott vissza. 64-ben tért haza Pestre, a következő évtől pedig a Budapesti Egyetemen a keleti nyelvek tanára volt. Közép-Ázsia földrajza és néprajza, valamint a török filológia területén végzett munkássága alapvető jelentőségű. Rendkívül érdekesek útleírásai, amelyeket 3 kötetben rögzített. Ez volt az a 3 könyv, amelyet több nyelvre lefordítottak, és általuk a tudós világhírűvé vált. Nyelvészeti munkái is számos értékes témát boncolgattak. A Magyarok eredete című könyve miatt komoly támadások érték, mivel történeti, nyelvészeti és néprajzi adatokra támaszkodva azt kívánta bebizonyítani, hogy a magyarság a török népekkel ápol rokonságot. Vámbéri Ármin tehát a mai napon hunyt el 1913-ban. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Most Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak, mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 35 tartózkodó voksal fogadták el. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza képviselői támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adóemeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. 149 milliárd forintért végezték volna el azt a feladatot, amelyet az eddigi üzemeltető 44 milliárdért vállal 11 évre. Levél bizonyítja, hogy az előző kormány megrendelte az M6-os autópálya üzemeltetését az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője. A tárca a túlárazás miatt az ügyben feljelentést tett, tudatta Vitézy Dávid a Facebook oldalán. A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, az követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. Orbán Anita a Facebook oldalán azt mondta, a tárcánál 2022-től tértek át erre. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. Lázár János volt fideszes képviselő egy ellene indult erdészeti hatósági eljárásról számolt be a Facebookon. A korábbi építési és közlekedési miniszter elismerte, hogy engedély nélkül építkezett saját telepítésű erdejében, de szerint az államot, a közjót és a természetet sérelem nem érte, így az erdészeti hatóság bontásról és bírságról szóló határozatát méltánytalannak és igazságtalannak tartja. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a feldolgozóipar és az akkugyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írta az amerikai elnök a közösségi oldalán. Korábban már kérte az ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagyrészt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán már ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról, bár a gomoly felhőzet megnövekedhet felettünk, alapvetően derült az ég, futó zápor néhol, főként északon előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt. A csúcsomérséklet most délután 24-25 fok körül alakul, holnap is derült, a mainál némileg melegebb idő lesz majd. Híreinket hallották.
1: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zenemesterei.

Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Adásunk mai főszereplője egykor balettáncos nőnek készült, jellegzetes hangjával és slágereivel mégis a magyar könnyű zenei élet egyik meghatározó alakja lett. Az 1980-as években Horváth Charlie miatta tért haza Magyarországra. A hazai könnyű zenei élet egyik legnagyobb visszatérése is Cserháti Zsuzsa nevéhez fűződik. A zenemestereiben az ő életútját ismerhetik meg.

Cserháti Zsuzsa 1948. június 22-én született Budapesten. Szülei korán elváltak, édesanyja egyedül nevelte fel őt és húgát. Balettáncos nőnek készült, de a balettintézetben nem vették fel, de így is 10 évig tanult klasszikus balettet. Óraékszer eladó lett, a divatcsarnokban kezdett dolgozni. Énekesnői pályája 1965-ben indult a Rangers, majd a Tomastic együttessel turnézott. Igazából Szécsi Pál fedezte fel, amikor 1969 őszén meghallotta énekelni a Balatonbárban. Annyira megtetszett neki Cserháti hangja, hogy beajánlotta a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójába, és bevette háttérénekesnek saját show műsorába is. Tudom,

Cserháti Zsuzsa az 1972-es Táncdal fesztiválon vált országosan ismerté, amikor a Nem volt ő festő című dalával előadói díjat nyert. Minden műfajban otthonosan mozgott, bármit képes volt hitelesen elénekelni, legyen az tánczene, jazz, swing, soul vagy funky. A 70-es évek elején komoly konkurenciát jelentett az akkori nagy hármas, a Konzsuzsa, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta trió számára. Egymás után készültek rádiófelvételei, olyan slágerekkel hódította meg a hallgatókat, mint a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalok.

1975-ben született meg Cserháti Zsuzsa fia Krisztián, ezután énekelte el egyik legnagyobb slágerét, az Édes kisfiam című dalt. Az olasz dal magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradány Iván, de az énekesnő lemondott róla Cserháti Zsuzsa javára.

1978 volt Cserháti Zsuzsa éve. Az Én leszek című dallal elnyerte a Magyar Rádió Tessék választani című könnyű zenei versenyének nagydíját. Ekkor jelent meg első önálló nagylemeze, és megalapította Európa nevű zenekarát.

1979-ben harmadik helyezést ért el a Sopoti Fesztiválon a Különös Szilveszter című dallal, és fellépett egy írországi fesztiválon is. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon a Boldogság és Én című szerzeménnyel indult. Díjat nem kapott ugyan, de a dal évtizedekkel később nagy sláger lett.

1981-ben jelent meg második albuma, majd hirtelen kivonult a magyar könnyűzenei életből. Nem akart ugyanis a Neoton együttes háttérénekese lenni. A lemezgyári ajánlat visszautasítása után azonban elfogyott a levegő körülötte. Később mindezt az őt körülvevő szakmai féltékenységgel és az abból fakadó ellehetetlenítéssel magyarázta. Az éneklést nem hagyta abba, németországi lokálokban lépett fel, majd a budapesti Moller Rouge mulató vezető énekesnője lett. Később hormonbetegsége miatt hirtelen jelentős túlsúlyt szedett fel, és ezért visszafonult a színpadtól. Csendesen élt, ahogy ő fogalmazott, időnként nyomorban és szegénységben. A 80-as években még készültek ugyan rádiófelvételei, de a Horváth Charlie-val énekelt Száguldás Porsche szerelem című kislemezen kívül nem jelent meg saját korongja. Több filmzenében is lehetett hallani, némelyik filmben látható is volt. 1985-ben első díjat nyert a Slágerbarátság dalversenyen a Hattyúk című dallal. 1986-ban Szakcsillakatos Bélával készített számos rádiófelvételt, de ezeket csak halála után adták ki. Charlie így emlékezett. Annak idején az ő kedvéért jöttem haza Magyarországra, amikor szomorúan tapasztaltam, hogy se a tévék, se a rádiók nem foglalkoznak vele. Többek között az én segítségemmel készítettünk neki egy lemezt.

A magyar könnyűzenei élet egyik legnagyobb visszatérésére aztán 1996-ban került sor, amikor újra énekelni kezdett, s megjelent Hamu és Gyémánt című óriási sikerű albuma. Cserháti Zsuzsa ismét sztár lett, a közönség boldogan fogadta az új dalokat. A szakmai siker sem maradt el, még abban az esztendőben ő lett az év énekesnője. Orvosi segítséggel lefogyott és újra a zenének élhetett. Egymás után adta ki sikeresebbnél sikeresebb lemezeit, Amennyit ér egy nőt, az Agy még a tüzetből, vagy a Várj című dalokat, és egymás után jöttek az újabb elismerések és díjak is. 1997. decemberének végén a Budapest Kongresszusi Központban adott koncertet, amelyért 1998-ban Aranyzsiráf díjat kapott az év koncertje kategóriában. Az Aranyzsiráf díjat összesen háromszor nyerte el. Göncz Árpád államfő 1998-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje kitüntetést adományozta neki.

2002 tavaszán jelent meg utolsó lemeze, az Add a kezed. Ebben az időben ismét depressziósá vált, begubózott. A bizonyítani akarás, a hatalmas siker és az elvárások miatti stressz helyzetek kihatottak egészségi állapotára. Cukorbeteg lett, de gyomorvérzés vitt el. 2003. július 23-án belvárosi otthonában halt meg. Mindössze 55 éves volt. Életében sajnos nem teljesült álma, hogy könyvben kiadja élettörténetét, amelyet már elkezdett magnóra mondani. Hányattatott sorsáról 2007-ben jelent meg kötet Összetört szárnyak címmel.

0: Kedves hallgatóink, a zenemestereiben Cserháti Zsuzsa életútját mutattuk be. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: A zenemestereit hallották.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvasinger Jenő. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című magazinunk, melynek első felében a barlangok, a barlanggászás világába kalauzoljuk el önöket. Majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 11. része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően a fájdalmas szűzanyáról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon sport és riport összefoglalunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Kisújszálláson először Gabriel Davos kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követi női magazin műsorunk, melyben Tóth Alexandra, magyar nyelv és irodalom tanár a gyerekek olvasási szokásairól és pedagógusi hivatásról mesél. Ajánlunkat hallják.
2: Kezdjen el olvasni, bővül a szókincse, a fantáziája. Mondhatjuk most azt, hogy persze ezek klasszikusok, meg kellenek a kötelezők is, azt olvassa. Nyilván nagy jelentőségük van, nagyon fontosak, azokat sem szabad kihagyni, de kell valami olyan, amivel megfogjuk őket, amivel úgy rájön, hogy amúgy olvasni jó. Ha egy kortást vagy egy ifjúsági irodalmat olvas, nem lesz hátrébb, mint hogyha egy kötelezőt.
1: 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az imádság jelentőségéről és páduai Szent Antal életéről beszélget. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban dr. Makai János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai tanára Európa és a keresztes hadjáratok című előadásából hallanak részletet. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazinunk. Az U17-es Kentor Benedek aranyérmet nyert az öttusázók litvániai korosztályos világbajnokságán július végén. A miskolci swimming pentatlon sportolója az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt, és a záró kombinált számot a második helyről kezdve ért célba, végül elsőként. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, melynek vendége Kentor Benedek lesz, és a verseny előtti lámpalázról is hallhat, aki velünk tart.
3: Nagyon izgulós típus voltam már kiskorom óta, de valahogy erre a VB-re sikerült úgy leküzdenem ezt, és annyira kizárom mindent magamtól, hogy egyáltalán egy kicsit izgultam csak, és ez eddig nem volt megszokott tőlem. És szerintem ennek is köszönhetem azt a sikert, hogy végül sikerült megnyernem, hogy nem izgultam, és csak magamra tudtam figyelni, és emiatt tudtam a maxot kihozni magamból. És szerintem hát megpróbálom a további versenyben is így felfogni, és így csak magamra figyelni, mert ez lehet a kulcsa a sikeres versenyzésnek.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Illető Emberek című műsorunkban a fájdalmas szűzanyáról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk kezdődik, melyben a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Váci családi napra invitáljuk Önöket. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben a műsor első felében Örkény István életét és egyik legismertebb művét, a Tótik című kisregényt ismerhetik meg. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután környezetvédelmi műsorunkban a Tiszaújváros Miskolc között megnyitott vasútvonalról lesz szó. Most Vitézi Dávidot, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetőjét hallják.
0: Elkezdünk egy előkészítést is, mert azt gondolom, hogy Borsodaba új Zemplén megyére jócskán ráfér a közösségi közlekedés fejlesztése. Tehát elkezdjük annak a... Hát ugye Tramtrain néven ismerik ezt a közlekedési módot Szeged és Hódmezővásárhely között, ahol valójában egy városi villamos és egy elővárosi vasút kombinációjaként működik a rendszer. Szeretnénk azon elkezdeni dolgozni. Sok év lesz, mire megépül. Nem szeretnénk úgy tenni, mintha ezt jövőre építeni tudnánk. Ennek nulláról indul a tervezése. De elkezdjük azt a munkát, hogy Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika és akár Ószt térségét összekapcsolva egy új elővárosi regionális villamos vasúti rendszert hozzunk létre, ami jobban bekapcsolja a településeket, úgy Kazincbarcikán, mint akár Miskolcon, és átjárhatóvá teszi a megyét kötött pályán. Ennek a munkának az előkészítését megkezdjük, hiszen rengeteg vasútvonal hálózza be ezt a térséget, a megye legtöbb települését eléri a vasút, de mégis mindenhol van egy kicsi probléma, Kazincbarcikán is, mint itt is. Kicsit kiesik a vasútállomás a település súlypontjából, Miskolcon is a tiszai. Nem minden részéhez csatlakozik a városnak tökéletesen, és akkor árnyaltan fogalmaztam. Tehát nyilvánvalóan van abban még teendünk, hogy ahol lehet, közelebb vigyük az emberek valódi célpontjaihoz a közösségi közlekedést.
1: Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az

0: Beruházási Minisztérium vezetője. A tárca túlárazás miatt az ügyben feljelentést tett, tudatta Vitézy Dávid a Facebook oldalán. A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. Orbán Anita a Facebook oldalán azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumon 2022-től tértek át erre a rendszerre. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul, tudatta. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselő Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tiszapárt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak, mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 35 tartózkodó voksal fogadták el a képviselők. A fideszesek döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt, a KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a jövedéki adójukból befolyik, ez indokolja az emelést. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akugyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek elektronikai optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. Ukrajna és Oroszország beleegyezett, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, írta meg az amerikai elnök a közösségi oldalán. Korábban már kérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását. Donald Trump szerint ugyanis az így okozott károk drágítják a dízelt és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ami az egész világnak árt. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság az országaik felett. A kormányfők a walesi fővárosban, Cardiffban tartott tegnapi csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Ehhez népszavazást tartanának. Egyúttal deklarálták, a Nagy-Britanniától való elszakadások esetén mindannyian igyekeznek mielőbb újra az Európai Unió tagjává válni. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek.

0: Programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
1: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő riportban a barlangok, a barlangászás világába kalauzoljuk el önöket. Az Orbán Ház új időszaki kiállítása ugyanis ezzel foglalkozik, a régi felszerelési tárgyak bemutatásán keresztül. A riporter Tikovics Ernő.
2: Utolsó darabként, vagy hát reméljük, hogy nem utolsó kiállítási darabként került be most egy jégcsákány abba a kiállításba, amely az Orbán Házban látható Szilvásváradon, és amelyet Regős József kutató barlangász állított össze, mondhatom, hogy a saját felszereléseiből, amit éveken, évtizedeken keresztül használt.
3: Évtizedeken mindenképpen, hogy mindjárt itt ragadjam meg azt, mert én 63-ban kezdtem el a barlangokkal foglalkozni, hát azóta jó néhány évtized eltelt, úgyhogy azóta, és itt ez a két helységünk itt az Orbán Házon belül, ez általában időszakos kiállításokat szokott tartalmazni. Ugye most legutoljára a nyugdíjas klubnak a fonott kis kosárkái meg egyéb dísztárgyai voltak kirakva, aztán, hogy kiürült, akkor most megragadtam az alkalmat, és itt a barlangászatból ugye képeket meg a felszerelésemnek a részeit raktam ki, úgyhogy egy kis ízelítőt lehet kapni, hogy hogy mászunk a kötélen fölfelé, hogy ereszkedünk lefelé, ugye, és akkor itt egyéb ilyen érdekességek vannak, amivel úgy általában a hétköznapi ember, ha úgy tetszik, a hétköznapi élete során az ember nem találkozik ezekkel a dolgokkal.
2: Ez valóban így van, és nyilván ma már sokkal egyszerűbb hozzájutni felszereléshez, profi felszereléshez, de 63-ban ez hogy nézett még ki?
3: 63-ban úgy, hogy véletlen hozzájutottunk néha egy-egy nyugati prospektushoz, vagy ha valaki véletlen kijutott valamilyen úton, módon nyugatra, akár hegymászó programra, vagy barlangász programra, akkor ő ott rögtön másolgatott, meg gyűjtögetett meg, amit lehetett csinálni. Tehát ezek alapján, a cégek alapján kezdtük el itthon gyártani ezeket a dolgokat, és akkor így tulajdonképpen mi ugyanúgy használható dolgokat tudtunk csinálni. Még kicsit a saját igényeinkhez formáztuk is, tehát a felszereléseknek itt a fele az körülbelül házi gyártmányú, amit itt lehet látni, és ugyanolyan jól működtek ezek is, mint a gyáriak, úgyhogy nem volt ebben semmi különbség. Nyilván olyanok csinálták ezeket, mint jó magam is, ugye géplakatos az eredeti szakmám, tehát nyilván rendelkeztem azokkal a szükséges statikai, meg dinamikai ismeretekkel, amiket tudni kellett ahhoz, hogy ne legyen baleset veszélyes egy-egy ilyen eszköz, és ezeket azért úgy csináltuk, hogy nem is volt ezekből soha baleset.
2: Akkor ezek a tárgyak miért töröttek?
3: Hát, ezek pedig ugye, amikor kinyílt a világ számunkra, tehát ugye felszabadultak a vállalkozási lehetőségek, akkor adódtak azok a dolgok, hogy mi ugye ilyen alpintechnikás munkákat kezdtünk el vállalni, és ugyan vállalkozásokkal indultunk, legextrémebb dolgokat is megcsináltuk, és hát itt ezek a karabinerek, meg főleg ez a három, ez azt mutatja, hogy ezek a munkák időként azért igen keményen igénybe vették a felszerelésünket.
2: Elfáradt az anyag.
3: Ez kinyílt. Ez favágásnál konkrétan. Tehát amikor olyan veszélyes helyeken kellett fát vágni, hogy nem lehetett kidönteni, vagy nem lehetett ledobálni, vagy ilyesmi, hanem vissza kellett tartani, és ilyen darabokba kellett leadnunk, amit tudom én, 30 méteres jegenye fát ugye apránként le a földre, és akkor hát ha egyszer elmérte az ember a terhelést, akkor főleg ezek a karabinerek ugye nagyon érdekes, hogy mi már akkor nehezen jutottunk hozzá, de voltak már alumínium karabinereink, amik már bemért terhelhetőségű karabinerek voltak, de ezek nagyon ritkák voltak még akkoriban, 60-as években, elvétve jutottunk hozzá, és ezért használtuk ezeket a tűzoltó karabinereket. A tűzoltók használták ugye ezeket, acél karabiner sokkal gyengébb volt, ugye, mint a nála jóval kisebb és vékonyabb alumínium karabiner. Ugye először még csak az NDK-ból hoztuk be az alumínium karabinereket, aztán a cseheknél is megnyílt a lehetőség később, és aztán jött, amikor a világ nyílt, akkor Ausztria, Németország, Olaszország, és akkor onnan szedtük össze a felszerelést. Aztán jöttek a francia mászógépek, ugye svájciak, tehát azért már a technika azt előbb-utóbb elért bennünket.
2: A létrák, mi szerepet töltenek be a barlangászásban?
3: Trepniknek hívjuk ezeket, tulajdonképpen csak úgy létre, hogy ezek ilyen kisegítő fogást jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy az ember mondjuk beállt egy szöghöz úgy, hogy a térd magasában volt a szög, akkor fölnyúltam, eddig tudott, ott berakta a következő szöget, arra ráakasztott egy ilyen trepnit, és akkor utána ezzel tudott menni egy kicsit följebb. És amikor fölment a trepni felső részére, és beállt a legfelső fokára, akkor utána megint föl tudott nyúlni egy trepni hossznyit, és akkor így tudott kiaraszolni mondjuk adott esetben egy ilyen nehezen megmászható területet.
2: És a jégcsákány mi szolgálatot tehet?
3: A jégcsákány, hát fantasztikus jégbarlangok vannak.
2: Legközelebb hol?
3: Hát legközelebb Romániában, vagy felvidéken Szlovákiában, ugye, de szlovák jégbarlangokban nem igen tudtunk csattangolni, ott ezek fokozottan védettek, tehát ott nem igen lehet mászkálni. Erdélyben ott járkáltunk jégbarlangba, de az igazi nagy jégbarlangos kihívás Ausztria volt, és akkor ott aztán lehetett jégbarlangozni. De néha csak a barlangok megközelítése is kívánja azt, hogy hágóvasat, jégcsákányt tartson az ember, ugye itt vannak a hágóvasat is fönt, és akkor ugye így lehet megközelíteni. A jeges területen elkerülhetetlen, hogy ezeket használja az ember.
2: Hát ma már nem ilyeneket, de az
3: ma már nem ilyeneket, persze igen, ez egy régi, mit tudom én, lassan 100 éves kovácsolt hágóvas, ma már ugye nyilván jóval korszerűbbek vannak, de a korszerűbbet a lányomnak adtam, mert ő időnként megfordul Glecseren, meg ilyen helyeken, tehát a legjobb jégcsákányom, meg a legjobb hágóvasom, ez ugye ott van nála. De annak idején, amikor a lányaim kicsik voltak, akkor csináltam ilyen gyerek hágóvasat nekik rozsdamentes acélból, és ugyan nagy Glecserre nem vittem őket gyerekként nyilván, de a rámszakadékba, amikor a jeges lefagyott téli időszakba mentünk, akkor ott bizony ráadtam a kis hágóvasat, és nagyon élvezte. Úgyhogy néha még itthon is szükség lehet egy-egy hágóvasra.
2: A világító felszerelések, magyarul a lámpák, egész külön fejezetet jelentenek a kiállításon belül.
3: Igen, és nem találtam meg a fejkarbid lámpámat, ő még hiányzik, őt még valahonnan elő kell ásni.
2: Valamelyik barlangból.
3: Nem, valószínűleg otthon van valamelyik kuplerájnak az alján, igen, minden. De a lényeg az, hogy itt azért, hát amikor mi elkezdtünk barlangászni, akkor elsősorban a karbid lámpák voltak, amiket használtunk.
2: Még ma is használják őket, nem?
3: Persze.
2: Mert csak onnan tudom, hogy egyszer barlangáztam, és ezzel világítottam.
3: Csak most már így ezeket a kézi karbid lámpákat ritkán használjuk, de azért még egy-két öreg barlangásznál előfordul,
2: gondolom. Igen, sisak világít.
3: Simán háztartási boltokban lehetett karbidot kapni, most már a karbid beszerzése is problémás, tehát az ellátása a szükséges anyagoknak, a megszerzése az is problémát okoz, de a karbid lámpa az egy nagyon jó világító eszköz volt, évtizedekig használtam én is, aztán ugye idővel jöttek a fejkarbid lámpák, amikor a tartály volt az oldalunkon, és a sisakra volt az égőfej felszerelve, ugye ez volt a következő fokozat. Aztán, amikor megjelentek már a jó minőségű akkumulátoros világítások, akkor áttértünk az elektromosra. Ennek nem csak az volt az előnye, hogy nem kellett ilyen nyűgös karbidot tölteni, vizet tölteni, engedni, szabályozni, mit tudom én, hanem ráadásul ezek nem szennyezték úgy a környezet, mert azért a karbid lámpa is, ahol át kellett bújni, máig is vannak olyan barlang szakaszok, ahol ilyen bújós rész van, és ott mindig látszik egy kis fekete folt fölöttem, mert amikor lebújt a fickó, főleg a fejkarbid lámpával, akkor ott megpörkölte egy kicsit a közvetet. Tehát egy minimális szennyezést azért hagyott.
2: Ez a lámpa, ez nagyon érdekes, ez még a karbidnál is öregebb lehet.
3: Az jóval öregebb, az középkorban volt egy ilyen olajmécsesszerűség, amit úgy használtak, tehát ezek még az egészen kezdetleges lámpák. Illetve a másik különlegesség a Maxim lámpa, ugye ez pedig a hosszú nagy barlangokban volt. Tehát még a Baradla barlangban is, úgy tudom, még az 50-es évek elején is még ilyen lámpákat használtak, ez meg benzinnel.
2: Idegenvezetők?
3: Ez benzinnel, idegenvezetők, igen, a hosszú túrákon keresztül, tehát ahol nem volt a világítás bevezetve, ugye az csak a barlang két végén van, a hosszú szakaszon pedig hát ilyen lámpákkal mentek végig, ez benzinnel működött, és akkor benzint kellett fölpumpálta, és akkor tulajdonképpen egy ilyen különleges világítást adott. És aztán jöttek akkumulátoros lámpák, ugye bányászlámpák, ezek NDK típusú lámpák voltak. Aztán próbáltuk ugye ezeket házilag is csinálni, még amikor át lett alakítva, úgyhogy lapos elemelésűt raktunk bele. Tehát rengeteg ilyen házi világítás még, amiket így otthon el lehetett barkácsolni elemlámpák átalakítva, hogy a fele a homlokodon volt, a másik fele a zsebedbe. Tehát nagyon sok barkácsolást kívánt egy-egy ilyen extrém sport feltételének a megteremtése is.
2: Nem tudom, hogy a kötelet, amin az életetek múlhatott sokszor, magatok fontátok?
3: Nem. Hát ipari perlonköteleket már be lehetett szerezni, csak ugye azok nem voltak garanciások. Azért volt olyan, ami szakadt, igen, sajnos. A Metorbarlangban ugye volt 69-ben egy olyan baleset, hogy hát egy elég gyenge kötél volt náluk, de perlonkötél csak ilyen, mit tudom, vödrözésre használták előtte már, tehát arra jó volt, mert hát ott elszakad legfeljebb a vödör, visszaesik, a nagy dolog nem történik. Viszont a srác, aki ment le a hágcsón, ott egy ilyen 11-2 méteres hágcsón kellett lemenni, és ment le a hágcsón, nem érezte magát túl jól, és mondta, hogy tegyetek már rám egy biztosító kötelet, hogy az érzi. És hát ez a vödröző kötél volt csak náluk, ezt rátették, hogy na, azzal majd biztosítják, hogyha ha megy lefelé, ha véletlen kiesne, és mindjárt a felső harmadba hogy tartsatok meg, és megtartották ugyan a kötélet, de a kötél elszakadt, tehát a vödröző kötél nem bírta, a srác visszaesett vagy 10 métert, és aztán olyan fejsérüléseket kapott, mert ráadásul akkor még a régi sisak, tényleg nem hoztam még a régi sisakat, még azt is az.
2: Mi az, miből volt? Papírból?
3: Hát nem. Először mi ezeket a bőrsisakokat használtuk még, ugye a bányászoktól megörökölve, viszont aztán később jöttek műanyag sisakok, de ilyen fröccsöntött sisakok voltak, tehát ha egy rendesebb ütést kapott, az szétrepett. Tehát az nem volt olyan erősebb. Utána jöttek ezek az üvegszálasok, amiket aztán már rendesen lehetett használni, tehát ez volt a későbbi ugye, fokozatok a technikában itt is. A védőfelszerelésnél is jelentkeztek, hogy ahogy derült ki, hogy ennek mi a gyengéje, annak mi a gyengéje, úgy lettek azért egyre jobbak ezek a felszerelések, igen. Az a sisak is persze nem volt Y-szín, meg nem volt még a rögzítése se olyan, csak föltettük a fejünkre, hogyha közel vagyunk a plafonhoz, akkor ne a fejünket üssük be. Tehát az egy ilyen teljesen szinte látszólagos védelem volt, és amikor leesett a hágcsóról, akkor persze a sisak is leesett, és a fejét úgy beverte, hogy aztán 2 hónappal később a amerikai úti agysebészeten próbálták összetoldozni, de nem sikerült, úgyhogy bele is halt a sérüléseibe a srác Lakatos Lacihat.
2: Ismerted?
3: Személyesen nem sokat találkoztam vele, de nem kutattunk együtt. De hát a közös érdeklődés azért az mindig összehozza, és egy jó, békés, jó gyerek volt egyébként, és kár érte, de hát mindenkiért kár, tulajdonképpen mindenkinek van valami értéke, amit az ember ilyenkor sajnál.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József barlangászt hallották. A témát a jövő alkalommal még folytatjuk.

0: Most irodalmi sorozatunk 11. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az letagadhatatlan tény volt, hogy Gyulus egyre kevesebbet ivott, és egyre többet olvasta a Bibliát. A régi, két lábon járó szerencsétlenségből egy meglepően normális ember kezdett kikerekedni, akivel egészen jól el lehetett tölteni az időt. A tő mondatokról áttért a bővített mondatokra, normális hangsúllyal beszélt, nem kellett magyarról magyarra fordítani, és ha jobban belegondolok, már nem is tűnt olyan suttyó rockernek, mint ismerettségünk kezdetén. Valamivel később villámcsapásként ért a hír, hogy Gyulának van egy kohó mérnöki diplomája. Az öreg tanácsait és útmutatásait megfogadva sikerült befejeznie félbehagyott egyetemi tanulmányait. Vigyorgó képpel közölte, azon melegében, hogy ezentúl csak mérnök elvtársnak szólíthatom, de aztán nagy lelkűen megengedte, hogy továbbra is tegezzem, és ha úgy gondolom, nyugodtan hívjam csak mérnök úrnak. A mérnök úr olyan tojásra rántották a tudott rittyenteni, hogy bárki megnyalta volna utána mind a 10 ujját. Az albérlet viszont, ahol lakott, nélkülözni volt kénytelen minden úri eleganciát, ugyanis lakója esküt ellensége volt az evilági hívságoknak, beleértve a porszívózást, a felmosást és a mosogatást is. Az étkezést például azzal kezdtük, hogy kerestünk magunknak két használható tányért a mosatlan edénykupac legalján. Aztán megpróbáltuk a modern kor követelményei szerint alkalmassá tenni őket az evésre. Ehhez keresni kellett egy fogót, amivel a meleg vizet meg lehetett nyitni, ugyanis a csaptelepen nem volt tekerő, csak egy agyongyötört fémcsonk, amely a régmúltban még tekerőhöz tartozott. Aztán el kellett pakolni néhány mosatlan edényt, mert minden túl magasra volt tornyozva, és nem lehetett hozzáférni ahhoz a hülye csonkhoz. Gyulus egyből a nadrágomra löttyintett néhány liter hideg moslékot. Mikor ezt túléltem, még mindig nem kaptam egy vérzést, megkezdhettem a birkózást a csappal, mert Gyula akkor már nem ért rá. Hagymát vágott, szalonnát aprított, legalább egy tucat tojást tört fel és tett egy műanyag tálba. Ennek a habosítása lett az én feladatom. Beleadtam apait, anyait. Azt persze elfelejtette mondani, hogy az asztalnak momentán csak 3 lába van, és ki van támasztva a radiátorhoz. Csengettek. Zsír sercegése és mennyei hagyma illat töltötte be a konyhát, amikor megérkezett Laci bácsi, aki azon nyomban le is huppant az asztalfőre. Egy hirtelen ötlettől vezérelve meglátogatta Gyulát. Köpni nyelni nem tudtunk a meglepetéstől. Én csak merő véletlenségből vagyok itt, mondtam az öregnek, ami igaz is volt, de amikor kiigazított, hogy véletlenek már pedig nincsenek, akkor azért elég érdekesnek tűnt a szitu. Most jöttem ide életemben először. Az öreg se járt még itt soha. Nem tudtunk egymás szándékáról, aztán mégis összefutottunk. Szóval itt laksz, Gyuszikám, kezdte az öreg a társalgást, és jó indulatúan pillantott szét a lakásban. Nagyon otthonos, mondta a jól ismert csibészes mosolyával, és mindketten tudtuk, hogy ez most mit jelent. Nekem nincs idő mit szarakodni, Lacibá, kezdte Gyula a mentegetőzést, és rázúdította a nagy halom tojást a nagy halom szalonnára. Sózott, kavart, de szemmel láthatóan azért zavarban volt egy kicsit. Az öreg ritkán ment vendégségbe, de ha már így alakult, és pont ebédidőben érkezett, délután 3:30-kor, hát szedett magának a frissiben készült kajából egy kultúrált adagot. Aztán rátért a lényegre. Mi otthon a Margitkával mindig imádkozni szoktunk étkezés előtt. Nem csinálunk belőle nagy ügyet. Legtöbbször nem is hangosan imádkozunk, de azért mindig megköszönjük az ételt Istennek. Az öreg meghajtotta a fejét, és néhány mondatban imádkozott. Istenem, hálásak vagyunk neked az ételért, és hálásak vagyunk azért is, hogy most együtt lehetünk és beszélgethetünk. Ámen. Gyorsan áment mondtam, és vártam a beszélgetést. Laci bácsiéknál sok ilyen beszélgetésen részt vettem már, ami legtöbbször abból állt, hogy az öreg elmondta, hogy a Biblia Istenének miről mi a véleménye, hogyan látja a dolgokat. Nem volt pátosz, vallásoskodás, szerepjátszás vagy efféle. Gyakran teli szájjal röhögtünk saját magunkon, ha egy bibliai történet kapcsán szembesültünk azzal, hogy valójában milyenek is vagyunk. Az öreg is nevetett ilyenkor. Egy percig sem próbálta elhitetni velünk, hogy ő tökéletes. Gyulus, kezdte az öreg, ez a lakás úgy néz ki, mint egy disznóól. Azon se lepődnék meg, ha előrontana valamelyik sarokból egy hízó. Semmi közöm hozzá, félre ne értsd. Egyszerűen csak nem tudom elhinni, hogy te ilyen ember lennél. Hát én el tudtam hinni. Ez a Gyula olyan trehány volt, hogy ilyet még nem hordott a hátán a föld. Már szinte hallottam a röfögést a sarokból, mikor az öreg folytatta. Amikor annyi idős voltam, mint te, az én szobám is pont így nézett ki. Úgyhogy elhiheted, tudom, miről beszélek. Egy kicsit rosszul esett, hogy Laci bácsi nem döngöli földbe a Gyulát, de hát az öreg mindig mindent másképpen csinált. Abban reménykedtem, hogy azért jöhet még kutyára dér. Isten nem csak a szeretet istene, hanem a rend istene is, folytatta Laci bácsi. Boldog és bővölködő élettel akar megajándékozni minket, de ehhez a közreműködésünkre is szükség van. Isten senkit nem fog boldoggá erőszakolni. Elképzeltem Gyulát, amint Isten éppen boldoggá erőszakolja. Töltött káposzták sorakoznak véges végig a hófehér abroszon, Gyula csak rág, nyel, arcán földön túli mosoly. Aztán a korsó sörök következnek. Meg kell térni a rendetlenségből, Gyula, mondta az öreg mosolyogva. És még sok minden másból, hogy Isten adni tudja neked is a boldog és bővölködő életet. Én mindig úgy képzeltem, hogy Isten egy fehér szakálú idős bácsika, görbe bottal, aki szigorúan néz le reánk az égből, és mindig kifogásol valamit. Ennél az Istennél az a minimum, hogy vasárnap templomba mész, unatkozol másfél órán keresztül a misén, aztán mikor végre hazasétálsz a hideg és hullaszagú templomból, házi feladatként még egész héten át úgy kell járnod kellned, mint aki savanyú uborkába harapott. Laci bácsi istene viszont meglepően normális volt. Nem adott a látszatra, nem lehetett elrejteni előle se a rosszat, se a jót. Nem lehetett lekenyerezni egy kis templomba járással, egy kis komolykodó féligazsággal. Gyűlölte a bűnt, de szerette a bűnöst. Nem az érdekelte, amit megpróbáltál elhitetni a világgal, hanem csak az, ami a szíved mélyén lapult. Nem tudták átverni a stréberek, a képmutatók, a farizeusok, akik csak önmagukat akarták tömjénezni egy kis vallásossággal. Ez az Isten a veségbe látott. Nem érdekelte a duma, csak a valóság. Akkor is tudott inspirálni, amikor nem értettél vele egyet. Nem neki tettél szívességet azzal, ha méltóztattál elmenni a templomba, mondjuk évente egyszer. És ez az Isten mindig mondott valamit az öregnek. Például azt, hogy csak nyugodtan engedje Gyulát részegen kóborolni az udvarukon, ebédeltesse meg, beszélgessen vele óraszám, mintha csak a saját gyereke lenne. Hogy érezze, hogy törődnek vele. Egyébként Gyulus megértett valamit ebből az Istenből, és egyre gyakrabban folytatott szigorúan titkos magánbeszélgetéseket az öreggel, zárt ajtók mögött, teljes diszkrécióval. Néha azért elcsíptem egy-egy mondatfoszlányt. Ne add fel, harcolj! Egyetlen korty ital sincs, világos? izzadni lehet. Inni nem lehet. Értve vagyok. Imádkozz, és majd kapsz erőt. Az öreg idézgetett neki a Bibliából is. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. És Gyula harcolt. Váltakozó sikerrel, de a vak is láthatta, hogy itt nagy dolgok vannak készülőben. Ha nem volt jó paszban, néha napokra eltűnt, de mindig megkerült és folytatta a küzdelmet ott, ahol abba hagyta. Jó néhány csatát elveszített, de végül megnyerte a háborút.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 11. részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza már a véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvaszinger Jenő, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Az adást pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
0: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A teremtés szépsége. A Biblia arról tudósít bennünket, hogy Isten szépnek alkotta a teremtést. S a zsoltárok újra meg újra dicsérik a teremtés szépségét, amelyben felragyog Isten fényessége. A 104. zsoltár azzal dicséri a teremtést és a teremtőt, hogy mindent szavakba foglal, amit az emberi szem megpillant a teremtésben. A zsoltár a következő verssel kezdődik. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, te mindennél magasztosabb vagy. Fenségbe és ékességbe öltöztél. A teremtés szépsége olyan, mint az öltözék, amelyet Isten öltött magára, hogy megmutassa magát az emberek előtt, és aztán a zsoltár egyszerűen leírja, ami van. A forrásokat a völgyekbe eresztett, hogy folyjanak a hegyek között. Belőlük iszik a mező minden vadja, s oltják szomjukat a vadszamarak. Fölöttük tanyáznak az égi madarak, és az ágak közül hallatják hangjukat. Miután a zsoltáros a teremtés minden csodáját felsorolta, újjongásban tör ki. Dicsőség az Úrnak mindörökké, örvendezzen műveinek az Úr, akinek a tekintetére megremeg a föld, s érintésére füstöt vetnek a hegyek. Énekelek az Úrnak, amíg élek, amíg leszek, zsoltárt zengek Istenemnek. Beszédem legyen kedves előtte. A teremtés szépségére adott válasz az öröm, ám a költészet is. Emberi leírásunknak és költészetünknek kell felragyogtatnia a teremtés szépségét. A görögök ugyanazt a szót használják a teremtésre és a költészetre, poiesis. Amit Isten teremtett, azt az emberi szóban újra meg kell formázni. A zsoltárok és a himnuszok, amelyekkel Istent dicsérjük, művészek teremtményei, akiket megragadott Isten szépsége. A görögök szerint a művészeknek el kell telniük Isten jelenlétével, hogy alkotni tudjanak. Pindarosz számára a himnusz költészet az ember halhatatlan fáradozása, amelyet hűbéről kapott az Istenségtől. A himnuszok költésének előfeltétele az Istentől való elragadottság, az Istenben lévőség. Platón számára a költő nem képes addig költeni, míg el nem telik Istennel és nem kerül önmagán kívül. A teremtés szépségének tehát tükröződnie kell dicséretünk szépségében. Szükség van azon emberek kreativitására, akik engedik, hogy megérintse őket Isten szépsége, hogy illően dicsérhessék őt. A keresztény spiritualitás története tele van csodálatos költeményekkel és szerzeményekkel, amelyekben költők és zenészek ranyogtatják és csendítik fel Isten szépségét az emberek számára. Ők éppenséggel nem voltak mindig hívő költők és zenészek, ám gyakran többet értettek meg Isten szépségéből, mint azok a keresztények, akik Isten szolgálatukat jámbor kötelességként, ám Isten szépsége iránti érzék nélkül ünnepelték. Az ember a teremtés szépségére a teremtő dicséretével válaszol. Ám válasza az is, hogy ő maga szépet tud alkotni, nem csak a himnuszokban és a dalokban, hanem a képzőművészetben és a hétköznapi tevékenysége során is. Mi is részesülünk Isten teremtő erejében, létre tudunk hozni szépet, szebbé tudjuk alakítani a világot. Ez nem csak a művészetre érvényes, hanem mindennapi cselekvésünkre is. Feldíszítjük házainkat, szépen rendezzük be lakásainkat, az asztalt fantáziával terítjük meg, hogy ne csak az ételeket élvezzük, hanem a szép hangulatot is, amelyben étkezünk. Amikor ünnepelni gyűlünk össze, széppé varázsoljuk a helyiséget. Egyszer tartottam egy kurzust a szállodaiparban dolgozó asszonyoknak. Számukra fontos feladatot jelentett, hogy a vendégeknek széppé tegyék az ott tartózkodást, a helyiségek szép díszítésével, de azzal is, ahogyan a vendégekkel bánnak. Közülünk senki sem csak Isten szép teremtésével találkozik. Mi magunk is naponta teremtőkké válunk, akik önmaguk és mások számára szépet hoznak létre. Rudolf Bohren, evangélikus teológus, hogy Isten szépé váljék című teológiai esztétikájában mindenek előtt a teremtés szépségére mutatott rám.
idézi Klaus Westermann teológust, aki kifejti a teremtés művének receptjét, és látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt. Westermann úgy véli, hogy a héber top szó azt jelenti célszerű, szép, barátságos, igaz, illő. A szép mindig azt a jelentést is hordozza, hogy szépen megcsinált, szép valaminek. Bóran aztán leírja a teremtés bőségét. Olyan sok szép pillangó, szép virág létezik, amelyek a biológiai szükségleten túl jönnek létre. Istennek van érzéke a szép iránt. Nelly Zachs, zsidó költőnő így foglalta ezt szép szavakba Pillangó című versében. Mely szép túlvilág van porodba festve? A teremtés szépségében Nelly Zachs a túlvilág az isteni tükröződését látja. Bóren Jézus szavát idézi. Ti vagytok a világ világossága, és ezt fűzi hozzá. Azok a tanítványok, akik már nem ismerik a virágot és a pillangót, elveszítik a fény könnyedségét. Már nem tudnak fényként világítani. Aki már csodálkozik azon, mely szép túlvilág van a pillangó porába festve, az tehetetlenséget áraszt és buskomosságot termel. Jézus arra szólított fel minket, hogy tekintetünket a madarak és a mezők liliomaira irányítsuk. Még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. A liliomokban nem csak a teremtés szépségét látjuk, hanem eltanuljuk tőlük a lét könnyedségét is, eltanuljuk tőlük, mi a kegyelem, a kecsesség és a szépség. A liliomok szépségében saját szépségünket is felismerjük. Azok egyike, akik a teremtésben megnyilvánuló szépség e rácsodálkozó szemlélését újra meg újra megfogalmazzák, a teológus Fridolin Stier, aki Algajban nőtt fel egy parasztgazdaságban, és ezért gyermekkorától fogva mélyen kötődött a természethez. Naplójában ezt meséli 1968. június 28-án. A rét szélén a fűben éppen magam előtt megláttam a kis kereklyukat a földben, láttam, hogy még félig elbújva egy hangyaleső előtört, elkapott egy hangyát, és a finom homokú udvaron át üregébe vitte. Látta ezt? Kérdeztem a teológust, aki mellettem ült. Mit? Azt ott. Oda mutattam. A hangyalesőt. Nem tudok mit tenni, ha ilyesmit látok, Isten jut eszembe. Isten, mi köze ennek a ragadozónak Istenhez? Azt nem tudom, de valami bennem azt súgja, hogy Istennek van valami köze hozzá. Ó, az ön furcsa Isten ötletei már megint kezd krónikussá válni, nemrég egy százszor szép előtt állt meg. Úgy véli, még mindig ott állok. Míg Stier csodálkozva megáll a százszor szép előtt és a teremtés szépségét szemléli, a teológus figyelmetlenül elhalad mellette. Végül is ez a figyelmetlen elhaladás a teremtés szépsége mellett a környezetrombolás oka. Csak lassan épülünk fel e tisztán racionális látásmódból. A teremtésben megnyilvánuló szépség ámuló csodálása oda vezet, hogy új kapcsolatot alakítsunk ki a teremtéssel, és figyelmesebben bánjunk vele. Emellett a mély vallásosság kifejeződése. Mert ha nem vesszük észre a teremtés szépségét, és nem dicsérjük, végeredményben Istent nem vesszük észre, aki mindig, ahogy Angelus Silesius Szent Ágostonhoz csatlakozva írja, a felmagasztalt szépség.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 10. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnuszt imádkozunk. Áll megtörtent Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy siratja szent fiát. Gyásza lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. Ó, mi nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagy ként szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szentszülőt? Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát. Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen. Hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg, a keresztre feszítetnek vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, hozd meg velem gyötrelmeit. Add meg kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szentszüzeknek, kelyhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem, Krisztusomnak kínjait. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad. Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kín halála védelmezze áldásával szívemet. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, s bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja, többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők. Símeon megjövendölte Máriának szenvedéseit. Második az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik, Jézus levették a keresztről, és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kénszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja, keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, nem voks nélkül és 35 tartózkodás mellett fogadták el. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza képviselői támogatták a jogszabályt, a KDNP-sek egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Tárorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Tárorháza Múzeum azonnali megnyitása

0: ülésében és megválasztásukban sem vesznek részt.
1: Előállították Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt. Az értesülés Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette a parlamentben, valamint a Facebookon. A történésekről Galgóczi Ferenc civil oknyomozó számolt be, akit idén májusban hallgattak meg tanúként a Volánbusz ügyben. Jellinek Dániel az Indotek csoport vezetője, Tiborcz István üzlettársa, a Forbes tavalyi gyűjtése szerint az ország hetedik leggazdagabb embere. 149 milliárd forintért végezték volna el azt a feladatot, amelyet az eddigi üzemeltető 44 milliárdért vállal 11 évre. Levél bizonyítja, hogy az előző kormány megrendelte az M6-os autópálya üzemeltetését a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, közölt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője. A tárca a túlárazás miatt az ügyben feljelentést tett, tudotta Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. Orbán Anita a Facebook oldalán azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, hogy a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón behatolása miatt légi riadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén a reggeli órákban. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagyrészt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szabad, itt jártak itt tanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál.
2: Fogadd el imádságainkat, Istenünk! Plébániánk újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pest páduai Szent Antal temploma a Bosnyák téri 80. születésnapját ünnepli. Szombaton volt a főpapi Szent Mise, amelyen hálát adtak a Jóistennek. Martos Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be a Szent Misét. Bárány Béla plébános a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Az, hogy mi vagyunk ebben a templomban, amely 1620 négyzetméteres, azt hívő elődeinknek köszönhetjük, akik 1941-ben mertek nagyot álmodni. Az első plébános atya Barkóczi Sándor, meg a munkatársai, akik azt mondták, hogy a mellettünk levő templom kicsi, egy nagyobbat kell építeni. De hát háború volt, nyomor volt, mindenki rosszul élt, de a templom felépült, mert hittel, imával, munkával, és persze anyagiakkal is építették. 1946. augusztus 18-án a következő bejegyzést olvastam a Plébánia História Dómuszában elődömtől, a legelsőtől. Eljött, felviratta nagy nap. Leírhatatlan öröm és boldogság számunkra. A templom még nincs kész, félkész állapotban van. Nincs tornya, padjai csak légópadok, mennyezete sincs tulajdonképpen, és sok minden hiányzik még vakolatlan, de az Úr Jézus már itt van, közöttünk lakik, és mi boldogok vagyunk oltalma alatt. Ezt írták arról a napról. És valóban ez volt a legfontosabb. Mindszenti bíboros úr megáldotta azon a napon, hogy az államhatalom a félkész egyházi ingatlant ne vegye el mezőgazdasági magtár hasznosítása céljából. És neki, meg a többieknek köszönhetjük, hogy mi itt vagyunk most.
0: Martos Balázs homiliájából idézünk.
2: Nagy örömmel vagyok itt a mai napon közöttetek. Nagy örömmel látom a híveknek és a baptestvéreknek a sokasságát és a kedves lelkészeket, akik mindannyian együtt vagyunk ebben a közös hálaadásban. Az Úr előtt 1000 év annyi, mint egy nap. Hát nem tudom, hogy 80 év az ő számára mit jelent. De alig, ha nem jelenti azt a sok-sok kegyelmet, sok-sok bensőséges imádságot, Istenhez szálló fohászt, a bűnbánatnak sokféle kegyelmét és pillanatát, amelyeket ebben a 80 esztendőben a hívek átélhettek. És talán jelenti annak a reményét számunkra, vagy annak az ígéretét az Úristen részéről, hogy ez a valaha megtapasztalt nagy összefogás nem tűnik el nyomtalanul. Hogy ha az életben mi emberek gyakran bele is fáradunk, hol ebbe, hol abba, azért az Úristen mindig életet ajándékoz azoknak, akik azt tőle kérik. Ebben a reménységben, a jövő iránti nyitottságban forduljunk most együtt őhozzá, aki a szívünket akarta templomává tenni, és aki a hitünket akarja az igazi áldozat forrásává tenni, hogy abban Krisztushoz kapcsolódhassunk. Amikor 80 esztendőre visszagondolunk, kétségtelen, hogy valahogy megragadhatóvá válik a múlt, és attól függően, hogy kinek milyen élményei vannak ezzel a helyen kapcsolatban, ez a 80 esztendő sajátos jelentőséget, sajátos fogódzó pontokat is magába foglal. Aki távolról érkezik, majdnem először, mint például én, hát persze igyekszik ismerős neveket kutatni. És milyen gyönyörű, hogy 1941. december 14-én az a később vértanú halált halt Mesztényi Zoltán állhatta meg az alapkövét ennek a templomnak, akinek az ünnepnapján engem püspökké szenteltek. Mindjárt van egyfajta találkozás. Milyen módon ránk köszönt a történelem, amikor az a tiszteletre méltó Mindszenti József herceg prímás, a templomot megáldó főpap, akinek a boldoggá avatásáért most is imádkozunk, és akiről jól tudjuk, hogy ennek a 80 esztendőnek nagy részét különleges hűségben, odaadásban, és egyben szenvedésben töltötte. És hogyha talán kevésbé történelmi jelentőségű, de mégiscsak ismerős nevek számomra föltűnik éppen úgy Bagi István, későbbi segédpüspök, vagy Sentei László, későbbi kanonok, akik káplánságuk éveit töltötték itt, a Bosnyák téren, és később lettek rektorai, illetve elöljárói központi szemináriumnak, ahol én is élek. Testvérek, az életünk olyan sokféle hálózatba tartozik. Manapság a telefonjaink és a beléjük írott programok nyomon követik a lépéseinket. És ha akarjuk, havonta vagy évente megmutatják, hogy merre is jártunk és mit csináltunk. Hányféle módon behálózza az életünket az emberi kapcsolatok sokasága, és hányszor csomópont szerűen föltűnik bennük a számotokra, talán éppen ez a templom, kapcsolatok helye, a Bosnyák téri templom. Ha egy templomnak a történetét olvasgatjuk, hányféleképpen megjelenik benne a közösség összefogása és összetartása. Hányszor mertek nagyot álmodni az ősök? Fölépül ez a nagy templom, amelyikről azt olvasom a kézikönyvben, hogy 3000 embert képes befogadni. Ha ez a templom háborús időkben épült, talán ma azt kell mondanunk, hogy bizonytalan és változó időkben áll. És helyet ad annak, hogy mi az útkeresésben egyek legyünk. Helyet ad annak, hogy mi egymás számára reményt jelentsünk, és kijelentsünk, hogy a reményünk még mindig ugyanaz. Talán földbeásott kincsként, talán távolról integető toronyként, és mégis nagyon valóságosan. Ez a hatalmas templom páduai Szent Antalnak, a Szentnek, Il Santónak, vagy az olaszok nevezik őt, a védő, oltalmazó közbenjárásába ajánlott. Az oltár mögötti falon Kontuli Béla monumentális festményének a szélén páduai Szent Antalnak egy legendáját ábrázolták, amelyben a halaknak prédikál. Páduai Szent Antal ismert legendája, mely szerint Riminiben nem hallgatták meg őt a városiak, és erre azt mondta, akkor majd a halaknak prédikálok, és erre több ezer halacska tukta ki a szemeit a vízből, és figyelte a Szentnek a prédikációját. Hát igen, ennek itt látjuk egy apró utalását ezen a festényen. Szent Antallal ez a legendás esemény egyfelől nyilván úgy történik meg, hogy ha egyszer Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikált, hát akkor az egyik legismertebb követője Ferences rendnek, az egyik első nagy alakja szintén kellett, hogy valami természeti csodát, illetve az ige hirdetésnek egy sajátos csodáját végbevigye. Az érdekessége ennek a történetnek az, hogy a halak figyelmessége az emberek figyelmetlenségét, illetve hitetlenségét hivatott ellenpontozni. Kedves testvérek, manapság sok helyütt látunk csökkenő számokat. Például a papi hivatások száma szép lassan, de azért mégiscsak csökken. A hívek valaha egyik templomot a másik után építették, és kicsinek bizonyultak a templomok, és nagyobbítani kellett őket. És ma meg néhány száz vagy ezer kilométerre tőlük nyugatra azt látjuk, hogy az a közösségek nagy gondja, hogy mihez kezdjenek az üres templomokkal, és hogyan zárják be őket. Kedves testvérek, vajon mit szeretnénk? Merre menjen a mi közösségeink élete? És vajon mit tehetünk azért, amit úgy igazán szeretnék? Biztosan sokat tehetünk. Nem vagyunk tehetetlenek és kiszolgáltatottak. De az tény, hogy a csodálatos halfogás Krisztus műve, az nem rajtunk múlik. Mi nagyon sokat hozzátehetünk, sőt, amikor az Úr megérint valakit, talán akkor kezd el igazán vágyakozni arra, hogy több legyen, hogy más legyen, hogy más milyen legyen az egyház, mint eddig. És mégis, miközben ide hozzuk, ami legegyszerűbb és mindennapi és talán legrejtettebb könyörgéseinket is az Úr oltárához, azt is jó elébe tenni, hogy ő adjon jövőt, ő adjon nekünk olyan szívet, amelyik együtt érez a kortársainkkal. Ő adjon nekünk olyan szavakat, amelyek eljutnak a kortársaink szívéhez. Ő adjon nekünk olyan életet, amelyikbe belefér a másik, és amelyiket egyedül érdemes élni az Isten szent színe. Én ezért szeretnék imádkozni. Erre kérem a jó Istent. És persze a szavaimba, mondataimba szeretnék mindig egy kis csöndet is hagyni, hogy oda a ti sok-sok kérésetek bátran beleférjen.
0: Bárány Béla plébánost a templom múltjáról kérdezem.
3: Templom Rimanóczi Gyula tervei alapján épült 41 és 46 között. 1941. december 14-én tették le az alapkövet, ez pedig Boldog Messzényi Zoltán, azóta boldog ávatott vértanú püspök tette le, akinek emléktáblát helyeztünk el a templom árkádja alatt, valamint itt van egy festmény tőlem balra, az ő portréjával, hogy a templomunk megemlékezzen róla. Aki megáldotta, elhelyezte templomunk alapkövét akkor, amikor itt még semmi sem volt.
4: Rimanóczi nevét említette plébános úr. Ezek szerint Budapest két páduai Szent Antalról nevezett temploma is neki köszönhető, mert a pasaréti Buda szép temploma, amely rokonságban áll ezzel, nem csak a védőszentje miatt, hanem architektúrája is emlékeztet, ugyanabba a sorozatba tartozik, mint a Városmajori templom, a Pasaréti templom, tehát az új, modern magyar templomét építészetnek az egyik remeke.
3: Így van, bár ez természetesen nagyobb, mint a Pasaréti.
4: Vagy kétszer olyan széles.
3: Kétszer olyan széles, ugye 55 méter hosszú, 22 méter széles.
4: Mennyien férnek el benne?
3: 3500-an, 750 ülőhely van. Ez a 3500 állóhelyekkel mindennel együtt így jelenti a befogadó képességet.
4: Szükség volt ekkora templomra?
3: Igen, ez már a harmadik templom. Az első egy szükségkápolna volt a Szugló utcában, aztán volt egy kis templom emellett, de már az is kicsinek bizonyult a 20-as években, és akkor elhatározták, hogy egy nagyobbat építenek, és azt hiszem, hogy a Barkóczi Sándor plébános atya ráérzett a jövőnek a gondolatára, mintha előre látta volna, hogy itt milyen forgalmas közlekedési csomópont lesz, minthogyha előre látta volna azt, hogy ide ilyen méretű templomot kell építeni, mert most már időnként ez is kicsinek bizonyul, hála Istennek.
4: Ezt öröm hallani, mert sok templommal vagyunk úgy, hogy valamikor kellett akkor a templom, és ma már bizony hézagosan ülnek a vasárnapi szentmisén is a padokban a hívek. Ezek szerint itt nem így van.
3: Nem, mert vasárnaponként 5 szentmisénk van, a szombatesti vigília szentmisével együtt 6, és mind a 6 szentmisén tele vannak a padok. A körzete nem olyan nagy, régebben nagyobb volt, itt a Regnum plébánia templom létrejöttével, Zoborhegytéri. Ennek a plébániának a területéből adtak egy nagyobb részt annak, viszont a vonzás körzete tényleg nagy. Ide sokan járnak, mert végül is itt a gyóntatás megoldott, mi mindig gyóntatunk, állandóan ott vagyunk a gyóntatószéknél, illetve megpróbáljuk a szertartásokat is, és a liturgiát is úgy végezni a 70 ministránsunkkal, hogy az vonzó és Istennek tetsző legyen, és a híveknek is örömet szerezzen.
4: Apropó, a ministránsok, egy másik táblát is felfedeztem a templom homlokzatán, egy atyának állít emléket, aki az itteni minisztráns gárdát szervezte 1956-ig, ha jól emlékszem a tábla szövegére.
3: Igen, Szombathelyi László. Ez a minisztráns gárda, hát úgy 9 éves kortól sokan egészen 20 éves korukig minisztrálnak.
4: Csak fiúk, vagy most már lányok is?
3: Most már lányok is.
4: És gondolom, Szombathelyi atya idejében még csak fiúk voltak.
3: Akkor még csak fiúk voltak, természetesen, és ugye ez az atya mentette ki élete árán a vízből a fuldoklókat, és de ő már nem tudott kijönni élve. Nyári tábor történet volt, és tulajdonképpen odaadta az életét értük. Megmentette az ő életüket, és ő pedig oda veszett.
4: Tehát minisztránsokkal táborozott?
3: Nem, fiatalokkal, nem minisztránsokkal, fiatalokkal. És ezért állítottunk neki egy emléktáblát.
4: Rangos plébánosai voltak a templomnak, az egyik korábbi plébánosunk, a Felső Krisztinavárosban szolgáló Nagy Imre atya is ide került a Felső Krisztinából, és hát itt nagyon sokáig volt káflán, és mindig nagyon szép emlékeket osztott meg velünk a zuglói éveiről, vagy 16 éven át, nem tudom, meddig volt itt káplán, de Fundérusz atyát is érdemes megemlíteni. Kik voltak a nagy alakjai ennek a templomnak a múltjában, akik lelkipásztorként nyomot hagytak a hívek szívében?
3: Csepregi Ignác, Fundérusz Vilmos, Nagy Imre atya, én ezekre emlékszem, meg hát persze az alapító plébános, Barkóczi Sándor. Itt volt még káplán Baggi István egy ideig.
4: Igen, láttam a tábláját, és Szabó Imre is.
3: És Szabó Imre is, igen, tehát...
4: Aki apostoli kormányzó volt Esztergomban, Vincenti lefogása idején.
3: Pontosan. Tehát ezeket tudnánk említeni. Na most az összeset felsorolni hosszú lenne.
4: De nagyon sokan voltak itt káplánok. Szemináriumból kikerülő, tehetségesebb fiatal papok itt kezdték megtanulni a lelkipásztorkodást.
3: Így van, mint hogy most is így van.
4: Szembe ülünk a szentéllyel, amely dúsan van borítva freskóval vagy szekkóval Szent Antal élete.
3: Igen, így van. 59 és 63 között készültek ezek a freskók. Kontoli Béla festőművész készítette ezeket. Eléggé nagy falfelület. Valóban Szent Antal, Pádua Szent Antal életét mutatja be ilyen kis mozaikokként, amint mosogat a konyhán, vagy amint a Ágoston Rendiek ruháját fölcseréli a ferences ruhára, vagy amint harmadik Ince pápa előtt beszél, meg ezek a dolgok, ahol beteget gyógyít, ahol halaknak prédikál, ahol az egyik mafiózóval beszélget és megállítja, ahol a szegények osztja a kenyeret, a gazdagok pedig adják neki az értékeiket, ékszereiket, hogy ő azt kenyérré változtatja és segíti őket. Nagyjából ezeket lehet látni a freskókon.
0: A háború alatt épült a templom, de a tornyot nem tudták akkor megépíteni. Egy kis csonka tornyocskája volt a templomnak egészen 2014-ig. Akkor született meg az eredeti tervek szerinti torony, és benne új harangok is. Akkor Erdő Péter bíboros mutatta be a hálaadó szentmisét, és a harangok üzenetéről a következőket mondta.
5: Kérdezhetjük azt, hogy milyen szerepe van a mai világban egy templomtoronynak. Még azt is mondhatjuk, hogy ha körülnézünk Budapesten, hát vannak magasabb épületek is, mint egyik másik templomunknak a tornya. És mégis ezeknek a tornyoknak szimbolikus értéke van. Valóban fölfelé mutatnak, valóban fölemelik a tekintetünket, hogy elhelyezzük magunkat, embert, egyén, családot, közösséget, nemzetet, emberiséget a világmindenség összefüggésébe. És a világmindenség nem értelmetlen, véletlennek a játéka, hanem a Teremtő Isten ajándéka a számunkra. Ha erre emlékeztet a templomtorony, akkor megtelik a lelkünk bizakodással. Akkor valahányszor rátekintünk egy ilyen toronyra, újra és újra tudatosul bennünk, hogy van értelme az életünknek, van értelme annak, hogy itt a Földön igyekszünk és próbálunk egymás felé is szeretettel, emberséggel lenni, és hálát adni Istennek, akinek a létünket köszönhetjük.
0: a múlt szombati hálaadó szentmise könyörgéseiben a következőket fogalmazták meg.
6: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, az eddig ebben a templomban szolgált 8 plébános és 55 káplán atyáért, akik gondoskodtak arról, hogy a hívek mindig megkapják a lelki táplálékot, szent igét tanítását és a szentségeket hallgass meg, Urunk.
7: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, azokért a hitoktatókért, akik az elmúlt évtizedekben hirdették örömhíredet a hittanórákon és a többi közösségi összejövetelen. Add, hogy az általuk elvetett mag szárba szökkenjen, és a lélek gyümölcseit teremje gyermekeikben, unokáikban és dédunokáikban.
8: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, 1983 óta a plébániánkról származó 13 atyáért, akiket itt érintett meg hívó szavad, itt jártak itt tanórára és szentmisére, itt minisztráltak oltárodnál. Kísérd őket szent lelked erejével állomás helyeiken, hogy mindig gondoljanak az első szeretetre.
9: Fogadd el imádságainkat, Istenünk, plébániánk újabb 4 kispapjáért, akik különböző szemináriumokban készülnek a papságra. Értük felajánlott imádságaink által részesítsd őket a bölcsesség, az erősség és a jó tanács lelkében, hogy egyre bensőségesebb közelségbe kerüljenek veled.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A bosnyáktéri templom most 80 esztendős. Múlt szombaton mutatták be a hálaadó szentmisét, melyről összefoglalót hallhattak. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
10: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
11: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
10: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az imádság jelentőségéről és Páduai Szent Antal életéről beszélget. A 2026. március 10-i adásunk ismétlését hallják.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
13: Mindörökké, amen!
12: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Drága mennyei Atyám, köszönöm, hogy megőriztél engem az éjszaka során, és ma reggel a Te kegyelmedben ébredhettem. Kérlek, adj erőt és bölcsességet, hogy szembenézhessek ma minden kihívással. Legyen a Te békéd és áldásod körülöttem és családom körül, és töltsd meg életüket szeretettel és örömmel. Legyen a Te fényed vezetőnk, hogy az igazság a remény útján járhassunk. Kérlek, hogy mindazok, akik most itt hallanak minket, szintén érezzék meg a Te szeretetedet és erődet, és hittel teli napra induljanak a Te vezetéseddel és a Te kegyelmeddel. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai alkalommal szeretnénk arról beszélgetni, hogy hogyan tud megszólítani minket az Isten. De mielőtt még a beszélgetésünket elkezdjük, azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy azt mondják a rózsáról, hogy ő a virágok királynője. A lilion pedig a virágok királya. Szerintetek miért? Mit jelképezhet a lilion, és mit jelképez a rózsa? Mit gondoltok?
13: A lilion a tisztaságot jelképezi.
12: Így van, Miri. És a rózsa, Matyi?
14: A szeretetet jelképezi a rózsa.
12: Jó érzés tehát, ha egy barátunk felhív minket, és nagyon jól esik hallani a hangját. Nagyon szoktunk örülni, amikor elmondja, hogy mi történik vele, és nagyon furcsa azonban, ha csak ő beszélne. Először pedig hallgatnunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk, majd mi is mesélni kezdünk és válaszolunk. Így szoktak nagyon izgalmas párbeszédek kialakulni közöttünk. Nektek mennyire fontos ez, hogy megbeszéljetek egymással dolgokat, eseményeket, veletek történt fontos és kevésbé fontos szituációkat? Miért jó beszélgetni? Ti is így szoktatok, ahogy én mondom, hogy felhív a barátom, és akkor meghallgatom, én is beszélek hozzá valamit. Így zajlik ez manapság?
13: Igen, ma is így zajlik, de most már nem csak felhívjuk egymást, hanem át is hívjuk egymást, és úgy is szoktunk beszélgetni.
12: Ki a jó beszélgető partner számodra, Miri? Kivel jó beszélgetni?
13: Jó anyával, a tesómmal, meg a barátnőmmel.
12: Kivel nem tudsz beszélgetni? Mi az, ami kell ahhoz, hogy egy jót beszélgessünk valakivel? Matyi, mit gondolsz erről?
14: Az kell, hogy egy, például egy barát meghallgasson téged, türelmes legyen, és ott legyen veled.
15: És hogy egy hullám hosszú legyen veled.
12: Nagyon jó kiegészítés volt ez, Tiffany. Nagyon fontos az, hogy egy hullám hosszon legyünk, de mit is jelent az, hogy egy hullám hosszon vagyok valakivel, és tudok vele beszélgetni? Mi a közös bennünk?
13: Az érdeklődésünk, a beszélgetésünk, a szórakozásunk,
14: az örömforrásunk, stílusunk.
12: Így van, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Hát nézzük meg, hogy Isten hogyan szólítja meg az embert. A Szentlélek az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten nagyon szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk. Fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján, beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne. Olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Nagyon sokszor vígasztal az Isten minket, aztán még hogyan szokott még Isten velünk beszélni a Szentírás szavain keresztül.
13: Vagy tanácsot ad, vagy bátorít, vagy megerősít.
12: Hogyan tudunk mi válaszolni, Matyi, az Isten üzenetére?
14: Imával. Jó, ha naponta olvassuk a Szentírást, ilyenkor engedjük, hogy Isten megszólítson minket. Fontos, hogy próbáljunk válaszolni neki. Amikor az ember az Úrhoz beszél, az az imádság.
12: Így van, nagyon ügyesen megfogalmaztad, amikor mi beszélünk az Istenhez, az az imádság. Miért fontos az ima, Miri?
13: Mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Istennel és az ember között.
12: És a Szentírás micsoda, Tifi?
15: A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
12: Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat meg beszélgetni Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. Mi ennek a baráti beszélgetésnek Istennel, mi ennek a formája vagy módja?
13: A szóbeli ima egyik módja, ha megtanulunk egy szép szöveget, kötött ima. A legismertebb szóbeli imádságok a mi atyánk, erre Jézus tanított meg minket.
12: Aztán még milyen imádságokat ismerünk?
14: Az üdvözlégy, az angyali üdvözlet szavaiból született imádság.
15: És a hiszekágy a kereszténynek hitvallási, a hit megerősítése.
12: Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyek imakönyvekben szerepelnek. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden embere megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Na most, hogyha mi nem kötött imádságot imádkozunk, és azzal szólunk az Istenhez, akkor hogyan lehet még Istenhez beszélnünk, Miri?
13: Természetesen kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk.
12: Nagyon furcsa dolgokkal is lehet kísérletezni, például olyat is lehet csinálni, hogy el lehet kezdeni egy kötött imádságot, és aztán mondjuk a saját szavainkkal lehet befejezni. Aztán képzeljétek el, vannak olyan imádságok is, amelyekkel a testtartásoddal is imádkozol. Vagy éppen elmélkedsz bizonyos szavakon, amiket a Szentírásból olvastál. Most nézzük meg így szépen szisztematikus sorrendben, hogy milyen imaformák vannak még a szóbeli, illetve a kötetlen imaformák mellett. Az első ilyen, az az elmélkedés. Mit tudunk mondani, mi az elmélkedés? Miért van rá szükség?
14: Isten szava izgalmas, elgondolkodtató valóság. Olyankor időre van szükség ahhoz, hogy megértsük, mit üzen számunkra. Ennek módja az elmélkedés, meditáció.
12: Mit csinálunk ilyenkor, mikor meditálunk?
13: Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket, vágyainkat hívjuk segítségül.
12: Hogyan végezzük el az elmélkedést? Figyeljetek, mert erre is megvan a módszer.
15: Figyelmesen elolvassuk a szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen.
12: Eltöprengünk azokon a szavakon, amiket olvasunk, megvizsgáljuk a szívünkben, hogy mi az, ami megérintett minket, és mit tudunk kiolvasni ezekből a szavakból. Mit gondoltok egy jó elmélkedéshez, mihez van szükség? Lehet az például az osztályteremben, a nagy zsivajban elvégezni, mondjuk? Mit gondoltok erről?
14: Az elmélkedés nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség. Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi. Először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
12: Így van. Hát most megpróbálunk egy különleges imádságot itt a hallgatók előtt, mégpedig azt fogjuk csinálni, ahogyan Ferenc pápa az 5 új imáját tanította nekünk. Ehhez képzeljétek el, szükségünk van az 5 újunkra. Az első a hüvelykújjunk. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb, ezért imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád. Kik azok, akikért imádkoznunk kell a hüvelykújjunk imájaként?
13: A családunkért és a barátainkért.
12: A mutató újunk emlékeztessen az útmutatókra, ezért kik számodra azok az útmutató emberek, akikért imádkoznod kell?
14: A tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
12: A középső ujjad a legmagasabb. Imádkozz a vezetőinkért. Kikre gondolunk ilyenkor?
15: Az ország vezetőjéért, a gazdasági, kulturális élet többi irányítójáért.
12: A gyűrűs ujj a leggyengébb ujjunk. A leggyengébbekre emlékeztet minket. Kik azok, akikre ilyenkor gondolunk és fohászkodunk?
13: A betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre.
12: És végül marad a kis ujjunk, a legkisebb, az összes ujj közül. Kire gondolunk ilyenkor?
14: Magadért, saját szükségleteidért.
12: Így igaz. Most végigmentünk az 5 új imáján. Mutatott-e számotokra újat, ugyanúgy, ahogy itt az elmélkedésnél beszéltük? Mutatott-e már ezen túl mást az 5 újad azon kívül, hogy megtekinted?
13: Igen, más értelmet nyert.

0: Nézzük a szemlélődést. A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni ezt a történetet, mintha egy filmet néznénk. Így felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre sem vettünk. A Szentlélek segítségével meglátjuk, mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Miri?
1: A szemlélődés olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani. De megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szentképet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyul választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
0: Élt egyszer egy Fernando nevű férfi, aki 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. A szülei hite nagyon nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, azért, hogy Istennek szentelje az életét. Nézzük meg, hogy mi történik utána Fernandóval, Matyi.
2: Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jó élet és a hatalmi játszmák kiábrándították Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valósággá vált bennük. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
0: Hogyan változott meg Fernando, Miri?
1: Fernando sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
2: Antal nagyon sokat imádkozott, a szentírás szavaival elmélkedett. Állandó mély személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke által átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon.
0: Mi történt ekkor vele?
1: Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, milyen magával ragadóan beszél. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása. Járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak és a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságairól.
0: Tiffany, Antal, ahogy Miri olvasta, nagyon sokat utazott, és Padova, magyarosan Pádua lett az otthona. Hogyan fogadták Antalt a helyiek?
3: A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdaddal. A Padova közelébe Arcélában halt meg 1231-ben.
0: Így van, és Szent Antal példája mutatja meg nekünk azt, hogy az imádság teljesen átformálta az ő életét, és nagyon közel került Jézushoz, olyannyira, hogy végül a karjába vette őt. Nagyon sokszor az emberek minden mással foglalkoznak, csak imádkozni nem imádkoznak. Annyira fel van gyorsulva a világ, hogy óhatatlanul is azt mondjuk, hogy nincs rá időnk, meg nagyon sok dolgunk van, meg nagyon sok helyen kell megfelelni, meg nagyon sok helyre kell menni, és az emberek minden mással foglalkoznak, csak az imádsággal nem. És azért szerettem volna itt a nagy bődben arról beszélni, hogy mennyire fontos is az, hogy az Istenhez szóljunk mi, és hogy hagyjuk, hogy az Isten is szóljon hozzánk, hogy a keresztény életünk ne sivárodjon el, ne alacsonyodjon le egyszerű magatartás formákká, amikor itt az iskolában is ilyen kötelező imádságok formájában, reggeli ima, tanítás előtti ima, tanítás utáni ima, étkezés előtti meg utáni, hogy ne csak erről szóljon a mi ima életünk, hanem ébredjünk rá arra, hogy nagyon fontos az, hogy Istenhez szóljunk minden nap. Ne nyugodjon le úgy nap, hogy nem beszélem meg Istennel a dolgaimat, hogy nem állok meg egy pillanatra és gondolkodok el rajta, hogy vajon ma Isten hol volt jelen az én életembe, mit akart nekem ma üzenni. Ne menjünk el úgy egymás mellett sem, hogy nem vesszük észre, hogy mekkora ajándékok vagyunk egymás számára, hogy milyen jó, hogy ismerhetjük egymást is, hogy az Isten így egymáshoz vezetett minket, és hogy ne felejtsünk kérni, hálát adni, és szemlélni az Istennek a csodálatos jelenlétét az életünkbe. Befejezésül szeretném még egyszer felhívni a figyelmét a hallgatóknak és nektek is arra, és ismételjük át, hogy mi az imádságnak az 5 útja. Az első az az áldás. Mi a második?
1: A kérés.
0: Harmadik.
2: Hálaadás.
0: Negyedik.
2: Közbenjárás.
0: Az 5. pedig, Miri.
1: A dicséret.
0: Tehát áldással legyünk, imádással Isten iránt, kérjük az Istent, adjunk hálát az Istennek, mondjunk másokért imádságokat, vagyis kérjük az Isten közbejárását, és végül dicsérjük és magasztaljuk az Istent az ő irántunk való jóságáért. Szeretnélek benneteket arra hívni, hogy imádkozzunk minden nap, és hogy mindig figyeljünk arra, hogy Isten hogyan szól hozzánk. Vasárnap pedig, hogyha mentek templomba, és meglátjátok Szent Antal szobrát, akkor kérlek benneteket, hogy úgy, ahogy ő imádkozott, ti is imádkozzatok egy fohászt az ő közbenjárásáért. Így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. március 10-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot 149 igen szavazattal, nem voks nélkül és 35 tartózkodás mellett fogadták el. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza képviselői támogatták a jogszabályt, a KDNP-sek egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvény célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Tárorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Tárorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni az 56-os legfontosabb emlékpontot. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Kronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében

0: vezetője. A tárca a túlárazás miatt az ügyben feljelentést tett, tudott a Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A külügyminiszter feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, az követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. Orbán Anita a Facebook oldalán azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adó emeléséből származó bevételt, közölték a kormány.hu oldalon. Azt írták, naponta több mint 50 ember hal meg valamilyen dohányzással összefüggő betegség miatt, ez egy évben 20-25 ezer életet jelent. Hangsúlyozták, a dohányzás egészségügyet terhelő költsége megközelítőleg duplája annak az összegnek, mint amennyi a dohánytermékek jövedéki adójából befolyik, ez indokolja az emelést. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei éjjel megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, hogy a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón behatolása miatt légi riadó szirénái szólaltak meg a fővárosban, Vilniusban és annak környékén a reggeli órákban. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztője Túri Sarolta nevében is. Berecz Renátát hallják. 1096-ban indult meg az első

0: keresztes hadjárat, amelynek célja Jeruzsálem és a Szentföld visszafoglalása volt. A hadjárat Európa számos vidékét megmozgatta, lovagok, fegyveresek és zarándokok tízezrei keltek útra kelet felé. A keresztes seregek egyik legjelentősebb csoportját Bujjon Gottfried vezette, aki 1096. szeptemberében érkezett a Magyar Királyság határához. Kálmán király és a keresztes vezér megállapodása lehetővé tette, hogy a sereg rendezett körülmények között vonuljon át az országon, Konstantinápoly, majd a Szentföld felé. Az első keresztes hadjárat néhány évvel később, 1099-ben Jeruzsálem elfoglalásával érte el a tetőpontját, és hosszú időre meghatározta Európa és a Közel-Kelet kapcsolatainak történetét. A következőkben dr. Makai János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai tanára Európa és a keresztes hadjáratok című előadásából hallanak részletet.
1: Én magam középkoros vagyok, és úgy gondoltam, hogy talán nem baj, hogyha a középkori Európa nagy hadivállalkozásaival megismerkedünk. Kétség kívül vannak csúsztatói és buktatói ennek a témának. A mostani európai és közel-keleti helyzetben azért nem veszélytelen arról beszélni, hogy Európa hogyan viszonyult a Földközi-tenger keleti partvidékéhez, déli partvidékéhez részben a 11-13. Században, de azt gondolom, hogy nekem nincs itt politikai feladatom, én történeti áttekintést vállaltam. Néha persze az aktualizálás elől nem tud kitérni az ember, mert hát a történelem az élet tanítómestere, de azért ez históriai megközelítés lesz. A keresztes hadjáratok kapcsán azonban a fogalommal kezdeném, azokat a hadivállalkozásokat szoktuk keresztes hadjáratoknak nevezni, amelyeket az európaiak a földközi tenger, legfőképpen keleti partvidékének a megszerzésért vezettek a 11-13. Században. Tehát ez az érett középkornak az időszaka, a mi szakaszolásunk szerint. Természetesen, mint ahogy a történelemtudományban, semmi sem egyszerű, ez sem egyszerű, hiszen ez csak egy szűkebb megközelítés, hogyha a bővebb megközelítést alkalmaznám, akkor itt tetszenének ülni napestig egészen biztosan, hiszen vannak jócskán még középkori keresztes hadjáratok, mehetnénk Közép-Európába, mehetnénk a Baltikumba, mehetnénk a mai Spanyolország területére értelemszerűen, megnézhetnénk az oszmán törökök ellen hirdetett keresztes hadjáratokat, itt ismét lenne magyar vonatkozás, és ha nagyon akarnánk, akkor egészen 1588-ig elmennénk, hiszen a nagy armada felvonulása volt az utolsó keresztes hadjárat, tehát én most csak a szűkebb értelemben vett európai keresztes hadjáratokkal foglalkoznék, a többire nyilván nincs idő. Indítékok, okok, ahogy tetszik. A szakirodalom eléggé részletesen foglalkozik ezekkel, én nyilván nem fogom megtenni részben azért, hogy ne untassam önöket, részben pedig azért, mert azért lesz itt jócskán érdekesség. Az első az úgy gondolom egyházpolitikai ok. 1054 óta két nagy részből állt a keresztény egyház, mondhatnám, hogy két nagy keresztény egyház létezett, a római katolikus és az ortodox, és ez a helyzet a pápákat 1054 után arra sarkalta, hogy egyesítsék a kettőt, hogy szüntessék meg az egyház szakadást. Jól lehet, annak nem elsősorban egyházi okai voltak, egyházi okai is voltak természetesen, de a keresztes hadjáratok jól jöhettek volna, jó eszközt jelentettek volna a két egyház egyesítésére. Hát erre érdemben a mai napig nem került sor, és nem nagyon látok esélyt rá a továbbiakban sem. Voltak vallásos indítékok, én azt hiszem, hogy ezeket azért nem lehet kizárni. Tessék arra gondolni, hogy a középkor az a vallásosság időszaka. Természetesen nem volt mindenki őszintén vallásos, de a középkori embernek a világ szemléletét elsősorban az egyház, a vallás határozta meg, és sokan őszintén úgy gondolták, vagy valamiért rákényszerültek, hiszen akik a Canterbury érseket meggyilkolták, azoknak is el kellett menni a keletre. Na, ők nem vallásos érzülettől hajtva zarándokoltak el oda, fegyveresen ráadásul. Sokan viszont fegyvertelenül mentek, még az első keresztes hadjáratot megelőzően, és úgy gondolták, hogy megteszik ezt a hosszú utat Európából. Ez egy túlélő túra volt a szónak mindenféle értelmében, és a fő cél a Szent Sírtemplom meglátogatása, Jézus Krisztus sírjának a felkeresése. Na, erről lehetne, azt gondolom, alaposan beszélni, hogy mennyire hihető vagy nem hihető, mennyire bizonyítható történeti eszközökkel, hogy valóban azt a barlangot, pontosabban két barlangot látogatták meg, amely Jézus Krisztus sírja volt, avagy nem, de itt a hitről van szó, arról, hogy hittek a középkori emberek abban, hogy ők fölkeresik Jézus Krisztus sírját, és ez nagyon nehéz volt az első keresztes hadjárat előtt, ugyanis az iszlám hitőek ellenőrizték a Szentföldet, a szent helyeket is, és úgy gondolták az európai emberek, hogy sokkal könnyebb lesz eljutni majd a szent helyekhez, hogyha katonai eszközökkel biztosítják, hát a lovagok elsősorban, az európai lovagok mindezt. Azon kívül társadalmi oka is voltak. A keresztes hadjáratoknak a marxista irodalom nagyon szerette hangsúlyozni ezeket. Én nem vetném el, ma sem. Tehát a társadalmi tényezőket azért nem lehet kiiktatni. Azok nélkül egy kicsit fél lábas marad a történelem. Hogy mennyire kell hangsúlyozni, vagy nem, az egy más kérdés, de gyakorta lehet olvasni különböző irodalmakban, hogy bizony az arisztokrácia egy része is válságban volt Nyugat-Európában, a lovagság egy része is válságban volt, nem is beszélve a termelőkről, jobbágyokról, városi szegénységről, és hát ők adták azért a tömeg erejét a hadjáratoknak. Ha arra gondolunk, hogy a legismertebb arisztokrata, a uralkodónak talán nem ismerném őt nevezni, alsó Lotaringia hercege is a saját kategóriájában olyan volt, mint a templom egere, akkor mégiscsak arra kell gondolnunk, hogy ezek az emberek a meglehetősen szerény anyagi helyzetüket, presztízsük az volt, de anyagilag ezt nehéz volt alátámasztani, vagy nem is lehetett, ezt a gyenge anyagi helyzetet szerették volna valamiféle keleti kárpótlással megoldani. Ott szerettek volna maguknak birtokokat szerezni. Aztán, ha tovább megyünk, akkor gondolatunk arra, hogy a lovagok jó része szegény ember volt a korabeli Európában, az érett középkor Európájában, hiszen a hűbérbirtokot a legidősebb fiú örökölte, és ha olyan szerencsétlen volt egy család, hogy sokan életben maradtak a fiúk közül, akkor ezek a fiúk lovat kaptak, fegyvert kaptak, és lehetőséget kaptak, hogy valamit összeraboljanak valami maguknak, hogy valamiféle lovagi tornákon szerezzenek elismerést, de bizony ők nagyon izgága rétegét jelentették a 11. századi társadalomnak, és ők jelentették a hajtó erejét a keresztes hadjáratoknak. A fegyverviseléshez, fegyverforgatáshoz viszont értettek, következésképpen igen veszélyesek voltak az iszlám világ számára. Ami a szegénységet illeti, gyakorta lehet olvasni arról, hogy 7 szűk esztendő jellemezte az első keresztes hadjárat előtti időszakot. Volt itt minden. Marhavész, volt itt pestis járvány, meglehetősen rossz időjárású esztendők, és ha rossz volt az időjárás, akkor a középkori válság szinte garantált volt. Ha évekig rossz volt az időjárás, akkor az apokalipszis egyik lovasa, az éhínség bizony meg is jelent azonnal. Ezen kívül pedig a szolgáltatásokat sem tudták egyformán teljesíteni a szegényebb és a gazdagabb jobbágyok, a fejlettebb nyugat-európai területeken sem, és akkor még nem beszéltem a városi szegénységtől. Egyébként, ha a falusi szegénységnek rossz volt, akkor a városi szegénységnek is, hiszen azért összefüggött a falu és a város. Már a városiasodás elején járunk, a 11. században is, és bizony megtaláljuk a falusi szegénységet és a városit is azok között, akik elindultak 1096-ban a keresztes hadjáratok első esztendejében. Végezetül egy gazdasági okot hadd említsek, az itáliaiak, elsősorban az itáliai kereskedők nem érezték elég intenzívnek a kelettel folytatott kereskedelmet, az nem is volt elég intenzív, mondjuk meg őszintén, ahhoz képest, hogy milyen lehetőségek voltak, és bizony ott álltak a háttérben a velenceiek, a genovaiak, a pízaiak, és mások is, de általában őket szoktuk kiemelni, és ők nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy hatalmas haszonnal járhat számukra a keresztes hadjáratoknak a sorozata, vagy akár egyetlen keresztes hadjárat is, és még csak vázlatosan beszéltem az okokról. Ami a kronológiát, az időrendet illeti, 8 keresztes hadjáratot szoktunk megkülönböztetni, 2 emeltem ki, az elsőt és a harmadikat. Értelemszerűen ezekről fogok a legtöbbet beszélni. Van egy olyan útvonal, amelyet igen gyakran használnak. Az első, a második, a harmadik keresztes hadjárat idején azért mindenféleképpen Nyugat-Európából indulnak a keresztesek. A Duna vonalán haladnak tovább, átkelnek Magyarországon, áthaladnak Magyarországon. Az út folytatása az a Balkán, érintik Konstantinápolyt, általában Kis-Ázsiát, ha ugyan már ott szét nem verik a keresztesek csapatait, és úgy jutnak el a Szentföldre, hát hogyha szigorúan veszem, akkor a Szentföld azért ez a déli terület itt Jeruzsálemnek a tágabb körzete, de néha kitágítva is szokták ezt említeni. Ez tehát a szárazföldi útvonal, a fegyvertelen zarándokoknak az útvonala, de 1095-ben az akkori pápa fegyveres zarándoklatot hirdetett a korábbiaktól eltérően, és a zarándokok útvonalát vették ezek a fegyveres zarándokok, a keresztesek is igénybe. Ezen túl azonban hajóval is közelítették meg a keresztes hadjáratok idején a Szentföldet. Az Adriai tengerről is indultak, francia, itáliai kikötőkből is indultak keresztesek. Nem tudom, melyik útvonal volt a veszélyesebb vagy veszélytelenebb. A szárazföldön utak kimondottan nem is igazán voltak. Inkább olyan helyek, amelyeket gyakran használtak közlekedésre. A középkor nem a szárazföldi utaknak az időszaka. Ami volt a római korban, jó részt az is elpusztult, imittam ott láthatunk darabokat a római útrendszerből, de hát a középkorban nem telik. Ilyesmire is nem is foglalkoznak útépítéssel. A tengeren szintén sok a veszély, mert azt ugye nem kell mondanom, hogy a szárazföldön is kirabolhatják, meggyilkolhatják az ember, belefulladhat valamilyen folyóba, ismeri, nem ismeri az útvonalat. A tengeren pedig viharba kerülnek, kalózok támadják meg az egyes flottákat, esetenként hajókat is, tehát ez mindenféleképpen nehéz dolog, de általában azért csak eljutnak a Szentföldre. Ami az első keresztes hadjáratot illeti, az sajnos 2. 2 külön hadjárat tesz ki egy bizonyos hadjáratot, mert 1096-ban elindulnak először a szegény keresztesek, majd pedig elindulnak a tőlük gazdagabb, nem biztos, hogy nagyon gazdag, de tőlük gazdagabb keresztesek. Rajna folyó vonalától indulnak. Nagyon nehéz beszélni erről a kezdetről már. Tudnék, úgy kezdődik az első keresztes hadjárat, hogy a nyugat-európai szegények, azok a híres rajnamenti városokban, Mainzban, Wormsban, Speyerben megtámadják az ottani zsidóságot, és bizony pogromokra kerül sor. Így kezdődik. Ez a nyitánya az első keresztes hadjáratnak, és akkor jönnek a szokásos jelszavak, hogy hát most mi elindulunk, harcolunk a hitetlenek, az iszlám hívők ellen, és akkor a zsidók békességben élnek, miközben ők gyilkolták meg Jézus Krisztust. Hát ez persze többnyire nem más, mint annak az indoka, hogy el lehessen venni az ottaniak vagyonát, mert hát itt azért valószínűleg ezreket gyilkoltak meg, és vették el a vagyonukat azok, akik emberi számítások szerint az út felét sem tudták volna egyébként megtenni, hiszen olyan szegények voltak, akik elindultak, fegyverük sem igen volt, sokszor inkább eszközeik, amelyeket valahogy átalakítottak, de pénzük sem nagyon volt arra semmiképpen, hogy eljussanak a Szentföldre. Így talán valamelyest pótolhattak bizonyos anyagi javakat, de ez bizony rögtön egy fekete folt az első keresztes hadjárat idején, és azt kell, hogy mondjam, a szegényeknek az egész keresztes hadjárata egy nagy fekete folt. Még Németországban nincsenek nagyobb atrocitások, legalábbis én nem találkoztam ezzel, de Magyarország területén azt hiszem ez jól ismert tény. Könyves Kálmán királyunknak meggyűlt a baja a keresztesekkel, többször is fegyveresekkel szállt szembe a szegényekkel, akik fosztogatták a magyar lakosságot, mert különben éhen haltak volna. Végül az történt, hogy a déli határokról egyszerűen kinyomta Könyves Kálmán a kereszteseket a Balkánra, ahol folytatódtak az összecsapások a keresztény lakossággal, hiszen valahogy az élelmet meg kellett szerezni. Ez a társaság megérkezett Konstantinápoly előterébe. Tessék elképzelni azt az ijegységet, amelyet első Alexiosz bizánci császárnak okoztak. Ő kért korábban segítséget, fegyveres segítséget, valószínűleg nagyon megbánta. Ugyanis ő nem ilyen segítségre számított, ő úgy gondolta, hogy majd norman fegyveres osztagokat küld korlátolt számban a pápa, hiszen a dél-itáliai normannok a pápák hűbéresei voltak a 11. század végén, és ők talán segítenek a bizánci császárnak a szeldzsuk törökökkel szemben, akik Kis-Ázsia nagy részét akkor ellenőrizték. Erre nagyon nagy létszámú had érkezett meg, és a hírük is megérkezett arról, hogy ezek a keresztesek hogyan viselkedtek már az út folyamán. Alexiosz császárnak egy lehetősége volt, hajóra rakatta, áthajózta őket Kis-Ázsiába, hadd harcoljanak a szeldzsuk törökökkel, na ebből nem sok lett. A szeldzsuk törökök fölmorzsolták, felszámolták, megsemmisítették ezeket az egységeket. Tehát ez a fele, ez nem volt sikeres az első keresztes hadjáratnak. A szeldzsuk törökök nem sokkal korábban egy 100 000 fős bizánci hadsereget semmisítettek meg. Ha erre képesek voltak, akkor ugyan mire ment volna a szegény keresztesek jóval kisebb hada, katonai tapasztalat utánpótlás nélkül. Ez azt gondolom, hogy több szót nem is érdemel. Ami a lovagokat illeti, ők több útvonalon keresztül érték el Konstantinápoly előterét. A legjelentősebb az a had volt, amelyet Bouillon Gottfried vezetett. Bouillon Gottfried egy francia keresztnevű, német vezetéknevű, ennek megfelelően lotaringiai herceg, akiről azt lehet mindenütt olvasni, hogy nagyon bátor, nagyon becsületes volt, de amikor az észbeli képességeket osztogatták, valószínűleg nagyon hátul állt a sorban. Nem is lett túl nagy jelentősége azon túl, hogy részt vett, sikeresen harcolt Jeruzsálem ostrománál, és egy évig a jeruzsálemi királyság élén állt, olyan szerény volt, hogy ő még a királyi címet sem vette föl, de őt ismerték el. Első számú vezetőnek voltak itt mások is, tőle gazdagabbak is, hiszen ő úgy indult el, hogy az egész vagyonát eladta Lotaringiában, és akkor el tudott menni az első keresztes a hadjáratra. A toulouse-i gróf például, lásd Dél-Franciaország, ő gazdag ember volt, de mintha inkább kivételt jelentett volna ebben az előkelő társaságban. A lovagok, mert hiszen az arisztokraták itt lovagokat vezettek, fegyelmezettebbek voltak, mondjuk meg, talán az anyagi forrásaik is valamelyest jobbnak bizonyultak, elégségesebbnek, mint a szegények anyagi forrásai. Magyarországon békességben keresztül vonulhattak, úgyhogy Könyves Kálmán megegyezett velük. Különben nem biztos, hogy keresztül tudtak volna vonulni, vagy legalábbis itt kemény összecsapásokra kellett volna számítaniuk. Következett a Balkán, és következett Konstantinápoly. A riadalom ugyanaz volt a bizánci császár részéről, hiszen most nem egy szedett-vedett had érkezett meg, hanem több irányból is nagyon komoly katonák jöttek, akik veszélyt jelentettek a városra, és mindarra, ami megmaradt még Bizáncból ekkor. Végülis alkudozások kezdődtek, elég rossz ízű alkudozásról van szó a bizánci császár és a keresztesek vezetői között, majd őket is áthajózták Kis-Ázsiába, és aztán jött a meglepetés, ha ez ugyan meglepetésnek számít, két ütközetben Kis-Ázsia nyugati részén ők le tudták győzni a szeldzsuk törököket. Márványtenger közelében és itt Doruleonnál is győzelmet arattak a keresztesek, nagyon óvatlanok voltak a szeldzsuk törökök velük kapcsolatban, úgy látszik nem ismerték egészen jól a nehéz lovas harcmodort, a lovagi harcmodort, az nem volt túl fegyelmezett. A lovagi harcmodor az mindig a fegyelmezetlenségnek a harcmodora. Lovagokat nagyon nehéz egy csatában irányítani. Sokszor a lovagok küzdelme az áttekinthetetlen, nagyon hangos, ki tud figyelni közben az ilyen-olyan jelekre, de ha valahol egyszer megvárják, hogy felfejlődjenek a páncélos lovagok, akkor velük szemben a könnyű lovasság mit sem tud tenni. Ez történt 1097-ben is, különösen a második csata volt katasztrofális, egyszerűen lesöpörték a könnyű lovas szeldzsukokat, tehát őket nem lehetett nyugtalanítani, innen-onnan lehetett nyilazgatni rájuk, meg-megtámadni egyes részeit a lovagok hadseregének, ezzel semmire nem mentek. A szultán, a szeldzsuk török szultán belátta, hogy nem érdemes újat húzni a továbbiakban a lovagokkal, és visszahúzódott Kis-Ázsiának a távolabbi részeire, a lovagok pedig ezek után eljutottak a Szentföldre, és hát a Szentföld felé menet, egymás után foglalták el a területeket. Jeruzsálem elfoglalása jelenti a végét tulajdonképpen az első keresztes hadjáratnak, és itt akkor ismét van egy nagy fekete foltunk, így kezdtük, és így végezzük az első keresztes hadjáratot, 1099 Jeruzsálem elfoglalása. Keresztények gyakorlatilag nem igazán vannak Jeruzsálemben. Aki görög ortodox volt, az elmenekült, félt a latinoktól, frankoktól, ahogy ők mondták. Voltak úgynevezett eretnekek, monofiziták, itt olyan kérdéseken vitáztak, amelyeket nem is nagyon értünk, hogy ma már, hogy hogyan lehet ilyen kérdéseken komolyan vitázni és hajba kapni. A monofiziták ugye azt állították, hogy Krisztus nem volt emberi lény, ő csak istenség volt, és ezért aztán üldözték őket a bizánciak, akik korábban ezt a területet uralták, csak hogy ugye a bizánciaktól megszerezték a szeldzsuk törökök, ebben az időben pedig éppen az egyiptomiak, tehát az iszlám hitőek egymással is harcoltak, de elmenekültek. Jeruzsálem irányítói pedig azokat, akik római katolikusok voltak, egyszerűen eltávolították a városból, nehogy segítsék a kereszteseket, tehát kik maradtak? A zsidóvallásúak maradtak, és az iszlám hitűek. Maradtak körülbelül 30 ezren, viszonylag jól megerősített falai voltak Konstantinápolynak, azzal kísérleteztek a lovagok, mert hát azért az ő képzettségük nem a vár ostromhoz volt megfelelő elsősorban, hogy ostromtornyokat készítettek fából, igyekeztek közel tolni a falakhoz, és átugrálni. Most ezeket néha sikerült fölgyújtani, néha sikerült lenyilazni azokat, akik itt bújtak meg, de az egyik, amelyben Bujon Gottfriednak, alsó Lotaringia hercegének a katonái voltak, az egyik mégis közel került, és onnan át tudtak ugrálni Jeruzsálem falára, a keresztesek, és nyomukban egyre többen jöttek be. Hát egy idő után ki lehet már nyitni a kapukat, akkor pedig az egész keresztény sereg beözönlik Jeruzsálembe.
0: Dr. Makai János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének főiskolai tanára előadásából hallottak részletet. Az Európa és a keresztes hadjáratok című előadás az első keresztes hadjárat eseményein keresztül mutatta meg, miként kapcsolódott össze a középkori Európa politikai, vallási és katonai világa. Az 1096-ban megindult hadjárat nem csak a Szentföld történetében jelentett fordulópontot, hanem hosszú évszázadokra hatással volt Kelet és Nyugat kapcsolatára, valamint Európa történeti fejlődésére is.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy az U17-es Kántor Benedek aranyérmet nyert az öttusázók litvániai korosztályos világbajnokságán. A miskolci swimming pentatlon tehetsége az egész döntő alatt stabil teljesítményt nyújtott, vívásban kiemelkedően szerepelt, és a záró kombinált számot a második helyről kezdve ért célba végül elsőként a két egyiptomi vetélytárs előtt. Mai műsorunk vendége Kántor Benedek lesz. Szó lesz a világbajnokságról, öttusáról, kihívásokról, lemondásról, verseny előtti lámpalázról is. Adásunk végén pedig mozi ajánlóval várunk titeket a készülékek elé, tartsatok velünk, érdemes!

0: Kántor Benedek, U17-es világbajnokat köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, és sok szeretettel gratulálok.
1: Én is adatok mindenkit.
0: Mesélj a versenyről. Kemény volt?
1: Igen, kifejezetten kemény verseny volt. Nagyon sokan voltunk, ezért volt egy elődöntés, egy döntő is. És rengetegen voltunk, és nagyon sok jó versenyző volt ott a verseny.
0: Melyik volt a legnehezebb része?
1: Szerintem a lézerem volt a legnehezebb része, mivel volt a első részletem, nagyon nagy hibázások voltak benne. Úgyhogy ott sok másodpercet elveszítettem, és ezért nagyon sokat kellett futnom, és nagyon gyorsan kellett futnom emiatt. Úgyhogy én azt mondanám a legnehezebb résznek, hogy ott sok versenyző abban is nagyon tehetséges volt, és az a legkeményebb számuk, úgyhogy ott azt mondanám a versenynek a legkeményebb része.
0: Számítottál arra? Voltál itt tavasszal valamikor, és akkor volt éppen a felkészülési időszak. Számítottál rá, hogy első leszel?
1: Őszintén már mondom, nem ezzel foglalkoztam a verseny alatt, hanem próbáltam csak magamra figyelni, és minden más kizárni. A vívás után sem nagyon néztem az eredményeket, csak azt akartam tudni, hogy hanyadik helyen állok, és hogy mennyi a lemaradásom. És egész verseny alatt nem néztem az eredményeket, úgyhogy pillanatnyilag így nagyjából tudtam, hogy hol állok, de az, hogy az a gondolat, hogy ebből még akár győzelem is lehet, az a futás közben volt a utolsó előtti körben, amikor ott elő voltam, és még ugye ott volt a egyiptomi ellenfelem, és vele együtt futottunk, és akkor ott gondolkodtam ezen futás közben valamennyire.
0: Tehát valamennyire meglepetés volt, akkor neked is egészen az utolsó körig vagy.
1: Igen, igen, meglepetés volt.
0: Hogy fogadta a környezeted?
1: Nagyon sok, ugye egyből, amikor versenynek vége volt, a edzők, a családom, meg a versenytársaim gratuláltak nekem. Ugye külföldiek is, akikkel versenyeztük, is mind gratuláltak nekem. Utána itthon az a jövő a családtagjaim is, az nagyon sok tanárom, meg az emberek, akiket ismerek, mind gratuláltak nekem, és mondták, hogy nézték is, meg szurkoltak is nekem. Úgyhogy pozitív élményeket tudtak nekem átadni, pozitív visszajelzéseket kaptam a verseny után, úgyhogy ez mindenféleképpen jól esett.
0: Elárulhatjuk hallgatóinak, hogy a jezsuitába jársz, ugye elindult az iskola is szeptemberben neked is, és gondolom ugyanolyan elvárásokkal, mint a többieknek.
1: Igen, igen, a Fény Gyula jezsuita gimnáziumba járok. Most tizedikes tanuló vagyok, és igen, most elindult a suli, még egy kicsit ugye könnyebb, de az idő múlásával egyre nehezebb lesz, úgyhogy hát ugye most még ugye új tárgyat nem nagyon, nem nincsen új tárgy, amit most ebbe az évbe kezdtünk el. Az utolsó évben van nekünk az utolsó év, amikor a természettudományi tantárgyakat így kötelezőnek tanulnunk kell, és utána a jövőre pedig választhatunk fakultációt, hogy merre megyünk tovább. Most matematika fakultáción vagyok jelenleg, mert tavaly is választanunk kellett egyet, de jövőre újra választom, de szerintem nem fogok új tantárgyat felvenni, maximum csak a földrajzot, hogyha a jövőben majd az érettségihez kell lenni fog, de maradok ezen a matematika irányában.
0: Egyetemet tudod már, hogy hová fogsz felvételizni?
1: Azt mondom, hogy pontosan hova, azt nem tudom, de valószínűleg külföldre szeretnék menni, ott is Angliába, vagy Amerikába, de inkább Angliába szeretnék menni.
0: A sporteredmények ebben segíteni fognak, gondolom.
1: Szerintem igen, mert ugye ezek külön pontot is jelentenek itt az eredményeim. Ez a felvételi alapján kicsit könnyebbség lesz, és Angliában nagyon jó az öttusa utánképzés, és szerintem ott meg is fogom találni magamat. Mind ugye a tanulásilag, mind az öttusába, hogyha még úgy majd folytatom, és szeretném folytatni. Úgyhogy ott szerintem az egy nagyon jó környezet lenne, hogy a tovább tanulásra és a sportnak is.
0: Volt időre kicsit megpihenni az a világbajnokság után, vagy az edzések azért majdnem, hogy folyamatosak?
1: Igen, volt egy egész hónapom augusztusban, mert ugye ott már elengedték az edzéseket, és pihenőt kaptunk. Tanulni sem kellett semmit, és ugye edzésre se jártunk, úgyhogy ott pihenésekben voltunk. Már mehetünk nyaralni több helyre is. Voltunk Tenerifén is, meg Angliába is, úgyhogy kipihenten tudtam visszatérni az edzésekre és az iskolára is.
0: Mi a következő nagy cél? Az olimpia?
1: Majd később, igen, az olimpia. Nem, szerintem a legközelebbi olimpia, ami részletek van, ez a 2032-es lesz majd, mert a 28-esre még fiatal vagyok ahhoz, hogy tudjam magamnak kvalifikálni. De hogyha jövő évet nézzük, akkor szeretnék kerettag lenni, és ugyanúgy az Európa és Világbajnokságokon nagyon szép eredményeket elcsípni.
0: Tehát folytatódik ugyanolyan keményen az edzés, mint ezelőtt, és a különböző versenyeken is megméretteted magad.
1: Igen, ugyanúgy folytatjuk, és nem tudom, hogy tudok majd nagyobb korosztályba is indulni, mert volt arról szó, hogy néha el fogunk indulni gyakorlásképpen, de igen, igen, az lesz a legfőbb fókusz a saját korosztályban lesz majd, hogy elsősorban válogatott legyek, és utána pedig ugye a világverseny majd tudjunk nagyot alkotni.
0: Mi a következő verseny, amire készülsz?
1: Most októberben lesz majd egy olimpiai reménységek verseny, ez egy ötösa verseny lesz, Spalába fogják rendezni, ott tavaly is voltunk már, úgyhogy valószínűleg idén is el fogunk oda menni, illetve utána 2-3 napra rá lesz majd a Laser Run, Biathlon, Triathlon világbajnokság Madeirába, oda is ki fogunk menni, egyénibe Laser Runba fogok indulni, meg Triathlonba, és Laser Run váltóba fogok még indulni.
0: Melyik a legerősebb része az ötösának neked, az a Laser Run?
1: Most itt a világbajnokságon Lézeret mondanám, meg a vívást, mert abban is ott elő voltam. Ezt a kettőt mondanám most, itt a világbajnokságot nézve. De évek óta a Lézerem volt az erősségem, úgyhogy azt választanám.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Stúdió vendégem Kántor Benedek, U17-es világbajnok, öttusázó. Térjünk még vissza egy kicsit erre a világbajnokságra. Kikkel utaztál ki?
1: A válogatott edzőkkel, köztük volt az én edzőm is, az egyik. Fázolt Nelsi és Zsuzsanna, Fázolt Henrik itthon maradt, és nem jött ki velünk. De ugyanúgy kim volt velünk a egyik vívó edzőm, Demeter József, aki segítette a vívás részt, és Fázolt Nelsi és Zsuzsanna pedig ugye összes többit. De a telefonon tudtam beszélgetni Fázolt Henrikkel, aki a főedzőm volt, és tudott engem támogatni, és ez is egy nagy lelki pluszt adott nekem, hogy tudtam vele beszélgetni, és meg tudtam vele minden egyes részét a versenynek beszélni. Illetve az itthonmaradt edzőknek is szeretnék ilyen szempontból köszönetet mondani. Tirs Gergelynek és Péter Ágnesnek, illetve Papni Henriettának is felkészítést szeretném megköszönni.
0: A verseny előtti utolsó napokban még van edzés, vagy akkor már teljesen inkább a fejben ott lenni az a feladat?
1: Volt szerencsém, hogy átmogató edzéssel még részt venni ott a elődöntő előtt. Úgy az elődöntő napján nem volt semmi, versenyeztünk, és még a verseny előtti, a döntő előtti napon még volt egy ilyen fél órás edzés. Az már tényleg a nagyon az ilyen átmozgatásszerűség volt, de abból sem vittük olyan túlzásba. Úgyhogy ilyen edzések voltak, de ilyen komoly edzés nagyon nem volt, csak egy héttel előtte, mert ugye a versenynek a hetén kikönnyítés van.
0: Kik voltak a legnagyobb ellenfelek? Említetted az egyiptomi srácot, aki futásban közel volt hozzá. Kik voltak még, akikkel nagyon közel álltatok így sportteljesítményben?
1: A Lézerran részének két egyiptomi versenyzővel csatáztam az első helyért, és végül úgy lett a sorrend, hogy ügyesek én sikerült, hogy megnyerjem, és a másik két egyiptomi pedig ugyanúgy dobogón végzett. Úgyhogy itt a végén őket mondanám, de végig nagyon izgalmas versenyzés volt, és volt nagyon sok jó ellenfelem az egyiptomiakon kívül is. Említeném a csapattársamat, Birta Botondot és Mitro Milánt is, mert ők is nagyon ott voltak. Ők 5. és 6. helyen végeztek. Illetve az Európa bajnokot is mondanám, a németet, német fiút, mert ő is ott volt végig. Úgyhogy őszintén megmondom, a versenyt nem tudtam, hogy kik lesznek, akik jók lesznek. Ugye már évek óta az egyiptomiak ott voltak a Lézeron versenyeken is, és a világszinten a felnőtteknél, illetve az utánpótlásban is ott voltak. Úgyhogy tőlük ugye úgy tartottam, de kimondottam velük csak úgy a Lézeron részébe találkoztam, mert ugye eddig a vívásnál egy kicsit előrébb voltam, és ugye az ótszer, meg az úszásnál is előttük voltam, úgyhogy velük csak a Lézerennel találkoztam az árószámnál.
0: Mi lehet a titok? Tehát Magyarország nagyon jól szerepel az öttusában, a Guzi Blankát is említhetjük, ő is megnyerte a világbajnokságot a saját korcsoportjában. Jók az edzők, vagy jó a környezet, jók az adottságok, infrastruktúra, mi lehet jó Magyarországon?
1: Szerintem mindenféleképpen az edzők, mert tapasztalt szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, mint magyar öttusázók, illetve az elmúlt években módszerpályák is vannak most már Magyarországon, Budapesten, úgyhogy oda tudtunk feljárni gyakorolni, és ez egy nagy előny és előrelépés volt nekünk magyarok szempontjából. És van itthon a DVTK stadion mellett is egy pályánk, igaz nem olyan, mint ami Pesten van, és még nem is készült el teljesen, de azon is most már itt tudunk gyakorolni, és remélem, hogy amikor elkészül, majd a jövő évi felkészülésben is nagyon sok időt fogunk tudni ott eltölteni és edzeni rajta.
0: Mi is ez az OCR pálya?
1: Ez úgy kell képzelni, mint a Ninja Warrior-t, hogy ilyen akadályokon kell végig menni. Itt a verseny párosával megyünk, egyszerre két ember megy, és itt az idő számít, és minden akadály kétszer lehet megpróbálni, hogyha egyszer leesik az ember, utána újra próbálhatja, de hogyha ugyanaz az akadályon leesik még egyszer, akkor kipontozódik a versenyből.
0: Beszéljünk magáról a sportágról, az öttusáról, kiknek ajánlod, tehát milyen készségek, képességek szerinted jók, ha megvannak valakiben?
1: Hát én szerintem a magas embereknek ajánlom, meg a olyan embereknek, akik szeretik a kihívásokat, és szeretik az összetett dolgokat, mert ugye ez az ötös nagyon összetett sport, és mindenféleképpen a kitartás is nagyon fontos hozzá, mert azért 5 sportág van, és minden nap a 4 órás edzések azért elég kemény fizikailag is, és mentálisan is. Ilyen készségű embereknek ajánlom ezt a sportot.
0: Sok lemondással jár, gondolom igen, ez a válasz.
1: Igen, rengeteg lemondással jár, mert ugye még olyan osztálytársaim, akik nem sportolnak ilyen sokat, vagy ilyen sok időben nincs olyan edzésük, azok ugye el tudnak menni ide-oda-amoda barátokkal, meg családom, meg ilyenek, de mi ugye emiatt már nagyon sok időbe tart az edzés, és nagyon sok időt vagyunk ugye a versenypályán, és készülünk, ezért nekünk sokkal kevesebb időnk van, úgymond ilyen szabadidő. Ez is csak hétvégenként van szabadidőnk, és most nincsen sok, mivel szombaton is van edzésünk, meg ugye tanulni is kell az iskolába, úgyhogy hát általában szokott lenni, nem sok, de egy kevés időm az a hétvégén van, amikor pihenhetek.
0: Mit csinálsz a kevés szabadidődben? Tehát mi a hobbid?
1: Hát amikor jó idő van, akkor általában ki szoktam menni testvéremmel a kertünkbe, hogy játszunk, focizunk, kosarazunk, és hát igazából elütjük az időt. De van, amikor annyira fáradtak vagyunk, hogy inkább csak az ágyban fekszünk, és telefonozunk, tévézünk, vagy valamit csinálunk. Hát ez változó, de hogyha így összességében kéne mondanom, akkor szerintem a pihenésre van az elsődleges hangsúly.
0: Lámpalázat szokott lenni egy-egy verseny előtt?
1: Igen, szokott lenni, nagyon izgulós típus voltam már kiskorom óta, de valahogy erre a VB-re sikerült úgy leküzdenem ezt, és annyira kizárom mindent magamtól, hogy egyáltalán egy kicsit izgultam csak, és ez eddig nem volt megszokott tőlem, és szerintem ennek is köszönhetem ezt a sikert, hogy végül sikerült megnyerem, hogy nem izgultam, és csak magamra tudtam figyelni, és emiatt tudtam a maxot kihozni magamból, és szerintem hát megpróbálom a további versenyben is így felfogni, és így csak magamra figyelni, mert ez lehet a kulcsa a sikeres versenyzésnek.
0: Világbajnok lettél a korosztályodban, és ez mit is jelent? Meg kell védened mondjuk jövőre ezt a címet?
1: Ilyen szempontból igen, de nehezebb lesz sokkal, mert ugye idén ugye két évente vannak a korcsoportok, és idén az én korosztályom volt a nagyobb, már a 2011-esekkel voltunk egybe. Jövőre pedig a egy évvel idősebbekkel leszünk egy korosztályba, úgyhogy ez egy kicsit keményebb falat lesz, de megpróbálom megvédeni, vagy nagyon közel lenni hozzá, de ugye a célom az az, hogy megvédjem majd. Ehhez nagyon sok melót bele kell fektetnem, és nagyon sokat kell még most jelenleg fejlődnöm, de megpróbálok tenni mindent azért, hogy megvédjem ezt a címet.
0: Nagyon jót tesz a sportágnak is ez a győzelmed, ugyanis gondolom nagyon sok fiatal ilyenkor kedvet kaphat ahhoz, hogy öttusába kezdjen, és egyfajta példakép, vagy ezt észrevetted a korosztályodnál, vagy az ismerőseidnél?
1: Igen, ugye a Miskolci Swimming Pentatlonba járok, és ott a csapattársaim is gratuláltak meg. Szerintem ők is büszkék voltak, és boldogak voltak emiatt, és az osztálytársaim is ugye mondták, hogy mekkora dolgot vittem véghez, és így, hát nem tudom, valamilyen szinten lehet, hogy felnézek rám, és példaképként tekintenek rám, de hát őszintén megmondom, nem tudom, hogy most így ez mennyire befolyásolom őket. Remélem, hogy ettől ugye motiváltabbak lesznek, de azért még nem tekintenék úgy magamra, mint valami nagyon nagy példakép.
0: Azért adjunk tanácsot azoknak, akik kedvet kaptak a sportákhoz. Mi az, amit fontos tudniuk?
1: Fontos tudni, hogy nem kell minden egyes sportágban élen lenni és nagyon jónak lenni, mivel ez egy összetett sport, azért mindenhol nem kell az összes sportágat megnyerni a versenyen, hanem mindenhol elő kell lenni, és egyetlen egy sportágban kell nagyon-nagyon jónak lenni, és ez lehet a siker a győzelemhez. Illetve azt is fontos tudni, hogy nagyon nagy lemondásokkal jár, mivel ez egy sportág is minden egyes nap, ugye, hanem ezt az összes sportágra kell készülődni és gyakorolni, úgyhogy valószínűleg kevesebb idő ideje lesz ennek a emberek, aki ebbe belevág, de szerintem ez egy nagyon jó sport, és jó a közösség is, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
0: Az ötből melyik a legfontosabb szerinted, tehát abból jó, ha jó valaki?
1: Én a lézeret mondanám, mert az a egyik legnagyobb és a legdominánsabb sportág, ott lehet a legtöbbet nyerni vele, illetve a vívás mondanám, szóval ez a kettő sportág az a meghatározó, de inkább a lézeren, ami a legjobban meghatározó.
0: Hogyan látod magad mondjuk 6-7 év múlva, említetted Angliát akár, tehát mik a célok?
1: Hát a célom az, hogy ugye egyetemre kimenjek külföldre Angliába, és ott is folytassam az öttusát, és hát remélem, hogy hasonló eredményeket fogok tudni majd produkálni, illetve az egyetemen is megállom majd a helyemet az iskolába, úgyhogy én valahogy így képzelem el magamat.
0: Benedek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó felkészülést kívánok az olimpiára, amin indulsz majd.
1: Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm.

0: Mozi ajánlónk következik. Most megtudhatjátok, hogy milyen filmeket vetít az Urania terem és a BK Art Mozi Miskolcon csütörtöktől. Az Etkozott boszorkák 2 című szinkronizált amerikai romantikus vígjátékot az Urania teremben nézhetitek meg 16:30-tól. 19 órától kezdődik minden nap a Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris című eredeti nyelvű amerikai koncertfilm. 21. hétfőtől 19 órától az Oasis Don't Look Back in Anger című angol-amerikai dokumentumfilm zenés filmet nézhetitek meg ugyancsak az Urániában. A béketerem kínálatához tartozik a 4 évszak új kezdet című feliratos olasz-francia életrajzi zenés film 17 órától forog, 19:30-tól ülhettek be a 10 éjszakás kaland című magyar vígjátékra. Szombaton és vasárnap 17 órától az Odakint című feliratos olasz-francia filmet vetíti a béketerem Miskolcon. Hétfőtől 17 órai kezdett el az El Camino Találd meg az utad című feliratos francia-belga film tartozik a béketerem kínálatához. Mozi ajánlónkat hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Kentor Benedek, U17-es világbajnok öttusázó. Madásunk végén mozi ajánlóval jelentkeztünk, én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tovább működhet a diósgyőri csoki gyár, filmfesztiválhoz kapcsolódó különleges multidéző tárlat nyílt Lilafüreden, új vezető áll a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda élén, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A diósgyőri csokoládégyár jelenlegi tulajdonosa a Nestlé Hungária Kft., az új tulajdonos a Vimpex cégcsoport, valamint az engedélyezésben részvevő hatóságok szakemberei a Miskolci önkormányzat kezdeményezésére egyeztettek a termelés mielőbbi újraindításának feltételeiről. A megbeszélésen áttekintették, hogy a januári induláshoz milyen engedélyekre van szükség, illetve hol lehet gyorsabbá és gördülőkenyebbé tenni az engedélyezési folyamatot. Az önkormányzat azt is megvizsgálta, milyen területeken tud segítséget nyújtani az új tulajdonosnak. Tóth Szánta József Miskolc polgármestere szerint a város számára kiemelt szempont, hogy a termelés minél hamarabb újrainduljon. Mint fogalmazott, az a legfontosabb, hogy segítsünk nekik abban, hogy minél hamarabb elindíthassák a gyártást. A diósgyőri üzemben júliusban állt le a termelés, ami a polgármester közlése szerint 220 dolgozó jövőjét is bizonytalanná tette. Az új tulajdonos a munkavállalók egy részét tovább foglalkoztatja, ugyanakkor azok helyzetével is foglalkoznak, akiknek nem tudnak munkát biztosítani. Az egyeztetésen ezért a kormányhivatal foglalkoztatási szakemberei is részt vettek, áttekintették, milyen lehetőségek és támogatások állnak rendelkezésre azok számára, akiknek új munkahelyet kell keresniük. A polgármester szerint a város célja egyszerre a gyártás újraindításának elősegítése és a munkavállalók támogatása. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges multidézőtállat nyílt a Lilafüredi Palota szállóban Filmfesztiválváros címmel, amely Miskolc 1939-ig visszanyúló filmes történetét mutatja be. A tárlat ritka tárgyi emlékeket, archív fotókat és korabeli plakátokat tár a nagy közönség elé a szálloda elegáns termeiben. A látogatók többek között olyan egyedülálló dokumentumokat és relikviákat is megtekinthetnek, amelyek az 1938-ban és 39-ben Lilafüreden rendezett nemzeti filmhetek hangulatát, illetve a magyar hangosfilm fénykorát idézik. A kiállítás különös hangsúlyt fektet arra is, hogy bemutassa Miskolc és a palotaszálló szerepét a hazai filmgyártás korai évtizedeiben, amikor a város a magyar filmes élet egyik jelentős vidéki központjává vált. Borda Krisztina, a palotaszálló ügyvezető igazgatója a tárlat kialakításainak körülményeit ismertette.
2: Ez a kiállítás ez most a fesztivál idejére jött létre.

0: Olyan helyszínen, ami eleve vonz egy közönséget, és hogyha azt értékes helyi tartalommal meg tudjuk tölteni, az mindenki számára egy értékes időtöltés kellemes környezetben.
1: Muszatics Péter filmtörténész a palotaszálló filmes hátterét mutatta be.
2: Ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes történet, ugye ez a szálloda, tehát a lilafüredi palotaszálló ugye a első világháború után épült, és ha itt körülnézzünk, akkor ugye nagyon sok olyan relikviát látunk, ami ugye ilyen nagy Magyarországra utal, és ez nem véletlen, mert ugye ez Trianon után épült, és bizonyos értelemben az elvesztett területekre is emlékezik. Sőt, konkrétan talán volt és van is egy olyan funkciója, ami ugye a Tátrára, Ó-Tátra, Füredre utal, vagy az ottani Grand Hotelre. Én még olyat is olvastam, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy az ottani berendezés, tehát az evőeszközök egy része is átkerült ide annak idején. Ez lehet, hogy csak egy legenda, én nem tudom. Minden esetre az összefüggés az eléggé nyilvánvaló. És ugye nagyon hamar ugye az akkori magyar elitnek a találkozó helye lett. És ugye 1933-ban indult Velencében a filmfesztivál, ugye ez a Biennálénak, tehát a képzőművészeti sorozatnak egy ilyen kísérő rendezvényeként, hogy ugye a film is most már nagykorú, mondták ugye 1930-as évek elején, akkor most már legyen annak is egy ilyen rendszeres találkozóhelye, fesztiválja, ahol ugye be lehet mutatni a filmeket. Ugye ilyen értelemben a Velencei Filmfesztivál a leges-legelső a világon. És ugye igazából ennek a mintája gondolták néhány évvel később Magyarországon is, hogy legyen itt is egy filmfesztivál, és hát ez legyen Lilafüreden. Ugye egyrészt ugye a gyönyörű környezet, a kényelmes szálloda, a nagy terek miatt, de azért is, mert ugye több filmet is forgattak. Például a Meseautót, ami ugye a kor egyik legnagyobb sikere volt. Az ugye hangsúlyos helyszíne a lilafüredi palotaszálló. Tehát valamiképpen ugye akkori Magyarországon, de hát ez máig igaz végül is, ugye a luxus, a kifinomultság, a jó életnek a szimbóluma lett ez a szálloda, és ugye akkor így rendezték meg ugye első alkalommal 1939-ben júniusban a Magyar Nemzeti Filmhetet. Tehát, hogyha megnézzünk különböző adatbázisokat, ugye a korabeli sajtót, ha nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon sok médium beszámolt róla. Ugye ez alapvetően ugye a filmek bemutatásáról szólt, meg mindenféle kísérő rendezvényekről. Tehát volt itt egy bál, mindenféle háttérbeszélgetések zajlottak, ugye akkoriban ugye Magyarország inkább ugye a úgynevezett tengelyhatalmakhoz kötődött, tehát ugye konkrétan Németországhoz és Olaszországhoz, és ugye ezeknek az országoknak a filmes képviselői is jelen voltak itt. Ez egy nagyon érdekes időszaka volt a magyar filmnek, hiszen ugye 1938-ban bevezették a zsidó törvényeket, ugye az első, második, és aztán egy 40 ilyen zsidó törvényes rendelet követte, aminek ugye az egyik következménye volt, ugye ilyen csúnya szóval élve, hogy a magyar filmnek a zsidótlanítása, tehát magyarul ugye a zsidó származású magyar állampolgároknak az eltávolítása a magyar filmszakmából. Úgyhogy ez nem volt éppenséggel egy vidám időszaka a magyar filmnek. Minden esetre a filmipar felpörgőben volt, és nagy szükség volt rendezőkre. Azok helyett, akik ugye nem rendezhettek ezen túl, például Gál Béla sem, aki ugye az említett Meseautó című filmet rendezte, ugye zsidó származása miatt, ugye ő sem készíthetett ezt a később filmet, Dachau-ban halt meg a koncentrációs táborban.
1: Új vezető áll a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda élén, aki a fiatalok támogatásában és az iroda munkájának továbbfejlesztésében is fontos szerepet vállal. Lokodi Emese, Gyiti vezetőt hallják.
3: Én gyöngyösi vagyok, a Berzében végeztem, aztán az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem filmelmélet és filmtörténet szakon, aztán úgy hozta az élet, hogy visszakerültem Gyöngyösre. Én mielőtt a művelődési központba kerültem, szakfordítóként dolgoztam. Ez a hivatalos végzettségem, de úgy éreztem, hogy váltásra van szükségem, és ezért jelentkeztem erre a pozícióra. kollégámmal, Válik Istvánnal egy filmklubbal a Művelődési Házban. Október 1-én fog indulni. Az első filmünk a Her lesz, és akkor hát igazából az egész filmklub alatt ilyen klasszikus filmeket fogunk újra

0: tétenni, igazából ez is lett a mottója a filmklubnak, hogy sokat szóra is jó. Igazából így a közös filmnézés élményét szeretnénk erősíteni. Én a magam részéről minden film elején az elméleti filmmel kapcsolatos érdekességeket hozzá fogom tenni. Lesz egy ilyen 15-20 perces bemutató a filmről, hogy mire érdemes figyelni. Ilyen elemző szemmel tudják majd nézni a résztvevők a filmeket, és akkor közösen megnézzük a filmet, majd a végén, aki szeretne, az maradhat egy közös kibeszélésre. Tele lesz ilyen klasszikusokkal, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenki figyelmét. Például a következő a Her után a Ponyvaregény lesz, de lesz Volt egyszer egy vadnyugat, a Kaszinó, szóval így próbáltunk mindenféle stílusból ilyen nagy klasszikusokat összeválogatni, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja benne a magának valót. Én úgy érzem, hogy még nem vagyok annyira idős, hogy ne tudjak szólni a fiatalokhoz. Én teljesen egy korosztálynak érzem magukat velük, úgyhogy nagyon gördülékenynek gondolom majd a közös munkát. Igazából nagyon sok minden foglalkoztatja őket, ilyen aktuális dolgok is, akár a Városi Diáktanácsnak most már évek óta nagyon népszerű rendezvénye a vitaverseny, ahol tényleg napi aktualitásokat, akár környezetvédelem vitatnak meg, és nagyon-nagyon népszerű a rendezvény. Ezt majd a következő évben tervezzük ismét megvalósítani, de még az Városi Diáktanács rendezvényeiről nem tudok nagyon nyilatkozni, mert szeptember végén lesz a tisztújító táborunk, ott fogjuk megválasztani a Diáktanács új elnökét, és majd ott fog napirendre kerülni az idei tanévnek a mindenféle rendezvénye.
1: Szeptember 26-án Egerben is megrendezik a Gyereket a magasba elnevezésű országos családi eseményt. A civil közösségek házában délelőtt majd arcesti és bűvészműsor és közös gyermekemelés várja a családokat, délután pedig családi mozizással folytatódik a program. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 2026-ban immár 9. alkalommal szervezi meg a Gyereket a magasba, Karjainkban a jövő országos rendezvényt. A kezdeményezés célja, hogy egy közös szimbolikus mozdulattal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családi élet örömére és a jövőbe vetett reményre. Az eseményhez országszerte és a határon túlról is csatlakoznak a közösségek. Egerben tehát szeptember 26-án a civil közösségek házad otthont a délelőtti programoknak, 10-től délig Murgui Viktória arcestéssel várja a kicsiket, a nap központi eseménye 11 órakor kezdődik, amikor Egerben is csatlakoznak az országos Gyereket a magasba akcióhoz. A program lényege, hogy ugyanabban az időpontban szülők és családok sokasága emeli magasba a gyermekeket, ezzel szimbolikusan kifejezze, hogy a kicsik jelentik a jövőt. 11 óra után aztán Szajlai Szabolcs bűvész előadását láthatják a résztvevők, emellett bűvész mutatványok megtanulására és lufiból hajtogatott állatok készítésére is lehetőség nyílik. A családi nap délután 4 órakor az Agria moziban folytatódik, ahol a Mancsőrjárat a Dinófilm című animációs filmet vetítik. A Gyereket a magasba programot a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány országos szinten szervezi. Idén az esemény szeptember 26-án több magyarországi és határon túli helyszínen egyszerre zajlik majd. Az EGRI programmal csatlakoznak Eger civil ünnepéhez. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég. Csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 15-én, kedden.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Városi sétával, tárlatvezetésekkel, valamint diákoknak szóló kulturális programokkal készül a Dobó István Vármúzeum. Szeptember 16-án kezdődik az Európai Mobilitási Hét, amelyhez Sárospatak is csatlakozik. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza, az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Ez a jubileum adta a 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Nap központi témáját is. A konferencián többek között szó volt arról, hogyan fejlődött Nyíregyháza, mi vezetett a megye székhelyé válásához, és milyen szerepük volt ebben a korszak meghatározó személyiségeinek. A részletekről dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgatóját hallják.
2: A konferenciák témáját mindig valamilyen aktualitáshoz igazítjuk, vagy valamilyen közérdeklődésre számot tartó témához. Idén sokféle évforduló van, hiszen 56-nak is kerek évfordulója van, a Mohácsi csatának is kerek évfordulója van, erről sok szó esik. Nem idén helytörténetet választottuk, hiszen 150 éve vált Nyíregyháza Szabolcs vármegye székhelyévé. Ezt mindig tágabb kontextusban vizsgáljuk, ami a központi témánk, tehát itt szó lesz ennek a közigazgatási hátteréről, úgy vármegye történetről, város történetről, sőt országos kitekintés is lesz, hiszen a bevezető előadás az a megye rendezéseket fogja áttekinteni egészen tulajdonképpen napjainkig.
1: 1876 előtt Nagykálló volt Szabolcs vármegye székhelye, Nyíregyháza azonban a 19. században már gyorsabban fejlődött. Nőtt a lakossága, fejlődött az ipar, és egyre fontosabb központ lett. A megye székhelyi válásért és később a város fejlődéséért is sokat tettek Nyíregyháza országgyűlési képviselői. Vidlickai József például 6-szor nyert választást, és 18 évig képviselte a várost a parlamentben. Róluk és a korszak politikai életéről dr. Zsoldos Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének intézetigazgatója beszélt.
3: 1876-ban sikerült azt elérni, hogy Nagykállóból Nyíregyházára kerüljön a vármegyének a székhelye. Nyíregyháza a dualizmus korában nagyon komoly fejlődést tudott produkálni, és ebből a nagyon jelentős gazdasági fejlődésből adódóan a célja természetesen az 1890-es években már a törvényhatósági jognak a megszerzése volt. Ez a dualizmus korában egyébként nem sikerült. Egyébként kiemelnék még ilyen országgyűlési képviselőket, mint Bencs László, aki a polgármestere volt országgyűlési képviselőségét megelőzően Nyíregyházának 1890-től kezdődően, és Bencs László polgármestersége idején 1892-ben adták át a vármegyeházának az épületét, ugye, ami a mai vármegyeházánk is.
1: A levéltárban őrzött iratok nem csak a kutatók számára fontosak. Segítségükkel jobban megismerhetjük a város múltját és azokat az eseményeket, amelyek Nyíregyháza történetét alakították, mondta Jászai Menyhért alpolgármester köszöntőjében.
4: A levéltárak szerepe ebben megkerülhetetlen. Az itt őrzött dokumentumok nem csupán tudományos kutatás forrásai, egy város, egy megye és az itt élő emberek közös emlékezetének részei is. Segítségükkel megérthetjük, honnan indultunk, milyen döntések, milyen történelmi események, milyen emberi sorsok formálták a közösséget, amelyben élünk. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a kutatások eredményei ne kizárólag a tudományos közösséghez jussanak el. Múlt akkor válik igazán közös örökségünké, ha annak történetei a mai élő generációk is megismerhetik, és történelmi ismereteik közérthető módon és elérhetővé válnak számukra.
1: Őszi programkínálattal várják az egrieket, továbbá az ide látogató turistákat a Dobó István Vármúzeumba. A felső tagozatos általános iskolások, valamint óvodások számára tudásélményt nyújtanak, hiszen több mint 400 foglalkozással készülnek, és 14 ezer gyermeknek tartanak interaktív bemutatókat. A Szőlőművelés öröksége című időszaki kiállításhoz múzeumpedagógiai élményt is biztosítanak. A tárlatot október 2-től 2027. május 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők, mondta el rádiónknak Földi Viktória, a közművelődés és múzeumpedagógiai osztály vezetője.
5: Szeptember 24-én kerül megrendezésre a 6-osok várjátéka, immár 4. alkalommal rendezi meg ezt a Dobó István Vár Múzeum. Ide minden 6-os diákot várunk, ez igazából egy nagy vetélkedő. A Dobó térről indulnak, 8 óra 30-kor van a gyülekező, majd pedig följönnek a várba, és itt 9 állomáson keresztül mérhetik össze a tudásukat a gyerekek. Ennek a programnak a célja az, hogy egy kicsit magát a helytörténetet, magát a vár, mint kulturális örökséget meg tudják ismerni, és inspirációt kapjanak ahhoz, hogy Gárdonyi Gézegri Csillagok című olvasmányát végig is tudják olvasni. Szeptember 22-től indul egy tematikus hetünk, október 22-ig fog tartani, amikor is tulajdonképpen a kis óvodásokat várja már kolléganőm egy meseösvénnyel, tehát játékos formában Gárdonyi mesevilágával, az író hétköznapjaival fognak tudni megismerkedni, ugyanígy az általános iskolás alsó tagozatosak is, ők pedig a kuckóban fognak foglalkozáson tudni részt venni. És ami új ebben az évben, hogy a 6-osok számára pont az egri csillagok érzékenyítésének olvasása kapcsán egy tematikus napot fogunk szervezni. Itt megtekinthetik a program keretén belül a várban lévő mozit, 1552-nek a történetét, egy 20 perces mozifilmet, majd pedig lemehetnek a kazamatába egy tárlatvezetéssel, és a program zárásaként pedig fölmehetnek a Gárdonyi házba, itt megismerhetik tényleg az írónak az életkörülményeit, a mindennapjait, és egy titkosírásos feladat segítségével még a titkosírásába is be tudnak tekinteni. Október elejére tervezzük a Lenkei Jánoshoz kapcsolódó tematikus hetünket, ezt már 3 éve hirdetjük meg, amióta a kiállítás áll, és itt elsődlegesen 1848 kultuszához kapcsolódóba fognak foglalkozások kikínálásra kerülni. Esztei Hipolit és a reneszánsz udvartartásába és világába szeretnénk egy kicsit elkalauzolni az egri gyermekeket. Ezek a foglalkozások elsődlegesen az egri vár története kiállításhoz fognak kapcsolódni, és egy olyan világot nyitunk ki, amely talán eddig ismeretlen volt számukra, hisz ez nem az 1552-es kultusz időszakát fogja felidézni.
1: A kulturális örökség napjaihoz idén is csatlakozik az intézmény, ezúttal az Egyesület Egeridegen forgalmáért szervezettel karöltve. Gyógyítók címmel városi és épület sétára invitálnak egrieket és turistákat szeptember 19-én szombaton. Gyülekező 15 óra 45 perckor Egerben a Bajcsi Zsilinszky Endre utca 9 szám alatt található Turinform irodánál. Az esemény ingyenes és nem regisztrációhoz kötött. A továbbiakban Novákném Lakár Zsófia, az intézmény igazgatója kiemeli a kulturális örökség napjához kapcsolódó idegenvezetés fontosságát.
6: Igen, a Markot Ferenc kórházzal már a tavalyi évben is egyeztettünk róla, és az idén meg is valósult, hogy az egykori irgalmas rendi kórházhoz kapcsolódó patika berendezése részben, részlegesen visszarendezésre kerüljön. Egy kölcsönzési szerződéssel így az eredeti terébe kerülhetett vissza az a két világháború közötti berendezési tárgy együttes, amely a Granatama patika működésekor még aktívan használatban volt. Ez a Vármúzeum gyűjteményi bekerült. Később aztán, és most már ugye életre váltva, és most már mondhatom, hogy sikerrel visszarendezésre került. A restaurátor kollégáim gyönyörűen helyreállították, illetve visszarendeztük. Mivel ez a hétköznapokban nem látogatható, és voltak éppen egy tanácsterem funkcióval rendelkező helység, ezért felvetettük az ötletet a kórház vezetőségének arra vonatkozóan, hogy a kulturális örökség napjai keretében megtekinthetővé tegyük, és nagyon pozitívan fogadták, támogatták, így aztán ennek a mi szakmai együttműködésünknek a gyümölcse, hogy most szeptember 19-én a patika tere, de egyébként az egykori refektórium, tehát az étkező gyönyörű helyreállított freskói is láthatók lesznek. A tervünk az volt ezzel, hogy egy olyan szakmai és turisztikai szolgáltatást próbáljunk ki, ha lehet ezt így mondani. Most ugye ingyenesen, hiszen a Kultúra és Örökség napjai ingyenes rendezvény, aminek a keretében egyrészt egy városi vezetett sétán részt vehetnek a látogatók, de a séta végén magát a két épületet, illetve helységet is megtekinthetik, amelyek most csak erre az alkalomra kinyitatnak a látogatók előtt, és a mi művészettörténész kollégánk Hászilasi Ágota pedig a két helyszínen mindazzal a művészettörténeti háttérrel megismerteti a látogatókat, ami az egykori épület helységekhez, funkciókhoz kapcsolódtak. A refektóriumnak az egykori berendezése még mindig a Vármúzeum gyűjteményében található, de a refektórium tere a helyreállított freskókkal azért hatalmas élményt tud nyújtani, úgyhogy a kolléganőnk majd itt kalózolja a látogatókat, és nyilván az épületig pedig az Egeri Idegenforgalmaért Egyesület szakembere fogja kísérni a látogatókat.
1: Szeptember 16-án kezdődik az Európai Mobilitási Hét, amelyhez Sárospatak is csatlakozik, elsősorban a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. Emellett ősztől egy egyesület közreműködésével kresszoktatást is szerveznek a gyerekeknek, amelyhez kerékpáros verseny kapcsolódik, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait. Palatinusz Attila rendőrzászlóst, a Sárospataki rendőrkapitányság munkatársát hallják. Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet a hónap elején, számol be a Magyar Kurír. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú, sok helyen óvodától egészen a középiskoláig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. Az új tanévben két új katolikus óvodát köszönhetünk a katolikus intézmények sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az új tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munkaszakmai támogatására, az egyes intézményekbe kihelyezett szakmai napok, tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek meg, folytatják az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15-20-30-60 kreditpontot adó képzések megtartását is. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek- és ifjúságvédelem áll, folyamatos a 2021-ben elindult gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztő munka a katolikus köznevelési és szakképzési intézményekben egy 60 órás, az egész tanévet átfogó gyermekvédelmi képzés keretében. Idén 15 új intézmény kezdi meg a szervezetfejlesztő munkát. Az intézet októberben számos konferenciát szervez visszatekintve az elmúlt 5 év gyermekvédelmi fókuszú szervezetfejlesztő munkájára. A szakmai programon számos iskolai és óvodai jó gyakorlatot is megismerhetnek a résztvevők. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. A KAPI szaktanácsadói munkacsoportjai és szakértői 3 fordulós vetélkedőt szerveznek, továbbá szakmai anyagok kidolgozásával és továbbképzésekkel támogatják a katolikus köznevelési intézményeket. Az eseményekről hírlevélből is tájékozódhatnak. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda, iskola, kollégium cím megszerzésére idén is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet szerezni, és az intézményeknek 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltóak a cím viselésére. A címeket 2027 májusában szakmai nap keretében adják át. A Katolikus Pedagógiai Intézet tavaly ősszel kezdte meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket tanító pedagógusok támogatását szolgáló új programjainak előkészítését. Az idei tanévben csapatversenyt hirdet a többségi iskolákban tanuló BTMN-nel, beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel, vagy SNI-vel, azaz speciális nevelési igénnyel diagnosztizált 5-től 10. évfolyamos diákok számára. A verseny célja, hogy a résztvevők megmutathassák kreativitásukat, ügyességüket és kiemelkedő képességeiket, miközben fejlődik együttműködési készségük és önbizalmuk. A pontgyűjtő versenyből senki sem esik ki, a legeredményesebb csapatok pedig minősítést kapnak, vagyis aki elindul, célba is ér. Az intézete mellett 2 általános iskola részvételével pilot projekteket indít az atipikus tanulókat tanító pedagógusok támogatására. A program abból az alapgondolatból indul ki, hogy minden gyermek egyedi, ezért a hiányosságok helyett a meglévő képességekre és erősségekre építő pedagógiai szemléletet kívánja erősíteni. A projektben részvevő alsó tagozatos pedagógusok egy 30 órás akkreditált továbbképzésen, majd mentorálással kísért szakmai támogató folyamatban vesznek részt. A program középpontjában a tudatos mérés értékelésre épülő differenciált fejlesztés áll, amelyet az új módszerek kipróbálása, a tapasztalatmegosztás és a közös szakmai gondolkodás egészít ki. A hagyományá vált és az intézet YouTube csatornáján is követhető tematikus napon jövő tavasszal, bekapcsolódva 2027-re meghirdetett hivatás éve program sorozatába, a KAPI közös gondolkodásra hívja a pedagógusokat, hogyan lehet az iskola a hivatás megtalálásának helye. Kapcsolódva a Káldi Györgyféle szentírásfordítás 400. jubileumához, az idén 11. alkalommal megszervezett kreatív műveltségi vetélkedő központi témája a szentírás lesz. Az intézet a novemberi versenykiírás után várja az iskolák 7-től 11. osztályos háromfős csapatainak jelentkezését. Vezetett szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Az egri Servita templom szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. Szombaton délután 3-kor kezdődnek az áltatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. Vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét, az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet, nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Teréz 3. egyházzenei találkozó Ináncson. A program 13 órakor kezdődik. Az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyház megyében is több településre ellátogat. Father John Baptist Basabora, keresztelő Jánosról nevezett Basabora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 000 katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 000 Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basabora atya evangelizációs programja hazánkban most a mai napon Sopronban kezdődik, aztán holnap Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. A hétvégén, szeptember 19-én és 20-án már nálunk Füzérradványban a Római Katolikus Templomban tart hétvégi lelki gyakorlatot, aztán jövő hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri Római Katolikus Templomba 18 órától, míg aztán kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye ezen a héten ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. Szombaton Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye ezer éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. Szombaton 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, és a Váci ünnepi alkalomra a rendezvényen való részvételért rádiónk külön standdal készül, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, így egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal egyben a világidei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
2: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a vájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az évelei leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a babaúszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A babaúszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:46 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
3: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron vízközelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván, mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerű foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben, próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Új összetételben tartotta ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most itt hallják.
0: Nagyon-nagyon lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvénykel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
5: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
6: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
5: Holász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
7: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
5: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
8: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertálymesterek ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent.

0: létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanyaoltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy nagymama kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását unokája továbbtanulásához, hogy elérje céljait, és lelkileg megerősödjön, és gonosztól való szabadulásához. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesanya gyógyulásáért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztok.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztam.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, ugyanebben a tizedben egy fiatal fiú sikeres vizsgájáért kérjük a Szűzanya segítségét, valamint ebben a tizedben imádkozunk a beteg fertelymesterek gyógyulásáért is.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
8: aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy sárospataki édesapa gyógyulásáért, valamint egy édesanya kéri a Jóisten irgalmába vetett hittel a szűzanya közbenjárását fia gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk!
4: Áld meg, Uram, Magyarországot! Áld meg, Uram, a te magyar néped! Oldozd fel és szabadíts meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől. A természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől.
5: Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától.
6: Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön és ne a gonosz, az igazság győzzön és ne a hamisság, az erő győzzön, ne az erőszak, a szeretet győzzön, ne a gyűlölet, a józanság győzzön, ne az indulatok, a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás, az okosság győzzön, ne az ostobaság, a szorgalom győzzön, ne az érintség, a tehetség győzzön, ne a könyöklés.
7: Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk. Hazánk szép tájait őrizzük meg éppen, a földet, a vizet, a levegőt tisztán, az egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és a szegényeket tiszteljük, segítsük, a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni.
8: Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat. Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete.
2: Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól. Oltalmazz és védelmez minket a súlyos csapásoktól. Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg. Adj nekünk bort, búzát, békességet, változtasd át a bort a te szent véreddé, a búza kenyeret a te szent testeddé, a békét a te békédet örök örömünké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertály Mesterek imacsoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynök akta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt, a KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedék kiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek elektronikai optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: A fájdalmas szűzanya ünnepe. Tegnap emlékeztünk a Szent Kereszt fölmagasztalására. A mai ünnep szorosan kapcsolódik ehhez a tegnapi ünnephez, hiszen a kereszt alatt ott állt Mária, Jézus édesanyja. Az egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában csodálatos szép himnuszt imádkozunk. Áll megtörtent Krisztus anyja, keresztfánál könnyet ontva, úgy siratja Szent fiát. Gyász a lelkét meggyötörte, kén és bánat összetörte, törnek éle járta át. ómény nagy volt ama drága szűzanya szomorúsága egyszülött szent magzatán. Mennyit sírt, és hogy kesergett, látván azt a nagy keservet, azt a nagyként szent fián. Ki ne sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szentszülőt? Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát. Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halálra vált. Krisztusom, ha jő halálom, anyád szeme rám találjon, mennybe hívjon engemet. A reggeli dicséretben folytatódik ez a szép himnusz, a fájdalmas anya ünnepén. Szeretetnek szent kút fője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen. Hogy szívemben lángra kelne, Krisztusomnak szent szerelme, segíts négi tetszenem. Ó, szentséges anyám, tedd meg, a keresztre feszítetnek vésd szívembe sebeit. Szent fiadnak a sebzetnek, ki miattam szenvedett meg, hozd meg velem gyötrelmeit. Add meg, kérlek, hogy míg élek, együtt sírjak mindig véled, s azzal, ki a fán eped. A keresztnél véled állni, gyászban véled egyé válni, erre hív a szeretet. Dicső szűze szent szüzeknek, kejhedet hadd ízleljen meg, add nékem fájdalmaid. Add tisztelnem, add viselnem, s nem felednem, holt szerelmem, Krisztusomnak kínjait. Sebeivel sebesítsen, szent mámorba részegítsen, omló vérével fiad. Hogy ne jussak ama tűzbe, védj meg engem, drága szűzte, ha az ítélet riad. Tedd, hogy Krisztus szent keresztje, kín halála védelmezze áldásával szívemet. S hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lelje meg. Amen. Csodálatos szép himnusz imádkozásakor szinte látjuk a kereszten szenvedő Krisztust és a kereszt alatt állni édesanyját, Máriát. Mária fájdalmas anya, ismeri szenvedéseinket, s bízunk abban, ha hozzáfohászkodunk, segít a szenvedések elviselésében. A fájdalmas szűzanya ünnepét 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatérésért. Szűz Mária szenvedése tiszteletének szentírási alapja, többek között az az Aksímeon próféta által jövendőlt kijelentés, a te lelkedet is a fájdalom tőre járja át. Sok helyen ismerik Mária 7 fájdalmának titkait, és erről meg is emlékeznek. Ezek a következők: Símeon megjövendőlte Máriának szenvedéseit. Második, az egyiptomi menekülés, nélkülözés, hontalanság. Harmadik, a 12 éves Jézus elvesztése. Negyedik, találkozása keresztjét hordozó Jézussal a keresztúton. Ötödik, a keresztfa alatt látta szent fiát szenvedni és meghalni. Hatodik, Jézus levették a keresztről és karjaiba tették. Hetedik fájdalma Máriának, Jézust, gyermekét, az Isten fiát eltemették. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fiat szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kényszenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Bajloni Szent Paszkál szavaival imádkozzunk. Szentséges Szűz Mária, irgalmasság anyja, keserű fájdalmadra kérlek, amelyet a kereszt alatt szenvedtél, jöjj segítségemre utolsó órámon, mert nagyon rászorulok oltalmadra. Egész szívvel kérlek erre már most, légy velem halálom óráján. Amikor köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát, akkor ezt is kérjük: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. És bízunk abban, hogy Mária meghallgatja kérésünket.

0: magamhoz. Bátran viseld magányodat. Én számon tartlak téged. Ne hagyd a sorsod csillagokra, benned érjen a végzet. Vállad két éber sarka közt, ha sisteregve átcsap, tudom, több vagy mindannyiunknál, benned vakít a bánat. Légy hát akár az állatok oly nyersen, szép és tiszta. Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. És egy éjjel magad sem tudod, mint égig érő ének feljönnek benned napjaid, a halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád, az este sírva, késve hiába járják pitvarod. Csak én látlak, vagy én se.
1: Pilinszky János Magamhoz című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pilinszky Budapesten született 1921-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar és olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére azonban már nem jutott ideje. 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, ott szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. Első kötete 46-ban jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Könyvkiadó külső korrektoraként dolgozott, 51-től 56-ig nem publikálhatott. Azt követően a Magvető Kiadó felelős szerkesztője lett, majd 57-től haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 76-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981-ben hunyt el.

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelki ismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat, szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak te tudod élessé tenni fülemet, tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a szavadat. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról.

0: országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Népszavazást szeretnének elérni, de a végső szó londoni. Jelezték ugyanakkor azt is, ha elszakadnak Nagy-Britanniától, akkor szeretnének visszatérni az Európai Unióba. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
5: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Szeptember 19-én egyedülálló színdarabbal és családi nappal ünnepli alapításának 1000 éves évfordulóját a Váci Egyházmegye. Az eseményről Marton Zsolt váci megyés püspök és munkatársai tájékoztatták a sajtóképviselőit. Marton Zsolt váci megyés püspököt hallják.
6: 7 éve vagyok püspök, és amikor idejöttem, akkor azt kaptam fölülről, hogy egy olyan egyházmegyét építsek a munkatársaimmal, a rám bízottakkal közösen, ahol szeretünk lenni. Az a közös vágyunk, hogy szeretünk az egyházmegyében lenni, és olyan egyházmegyénk legyen, ahova esetleg, ha valaki belép, akkor azt tudja mondani, hogy jaj, de jó lenne közétek tartozni. És hogy minél jobban megéljük a mi hivatásunkat, hogy mit is kér tőlünk az Úristen itt az egyházmegyében, nagyon fontos felidézni a múltunkat, a gyökereinket. Honnét is jöttünk? Mikor indul az egyházmegye élete? Erre kiváló alkalom, hogy 1000 éves az egyházmegyénk, a hagyomány szerint Szent István király alapította, és ennek kapcsán egy jubileumi, millenniumi fölkészülést indítottunk el. Azt szerettük volna, hogy ne csak egy egyszeri alkalom legyen valami látványos ünnepség az egyházmegye 1000 évének a megünneplése, hanem ez egy jó alkalom legyen arra mondhatni, egy szent ürügy, hogy mi magunk is megtérjünk, megújuljunk személyesen, közösségeink, és ennek kapcsán egy 3 éves fölkészülési időt tűztünk ki magunk elé. 3 éven keresztül

0: keresztül, különféle tanításokkal, a személyes megtéréstől, a közösségről, az egységről, plébániáink tanítások által, a tanúságtételek által, a személyes tanúbizonyságok által átélték újból a hitüket, és kimondták, hogy mi is, amiben hiszünk, mi is az az igazság, amiben hiszünk, és amely felé szeretnénk haladni. Hiszen az egyház nem csodálatos műemlékekből áll elsősorban, hanem mi magunk vagyunk az élő kövek. Mi alkotjuk az egyházat, mint közösséget az első Péter levél szerint, és ezt választottuk mottónak is. Ennek a 3 éves fölkészülésnek egy fontos pontja volt, amikor a készület közepén a felújított székesegyházunkat megáldottam, és benne teljesen új szembemiséző oltárt, amely Krisztus szimbóluma, és kifejezi, hogy mi Krisztus köré szeretnénk csoportosulni, ő körülötte, ő vele, és egymással együtt alkotjuk az egyházat. A másik csúcspont, az ünnepre készülve, pedig a jubileumi napunk, egyházmegyei jubileumi, milleniumi napunk, amely szól egyrészt az egyházmegyénk kedves hívei felé, de minden jó szándékú ember felé. Épp azt akarja bemutatni, hogy kinyitjuk a kapunkat minden jó szándékú kedves testvérünk felé. Ezt szimbolizálja azt is, hogy magán a jubileumi egyházmegyei napon a palotakertet kinyitjuk, annak a nagy kovácsoltvas kapuját, nagy rendezvénykerté, játszókerté tesszük ezt a palotakertet, de nem csak a kertet, hanem a szívünket is így szeretnénk kinyitni. Mutatva, hogy az egyház nem egy bezárkózó közösség, hanem egy mindenki felé szóló evangéliumi közösség. Ennek a jubileumi, milleniumi napnak az egyik csúcspontja lesz az az ünnepi szentmise, amiben hálát adunk egyházmegyénkért, a múltunkért, papjainkért, diakonosainkért, világi munkatársainkért, a híveinkért, az egész közösségért. És ezzel a hálaadó szeretettel tekintünk és fogadunk be minden kedves, jó szándékú érdeklődőt, és így várjuk erre az ünnepi napra a kedves testvéreinket.
1: Az egyházmegyei napot egy milleniumi emlékkonferencia előzi meg szeptember 17-én. Erről beszél Varga Kohári Mária, a Váci Egyházmegyei Könyvtár intézmény vezetője.
2: 1000 év Isten tenyérén törések és megújulások a Váci Egyházmegye történetében. Mielőtt elkezdenék a konferenciáról beszélni, néhány szót én is mondanék az előzményekről. Püspök úr említette már, hogy ez egy felkészülésnek a végére érkeztünk most az idén, és a könyvtár is része volt ennek a felkészülésnek, hiszen 2024. októberében egy konferenciát szerveztünk, Szorgalommal kell örködnöd a Szent Egyházon címmel, amely az egyházmegye alapításának történetét járta körül. A jelenlegi konferencia ötlete Marton Zsolt püspök úrtól származott, aki megkereste a könyvtárat és buzdított minket ennek folytatására. De most igazából nem a kezdetekre fókuszálunk, hanem inkább a megtett útra, arra az 1000 évre. Viszont ez nem volt kis feladat, hiszen 1000 év nagyon hosszú idő, tele van megpróbáltatásokkal és örömteli pillanatokkal, de egy konferencia erre nem vállalkozhatott, hogy felidézze ennek az 1000 évnek minden egyes megállóját és fontosabb eseményét. Ezért úgy határoztunk, hogy 3 történelmi korszakot emelünk ki ezen a konferencián. Az egyik az a tatár túlás időszaka, a második a török hódoltságnak a korszaka, és a harmadik pedig a 20. századi diktatúrák. Ezek mind a 3 esemény az egyházmegyének egy mélypontja volt. De ez a konferencia igazándiból nem a mélypontra fókuszál, hanem arra, hogy hogyan tudott ebből a mélypontokból az egyházmegye újra és újra felállni. Mik voltak azok az erőforrások, mik voltak azok a lelki táplálékok, amelyekhez tudtunk visszanyúlni, mik voltak azok a kulturális erők, amelyekből táplálkozhattunk. Így a konferenciát is erre a 3 pillére építettük fel. Nagyon sok jó előadót sikerült megnyerni ennek a konferenciának, egészen a középkortól a 20. századig. Így a konferencián hallhatunk majd Mészáros Orsolyától, a tatár dúlásból feléledő Váci Egyházmegyéről, Justin Pétertől és Kis Pető Aportól, a középkori szentek tiszteletéről és liturgikus hagyományairól. Forró Katalin majd a törökkorból újraéledő város fogja bemutatni, és Limbacher Gábor és Szádóczki Vera pedig a népi vallásosság és a papi lelkiség világába fog majd minket elkalauzolni. A 20. század vérzivataros és diktatúráktól megtépázott időszakában pedig Sós Viktor Attila, Völgyesi Orsolya és dr. Varga Lajos emeritus püspök úr lesz majd segítünk, hogy ebben a korszakban kicsit jobban belelássunk. Ezt a konferenciát, hiszen ez az arszakra hetére is esik, nem pusztán egy ismeretterjesztő és eseménytörténeti konferenciának gondoltuk el, hanem beleépítettünk némi lelki táplálékot is, kicsit ráhangoló mozzanatokat, hiszen minden egyes előadást egy-egy zenei felvezetés fog megelőzni. Ez egy kicsit majd segíti a konferenciára ellátogatókat, hogy ahogy a művészetek mindig hidat képeznek, itt is hidat képezzenek a különböző korszakok között, átíveljenek, és kicsit oda vigyék a hallgatóság lelkét az adott történelmi közegbe. A konferencia mottójának Izaiás idézetét választottuk. Ha átkelsz a vizeken, én veled vagyok. És ha a folyókon, azok nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng nem perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Azt gondoljuk, hogy ez az idézet igazán jól összefoglalja azt a mondandót, azt az üzenetet, amit mi ezzel a konferenciával szerettünk volna kifejezni, hogy bár azt nem ígérheti senki, hogy a történelemben ezután nem lesznek megpróbáltatások, nem lesznek mélypontok, de ezekből azt ismerhetjük meg, reméljük a konferencián keresztül, hogy mindig újra lehet építkezni, fel lehet állni, és nekünk, keresztényeknek szerencsére van reményünk, amire lehet építenünk, és ez Krisztus. És reméljük, hogy ez a konferencia is ezt az üzenetet fogja hordozni. Itt szeretettel várunk mindenkit 2026. szeptember 17-én 10 órától a Püspökvác látogató és rendezvényközpontba. A rendezvény ingyenes lesz, bárki megtekintheti, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációra pedig a Váci Egyházmegye honlapján és a Váci Egyházmegyei Könyvtár honlapján lévő linkeken van lehetőség jelentkezni. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és reméljük, hogy közösen tudunk épülni majd ezen a konferencián, és meglátjuk, hogy mennyi sok értéke, mennyi sok erőforrása van az egyházmegyére, amelyre építhetünk most együtt, közösen.

0: Bozóki Anita turisztikai vezető a családi nap programjait ismerteti.
1: Tavaly nagyon nagy sikere volt a püspöki kertnek a megnyitásának, de ez nem csak egy térnek a megnyitása, hanem ahogy Püspök atya is mondta, ez egy szimbolikus gesztus is. Hiszen itt a kertben találkozik a múlt, és találkozik a jelen, találkozik a épített és a természeti környezetünk, és találkozhatnak az emberi közösségeink is. És mivel Püspök atya a Magyar Püspöki Konferencia Családbizottságának az elnöke is, ezért mi sem természetesebb, hogy ennek a napnak a tartalmát a családokra építettük fel. Reggel 9 órakor nyitjuk meg a palota kapuit, és este 7 óráig, gyakorlatilag a színdarab a főprodukció előtt, egész nap várjuk a hozzánk látogatókat, családokat. Lesz óriás csúszda, ugrálóvár, lufi hajtogató bohóc, arcfestő, kézművesek, kézműves foglalkozások, és a tavaly nagyon jól bevált kis színpadon különböző produkciók is várják majd a látogatókat. Reggel a Grillus filmos Kossuth Díjas előadó művészünkkel kezdünk, aki természetről, hozzánk közeli értékekről fog énekelni a gyerekeknek, majd nagy sikerrel zajlott tavaly Püspök atya kérdez felelek programja, úgyhogy ezt idén is lehetővé tesszük, hogy bárki szabadon kérdezheti egy püspököt, hogy milyenek a hétköznapjai. Hogyha van kedvük a gyerekeknek megkérdezni, hogy mi is a Püspök atya kedvenc étele, vagy hogy kap-e születésnapjára tortát, akkor ezt itt tudják bátran feltenni. Vendégünk lesz Hankó Balázs bűvész, aki egy bűvész show-val készül. Délután Katánk zenekar fog szerepet kapni, amit talán a váciaknak már nem is kell bemutatni, hiszen ők nagyon népszerűek a köreinkben. Az estét pedig az iskolánknak a zenekara, a diákok fognak egy hangszerbemutatók, hangszer simogatót tartani. De nem csak a palota kertet tesszük tele programmal, hanem a palota körül is várjuk a látogatókat, kézműves vásárral és az egyházmegyei közösségeinknek a bemutatkozásával. A palota kerten kívül a könyvtár kapuit is megnyitjuk. A könyvtárban lesz könyvsimogató, könyvrestaurátor, a Káldi 400 jegyében egy interaktív kiállítás. Itt is szabadon jöhetnek, áramolhatnak, és különösen a könyvekkel ismerkedhetnek majd a hozzánk érkezők. De megnyitjuk a Püspökvárcnak a belső udvarát is, ahol egy mind maze labirintussal várjuk a hozzánk látogatókat. Az is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes családi program lesz. Mindazokat, akik így szeretettel jönnek hozzánk, mi is nagy nyitottsággal várjuk ezen a napon a találkozás, a párbeszéd és az öröm jegyében.

0: Gábor Néház Andrea, a Váci Egyházmegye kommunikációs vezetője elmondta, szombat este a Székesegyház előtt Együtt építjük címmel Meskó Zsolt rendezésében egy kimondottan erre az alkalomra írt történelmi játékot láthat majd a közönség.
1: A nap egyik csúcspontja, ahogy Püspök atya említette, az ünnepi szentmise 15 órakor. Ezt követően még 18 órakor Püspök atyának egyéb feladata is lesznek. Ber Miklós nyugalmazott megyés püspökkel közösen egy párbeszédben, egy beszélgetésben vesznek részt, amikben fölidézik kölcsönösen, kinek milyen volt a püspöki szolgálata, és milyen az ő közöttük meglévő kapcsolat, paptestvéri kapcsolat. Az egésznapos esemény kapcsolódik a szeptember 12 és 20 között megvalósuló Ars Sacra Fesztiválhoz is, amely már két évtizede vonza azokat, akik értékelik a szakrális művészetet. Ennek jegyében a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény, amely múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készül a jubilomi napra, egész héten több időpontban bibliai, kaligráfiai műhely foglalkozásra várja a kicsiket és a nagyokat. Azonban számunkra talán a nap legjobban várt és legizgalmasabb programja mindezekkel együtt, az az esti történelmi játék lesz, ami itt várható a Székesegyház előtti téren. És erről mesél nekünk először egy német polgár, aki Báthori püspök ideje alatt érkezett iparosokkal együtt, és részt vett a reneszánsz építkezésekben.
2: Üdvözlégy Vác! Üdvözlégy Egyházmegye! Köszönt ma itt téged, Székesegyházunk tere! Szeptember 19-én csodát lát, aki ide látogat. 540 lelkes polgár varázsol eléd színes álmokat. Ezer éves lett otthonunk a Váci Egyházmegye, s mi közös játékkal, színházzal ünneplünk vele. Micsoda gazdag sokaság, ezer év, ezer színes virág. Szeptember 19-én szembenézünk a múlttal, egy ezred évvel az idevezető úttal. Történelmünk könyvét kinyitjuk újra, meglelni, mit őseink hagytak ránk a múltba. Közülünk egy angyal látta mint az ezret, s ha vele tartotok, ő és társai a forráshoz elvezetnek. Bevallom férfiasan, mielőtt én is e jelmezbe bújtam, nem sok helyi kortörténeti tanulmányt bújtam. Még soha nem gondoltam bele, egyházmegyénknek is van története. Nem csak a történelmi idő rohan magába, egyházunk élete is változik, óráról órára. Történetünkben két váci ifjú álmodik a jövőről, s egy földre szállt angyal mesél nekik az ezer esztendőről. Szent Istvánon kezdve, Báthori és Migadzi püspökön át, háborúk, viharok, csaták során vezeti útján az ifjú párt. 12 jelenet, neves és névtelen hősök sora, kikről nem tanít minket se egyházi, se világiskóla. Hősök, kik mertek tanítvánnyá lenni, s merték mindig az Úr Jézust követni. Ha a vihar elsodorta, ők újjáépítették az egyházat, s nekik köszönhetjük, hogy egyházunk Vácon ma még állhat. Ha kíváncsi vagy erre, a mesés és gazdag történelemre, tarts velünk szeptember 19-én szombat este. Meghívlak titeket, induljunk, gyertek hát velem, vezess minket angyalszárnyakon, bölcs történelem.
1: Köszönjük szépen az ismeretlen német polgárnak ezt az ízelítőt az előadásból, és én a darabról szeretnék még pár szót mondani. Azt gondolom, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egyedülálló előadásra készülünk. Az egyedülállóságot, és nem elsősorban az jelenti, hogy ezer év történetét próbáljuk 14 képben színpadra vinni, hanem azt, hogy mindezt amatőr, önkéntes szereplőkkel tesszük, akik 32 egyházmegyei településről, plébániai közösségből érkeznek, 500-an, és ők fogják 14 képben ezt a történelmi tablót bemutatni, a Váci Egyházmegye 1000 évét Együtt építjük címmel, amely hát ezáltal megvalósulása miatt is már egy közösségi összefogás igazi példájává válik. A darabot írta felkérésünkre és rendezi Meskó Zsolt. A darabban tehát, ahogy hallottuk, a Szent Istváni alapítástól kezdve, a tatár török dúláson keresztül a sokszoros újjáépítéseken át egészen az 50-es évekig, az egyházüldözés időszakáig tekintjük át az 1000 év történetét. Ismerő szereplők tűnnek majd fel, ahogy itt elhangzott néhány név, de megismerkedhetünk eddig inkább csak a történészek által számon tartott szereplőkkel, mint például Berkes András püspöki helynök, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a török utáni váci újjáépítésben. A zenei betétek előadásában a Székesegyház ifjúsági kórusa közreműködik, a Zsoltár betéteket Varga László karnagyúr komponálta. A megidézett szereplők és események történelmi hitelességére maximálisan figyeltünk. Az előzetes kutatásokhoz segítséget nyújtott, amit ezúton is köszönünk dr. Varga Lajos nyugalmazott segédpüspök úrnak, Justin Péter történész levéltárosnak, Varga Kohári Máriának, a könyvtárunk vezetőjének, és Csukovics Anitának, a Tragor Ignác Múzeum muzeológusának. Valljuk, hogy elődeink hitére és áldozatára alapozva tudunk mindig megújulni egyházunkban, egyházmegyénkben. Mindez tanúságtétel értékű számunkra, példa, amelyet fel lehet és fel is kell mutatnunk ma a közösségeinknek és a világnak is. Bízunk benne, hogy ez a jubilómi nap méltó ünnep és megkoronázása lesz ennek a 3 éves lelki felkészülésnek, amiről a bevezetőben püspök úr beszélt. Minden egyes program ingyenesen látogatható, regisztrálni csak a konferencia programjára szükséges, illetve az eseménynek van egy saját honlapja, együttépítjük.hu, amelyen bízom benne, hogy minden információt megtalálnak.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Váci családi napra invitáltuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk ott is, de a továbbiakban itt is a Szent István Rádió hullámhosszán. Én már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este Benedekelek Világszép sárkány Róza című meséjével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: Világszép sárkány Rózsa. Az aranyfogú királyfiról s Világszép sárkány Rózsáról mondok mesét mostan nektek, gyermekek. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, hetetét országon innen, az óperenciás tengeren túl, hol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király. Akár hiszitek, akár nem, ezé a királyé volt az egész nagy meseország, még azon is egy sánta arasszal túl, de ővé lehetett volna még egy sánta arasszal azon is túl, de mosolyogni nem látta a királyt emberi szem. Hanem még a királynét sem. Bú volt éjjelük, bú volt nappaluk, mert nem volt gyermekük. S mind azon évődtek, kire hagyják majd a nagy meseországot. Telt múlt az idő, egyszer a királyné azt látja álmában, hogy megjelenik egy ősz öregember, s mondja. Ne búsuljon, felséges királyné, tartson számot rá, mához esztendőre olyan gyöngyömatta aranyfogú táltos fia születik, hogy nem lesz annak párja kereke világon. De tartson számot arra is, hogy ennek a fiúnak világszép sárkány Rózsa lesz a felesége. Felébredt a királyné, végig gondolta az álmát, örült is, búsult is. Örült, hogy fia lesz, de búsult is, mert tudta, hogy világszép sárkány Rózsát nagy sárkányország királya elrabolta Tündérországból, s ahány világhíres vitéz utána indult, hogy kiszabadítsa, egy sem tért élve vissza. No, eltelik az esztendős, hát csak ugyanigaza volt az ősz öregembernek, egy olyan gyöngyömatta aranyfogú fia született a királynénak, hogy már első nap talpra állott, s megszólalt. Azt mondta az apjának. Édesapám, vigyen engem iskolába, mert tanulni akarok. Hát már hogy ne vinnélek, édes drága fiam, mondta neki az apja. Mindjárt befogatok aranyos hintómba, s viszlek, ahová csak a szíved kívánja. Egy esztendő, kettő alig, hogy eltelt, erős legényé cseperedett az aranyfogú királyfi, végig tanulta az iskolákat, bejárt országot, világot, akkor aztán hazakerült, s azt mondta az édesanyjának. Emlékszik-e, édesanyám, hogy mit jövendölt volt az őszöreg ember? Felelt a királyné nagy búson. Emlékszem, emlékszem, édes drága fiam, bár ne emlékezném. Egyet se búsuljon lelkem, édesanyám, mondta a királyfi. Megkeresem én világszép sárkány Rózsát, ha a világ végén van is, elhozom a sárkány királytól, ha addig élek is. Hiába sírt a királyné, hiába kérte a fiát, maradj itthon, fiam, ne veszítsd el fiatal életedet. Az aranyfogú királyfinak nem volt maradása, elbúcsúzott apjától, anyjától, az udvarbéli népektől, s elindult világgá. Ment, mendegélt a királyfi hetetét ország ellen, s egyszer, amint este megy, egy rengeteg erdőn keresztül valami fényességet lát az út közepén egy pocsolyában. Közelebb megy, nézi, nézi, s hát a pocsolyában egy icipici aranyos kocsi van, a kocsiban egy szépséges szép asszony, s ám bátor hat fehér mókus volt a kocsi elé fogva, nem tudott kivergődni a pocsolyából. Bezzeg egy szóval sem kérette magát a királyfi, megfogta a kocsit, s szépen kiemelintette a pocsolyából. Na te királyfi, mert látom az arcodról, hogy az vagy, szólt a szép asszony, jót ét helyébe jót várj. Tudd meg, hogy én vagyok a tündérek királynéja, mit kívánsz tőlem? Ha te vagy a tündérek királynéja, akkor a te lányod világszép sárkány Rózsa. Nem kérek én tőled egyebet, add nekem a leányodat. Elszomorodott erre a szóra a tündérek királynéja, könnybe borult a szeme, s azt mondta a királyfinak. Igazad van, te királyfi, az én leányom világszép sárkány Rózsa, de mégsem az enyém, mert elrabolta tőlem nagy sárkányország királya, annak a keze közül pedig nincs ember, aki kiszabadítsa. Mert tudd meg, hogy nagy sárkányország királya a vasat úgy gyúrja, mint a tésztát, a követ úgy morzsolja, mint a túrót, s a fát úgy töri pozdorjává, mint a kendert. Sohasem győződ le őt, hiába próbál szerencsét. Már egy életem, egy halálom, én azt mégis megpróbálom, mondta a királyfi. Ha ő erős, én is az vagyok, ha ő tud egyet, én tudok kettőt. Jól van, mondta a királyné, ha csak ugyan meg nem tántorodol erős fogadalmadban, nesze, adok neked egy tőből nőtt három aranyhajszálat, s egy kilincsmadzagot. ezzel a kilincsmacaggal üsd meg háromszor az egytőből nőtt három aranyhajszálat, s lesz belőle olyan táltos paripád, amilyen még ezen a világon nem volt. A kilincsmacagból pedig aranyos gyémántos kantár. Csak ülj fel a lóra, s ez elvisz téged egy magas hegy aljába, ott találsz egy forrást, abban fürödjél meg, a hajad egyszeriben arannyá változik. Testedet kard nem fogja, s magad hétszerte erősebb leszel, mint eddig voltál. A forrás mellett a fűzfabokrok közt találsz egy kardot, melynek csak a hegye látszik ki a földből. Ezt húzd ki, kösd az oldaladra, s ha majd kifáradsz a nagy viaskodásban, vág ez magától is, csak szólj neki, kard, ki hüvelyből! De még ez sem elég, mert mondom neked, hogy rettentő nagy az ereje nagy sárkányország királyának. Adok még három üveget, mind a háromban erősítő italban. Ha szükséged lesz rá, előbb igyál a legkisebbik üvegből, azután a középsőből, s legutoljára a legnagyobbikból. Így tán meggyőzöd nagy sárkányország királyát. Azzal a királyné a mókuskákat meglegyintette aranycsapós ostorkájával, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el, a királyfi pedig ott maradt az út közepén. Elővette az egytőből nőtt három aranyhajszálat, megütötte a kilincsmadzaggal, s hát abban a szempillantásban egy gyönyörűséges, vasderes paripa lett belőle, a kilincsmadzagból pedig aranyos gyémántos kantár, de olyan fényes, hogy ragyogó világosság lett egyszeribe a rengeteg erdőben. Felpattant a királyfi a vasderesre, síp-hopp, mire pitymallott, ott volt a ma hegytövében, megfürdött a forrásban, s ím, abban a pillanatban aranyhaja lett. Hétszerte erősebbnek érezte magát, mint annak előtte. Megy a fűzfabokrok közé, s csak ugyanott a kard. Kirántotta a földből, felkötötte az oldalára, s azzal ismét felpattant a lovára. Repült a vasderes, mint a szél, még a szélnél is sebesebben, s egyszerre csak nagyot toppant. Kinyitja szemét a királyfi, s hát egy részhíd előtt állott meg a táltos. Mi baj, édes lovam? Semmi, édes gazdám, csak itt vagyunk a részhíd előtt. Pihenj egy keveset, mert látod-e, két sárkány kígyó őrzi ezt a hidat, s amíg ezeket el nem pusztítod, nem jutsz nagy sárkányországba. No, pihent is, nem is a királyfi. Neki ugratott a hídnak, de még a kicsi ujjának sem volt elég a két sárkány kígyó. Egy szempillantásra összekaszabolta. Azzal keresztül ugratott a hídon, be nagy sárkányországba, annak is a kellős közepébe. Ott volt a sárkány király gyémántos palotája, gyönyörű selyemrétnek a közepén. Éppen akkor kaszálták a selyemerétet aranykaszákkal, rakták a bogjákat gyémántvillákkal, s kint volt világszép sárkányrózsa is, ott üldögélt nagy búsan egy fa alatt. Egyenesen elejébe vágtatott az aranyfogú királyfi, köszönt szépen illendően világszép sárkányrózsának, s mondta neki mindjárt. Ne sírj, ne búslakodj, világszép sárkányrózsa, ím eljöttem, hogy megszabadítsalak. Felelte nagy búsan világszép sárkányrózsa, eljöttél, s vissza is indulhatsz, engem soha meg nem szabadítasz, itt kell elhervadnom. Itthon van-e a sárkány király? Kérdezte a királyfi. Nincs, felelte világszép sárkányrózsa, de délebédre hazajön, s bizony, jaj lesz neked akkor, te szegény királyfi. Ahogy lesz, úgy lesz, világszép sárkányrózsa, mondta a királyfi. Az édesanyámnak egy őszöreg ember azt jövendőlte volt, hogy te leszel az én feleségem, én eljöttem érted. Akarod-e, hogy megszabadítsalak? Jaj, hogy ne akarnám. Bizony, ha akarod, el is viszlek innen. Amíg a sárkány király hazajött volna, világszép sárkányrózsa megsúgta a királyfinak, hogy a pincében van egy hordó, abban lesz nyilván a sárkány király ereje, mert abból szokott inni, mondja a királyfi. Hozzál egy kulacsal abból az italból, mindjárt megpróbálom. Leszalad világszép sárkányrózsa a pincébe, teletölt egy kulacsot abból a hordóból, felszalad vele, hajt belőle egyet a királyfi, s csak ugyan sokkal erősebb lett, mint volt annak előtte. Eközben elkövetkezik a délebéd ideje, s hát jön a sárkány király táltos lován, s ahogy betoppan az udvarra, meglátja az aranyfogú királyfit.
0: Éppen jókor jöttél, kiáltotta a király. Téged vártalak, aranyfogú királyfi. Ma éjjel megláttam álmomban, hogy idejössz. Gyere csak az ólom szérűre, hadd lám, melyikünk erősebb.
2: Kimentek az ólomszérűre, ott a király hamarosan ketté vágott egy kősziklát a fanyelű bicskájával, az egyik felét a királyfinak dobta, s azt mondta neki. No te aranyfogú királyfi, morzsold össze úgy ezt a sziklát, mint én a másik felét, akkor aztán elhiszem, hogy erősebb vagy. Azzal mindjárt Liszté is morzsolta a sziklát. Hiszen ez semmi, mondta a királyfi, s úgy összemorzsolta a sziklát, hogy víz csepegett belőle. Látom, mondta a sárkány király, hogy erős legény vagy, most már viaskodhatunk. Várj csak, leszaladok a pincébe, hogy felhozzam a kardomat. Nem oda-boda, kiáltott a királyfi. Csak maradj itt, küzdjünk kard nélkül. Jól van, hát küzdjünk kard nélkül, s azzal a sárkány király derékon kapta a királyfit, s úgy levágta, hogy térdig esett az ólomszérűbe. No de a királyfi sem hagyta magát, kiugrott a lyukból, felkapta, megforgatta a sárkány királyt, s derékig vágta a földbe. De bizony a sárkány király sem hagyta magát, kiugrott, s a királyfit nyakig vágta az ólomszérűbe. Megállj csak, rikkantott a királyfi, mindjárt emberedre találsz. Kiugrott, megkapta derékon a sárkány királyt, s levágta, de úgy belevágta az ólomszérűbe, hogy éppen az orráig süppett le. De most már nem tudott kiugrani. Könyörgésre fogta, hogy hagyja meg az életét, azt mondta az aranyfogú királyfi. Jól van, nem kell nekem a te életed, csak világszép sárkány rózsa kell nekem. Azzal elindult a királyfi a palotába, de még az ajtó elé sem ért, valahogy kimászott a sárkány király a lyukból, s megállította. Hé, aranyfogú királyfi, várj csak egy kicsit, még egyszer küzdjünk meg! De már most a királyfi is elővette a három üveget, s kihajtotta mind a hármat fenékig, aztán neki a sárkány királynak. No, nem sokáig viaskodtak, fűbe harapott a sárkány király. Hely, örült világszép sárkányrózsa, de még az aranyfugú királyfi sem búsult. Egy aranyvesszővel megsújtotta a világszép sárkányrózsa a gyémántpalotát, gömbölyű gyémántos alma lett belőle, bedugta a kebelébe, aztán lóra ültek, síphopp, meg sem állottak Tündérországig, ott is a tündérkirály palotájáig. Ott egyszeriben nagy lakodalmat csaptak, aztán meg ismét felkerekedtek, s az aranyfogú királyfi hazájáig, a nagy meseországig meg sem állottak. Itt megint nagy lakodalmat csaptak, de milyen nagyot, magam is ott voltam, egy cinege lábat kaptam, s halljatok csodát, mégis éhen maradtam. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Kedves gyerekek, ma Benedek Elek Világszép Sárkány Róza című meséjét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a családról a Biblia alapján. Kicsit elhamarkodottan azzal fejeztem be az elmúlt alkalommal, hogy a családfákról szeretnék ezen alkalommal beszélni, de a héten kezembe került két bibliai lexikon, és úgy gondoltam, hogy a családfák előtt egy kicsit ezekbe is betekintünk. Az egyik Herbert Hagnak a Bibliai Lexikon című műve. Ebben a családról nagyon röviden ír. Azt mondja, Izraelben a legkisebb társadalmi egység a család, a törzs a legnagyobb, és a nemzetség a közepes. A neve a Bibliában Bet volt, ami házat jelent. Azt a vérségi közösséget jelentette, amely egy házban vagy egy sátorban élt együtt. Használatos a Bibliában a Bet-Ab is, ami atyai házat jelent. Nagy családot jelent, amelynek tagjai egy általuk még nem ismert őstől származtak. A család feje az apa, ennek halála után pedig az első szülött fiú. Teremtés könyvének 27. fejezetének 29. verse ír erről. Általában sok gyermek tartozott a családhoz. Erről beszél a Teremtés könyvének 24. fejezetének 60. verse, vagy a Zsoltárok a 126. Zsoltár 3. versétől kezdődően. Érdekes azonban megjegyezni, szól a lexikon, hogy csak a fiúkat tartották pontosan számon. Megjegyzendő az is, hogy a család egyszers mind kultikus közösség is, amelynek az apa volt a papja. Kivonulás könyvének 12. fejezet 3. verse. Az életmenetet mind vallási, mind jogi szempontból az apa irányította. Érdekes megjegyezni azt is, hogy az anya tekintélye az általa szült fiúk számától függően emelkedett. A családban erős volt az együvé tartozás érzése, és a nagyobb közösség szempontjából is fontos volt a szerepe. Megjegyzendő, hogy a család nem halhatott ki, ezért vezették be a sógorházasság intézményét, ami annyit jelentett, hogyha meghalt egy házaspárban a férfi tag, akkor az elhunyt fér testvérének el kellett vennie az özvegyen maradt feleséget, ha nem volt gyermeke, és utódot kellett támasztani. Ez a gyermek nem az ő gyermeke, hanem az elhunyt gyermekének számított. A bölcsességi irodalomban, és majd erről később fogunk beszélni, remélhetőleg, sok tanácsot hallunk a családdal kapcsolatban, különösen a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ennyit a Herbert Haag bibliai lexikon család címszó alatt található részéről. És találtam egy másik bibliai lexikont, a Keresztjén bibliai lexikont, amelyet dr. Barta Tibor szerkesztette, és a Református Egyház Calvin kiadója adta ki. Ez már sokkal bővebben beszél a családról, több pontba szedve a családról szóló gondolatokat, bibliai kérdéseket. Az első pontban arról beszél, hogy a Bibliában nincs pontosan a család szóval fordítható kifejezés, emlékszünk rá, a másik lexikon a ház szót tartja ennek. A Józsué könyvének 7. fejezetének 16. versétől látható, írja a Keresztjén lexikon, hogy Izrael törzsi nemzetségekre a nemzetségek házakra osztanak. És itt jegyzi meg ez a lexikon is, hogy a háznép kifejezés fordítható családnak is. A házzal kapcsolatban megjegyzi, hogy nyilvánvalóan, amikor ezt a szót használja a Szentírás, akkor beszél a háznép a családról, de beszél az épületről is. A nemzetség viszont, amelyet több ház alkot, már nem élő, de számon tartott közös ős leszármazottjainak közössége. Vagyis, hogy az ős már meghalt, de a leszármazottai közösséget alkotnak. Megjegyzi a bibliai lexikon, hogy a bibliai korban korán házasodtak. Így a férfi már 20 éves kora előtt apa, 40 éves kora előtt nagyapa, 55-60 éves korára dédapa lehetett. Így a kedvező körülmények között a család gyorsan szaporodott. Jákob háza népe, jegyzi meg a lexikon, 66 fű az Egyiptomba költözéskor. Teremtés könyve, 46. fejezet, 5. verstől 7. vers, de ugyanerről szól a 26. vers is. Figyelemre méltó, hogy ebbe nem számították bele a fiak feleségét. Aztán felsorol egy pár embert, ószövetségi hírességet, hogy milyen nagy családjuk volt. Megemlíti Gedeont, Bírákkönyve 8. fejezet 30. verse, hogy 70 gyermeke volt. Áhábnak ugyancsak 70 gyermeke volt, írja a második királyok könyve 10. fejezetének első verse. Beszél a többnejűségről a lexikon. A többnejűség a családot több részre osztotta, Jákob, Dávid történetei. De ettől eltekintve bővülhet a háznép jelentése. Ábrahámnak a házánál született csatlósai voltak, vagyis ott születtek idegen, idézőjelben idegen gyermekek, akik Ábrahámmal együtt éltek. Teremtés könyvének 14. fejezetének 14. verse. Például a szolgáknak a gyermekei. Megjegyzi a Biblia nyomán a lexikon, hogy a háznál született, és a pénzen vett szolgákra is egyaránt vonatkozik a körülmetélés parancsolata. Teremtés könyvének 17. fejezetének 12. verse, majd a 26. verse is. Nagyobb egységet alkotnak a különböző foglalkozásúak nemzetsége, például a takácsok házának a nemzetsége, első krónikák 4. fejezet 21. verse. Dávid háza kifejezés azonos a mi királyi ház kifejezésünkkel. Izrael háza pedig azt jelenti, hogy egész Izrael egy közös őstől származó nagy családot alkot. Megjegyzi a lexikon, hogy a keresztény gyülekezet Isten háza népe, vagyis Isten családja, az Efezusiakhoz írt levél 2. fejezetének 12. verse. Az asszonyok a férfi családjának lettek tagjai, és a legfőjebb a megözvegyülésük után tértek vissza atyuk házába, például Támár vagy Orpá. Ez teszi hangsúlyossá az őstörténetnek azt a tanítását, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, ezt már idéztük, Teremtéskönyve 2. fejezet 24. vers. Nem fizikailag lép ki apja házának közösségéből, ezt inkább az asszonyok teszik. A hely arra utal, hogy a házasság révén valami új kezdődik, még ha a nagy családon belül maradnak is. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a fiúk feleségét nem számítják bele a nagy család lélek számába. A nomádkorban bizonyára inkább együtt lakott a nagy család, mint később a letelepülések, állandó települések idején. Erre lehet következtetni a föltárt lakóházak kicsinségéből. Kedves rádió hallgatók, innen folytatnánk az elkövetkezendő alkalommal a családról szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedék kiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A pár parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter.

de a végső szó londoni. Jelezték ugyanakkor azt is, ha elszakadnak Nagy-Britanniától, akkor szeretnének visszatérni az Európai Unióba. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Somogyi Márton, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. A Máriák névnapján a mai adásban magyar történelmünk néhány jeles Máriájának életéről beszélget Tésné dr. Proper Valéria irodalomtörténésszel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
1: Miriam, akit egyébként Benedek Elek hívott Máriának, még életében úgy végrendelkezett, hogy sírjára a Biblia Rút könyvének sorait véssék majd fel. Ahova te mégy, oda megyek. Valahol lakol, ott lakom. A te istened, az én istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg. És ott temettetem el.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben kitekintést teszünk az eger szóláti szőlőültetvényekre és a helyi borkészítésre. Ezt követően csili paprikákat fogunk kóstolni. Most Koletán Gergely, a csili jár tulajdonosa nyilatkozik a csili paprikák változatos világáról.
2: De ilyen fantáziára bízott dolog, tehát valamikor valami így megtámadja a fejemet, hogy ilyen fajta ízvilágban még nem dolgoztam, még nem mozogtam, legyen ez akár egy keletiesebb ízvilágú dolog, hogy ne csak ezeket a hagyományosabb ilyen magyaros ízeket, de ugyanúgy az olasz világ felé, ahol inkább paradicsom alapon dolgozunk, és klasszikus ugye ilyen oregános, bazsalikomos fűszerezést adunk neki, de ahogy mondtad, a gyümölcsökkel is nagyon szeretünk dolgozni, tehát egy áfonya például egy rántott sajt mellé, vagy egy vadétel, ehhez az eleve is nagyon-nagyon jól passzol, és akkor én meg úgy kísérletezgettem itt a fűszerezéssel, hogy lehet ezt úgy kombinálni a csilivel, hogy meglegyen az ereje is, de azért a gyümölcsnek is átjöjjön az íze.
0: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádióadása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunk kezdődik, melyben dr. Salló Zoltánnal a Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Ajánlunkban elmondja, szerintem mi szükséges ahhoz, hogy valakiből jó sebész lehessen.
3: Hát azt gondolom, hogy először is szeretni kell. Tehát minden nap úgy kell felébredni, hogy örvendek, hogy ez vagyok, és ezt fogom csinálni. Elengedhetetlen a szakmai elméleti tudás. Nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell olvasni, annak nagyon szilárd alapokon kell elhelyezkedni, és ehhez nyilván társulni kell azért egy bizonyos manualitásra szükség van. Egy nagyon pici exhibicionizmus azért kell, mert ne felejtsük el, hogy úgy operálunk, hogy folyamatosan többen néznek minket.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kálik Árdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az imádság jelentőségéről és páduai Szent Antal életéről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a legutóbbi 2024-es Forráspont ifjúsági eseményről hallanak összeállítást, mely

0: Ilyet 2018 óta évente megrendez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága. A rendezvény már 6. alkalommal valódi lelki feltöltődésre adott lehetőséget a fiatal felnőtteknek. 2024-ben több mint 3000 fő és 80 pap regisztrált, az est lebonyolításában pedig 140 önkéntes segített. Összeállításunkban 3 tanúságtétel hangzik el, valamint a forrásponton élőben elhangzott dicsőítő zenéket hallják szerkesztve. A házigazdák Kálloki Kati és Fogarasi Botond. Tartsanak velünk!
1: Az első vendégünk fiatal informatikus Kristóf, akinek zűrös fiatalkora majdnem tragikus véget ért, amikor 20 évesen szintetikus drogokkal túladagolta magát. Azonban Isten segítségével megtalálta a kiutat ebből a helyzetből.
2: Hallgassuk meg az ő történetét. A színpadon Horváth Kristóf.
3: Sziasztok, Kristóf vagyok. Nagyjából 30 éve születtem Budapesten, katolikus családba. Van 3 fiatalabb tesóm. Másodikos voltam, amikor történt egy nagy változás az életemben, el kellett költöznünk Budapestről egy vidéki faluba. Az összes addigi kapcsolatom megszakadt. Az új osztályomban nem igazán sikerült beilleszkednem, így nagyon barátaim se lettek. 11-12 éves voltam, amikor elkezdtem gondolkozni magamról és a világ dolgairól, és arra jöttem rá, hogy baromi szarul érzem magam. Egész addig valahogy nem tűnt fel. Arra jutottam, hogy ez a szüleim hibája, hisz miattuk költöztünk el Budapestről, ahol minden jó volt. Igazából ők se akartak elköltözni, ez egy kényszer helyzet volt, de nyilván akkor engem ez nem érdekelt. Aztán gondolkoztam, hogy mi az, amit Istenről hallottam, és mi az, amit ebből én ténylegesen meg is tapasztaltam az életemben. És arra jutottam, hogy Isten nincs. Úgyhogy elkezdtem szembefordulni a szüleimmel, ilyen váligérű hosszú hajat növesztettem, ezt tudom, most nehéz elképzelni. Elkezdtem csúnyán beszélni, káromkodni, sátánista zenéket hallgatni. Persze nem azért, mert sátánista lettem volna, hisz ha Isten sincs, sátán sincs, pusztán ezzel tudtam a legjobban idegelni a szüleimet. Eltelt 1-2 év, a szüleim nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, úgyhogy végül előálltak egy ötlettel, hogy mi lenne, ha visszamennék Budapestre egy gimnáziumba tanulni. Én úgy voltam vele, hogy persze, hát az a legjobb hely a világon. Ők meg úgy voltak, hogy hát ez egy katolikus gimnázium, kollégiumba leszek, távol tőlük, majd biztos megnyugszom, meg ott majd megnevelnek. Nem nagyon akarok részletekbe menni, lényeg nem volt annyira szigorú sem az iskola, sem a kollégium. Ekkortájt kezdtem el inni és cigizni, 15 évesen én már napi szinten ittam. Az egyik nap elmaradt az utolsó óránk, így már kora délután el tudtam kezdeni inni. Este 6-ra kiütöttem magam, visszavittek valahogy a koliba, lefektettek, aludtam 1-2 órát, majd felkeltem és folytattam az ivást. Brutális éjszaka volt, egész éjjel hánytam, 4 kézláb kúszva eldöltem. Már úgy voltam órák óta, hogyha egy kis vizet ittam, egyből jött is ki. Nagyon rosszul voltam, semmi sem segített. És akkor eszembe jutott, hogy mondták, hogy van így Isten, akit lehet kérni, hogy segítsen, és akkor majd segít, vagy ilyesmi. De hát ugye már tisztáztam magammal, hogy Isten nincs. Úgyhogy elkezdtem magammal vitatkozni félhangosan, és mikor rájöttem, hogy azért ennél nagyon szarabb nem lehet ebből, ki tudtam mondani, hogy Isten, ha vagy, akkor segíts meg. 2 perc múlva fel tudtam állni, le tudtam zuhanyozni, és le tudtam feküdni, aludni. Onnantól kezdve tudtam, hogy Isten létezik, és ha valami nagyon nagy gáz van, akkor majd segít. Az egyház, meg a papok, az még továbbra is ilyen öregnénik hobbija kategória volt, attól nagyon messze voltam. Ezután egy újabb nagy törés történt az életemben, el kellett jönnöm ebből az iskolából, és egy vidéki városba kerültem. Pár hónap alatt eltűntek az addigi barátaim, haverjaim, újból magányos lettem. Igazából annyi előnye azért volt ennek az időszaknak, hogy mind az ivás, mind a cigizés kicsivel alább hagyott. Érettségig nem is történt nagyon semmi említésre méltó. Érettségi után azonban felhívott a keresztapukám, akivel előtte évekig nem is beszéltem, hogy nyáron lesz egy tábor, és nem tudnék-e menni neki segíteni. Úgy voltam vele, hogy semmi programom nincs a nyárra, úgyhogy miért is ne. Nem is kérdeztem többet. Amikor úton voltunk lefele a táborba, akkor tudtam meg, hogy ez egy iskolai hittantábor. Minden nap misével, tanítással és kiscsoportos beszélgetéssel. Na, mondtam, ez azért már húzósabb, de hát úgyis segíteni megyek, majd a konyhán leszek, meg pakolok. Elég hamar kiderült, hogy nem erről van szó, az egyik csoportba kéne ilyen segédvezetőnek lennem. Mondom, hát ez nagyon neci. Én akkor már úgy voltam, hogy ha valaki hívő, legyen hívő, én nem piszkálom érte, csak ők is hagyjanak békén engem. Ez nyilván nem egy ilyen helyzet volt. Úgyhogy én ott próbáltam nem hazudni, de nem is megbotránkoztatni senkit se. Elég nehéz volt. Aztán az egyik este volt szentségimádás énekekkel. Én hátul álltam, néztem, hogy mi történik, és elkezdtem azt érezni, hogy milyen jó lenne bekapcsolódni ezekbe a dalokba. Tehát mondtam magamnak, hát én fiú vagyok, nem éneklek. Azért mindennek van határa. De egyre erősebben éreztem, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy Kristóf, énekelj bátran, nem lesz semmi baj. Elkezdtem énekelni, és akkor úgy egyszerre megéreztem a Jóistennek a jelenlétét, hogy ő szólt hozzám. Viszont ha ő szólt hozzám pont most, amikor az oltári szentség ki van rakva, akkor benne van az oltári szentségben, viszont ha ő ott benne van, jelen van, akkor az egyháznak is van értelme. Ez ilyen nagyon nagy élmény és megtérés volt számomra. Másnap meggyóntam ott a táborba az atyánál, jött az SMS, hogy felvettek az egyetemre, mehetek vissza Budapestre. Nagyon jól éreztem magam. Azt a tanácsot kaptam, hogyha már úgyis ott vagyok, az egyetem melletti templomba kezdjek el misére járni. Úgyhogy így is történt, eljött az ősz, jártam szépen misére vasárnaponként, esténként vagy 3 percet imádkoztam. Nagyon jó hívő embernek gondoltam magamat. Ugyan beszéltek nekem arról, hogy így adjuk át az életünket a Jóistennek, vagy bízunk rá magunkat, ilyesmi, de úgy voltam vele, hogy elég nagy dolog az, hogy már hívő lettem, ezzel én nem akarok foglalkozni. Egyik őszi misén volt, hogy elkezdett egy ilyen dolog megfogalmazódni bennem, vagy egy ilyen hang, hogy bízzam rá magam, adjam át az irányítást, vagy hát inkább az, hogy döntsek egy igent vagy egy nemet, mert egész addig még inkább csak kerültem. Azt is éreztem, hogy mondhatok nemet. Ő ugyanúgy szeretni fog engem. Rengeteg félelem volt ezzel kapcsolatban bennem. 3 nagyon erős, bármikor fel tudok idézni. Az első az volt, hogy akkor biztos papnak kell mennem. De hogy amióta az eszemet tudom, én a lányok körül forogtam. Tehát óvodából az első emlékem, hogy valami lányt kergetek. A második az az volt, ha nem is kell papnak mennem, a Jóisten biztos nem azt a lányt akarja, akivel éppen most van valami, és nagyon szép, és nagyon okos, hanem valami nagyon csúnyát, és nagyon butát. Fogalmam sincs, hogy miért gondoltam ilyet, de ez én nagyon erősen bennem volt. A harmadik az volt, hogy akkor másnaptól keresztel a kezemben fogok üvöltözni a Moszkva téren, hogy térjetek meg, és ezt se akartam. Szóval végül azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de megtartom én az irányítást, úgyhogy nemet mondtam. Látszólag tényleg ment minden ugyanúgy, jártam misére, imádkoztam. 2 hét se telt el, amikor ültem a gépemnél, tanultam, és jött egy ilyen zseniális gondolata semmiből, hogy milyen jó lenne kipróbálni ezeket az újfajta szintetikus drogokat. Nem tudom honnan jött. Körülöttem nem drogoztak, előtte a kapcsolatom a drogokkal annyi volt, hogy 15-6 évesen füvesztem párszor, nem jött be, hagytam. Rákerestem az interneten, és 1,5 óra múlva meg tudtam venni az első adagomat. Sok mindent kipróbáltam, sokszor kevertem is. Talán 4. alkalom volt, amikor egy olyan érzés öntött el, mint amikor ilyen nagyon-nagyon szerelmes az ember, de ilyen hullára, teljesen vakon, de nem egy ember iránt, hanem mindenki iránt. Nagyon jó érzés volt. Én ott már menet közben tudtam, hogy ha én ebből valaha még egyszer használok, akkor soha többet nem szabadulok, mert nem tudom abba hagyni, mert ez annyira jó. A másnapján nyilván depresszió, öngyilkos gondolatok nagyon rossz volt, 2 hétig ment, és visszaestem. Folyamatosan próbáltam abba hagyni, de újra és újra elbuktam, és egyre többet és többet használtam. Még nem az egyik buli alkalmával több más szer hatására sikerült elmérnem az adagokat, és nagyjából egy 10-szeres adag gyorsítót vettem be. Nagyon gyorsan vert a szívem, nem kaptam levegőt, kezdett elmenni a látásom, Valahogy kimentem a szórakozó hely elé, éreztem, hogy így zuhanok el, és annyit tudtam mondani, hogy Istenem, ments meg, és akkor soha többé semmit. Tudtam egyet lépni, le tudtam ülni, pihentem kicsit, jobban lettem. Többiek megtaláltak, visszamentünk a szórakozó helyre, a zenére, a fényekre, újból előjöttek a tünetek. Brutális éjszaka volt. A következő egy-két napban nem volt nehéz a soha többé semmit, mert halálfélelmem volt, és remegtem. Viszont a harmadik nap úgy ébredtem föl, hogy ez a mondat volt bennem, ez a mondat ébresztett föl, hogy nekem kokaint kell szereznem. Nagyon megijedtem, hisz Istennek tettem ígéretet, hogy soha többé semmit. Az volt a szerencsém, hogy nem otthon voltam Budapesten, hanem a szüleimnél vidéken, és nem volt kapcsolatom. És jött megint ez a hittantábor. Nagyon rosszul voltam, de nem voltam képes még annyira se, hogy felhívjam a keresztapámat, hogy figyelj, az elmúlt egy évben széjjel drogoztam magam, úgyhogy most inkább nem mennék. Valahogy elindultam, de nagyon rosszul voltam az egész úton. Remegtem, izzadtam. És amikor odaértünk, és átléptem a tábornak a kapuját, akkor egy kisebb csoda történt velem. Legalábbis én így éltem meg, hogy elmúlt a remegés, elmúltak az elvonási tünetek, kitisztult az agyam, és le tudtam ülni gondolkozni, hogy mi történt. Mert nem értettem, hogy egy évvel ezelőtt életem legnagyobb, legmagasabb pontján voltam, és egy év alatt hogyan jutottam a legmélyebb pontra. És akkor jöttem rá, hogy az egész ott kezdődött, hogy azt mondtam, hogy én akarom irányítani az életemet, és hogy nekem ennyire ment. Úgyhogy ott akkor elhatároztam, hogy majd a táborba valahogy rábízom magam a Jóistenre, hogy ezt miként, hogyan, milyen formában csinálom, majd azt nem tudtam. Az egyik reggel a prédikációban az atya mondott egy példázatot. Két nagy szikla közé kifeszített egy mutatványos egy kötelet, és kérdezte a népet, hogy hiszitek-e, hogy át tudok menni. Mondták, hogy hiszük, hiszük. Átment, mindenki nagyon örült. Hiszitek-e, hogy át tudok tolni egy talicskát? Hiszük, hiszük. Áttolta, mindenki nagyon örült. Hiszitek-e, hogy át tudok tolni ebben egy embert? Hiszük, hiszük. Jó, hát akkor jöjjön valaki. És erre néma csönd, senki nem mozdul, kivéve egy kisgyereket, aki szó nélkül oda megy és beleül, a mutatványos áttolja, mindenki újjon, és kérdezik a gyereket, hogy belemertél ülni. És mondja, hát a mutatványos az apukája, tudja, hogy őt nagyon szereti, és hogy meg tudja csinálni. És a tanítás lényege ez volt, hogy a Jóisten bármit meg tud tenni, és mindenkinél jobban szeret. Az, hogy mindenható, az nem volt nehéz elfogadnom eddig sem. Viszont a szeretet kérdésével már nehezebb volt, mert én soha nem szerettem magamat se igazán. Úgyhogy én megfordítottam a dolgot, és elkezdtem elképzelni, hogy én hű, de nagyon mennyire tudtam szeretni egy-egy embert. És hogy az a szeretet, amit ott éreztem, akkor éreztem, az semmi ahhoz képes, ahogy Isten szeret engem. És ha elképzelem ezt a két dolgot, hogy bármit megtehet, és mindennél jobban szeret, akkor ha rá bízom magamat, akkor abból olyan nagyon szar dolog nem jöhet ki. Úgyhogy azzal a misén úgy mentem ki áldozni, hogy ezt mondogattam magamba, hogy Uram, beleülök a talicskába, toljál. Uram, beleülök a talicskába, toljál. Tudom, tök gáz, de hogy így, ez így a lelkem legmélyéről, a szívem legmélyéről jött. Megáldoztam, oldalra léptem, és egy csodálatos dolog történt, hogy nem történt semmi sem. Nem akartam hirtelen pap lenni, az a lány már rég nem volt meg. Semmi olyan félelmem, ami volt, az nem történt meg. Féltem, ha eljövök a táborból, visszajönnek az elvonási tünetek. Mert ezek nem csak pszichés dolgok, ezek ilyen biológiai, kémiai folyamatok. De nem történt meg. Féltem, ha visszakerülök Budapestre, akkor egy rosszabb pillanat jön, és visszaesek, mert karnyújtásnyira vannak a dolgok. De nem történt meg. Ekkor csatlakoztam egy katolikus közösséghez, és kezdtem heti ima alkalmakra járni. Még a táborban ismertem meg egy lányt, akivel egész addig beszélgettünk, és ősszel össze is jöttünk, és mindketten azt éltük meg, hogy a Jóisten vezetett minket egymáshoz. Nagyon boldog voltam. Elkezdett szárnyalni az életem, amint kimondtam ezt az igent. Tartott fél évig, amikor a lány szakított velem. Teljesen összezuhanva mentem hazafelé, és jött egy SMS a volt díleremtől. Szerbusz, rég hallottam felőled, jött pár új cucc, kóstolóra vendégem vagy. Előtte hónapokig semmi, és most, hogy mélypontra kerültem, itt jött. És a Jóisten olyan szinten megszabadított ebből, hogy ott a bőgés határán elkezdtem nevetni, és töröltem ki az SMS-t, és csak ennyit mondtam, hogy hát sátán, ez egy nagyon gyenge próbálkozás volt. Persze utána még vagy egy évig depisztem a szakítás miatt, tehát hogy nem az, hogy most itt teljesen el. Azóta eltelt már több mint 10 év, voltak nehézségek, problémák, de valahogy mindig túljutottam rajta. Ebben nagyon nagy szerepe volt a közösség megtartó erejének, a heti alkalmaknak, valamint annak, hogy újra és újra ki tudtam mondani, hogy igen, átadom az irányítást a Jóistennek, hogy rábízom magamat. És látjátok, itt vagyok, nem lettem pap, nem ordítozok keresztel, hogy térjetek meg, de cserébe a Jóisten adott nekem hitet, munkát, és egy fantasztikus feleséget, akivel most várjuk a második gyermekünket. Köszi szépen, hogy meghallgattatok!

hangosan, kitárjuk most a szívünket, kitárjuk kezeinket előtted. Mert ebben a hófehér ostyában, Uram, te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket, hogy te hozzád érjünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a legutóbbi Forráspont ifjúsági eseményről. A következő percekben Gulyás Michel olimpiai bajnoknak, a 2024-es év női sportolója díj kitüntetettjének tanúságtételét hallják.
1: A következő vendégünk egy nagyon másfajta küzdelemről, erőről fog nekünk mesélni. Nézzük meg, hogy milyen küzdelmek állnak egy szépen csillogó aranyérem mögött.
2: Fogadjátok hatalmas tapssal Gulyás Michelt!
3: Hát gratulálunk ehhez az elképesztő teljesítményhez. Azonban itt elárulhatjuk, hogy ez az év nem indult ilyen könnyen számodra. Számos nehézséggel, kihívással szembesültél a világkupán, a világbajnokságon. Sőt, ezek között olyan pillanat is volt, hogy nem is volt biztos, hogy kijutsz az olimpiára. Tudsz arról mesélni, hogy hogyan sikerült ezeken a mélypontokon felül kerekedned, kik álltak melletted? Hallottam, hogy egy-két hívő sportársad sokat segített ebben.
4: Üdvözlök mindenkit! Nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyok túl, ami egyébként az aranyérem tényleg az egész nehézségeknek a megkoronázása, és az, hogy sokkal jobban csillog egy érem, hogy ilyen nehézségek után fel tudtam állni. Ez nyilván a támogató közösség nek volt köszönhető, meg egy kicsit magamnak is azért. Mindenképpen nehéz volt, mert én 2023-ban szereztem egyébként olimpiai kvótát, utána az egész évemnek a felkészülése arról szólt, hogy az olimpián csúcsformában legyek. Ezért be is kellett állozni pár versenyt, és nem is sikerültek annyira jól a versenyek ebben az évben. Emiatt meg is rezgett a lész, hogy akkor mi lesz, vagy pontosan jó úton járunk-e. Nagyon nagy volt a bizalmam az edzői munkába, de azért a versenyeken nem fejtlen az mutatkozott, mint az a sok munka, amit belefektettünk. És a világbajnokság volt egyébként az utolsó olyan verseny az olimpia előtt, ami ilyen a legjobb állapot felmérő volt, ahol egyébként végre jó formában voltam, végre fel voltam pihenve előtte. Tényleg minden összeállt a felkészülésben, hogy annak lennie kell, és arra számítottam, hogy ez egy nagyon jó skült verseny lesz. És pont azon a versenyen úszott el a lovaglás, ami azt jelentette, hogy nem tudtam pontot teljesíteni a lovagláson, ami nem az én hibám volt csak, mert 10 akadályt kell teljesíteni egy ötös a versenyen, és mi 2 tudtunk, utána meg nem volt hajlandó ugrani a lovam, úgyhogy emiatt nem is tudtunk végigmenni a pályán. És akkor leszálltam a lóról, és akkor volt legelőször, hogy így eszembe jutott, hogy úristen, most lehet, hogy elszállt az olimpiai esélyem. És jól sikerült a futás, jól sikerült a lövészet. Tényleg mindegyik szám jól sikerült, amire szükség lett volna, és egy külső tényezőn megy el igazából a versenyem, és lehetséges, hogy az olimpiai indulásom. És akkor elkezdtem zokogni, és mondtam az edzőmnek, hogy meg a családomat is egyből felhívtam, hogy nem fogok indulni az olimpián, mi lesz így velem, és hogy erre készültem, egy csomó év munkája benne van, és most itt vagyok ebbe a szituációban, mit csináljak. És az első dolog, amit a szüleim mondtak, hogy élethalálra küzdjek, mert még bármi lehet. Semmi hitem nem volt az egészben, de ebben a nehéz helyzetben úgy gondoltam, hogy az, hogy teljes kimerültségig kifutom magamat, akkor ez egy kicsit segít a helyzetem. És amikor vége lett a versenynek, akkor volt, hogy 2 hívő barátommal beszélgettem, akik egyébként öttusázók is, a Böhm Csabi és a Szép Balázs, és nekik mondtam, hogy egyszerűen nem értem, hogy miért történt ez velem, mert én úgy gondolom, hogy minden munkát elvégeztem, az edzéseken 110%-ot nyújtok, az életem többi területén is odafigyelek mindenre, a tanulásnál is rendesen felkészültem a dolgozataimra, kedves vagyok az emberekkel, hogyha segítségre van szükség, akkor mindig ott vagyok elsőként, szóval, hogy általánosabban az életemben jó dolgokat csinálok, és akkor nem értettem, hogy miért kell nekem bűnhődni most ezen a versenyen, és miért kerülök egy ilyen szituációba. És akkor ők mondták, hogy ezt nem fogom most még megérteni, hanem majd csak utólag. És hogy higgyem el, hogy az út az a legfontosabb, és hogy mindig mindennek van értelme, és most így utólag így azt mondom, hogy igazuk volt.
3: És ehhez kapcsolódóan, hogy láttad, hogy az út a fontos, és hinni kell abban is, amit még talán nem is látsz, hogy lehetséges lehet. Itt hogyan kapcsolódott be az ima szerepe neked? Mert hallottam, hogy szoktál imádkozni és erőt kérni ehhez az úthoz, de mégis így sportolóként mi az, ami benned megfogalmazódik, amiért igenis mersz fohászkodni, esetleg a győzelemért, vagy hogy néz ki?
4: Egyébként nagyon sokan szokták, vagy megkérdezték a verseny után, hogy imádkoztál azért, hogy olimpiai bajnok legyél? Hát mondom, hát ez nem merek egyébként, én soha nem mertem ilyen nagy dolgokat kérni, mert úgy gondoltam, hogy azzal levennék egy terhet a saját vállamról, és egy elvárás nyújtok Isten felé, hogy akkor nekem ez jár, mert hogy én mindent megteszek, ami felé, ami szükséges ahhoz, hogy én nyerjek, és akkor lehet, hogy akkor az én belefektetett munkám az nem is annyira számít. És én mindig az úthoz szoktam segítséget kérni egyébként, az, hogy a kemény munkát el tudjam végezni, hogy olyan életet tudjak élni, ami szükséges ahhoz, hogy megérdemeljem a jó dolgokat az életben, és ezt szerint próbálok élni.
3: És ez segített esetleg abban is, hogy azok a kritikák, vélemények, akik mondjuk már feladták a benned a reményt, a bizalmat, hogy te igenis ott jól fogsz tudni szerepelni, hogy ezt a rövid idő alatt, ami a felkészülésre végül neked lehetőséged, rendelkezésedre állt, ez segített abban is, hogy ezt ki tud zárni?
4: Nagyon-nagyon nehéz kizárni a médiát az embernek az életéből, főleg, hogyha ilyen ívben kapja, mint ahogy én kaptam az olimpia előtt, mert amikor kihirdették, hogy én fogok az olimpián indulni, mert még összesen három magyar lánynak volt olimpiai kótája, és a szövetség kettőt választott, és köztük voltam én is. És a két lány, akinek még volt kótája, ugye a világbajnokságon szereztek érmet, ami ugye kótás helyett jelent a indulást az olimpián, és akkor úgy érezte a közvélemény, hogy nekem én nem érdemlem meg, hogy ott legyek az olimpián. És olyan kommenteket és kritikákat kaptam, hogy úgy éreztem, hogy teljesen értéktelen vagyok, és inkább az volt a legfontosabb, hogy mentálisan készüljek fel ebben az egy hónapban, hogy őszinte legyek. Kizárni nem lehet ilyen negatív dolgokat, de korlátozni lehet, és arra figyeltem a legjobban a pszichológusommal egyébként, hogy az önértékelésem milyen legyen. Az, hogy én hogyan látom saját magamat, és azt, hogy amikor oda megyek a versenyre, akkor mentálisan annyira nagyon erős legyek, és annyira csak saját magammal kelljen foglalkozni, hogy minden más ki tudjak zárni.
3: És ahogy látjuk, ez sikerült is. Végezetül arra lennénk kíváncsiak, így említetted a Forráspont kapcsán is, hogy te sokat kaptál. Ebből egy hálát olvasok ki. És mégis akként állsz hozzá, hogy éppen ezért sokat is szeretnél visszaadni. És ezt milyen formában tervezed megvalósítani? Mit jelent, hogy sokat szeretnél visszaadni?
4: Én hiszek abban, hogy nem hiába lesz egy ember olimpiai bajnok, mert aki ott van egy olimpián, ott mindenki melleteszi a kemény munkát, mindenki profi szakmai stábbal dolgozik, úgyhogy már nagyon-nagyon nehéz maga a kijutás, és nagyon kis nüanszokon múlik az, hogy ki lesz a végén az olimpiai bajnok. És én hiszek abban, hogy minél többet ad az ember az életbe másoknak, a társadalomnak, annál többet tud visszakapni, és az emberekhez való diszkriminációmentes hozzáállás, a feltétel nélküli szeretet, ahogy állok az emberekhez, ezek nagyon-nagyon fontosak, és emellett egyébként főleg most az olimpia óta sokkal könnyebben segítek azoknak, akik rászorulnak, és szükségük van rá, úgyhogy adománygyűjtésekben is részt veszek, úgyhogy tényleg igyekszem mindent megtenni, ami belefér az időmben és energiámban, hogy például az a tapasztalat is, amin átmentem ebbe az egy évbe, ezt is igyekszem egyet több fiatallal megosztani egyébként, mert igaz, hogy nem mindenki ilyen sportoló és nem olimpiára készül, de mindenkinek van olyan fontos dolog az életében, ami azt a tapasztalatot, amin én keresztül mentem, a nehézségek, amiket átéltem, azokon, ahogy ezen fel tudtam emelkedni, az lehet, hogy nekik egy olyan fontos, vagy profitálni tudnak ebből az egészből, és beépíteni a saját életükbe. Úgyhogy talán ezek azok a pontok, amik nekem fontosak.
3: És hogyha összegezned kéne az elmúlt, hát nem csak egy évet tapasztalatait, mert értelemszerűen ebbe az érembe azért inkább egy életút van, az erő, az a hit, az a remény, az a segítség, az újrakezdés, felállás, hogy ezek közül mi az, amit mégis kiemelnél, és zárszóként az itt ülő sok kíváncsi fiatalnak üzennél az ő mindennapjaik során?
4: Értékeljék azokat az embereket, akik körbeveszik őket és segítik őket. Mindig legyetek rányitottak, mert nekem is a családom, a barátaim olyan értékes emberek, akik segítettek ezeken a nehéz időkön keresztül. Szeressétek önmagatokat, és bízatok magatokban akkor is, hogyha mások értéktelennek tartanak titeket, mert senki se ismer annyira titeket, mint ti saját magatokat. Illetve a nehéz pillanatok azok nagyon-nagyon kellenek az életbe, mert lehet, hogy kellenek az apró sikerek ahhoz, hogy fenntartsa az érdeklődéseteket a fontos dolgok iránt, viszont ezek a nehéz azért kellenek, hogy jobban tudjátok értékelni, és helyén tudjátok kezelni, amikor nagy siker jön az életetekben.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről.
1: Következő vendégünk Andrásfalvi Mirjam, aki építésznek tanul és dolgozik, de talán legtöbben az Artevia YouTube csatornájáról ismerhetitek. Szeret utazni, zarándoklatokat szervezni, de amit a legjobban, az a krisztusi életből fakadó boldogságot és szabadságot másokkal megosztani.
2: Ezért van ma itt velünk. Fogadjátok sok szeretettel Mirjamot!
3: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy mind eljöttetek. Ti vagytok a Magyar Egyház jövője. Legutóbb valahol ott ültünk, és emlékszem, hogy hallgattam a tanúságtételeket itt a színpadon, és arra gondoltam, hogy jaj, de jó, hogy nem nekem kell ott állnom. Úgyhogy vigyázz, ha ezt gondolod, mert lehet, hogy jövőre te állsz itt. A szabadság a téma, hogyha semmi értelmes nem jutott volna eszembe, akkor kitettem volna ide nektek egy karton szabadságra mentem felirattal, és akkor vicces lettem volna, vagy legalábbis rövid. De eszembe jutott azért valami. Hittanórán, Ciszterci Szent Imre, 10. osztály tél, tanár úr mesélt Placid atyáról, akit kényszermunkatáborba vittek, mert pap volt. És amikor 10 év fogság után felszabadították a tábort, akkor a brigádvezetőjük hát így kétségbe esett, hogy hát most mindenki elmegy, de a munka amúgy még nincsen befejezve. És erre Placid atyáik éhesen, fáradtan, a frissen szerzett szabadságuknál fogva úgy döntöttek, hogy maradnak és befejezik a munkát. Hát nekem itt esett le először ilyen egyértelműen, hogy a szabadságunk arra is jó, hogy amellett is dönthetek, amit nem szeretnék, mert szabad vagyok, dönthetek. Én a legszabadabb, azt hiszem, akkor voltam, amikor az El Camino gyalogos zarándoklaton Jézussal kettesben jártam az utat, minden ott volt a hátamon, amire szükségem lehetett, telefont nem vittem, úgyhogy senki sem tudta, hogy merre járok, sokszor én sem. Csak követtem az útjelző kagylókat, és nagyon-nagyon szabad voltam. Hát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de amikor én egész nap be vagyok zárva az irodába, vagy az iskolába, akkor nem annyira érzem ezt a híres szabadságot, amit Jézustól ajándékba kaptam. Emlékeztek arra, amikor Pálékat elkalapálták? Apcsel 16 a fórumon. Mindenki előtt levették a ruháikat, börtönbe zárták őket, és erre ők dicsérni kezdték az urat. Persze földrengés támadt, persze a láncok így lehullottak, az őr megijedt, hogy most ki fogják rúgni, és ezzel le akarta szúrni magát, de gyorsan megtérítették Pálék, és nála vacsoráztak. Úgyhogy igazából hiába van az egész napon betáblázva, hogyha akár egy börtönben is lehetnék szabad. Úgyhogy például egy esős napon, amikor párás belülről a villamos, és a morcos magyar polgárok egymás döfködik az ázott esernyőjükkel, akkor hálát adhatok értük, vagy a szeretteimért, és akkor szabad voltam. Van egy dalmatám, Füge, nagyon okos és gyönyörű kutya, és ha kap egy kis sajtot, eddig olyat még nem mondott, hogy Mirus, ez nagyon jól néz ki, köszönöm, de tegyük el holnapra, mert ma böjtölök. Bár ő is hoz édes kis döntéseket, tudnék mesélni, de közel sem kapott akkor a szabadságot Jézustól, mint mi emberek. Van egy olyan elméletem, hogy a szabadságunk nő velünk, hogy egyre nagyobb dolgokról kell döntenünk. Például először csak faktot választunk, aztán egyetemet, aztán munkahelyet. De nem csak az ilyen nagy döntésekben kaptunk szabad kezet, hanem az olyan kisebbekben is, mint például, hogy reggel arra használom azt a 15 percet, hogy tovább alszom és befejezem az álmomat, vagy felkelek és Istennek adom azt az időt, elimádkozom a kedvenc zsoltáromat, vagy kérem a védelmét a szeretteimre. De dönthetek arról is, hogy a megállóban a zsebemben lévő telefonomat, vagy a csodaszép rózsafűzéremet veszem elő. Dönthetek arról is, hogy egy hosszú nap után hazasietek-e egyből, vagy beülök még egy hétköznapi misére is. Dönthetek arról is, hogy este egy vicces Reels videói az utolsó szó, vagy pedig egy kis szentírás olvasásé. Biztosan tapasztaltátok már, hogy a sátán milyen kis ravasz és kitartó. Na hát a világot azt már ügyesen behálóztam, mi pedig mégiscsak a világban élünk, így nap mint nap ki vagyunk téve annak, hogy rajtunk is túljárjon az esze. Például azt hazudja, hogy nincs elég időd. Hát nézzük csak meg a képernyő időt, és ha az több mint, kedves leszek, fél óra, akkor az alatt egy teljes rózsafűzért elimádkozhatsz valakiért, akinek szüksége van imára. És mit mond a világ? Rendelj éjjel is sült krumplit, mert jól esik. Hallgass már valamit, a csend annyira unalmas. A pénze csak a tiéd, hiszen te dolgoztál meg érte. A Szentírás szerint egy tizede az az Istené. A böjt a szerzeteseknek való, a rózsafüzér pedig nyugdíjasoknak. Jó, ezt senki sem mondja, de ha mondaná, nem lenne igaza. És mit mond Pál? Azt írta a Galatáknak, hogy ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, ne engedjétek magatokat újra szolgaságba vonni. Mert ti, szeretett testvéreim, szabadságra vagytok megszabadítva, csak nehogy ez a szabadság ürügy legyen a testnek. Mert a szabadságom az nem csak arra jó, hogy arra mondhatok igent, amire nemet szeretnék, hanem mondhatok nemet arra is, amit nagyon szeretnék. Vagy hát nem is én szeretném, hanem a természet, a test. A te tested, a te döntésed. Ezt is biztosan hallottátok már, hát ezt sem a Szentírásból vették. Ott az áll, hogy a tested a Szentlélek temploma. Szent. Dönthetek úgy, hogy annyit eszem, ami csak belém fér, hiszen szabad vagyok. De dönthetek úgy is, hogy böjtölök, például a békéért. És te is dönthetsz, hogy mennyire óvod, mivel táplálod, vagy elviszed-e edzeni ezt a templomot. És dönthetsz arról is, hogy kivel osztod meg. A szex nem egy egészséges párkapcsolatba való, ahogy a világ hazudja, hanem egy egészséges házasságba. Ha annyira szereted, vedd feleségül. Ha annyira azért nem, hogy az életedet megoszd vele, akkor a testedet sem kell. A te tested, a te döntésed. Hát, ugye nem ez áll a Szentírásban. Isten nagyon-nagyon bölcs. Nem véletlenül alkotott nekünk testet, ez volt a terv. Ő ismert téged, szeret téged, és pontosan tudja, hogy mennyinél nehéz a szerelemnek ellenállni, de okkal várja azt tőled, hogy miért. Arról nagyon sokat tudnék beszélni, de arra ott van a YouTube csatornám. És akkor mi most szentek akarunk lenni, vagy mi? Szent házasságot szeretnénk. És ha ez az út ehhez, hogy Istennel lépésről lépésre járunk, akkor így csináljuk. Vagy szeretne valaki boldogtalan házasságot? Hiszen azt is lehet, tudod, szabad vagy. Háborúban és szerelemben minden szabad, mondja a világ. Ó, igazán? Akkor nézzük csak meg azokat a válási rátákat, ha ennyire ért a világ a szerelemhez. Ne nézzük meg. És ott van az újrakezdés szabadsága. Hogyha elrontottad, vagy eddig nem így csináltad, akkor tedd le Jézus elé, és ő ad neked tiszta lapot. Mert minden gyónás egy tiszta lap. Ő megbocsátja neked, tiszta lapot ad neked, és akkor mától tudod bölcsebben használni a szabadságodat. Mert ma is dönthetsz. Szabad leszel?

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a legutóbbi országos ifjúsági eseményről hallottak összeállítást, melynek mottója 2024-ben a Forráspont Szabadon elnevezést viselte. Az est folyamán tanúságot tett Gulyás Michel olimpiai bajnok, az év női sportolója, Horváth Kristóf édesapa és András Falvi Mirjam youtuber is. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond voltak. A műsorban elhangzott zenék a programon élőben játszott művek voltak. A zenei szolgálatot Vizi Márton vezetésével a Forráspont Band és a Réti Kati vezette Forrakort Show kórus látta el. A felvétel rögzítésében munkatársunk volt Birincsik Márton. A szerkesztő Domán Vivien nevében is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynök akta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedék kiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez-el juttatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról, a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: életét ismertetjük. Hallgassák szeretettel és figyelemmel Tizsné dr. Propper Valéria, irodalomtörténészt.
1: Anzsu Mária király nője volt a magyar királyságnak, és őszintén remélem, hogy most is sok érdekességet, legendát fogok tudni hozni, de ahogyan azt szoktam, egy megszívlelendő gondolattal, egy mottóval szeretném a mai adást indítani, és kivételesen egy mai magyar történelmi regényeket írónk gondolatát hoztam el önöknek, méghozzá Fonyódi Tibor gondolatát. Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit. Ebből a gondolatból tovább indulva Anzsu Mária, aki nem más, mint Nagy Lajos királyunk idősebbik lánya. Az édesanyja Kotromanic Erzsébet, Nagy Lajos király felesége, vagy ahogy a magyar urak hívták, Bosnyák Erzsébet, ugyanis a bosnyák fejedelemnek volt a lánya Kotromanic Erzsébet.
2: És a testvére? A sokak által tisztelt és szeretett Szent Hedvig?
1: Máriának a húga, így van, Hedvig, aki Jadviga néven a lengyelek leginkább szeretett és tisztelt szentje, akit, ha jól emlékszem, 1997-ben II. János Pál pápa, az első lengyel pápa avatott szenté. Nos, Mária 11 éves volt, amikor Nagy Lajos király meghalt, és Máriát a halál után már két nappal Székesfehérváron királlyá koronázták. Ugyanis a magyar jogrend csak a rex, a király fogalmat ismerte, a királynőség fogalmát nem. A korabeli dokumentumokban és a megszólítása is, egyébként ugye latin volt a hivatalos nyelv, a rex megszólítás illette meg Máriát, tehát a király, a férfi alakja ennek a hatalomnak. Bár teljesen egyértelmű volt, hogy nem a 11 éves leánygyermek uralkodott, hanem helyette az édesanyja Kotromanic Erzsébet, sőt, még inkább azt mondhatjuk, hogy Garai Miklós nádor volt az, aki az országot irányította. Mária egyébként messze nem lett olyan nagy formátumú királynője a magyar királyságnak, mint a húga Hedvig a lengyeleknek. A hatalomra kerülése vagy megkoronázása után viszonylag rövid idővel a magyar uraknak elegük lett az úgynevezett nőuralomból, tehát Mária és Erzsébet királynők uralmából, és Máriát már kisgyermekkorban, ugye Nagy Lajos királyunk szándéka szerint eljegyezték luxemburgi Zsigmonddal, és ő volt Máriának a jövendőbelie. Igen ám, de az anyakirályné, Kotromanic Erzsébet úgy gondolta, hogy Zsigmond helyett inkább a francia királynak az öccsét szeretné inkább Mária férjeként, és közvetítők útján össze is házasodott Mária és Lajos, Plantagenet 6. Károlynak az öccséről van szó. De a magyar főurak több pártra szakadtak, ugye luxemburgi Zsigmond elmenekült a országból, de Eszeágában sem volt természetesen a magyar trónt veszni hagyni, sőt elzálogosította a felvidéki, a vágmenti vármegyéket, és segítséget kért nagybátyjától, a cseh uralkodótól, Morvai őrgróftól, hogy megpróbálja visszaszerezni Máriát és a magyar trónt, és ennek hatására Lajos valóban vissza is lépett a házasságtól, és luxemburgi Zsigmond feleségül vehette a halott Nagy Lajos királyunk szándéka szerint Anzsu Máriát. Nos, tehát megkötetett a házasság, igen ám, de ebben a pillanatban egy felvidéki, horváti família lépett a magyar történelem színterére, akik pedig Zsigmonddal, illetve Máriával szemben Duradzói Károlyt szerették volna látni a magyar trónon, aki nem azonos azzal a Duradzói Károllyal és azzal a Duradzói leszármazottal, akivel ugye Nagy Lajos királyunknak és Endrével, az öccse halálával kapcsolatban harcai voltak, de ugyanaz a nápolyi uralkodó család, és őt, tehát Duradzói Károlyt, aki egyébként Kis Károly néven valóban meg is koronáztak magyar

Magyar királlyá, tehát őt hívták be az országba, és azt mondhatjuk, hogy egy lázadás tört ki Zsigmond, Mária és Erzsébet ellen. És itt volt az a pillanat, amikor a két királynő elindult a horvátiak táborába, hogy a föllázadt főurakat lecsendesítse, és a saját oldalukra állítsa. Igen, ám csak Horváti János, a lázadásnak ugye a kitervelője és a főszereplője, megtámadta a királynőket, Garai Miklós és Forgács Balázs védelmezte a királynőket, az ő védelmükben horváti emberei megölték a nádort és a vitézeket, és a két királynőt fogságba vetették Novigrád várába, tehát az Isztriai félsziget Dalmácia egyik sasfészek várába zárták be a két királynőt. És Horváti János talán itt követte el azt a hibát, hogy itt a fogságban, a novigrádi várban Mária királynő szeme láttára az embereivel megfojtatta Kotromanic Erzsébetet, az anyakirálynét. És ez volt az a tette Horvátinak, ami miatt még a maradék magyar főurak is elfordultak tőle, és Zsigmond oldalára álltak. Zsigmond Velence segítségével fokozatosan visszatudta hódítani a hatalmat, és sikerült kiszabadítania Máriát, a feleségét. Innentől kezdve, Mária kiszabadítása után, Zsigmond és Mária gyakorlatilag társuralkodóként uralkodtak az országban, bár a tényleges hatalom fokozatosan Mária kezéből átment Zsigmond kezébe, és bármennyire is Mária volt a király, de a tényleges hatalmat azt Zsigmond gyakorolta. És 1395-ben következett be Mária királynő életében az az esemény, amikor már áldott állapotban kilovagolt a budai hegyek közé, és lovasbalesetet szenvedett, lezuhant a lóról, és ebben a balesetben Mária is, és a születendő gyermek is életét vesztette.

0: Habsburg Mária életét egyrészt meg kell ismernünk, mert maga a királyné is egy különös és különleges egyéniség lehetett, és az én véleményem szerint nagy szerepe volt a mohácsi eseményekben. De egy picit a származásáról is hagy beszéljek Habsburg Máriának, mert ez is érdekes lehet. Mária édesanyja őrült Johanna. Kasztília és Aragónia királynéja volt, aki férje első Szép Fülöp osztrák főherceg halála miatti bánatába őrült bele. 1521-ben indult Magyarországra Habsburg Mária, hogy Frigyre lépjen Lajos magyar királlyal. A Dunán jött hajóval, és Esztergomban fogadta őt a pécsi püspök és Perényi Imre nádor özvegye, Kanizsai Dorottya. Nos, a házasságkötéskor Lajos 16 éves, Mária pedig 17 éves volt. És minden jel szerint a fiatalok őszintén megszerették egymást, erről tanúskodnak Máriának a levelei, amelyeket ezekben az években írt. Viszont a ránk maradt írásokból egy kétarcú királyné tekint ránk. Mária támogatta Lajost törekvéseiben. Az uralkodó személyének tiszteletét igyekezett erősíteni, de mindkettejük törekvése meghiúsult a magyar rendek ellenállásán, akik ettől kezdve erősen intrikálni kezdtek Habsburg Mária ellen. Szerémi György történetíró Lajos halála után Szapolyai János szolgálatába állt, és krónikájába bevette az aktuális híreszteléseket is, mely szerint Máriát latornőként írta le, aki a hóbortos Miksa császár udvarából a szabados szellemű és erkölcsöt nem ismerő németalföldi környezetből került magyar földre. Több korabeli krónika is arról írt, hogy a fiatal királyi párt a szórakozáson kívül nemigen érdekelte más. Már ez is egy hatalmas ellentmondás mindazokkal szemben, amikről ezidáig beszéltünk, hogy Lajos egy nagyon határozott uralkodó képét rajzolta meg. Nos, az biztos, hogy a királynéi udvartartás költségei igen megterhelték a királyi kincstárat. És a királyi pénzügyi tanácsadója nem más, ugye, aki keresztelkedett spanyol menekült, Szerencsés Imre Fugger megbízott. A királyné szigorúan katolikus volt, de bizonyított tény, hogy ismerte Luther Márton tanait, sőt érdeklődött is Luther írásai iránt. Második Lajos 1526. augusztus 29-én bekövetkezett rejtélyes halála után Habsburg Mária azonnal elmenekült az országból, vagy legalábbis próbált. Kincseit hajóra rakatta, és a Dunán az éj leple alatt Pozsony felé indult egész udvartartásával. Bár a kincses hajókat egyébként Esztergom alatt föltartóztatták, és kirabolták, és elsülyeztették, ezután néhány hónapig Habsburg Mária még Pozsonyban maradt. Nos, a királyné menekülésekor kíséretében volt és segítette a menekülését Turzó Elek tárnokmester, ugye a Fuggerek magyarországi megbízottja és az első teljes egészében magyar nyelvű, magyar szerelmes levél írója. A királyné menekülését egyébként nagyon sok budai polgár is követte. És állítólag a legenda szerint Szapolyai János királyi hatalmát megerősítendő feleségül kérte Máriát, vagyis az özvegy királynét, aki egy kis gondolkodás után határozottan elutasította Szapolyait. Megint oda jutunk, hogy egy nagyon kétarcú királynéről van szó. Ugye a különböző krónikák eléggé laza életűnek írják le, és aztán ilyen események is történnek az életében. Szapolyai és Ferdinánd trónkövetelésében Habsburg Mária természetesen dinasztikus érdekeket figyelembe véve bátyját Ferdinándot támogatta. és 1527-ben valóban el is hagyta az országot, vagyis Magyarországot. 27 novemberében Ferdinándot is magyar királlyá koronázták, és ezzel kezdődött meg Magyarország három részre szakadása. Lajos király halála után Mária királyné hatalmas változáson ment át. Igazi királynéként élt, és méltósággal segítette fivérét, első Ferdinándot tanácsaival az uralkodásban. Mária folyamatosan hárította is bátyja házasítási terveit. Soha többet nem ment férjhez, tehát Lajos király halála után soha többet nem ment férjhez, holott 21 éves volt, amikor Lajos király meghalt. 1531-ben átvette Németalföld kormányzói megbízatását Ferdinándtól, ekkor 25 éves volt Mária, és 1551-ig Habsburg Németalföld kormányzója volt, és feladatait jó kormányzóként látta el. 1555-ben mondott le kormányzói megbízatásáról, és ekkor Hiszpániába költözött. Férje, vagyis második Lajos magyar király pecsétgyűrűjét és a Lajostól kapott szívmedált 1558-ban bekövetkezett haláláig viselte.
1: Jogos akkor a kérdés, szerette ő a férjét?
0: Igen, talán folytathatom a mondatot befejezésként, hogy így vezekelt vajon azokért a bűnökért, amelyeket elkövetett Lajos király ellen? Így vezekelt esetleg az eseményekben betöltött szerepéért? Ki tudja ma már, és ki tud erre választ adni. Földi maradványait 1574-ben átszállították az Eszkóriál kolostorba. Ilyen volt Habsburg Mária, illetve ez volt Habsburg Mária magyar királyné élete.

0: egy nagyon kalandos életű főrangú hölgyről fogok mesélni, Réma Szécsi, gróf Szécsi Mária életéről, a Murányi Vénusz életéről. Ez a csodálatosan szép főnemesi leány a felvidéki Murány várában töltötte gyermekkorát. Ugyanis Szécsi Mária úgy került be a magyar történelembe és az irodalomba is, mint a Murányi Vénusz. Murány váráról Petőfi Sándor így ír. Gömör bércei közt magas murányvára, magas és meredek, felnyúl a fellegig, tán még a villám is alatta születik. Arany János pedig Murány ostroma című költeményében így írt. Áll a még murányvár szűzi épségben, hozzáférhetetlen szikla tetejében, kevélyen tekintett völgye laposára, Veselényi Ferenc ostromló hadára. Nos, Szécsi Mária, a szép lány, először 17 évesen Iktári Betlen István felesége lett. Iktári Betlen István pedig Betlen Gábornak, Erdély fejedelmének, vagy ahogyan nevezni szoktuk, a nagy fejedelemnek volt az öccse, Brandenburgi Katalin fejedelemasszony mellett Erdély kormányzója. Házasságkötésükkor pedig Bihar vármegye főispánja. Nagyváradon telepedtek le az ifjú házasok. Szécsi Máriának házasságából két gyermeke is született, de mind a kettő csecsemő, illetve kisgyermekkorban meghalt, és a fiatal férj is alig 4 évi házasság után az Ecsedi várban váratlanul elhunyt. Ezután, a gyászév letelte után Mária Rozsári Kun István erdélyi nemes felesége lett. De nem is igazán lehet tudni, hogy Mária miért ment feleségül Kun Istvánhoz, aki gazdag sem volt, jóképű sem volt igazán, és a természetük is nagyon különbözött. És bebizonyosodott nagyon rövid időn belül, hogy ez a házasság rossz lépés volt Mária részéről. Kun István valójában még támasza sem lett feleségének, mert a Betlen családdal szembeni vagyoni pörösködéseiben sem állt ki felesége ügye mellett. A szépséges özvegymenyecskének ezt is egyedül kellett intéznie. Kun István pedig még igen rosszul is bánt a feleségével. Egy nagyon rabiátus és durva ember volt. A menyecske ezt nem tűrvén Déva várába menekült kegyetlenkedő férje elől. A férj pedig ahelyett, hogy szép szelíden megkérlelte volna a feleségét, katonáival megostromolta Magos Déva várát, persze a legkisebb siker nélkül. A bátor amazon Szécsi Mária pedig világra szóló tetre szánta el magát, országos botránnyá kerekedő per keletében hivatalosan is elvált kegyetlenkedő férjétől. És tette mindezt a 17. század elején. Persze, ahogyan az már csak ilyenkor lenni szokott, pont ellenkező életrajzok is születtek Szécsi Máriáról. Hogy a férj volt élhetetlen, tűzről pattant felesége mellett, és ezért romlott meg ez a házassága Máriának. Az 1800-as évekbeli életrajz írója Szécsi Máriát meglehetősen kikapós, mulatozós, szabados hölgyként írja le, és nem olyan istenfélőnek, mint édesanyja Homonnai Mária volt. És hogy miért ilyen kétféle Szécsi Mária megítélése, azt nem sokára hallani fogják a rádióhallgatók. Bár az is lehet, hogy csak a megfelelő férfire várt Szécsi Mária, aki aztán meglehetősen kalandos módon, de meg is érkezett az életébe. Minden esetre Mária, megszabadulva Kun Istvántól, visszatért családi várába, a felvidékre, Murányba. Itt, ekkor már a valódi várúr Illésházi Gábor, Éva húgának a férje, első Rákóczi György, hűséges embere volt. E tényt egyébként úgy is értelmezhetjük, hogy jogos, leánykori örökségétől megfosztották rokonai Máriát, hiszen ő volt az idősebbik Szécsi leány. És ebben a világításban már a murányi kalandként elhíresült eseményeket is egy kissé másképpen ítélhetjük meg. A királyi udvar értesülvény Murány várának, vagyis egy kulcsfontosságú erősségük elpártolását a szomszédos Fülek várának kapitányát bízta meg, hogy szerezze vissza a koronának ezt a felvidéki sasfészket, ami ugye Illésházi Gábor várúrsága miatt Rákóczi oldalára állt. Fülek kapitánya pedig Veselényi Ferenc volt ekkor, aki eleget tett a király harmadik Ferdinánd felszólításának, és összegyűjtvén csapatait Murány alá vonult. Itt viszont meglátva a 938 méter magas mészkőszirtre épült sasfészket, és ismerve Mária legendás szépségét, úgy döntött, hogy hosszas és kimerítő várostrom helyett inkább Mária szívét próbálja meghódítani és ostrommal bevenni.
1: És sikerült is neki.
0: Hát majd meglátják, hogy hogyan, illetve meghallják, hogy hogyan és mi módon sikerül. Veselényi özvegy volt már ekkor egyébként, Bosnyák Zsófia a felesége már halott volt, és egyébként sem volt valami meghitt boldog házassága a Veselényié sem, mint ahogy Mária házassága sem. Így aztán Veselényi egy Nagy János nevű lakály megvesztegetésével érte el, hogy szerelmes levele egy uborkába rejtve eljutott a szépasszonyhoz. A válasz viasszal körbeöntve, a szolga ezüst gombjába rejtve érkezett meg Veselényihez. És ettől kezdve nappal folyt az ostrom, éjjel pedig az ostromlétrákon szerelmes levelekkel mászkáltak a bizalmas szolgák. Mikor végre Mária elhatározta magát az első légyotra, a következő levelet írta duplán ostromlójának, hiszen a várat is, de főként a szívét ostromolták. Jövő szombaton várjon kegyelmed a Tiszolci úton, ahol a patak a völgybe folyik alá. Horgászásnak ürügye alatt jelenek meg kíséretemmel, hű cselédeimnek néhányával. Azért többed magammal, hogy meg ne szóljon bennünket a világ, írta Mária Veselényinek. Első titkos szerelmi találkozójukon pedig így fogadkozott Veselényi Ferenc. Jutalmad nem fog elmaradni, kegyelmes asszonyom, a várnak egyedüli tulajdonosa is te lész. Ha Isten úgy akarja, hogy a tiéd legyek, igaz szeretettel és hűséggel leszek hitvesed. Mária ugyanis egyértelművé tette Veselényi számára, hogy csak akkor játssza kezére Murányvárát, ha feleségül veszi. Bár ez nyilván nem esett nehezére Veselényinek, hiszen Mária valóban csodálatosan szép nő volt. Mária pedig csellel átadta regényes udvarlójának Murányvárát, majd három nappal később a vár kápolnájában örök hűséget esküdtek egymásnak. A szépasszony egy nagyon egyszerű, de célra vezető csellt eszelt ki regényes szerelme érdekében. A csell az volt, hogy elhitette Éva húgával, hogy a vár népe megszólja őket, ha fehér neműjüket a vár udvarán szárítják. Alkalmasabb erre a vár padlása. Ezért létrákat, no meg szárító köteleket szállítatott a padlásra. Ezek a szárító kötelek valójában kötélhágcsók voltak. A vár őrségét pedig a megbeszélt éjszakán itatta jóféle tüzes magyar borral. Nem kell folytatnom az eseményeket, mindenki kitalálhatja a következményeket. Persze hozzátartozik ehhez a cselhez az is, hogy Veselényi gondolkodás nélkül végigjátszotta szerelme ötletét, pedig maroknyi vakmerő emberét és persze maga magát is a vár padlásán akár csapda is várhatta volna. Mária merész tettét egyes történészek árulásként értelmezték. És itt következik, hogy miért olyan kétféle Mária életének megítélése, és akár erkölcseinek is megítélése. És azért olyan kétféle Mária arcképe, mert Rozsári Kun Istvánnal kötött második házasságának, illetve a válásának is megítélése, illetve az, hogy Illésházi Gábor, a sógor, Rákóczi párti volt, Veselényi pedig császárhű, legalábbis egy ideig.

0: A történethez az is hozzátartozik, hogy Veselényi Ferenc csillaga nem csak szép, de okos felesége mellett gyorsan emelkedett. 1655-ben a pozsonyi országgyűlés, természetesen az uralkodó támogatásával, az ország nádorává emelte Veselényi Ferencet. Ez volt egyébként az az országgyűlés, amikor a költő Zrínyi Miklós is nádorrá választatta volna magát, de vele szemben Veselényit támogatta az uralkodó, és Veselényi lett a nádor. Ezzel Szécsi Mária a királyné után az ország első hölgye lett. 23 évig voltak többé-kevésbé boldog házasok. Veselényi egyenrangú partnerként kezelte asszonyát, akit Micke kedveskedő néven hívott. És ez azért nem volt megszokott abban a korban. Rákóczi György például tegezte a feleségét, Lóránffy Zsuzsannát, de Zsuzsanna már viszont nem tegezte Rákóczit. Szécsi Mária jó mostohája volt Veselényi első házasságából született két fiának, Ádámnak és Lászlónak is. Veselényi László, Veselényi kisebbik fia, udvarában nevelkedett a későbbi évtizedekben Petrőczy Kata Szidónia, a magyar kegyességi líra megteremtője, a kölcsei himnusz gondolati előfutára. Nos, Mária odaadóan és nagy hozzáértéssel ápolta betegeskedő, vagy éppen golyótól sebzett férjét is. Messze földön híres volt gyógyító tudományáról. Orvosok ezekben a századokban még nem igazán voltak. Gyöngyösi István, a kor legnagyobb költője, tette igazán halhatatlanná költeményével Murány úrnőjét. Gyöngyösi István, a korszak legnevezetesebb poétája, személyesen ismerte Szécsi Máriát. Ott lakott a Murányi várban, mint udvari költő. A Veselényi Szécsi házaspár mecénása volt költészetének. És hogy milyen baráti viszonyban volt költő és úrnője, azt egy reánk maradt adoma is bizonyítja. Kegyelmed bizony már nem Gyöngyösi, hanem Göröngyösi, mondotta az úrnő Szécsi Mária. A költő Gyöngyösi István válasza pedig a következő volt. Nagyságot se a Murányi Vénusz többé, hanem a Murányi vén hús. Bocsánatot kérek, de ezt a kedves történetet azért el kellett mondanom önöknek. Nos, kora nevezetes főúri hölgyei nagyra becsülték Szécsi Máriát, mint az a reánk maradt levelezésükből is kiderült. Levelezett a költő Zrínyi Miklóssal, Bátori Zsófiával, Lónyai Annával, Bornemissza Annával, akik Erdély fejedelem asszonyai voltak. Veselényi Ferenc 1667. március 27-én meghalt. Általános örökösének feleségét tette meg, bár közös gyermekük nem született. És ez is szokatlan volt azokban a századokban. És ez is a házaspár boldog, bizalmas, hűséges, egyenrangú viszonyát bizonyítja. 1671-ben Murány várát ismét ostrom alá vették a császári csapatok. Veselényi Ferenc ugyanekkor már halott volt, de a nevével jelzett Habsburg ellenes összeesküvés miatt Veselényi nádor özvegyét is ki akarták űzni a várból. Ugyanis 1664 után változás következett be a korábban Habsburgokhoz feltétlenül hű Veselényi nézeteiben. A szégyenletes vasvári béke miatt sok magyar főnemeshez hasonlóan Veselényi is elfordult az uralkodóháztól. A vasvári béke a győztes Szentgotthárdi csata után köttetett, és csak a vesztes törökökre nézve volt előnyös. A magyar főnemesek Habsburg ellenes mozgalma a vezetőjükről a Veselényi összeesküvés nevet kapta, és így került be a magyar történelembe. Szécsi Mária is szerepet vállalt a mozgalomban. Murány várában is voltak tárgyalások. Veselényi azonban ekkor már súlyos beteg volt, és Mária gondos ápolása ellenére 1667-ben meghalt. Az összeesküvésre fény derült, és vezetőit, Nádasdit, Frangepánt és Zrínyi Pétert kivégezték. Első Rákóczi Ferenc életét pedig, aki Zrínyi Ilona férje volt, Bátori Zsófia, az anya hatalmas 400 000 forint váltságdíjért tudta megváltani, bár Rákóczi be is zárkózott Munkácsvárába, és nem adta magát a Habsburgok kezére. Széchy Mária kegyvesztett lett, és az udvar elhatározta, hogy német őrséget küld Murányba. 1672-ben átadta a várat a későbbi híres hadvezérnek, Lotaringiai Károlynak, mivel a vár készletei kimerültek, és tovább már nem tudta tartani magát. Pozsonyba, majd Bécsbe vitték, ahol őrizet alatt tartották, és minden vagyonát elkobozták. Ezzel Széchy Mária kikerült a magyar politikai életből. Később ugyan enyhítettek a fogságán, és engedélyezték számára, hogy a család kőszegi birtokán éljen. Itt élt, elhagyatva, szegényes körülmények között. Kora legszebb és leghíresebb nagyasszonya 69 éves korában Kőszegen hunyta le szép szemeit 1679-ben. És mindaz, amit én itt most elmeséltem, tulajdonképpen Gyöngyösi István hőseposzában olvasható, még a bizonyos Uborka szerelmes levél története is. Egy nagyon különleges irodalmi alkotás ez, egy igazi barokk hőseposz, amelyet ma már elég nehéz elolvasni, és még a címe is egy nagyon különleges barokkos cím, ezért engedjék meg, hogy elmondjam, hogy hallják, hogy egy barokk korban milyen címet adtak egy könyvnek. Marssal társalkodó Vénusz, avagy annak emlékezete, miképpen az méltóságos gróf Hadady Veselényi Ferenc, Magyarország palatínusza, akkor füleki várkapitány, az tekintetes és nagyságos gróf Rimaszécsi Széchy Mária asszonnyal, jövendőbeli házasságukról szóló, titkos végzése által csodálatos képpen megvette az híres Murány várát. Nos, ennek a hőseposznak ez volt a címe.
1: Remélhetőleg abban a korban meg is értették ezt az emberek, és hát tulajdonképpen röviden és tömören összefoglalta mindazt, amiről ön most az elmúlt percekben beszélt nekünk.
0: Így van, biztos, hogy megértették. Ráadásul maga a hőseposz a kor szokásainak megfelelően egy ajánlással kezdődik, és az ajánlásban is ugye Gyöngyösi köszönetet mond Veselényinek és Széchy Máriának a támogatásáért. És csak néhány kiragadott versszakot hallgassanak még meg, hogy milyen is volt ez a valóban hőseposz, hiszen görög-római hősökhöz hasonlította Gyöngyösi Veselényit és Széchy Máriát ebben a verses, tulajdonképpen regényben. Megpróbálom a mai nyelvnek megfelelően elolvasni ezeket a kiragadott versikéket. Rendszerint jegyezzék egyebek versekben óriások dolgát az régi időkben, így kezdődik. Miként Veselényit Cupido sebezvén, Széchy Máriával szerelemben esvén, titkos szerelmeket okosan követvén, megvették az Murányt jó módját keresvén. Nagyon szép dallama van egyébként ennek a költeménynek, annak ellenére, hogy az 1660-as években született, több száz évvel ezelőtti magyar nyelven írva. Az váró szíveknek nincsen nyugodalma, az, kit elboríthat szerelem hatalma, fárad, s elméjének van sok aggodalma, remélet dolgának, míg nem lesz jutalma. és a befejezése a hőseposznak, nincsen már több Grádics magyar méltóságra, érdemelt virtusa vitte felső ágra, honnét figyelmesen vigyáz az országra, Isten nyújtsa éltét kívánt hosszúságra. Így jutott Veselényi Nagy Murány várához, emeltetvén onnét több méltóságához. Érkezett múzsám is már feltett céljához, fáradtsága után lát nyugodalmához. Ez volt tehát Rima Szécsi, gróf Szécsi Mária, a Murányi Vénusz, a kalandos életű nagyasszony regényes élete.

0: És a folytatásban egy másik hölgy életével is megismerkedünk?
1: Igen, egy egyszerű magyar hölgy. Méghozzá Benedek Elek, a nagy meseíró felesége, vagyis Fischer Miriam, vagy ahogy Benedek Elek hívta, Fischer Mária életének történetével fogom önöket megismertetni. A nagy magyar meseíró Benedek Elek nagyapó budapesti zsidó trafikos lányt vett el feleségül, és vitte haza Erdélybe kisbaconi birtokára. Benedek Elek a budapesti hírlap újságírójaként főnökével, a rettegett kritikus újságíró Rákosi Jenővel tért be éppen egy trafikba szivart vásárolni. Az aznapi újságcikkekről beszélgettek, amikor a trafikosné, akkor 19 éves lánya közbeszólt, és vitába szállt a nagyhírű főnökkel, a rettegett kritikus főszerkesztő Rákosi Jenővel. Benedek Elek még fizetni is elfelejtett a szivatrokért. Másnap egy ibolya csokorral tért vissza a trafikba, és attól kezdve udvarolt a félárva vallásos zsidó lánynak. 1884-ben házasodtak össze, és 45 évig nem váltak el egymástól. Benedek Elek e szavakkal kérte meg szerelmese kezét. Kisasszony, gyönyörű álmot láttam. Virágos almafa tövében szenderegtem, s maga egy égő piros rózsát ejtett mellemre. Igazat jelente az álmom. Igazat, felelte Miriam. Soha nem váltak el egymástól. Ha Benedek Eleknek mégis el kellett utaznia valahová, minden nap levelet ért feleségének. Mária pedig minden nap válaszolt. Miriam, akit egyébként Benedek Elek hívott Máriának, még életében úgy véglendelkezett, hogy sírjára a Biblia Rút könyvének sorait véssék majd fel. Ahova te mégy, oda megyek. Valahol lakol, ott lakom. A te istened az én istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg. És ott temettetem el. Közös házuk, otthonuk, homlokzatán e felirat volt. Mária. 1920-ban Benedek Elek ezt írta. Ebbe a házba be van falazva a lelkem, a téglákat, melynek minden darabja egy-egy könyv, az én véremmel kevert mész ragasztja össze. Miriam Mária életét is úgy fejezte be, ahogyan élt. Mikor Benedek Elek váratlan agyvérzésben meghalt, Mária talán tévedésből, de minden esetre végtelen bánatában több Veronált vett be, és ő is örök álomra szenderült, míg mielőtt gyermekeik észrevehették volna a történteket. Így a házaspár egy azon napon és közös sírban temették el a kisbaconi temetőben. Benedek Elek utolsó szavait feleségének mondatta, de gyermekeikre gondolt közben. Fő, hogy dolgozzanak. Miriam utolsó szavai gyermekeihez így szólt. Édeseim, azt hiszem, most kifogytok belőlünk. Fiúk, Benedek Marcell, irodalomtörténész, így emlékezett meg szüleiről. Amit nappal raktak, nem omlott be éjjel. Esztendők vihara nem rombolta széjjel. Megáll az a ház, mely szeretetből épül, kőműves kelemen áldozata nélkül. Benedek Elek sírfelirata így szól. Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez lehajoltam, a szívemhez felemeltem, szeretetre így neveltem. Mert Erdély a magyar királyság gyöngyszeme volt, része a magyar történelemnek. Lakói, emberei, vér a vérünkből, magyarok éppen úgy, mint mi. De a testvérhazában az elnyomatás mindig nagyobb volt, mint itt, az alföldi részen. A testvérhazában mindig nehezebb volt megmaradni magyarnak, és talán pont ezért mindig is jobban őrizték hitüket, vallásukat, magyarságukat az erdélyi emberek, a székely emberek, őrzik a mai napig, és állnak ki magyarságuk mellett, még akkor is, ha ma is, nem csak a századokkal korábban, koncepciós politikai perekkel megvádolják és bebörtönzik őket, mint a székely terroristákat tették 2018-ban. Ez volt Erdély történelme, amely ezer szállal kapcsolódik Magyarországhoz, ezer szállal a Felvidékhez. Mert ilyen a magyar történelem, ez a magyarság vére, genetikája, egy nép, egy vér, egy gondolkodás. Köszönöm a figyelmet!
0: Az elmúlt percekben Tircsné doktor Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélgettem. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedék kiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotech Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborc István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A kormányfők a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Népszavazást szeretnének elérni, de a végső szó londoni. Jelezték ugyanakkor azt is, ha elszakadnak Nagy-Britanniától, akkor szeretnének visszatérni az Európai Unióba. Végül az időjárásról. A pára és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: magamhoz. Bátran viseld magányodat. Én számon tartlak téged. Ne hagyd a sorsod csillagokra, benned érjen a végzet. Vállad két éber sarka közt, ha sisteregve átcsap, tudom, több vagy mindannyiunknál, benned vakít a bánat. Légy hát akár az állatok oly nyersen, szép és tiszta. Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. És egy éjjel, magad sem tudod, mint égig érő ének feljönnek benned napjaid, a halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád, az este sírva, késve hiába járják pitvarod. Csak én látlak. Vagy én se.
1: Pirinszky János Magamhoz című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pirinszky Budapesten született 1921-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar és olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére azonban már nem jutott ideje. 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került. Ott szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. Első kötete 46-ban jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Könyvkiadó külső korrektoraként dolgozott, 51-től 56-ig nem publikálhatott. Azt követően a Magvető Kiadó felelős szerkesztője lett, majd 57-től haláláig az Újember belső munkatársa.

volt. Második kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 76-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981-ben hunyt el.

0: Mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Itt vagyunk az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti osztályán, és köszönöm, hogy fogadott dr. Salló Zoltán, akivel arról fogunk beszélgetni, kicsit rendbe tesszük, valahogy megpróbáljuk eligazítani a betegeket abban, hogy mi is a sebészet dolga, kik is dolgoznak itt, és hogy milyen területtel foglalkoznak, és hogyan tudnak a betegek majd eligazodni ezen a területen, hiszen ez leginkább az ő érdekük. Úgyhogy köszönöm, hogy tudott fogadni, doktor úr, és tudunk erről kicsit beszélni. Kezdjük talán ott, hogy a sebészet milyen területeket érint?
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy a sebészeti osztály és rendelőintézet egy egységet képez a betegellátás szempontjából, vagyis a fekvő beteget ellátó orvosok egy beosztásos rendszerint a hét bizonyos napján a rendelőintézetben dolgoznak, és ott látják el a járó betegeket. A mostani beszélgetésnek egyik témája a járóbeteg ellátás lenne, hogy ott egy picit elirányítsuk a betegeket, hiszen nagyon sokan keresik fel járóbetegként a szakrendelésünket. És a szakrendelésünk az valójában többfajta szakrendelés jelent, hiszen minden áldott nap van általános sebészeti szakrendelés, 4x1 héten van érsebészeti szakrendelés, 2x1 héten proktológiai szakrendelés, és 2x1 héten emlőszakrendelés. Mindez egy nagyon magas betegszámú forgalmat jelent, és nem is biztos, hogy könnyű eligazodni a betegeknek ezek között. Van némi különbség a beutalás rendjében is. Az általános sebészeti szakrendelés az nem beutaló köteles, a többi szakrendelések azok beutaló kötelesek. De mit is jelent ez? Mi azt gondoljuk, hogy minden betegség, ami nem sürgősségi ellátást igényel, minden betegségnek a kivizsgálása a háziorvosnál kellene, hogy kezdődjön, hiszen ő ismeri a beteget már évek óta jó esetben, és el tudja végeztetni azokat az alapvető vizsgálatokat, amelyek már segítenek a további betegség megállapításban, diagnózis felállításában. Ráadásul, ami jelentős segítséget jelentene, hogy a beutalón szerepelnének azok a gyógyszerek, illetve azok a betegségek, ami miatt krónikusan a beteget kezelik. Ez kétségtelen, hogy ezeknek az adatoknak egy jelentős része fent van az EST-ben, ahogy mondjuk a felhőben, de a szakrendelésen ezek előkeresése sokszor nehézkes, és elég sok időt is vesz el. Azáltal, hogy a háziorvos elkezdi a szakvizsgálatokat, úgy gondolom, hogy sok esetben elkerülhető lenne, hogy a beteg nem a megfelelő szakrendelésre jelentkezzen be. Hiszen viszonylag gyakran előfordul, hogy az általános sebészetre olyan betegségekkel vagy panaszokkal is jelentkeznek, ami nem tartoznak oda, és ezt valószínű, hogy a háziorvos ki tudná szűrni. Ami még fontos lenne, egy ilyen pici megjegyzés, hogy a betegek a saját adataikkal is tisztában legyenek. Itt elsősorban a telefonszámukra gondolok, mert amennyiben valamilyen beavatkozásra előjegyezzük a betegeket, szoktuk elkérni a telefonszámukat is, hogy tudjuk értesíteni őket.
2: Akkor tehát ez azt jelenti, hogy a betegek önmaguktól megpróbálnak eligazodni ebben a rendszerben, és akkor nagy általánosságban érkeznek az általános sebészetre más jellegű problémával?
3: Összességében oda is van beteg, aki beutalóval érkezik, de van egy jelentősebb számú beteg, aki beutaló nélkül érkezik. Ők úgy gondolják, hogy a sebészeti szakrendelésre kell jelentkezniük, és ez van, hogy úgy van, és van, hogy esetleg nem úgy, és akkor hát időt veszítenek, mert mire bejönnek és elmondják a panaszukat, kiderül, hogy nem hozzánk tartoznak, akkor azt mi rögzítjük, írunk egy papírt, ha egy másik szakrendelésre kell menniük, akkor oda irányítjuk, adunk nekik beutalót, csak mindez idő, és nem, tehát nyilván időveszteség a betegnek is, meg a mi szakrendelésünket is terheli. Ráadásul, hogyha valaki hozzánk is tartozik, vagy odavaló az általános sebészeti szakrendelésre, de nem beutalóval érkezik, nincsenek feltüntetve a gyógyszerei, vagy azok a betegségek, ami miatt krónikusan gondozás alatt áll, akkor ez is sok energiát és időt elvesz, amíg ezeket feltérképezzük.
2: Ez az évek alatt, ahogy visszatekint a korábbi évekre, ez változott? Azért fejlődött ez a rendszer, hogy az emberek fejében is egy kicsit már tudatosabb a dolog? Jobb lett?
3: Igen, ebben biztos vagyok, hogy változott, illetve megjelent most már egy jó pár éve jelen van a járóbeteg irányítási rendszer, a HIR, és több csatornán, hát ugye a kor szellemének megfelelően lehet bejelentkezni. Itt figyelembe kell vegyük, hogy megváltoztak az igények is, hiszen régebb csak személyesen a kartonozóval lehetett időpontot kérni, legyünk őszinték, hogy már ez is a betegnek egy jelentős terhet jelentett, ma már telefonon, és különböző média felületeken is lehet időpontot kérni a szakrendelésekre.
2: Az általános, hogy elégedetlenek általában a betegek. Valami miatt biztosan talán a várakozási idő, akár az, hogy itt kell várakozni, vagy az időpontra kell várakozni. Hogy látja, doktor úr, hogy egyébként a betegek mennyire lettek türelmesebbek?
3: Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy meg kell, hogy ítéljük, hogy mennyire türelmes a beteg, hiszen aki beteg, bizonyos fokig majdnem azt mondom, hogy jogosan türelmetlen, hiszen panasza van, és azt várja, hogy minél hamarabb és minél jobban ellássák. Ezen belül azt is azért meg kell mondani, hogy a mi kapacitásunk is véges, és nagyon-nagyon túlterhelt a rendszer. Az utóbbi években kétségtelen, hogy orvosszámban gyarapodtunk, de ez egy lassú folyamat, és azért amit a médiában is sokszor olvasunk, hogy bizonyos orvosgenerációk hiányoznak különböző okok miatt, ez minket is azért érint. Most jelenleg nagyon sok fiatal, nagyon lelkes és ügyes kollégánk van itt a sebészeti osztályon, de azért idő, amíg ők is a szakmai tudásukat felvértezve el tudják majd látni önállóan a betegeket. A betegek időnként türelmetlenek, de azért összességében én azt gondolom, hogy ez nem jelent semmilyenképpen kirívó számot a napi ellátásban. Nagyon-nagyon sok beteggel teljesen jól tudunk együtt dolgozni, megértik. Akik azért lehet, hogy türelmetlenebbek, de ha eljönnek a rendelésre és látják, hogy ott folyik rendes, korrekt munka, akkor belátják, hogy ennyit tudunk, vagy ennyi idő alatt ennyit tudunk, és azért ellátjuk a betegeket legtöbbször időben.
2: Ha már az utánpótlás szóba került, ezt nagyon sokáig hallgattuk, hogy mennyire kevés a szakember, és hogy mennyire jó lenne a minél több jó szakember. Hogy látja, hogy mennyire agilisak a mostani fiatalok, az új szakemberek, és hogy mennyire szeretnének a sebészettel foglalkozni?
3: Hát nyilván én csak egy kis szegmensét látom ennek. Azok a kollégák, akik hozzánk jöttek, azok sebészorientáltak, ügyesek, mindenki. A sebészeti osztályunk szerencsés, mert nagyon jó alapképzettséggel, jó hozzáállással és nagyon jó emberek jöttek az utóbbi években hozzánk. Azt viszont muszáj megjegyeznem, hogy a következő időszak egyik komoly kihívása a szakemberek és a szakápolók száma, illetve hiánya, és itt ezen a téren is sok tennivaló van, hogy úgy képezzük ki az érdeklődőket, hogy szívesen dolgozzanak az egészségügyben, és többen legyenek. Hiszen az orvos az önmagában nem fogja tudni ellátni, nem is az a cél. Az orvoslás az egy csapatmunka, és ebben a szakápolók és a segítők hihetetlen nagy szerepet játszanak.
2: Most gondolom az is, hogy velük megszerettessék ezt a területet. Hogy látja, hogy mennyivel könnyebb most az új technikai eszközökkel, orvostechnikai eszközökkel ide hívni a szakembereket?
3: Biztos, hogy megváltozott, hiszen ma már nem is Google, hanem már AI-vel pillanatok alatt diagnózishoz lehet jutni. Ettől azért mindenkit csendesen óvnék, hiszen tudjuk, hogy ez lehet buborék is, lehet nem megfelelő út, de azért azt kell mondanom, hogy igen, akkor van adódó lehetőségeket, azokkal élnünk kell, meg kell tanulnunk őket okosan használni, attól az ember nem lesz kevesebb. De használjuk ezeket a lehetőségeket úgy, hogy javítsuk az ellátást. Ami a szakápolókat vagy a szakembereket illeti, itt is ez egy széleskörű probléma. Én azt gondolom, hogy kell egy megfelelő erkölcsi megbecsülés és egy megfelelő anyagi megbecsülés, hiszen egy rendkívül megterhelő munkát látnak el, és ennek meg kell legyen idézőjelben a haszna a számukra is. Azért ne felejtsük el, továbbra is a legnehezebb az embereknek az ellátása, az emberekkel való bánásmód, és ebben nyilván egy egészen speciális csoportot képeznek a beteg emberek, hiszen nyilván ők sérülékenyebbek, nehezebben viselnek el bizonyos dolgokat, és az a kötelességünk, az a dolgunk, hogy segítsünk rajtuk.

0: Ha már szóba került az új eszközöknek a jelenléte, én azt gondolom, hogy a Markhot Ferenc Kórház azért nem panaszkodhat, és nemrégiben gazdagodtak új eszközzel is. Hogy látja a doktor úr, hogy mennyire vonza amúgy ez a fiatalokat, hogy ők itt helyezkedjenek el?
1: Az eszközpark az biztos, hogy egyik vonzóerő, de én azt gondolom, hogy nem vehetjük ki a vonzóerőbe azt se Egern városát, maga a környezetünket, hiszen nagyon szép helyen élünk. Magyarországon belül is én azt gondolom, hogy nagyon jó az elhelyezkedésünk. Továbbra is maradtunk azért bizonyos szinten egy fővárosz-centrikus ország, és most már az autópályán gyakorlatilag egy óra alatt főváros határhoz lehet érkezni. De mondom még egyszer, tehát igen, az eszközparknak biztos jelentős szerepe van, és ezben tényleg törekszünk is, és nyilván mindig kell is fejleszteni, és van is szükség rá, de összességében elfogadhatónak mondom az eszközparkunkat, ez érdekli a fiatalokat, de továbbra is azt gondolom, hogy azért a városnak, a környezetnek is jelentős szerepe van abban, hogy itt szeretnek dolgozni, és letelepedni, és élni a kollégák.
0: Mivel gazdagodott az eszközpark legutóbb? Mi ez a laparoszkópos?
1: Torony volt, az volt a legutolsó jelentős beszerzés, ami a sebészeti osztályt illeti. Most nyilván csak a mi osztályunkról beszélek, de továbbra is igényeket fogalmaztunk meg. Különböző kézi eszközök, különböző diagnosztikai eszközökre, illetve a műtéti beavatkozásokat segítő eszközökre, és ígéretünk van, hogy a lehetőségek szerint ezeket be fogják szerezni.
0: Melyek ezek? Beszéljünk kicsit arról, hogy mivel lehetne könnyebb, vagy akár komfortosabb a betegeknek az ellátása?
1: Most kimondottan sebészeti eszközökről beszélek, amiről a beteg nem biztos, hogy úgymond komfortot érez, de egy műtétet tudunk biztonságosabbá tenni. Például most úgy tudom, hogy rövid időn belül beszerzésre kerül az az eszköz, amit neuromonitornak nevezünk, és ami a pajzsmirigy műtéteknél fog nekünk segíteni, és biztonságosabbá teszi a műtéteket. A második vonalban pedig különböző, elsősorban az érsebészeti beavatkozásokat megkönnyítő eszközöknek a listája készült el, és itt is ígéretet kaptunk, hogy ezek beszerzésre kerülnek rövid időn belül.
0: Visszatérve akkor a betegek köréhez, milyen általános panaszokkal, de hát ugye a sebészet annyira szerteágazó, de mégis van gyakori vagy leggyakoribb elváltozás, amivel érkeznek?
1: Az általános sebészeti ellátás keretében az egyik leggyakoribb betegség a különböző sérvek. Itt lágyéksérvekről vagy hasfali sérvekről, műtét utáni hegsérvekről beszélhetünk. A másik csoport pedig az epehólyagkövesség. Itt vagy belgyógyászatról már kivizsgált, vagy akár járóbetegként kivizsgált betegekről van szó. Ez az a két csoport, ami az általános sebészeten belül kerül ellátásra, mint jóindulatú betegség. Ezen kívül sajnos jelentős számú daganatos beteget is el kell látnunk. Az osztályunknak az ellátási területében két daganatcsoport van, az emlődaganat és a vastagbéldaganat, amelyhez a végbéldaganat is hozzátartozik. Ebben a két csoportban gyakorlatilag teljes ellátási instrumentáriummal rendelkezünk, és ezeket a műtéteket, illetve ugye kezeléseket, mert itt egy komplex kezelésről van szó, melyet az onkológiai, radiológiai, patológiai osztályokkal együtt végzünk, tervezzük meg és végezzük. Ez a sebészet is teljes ellátási lehetőségekkel rendelkezik.
0: Amikor a betegek megkapják a diagnózist, és a sebészetre kell érkezni, ez mennyiben riasztja meg őket? Magától a helytől, vagy a beavatkozástól?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért mindenki, aki egy műtét előtt van, az valamilyen szinten nyilván egy stressz helyzetben van, és az a dolgunk, hogy ezt minél könnyebbé tegyük, és itt van nagyon nagy szerepe a kommunikációnak. Megfelelő tájékoztatást kell nyújtanunk, információt adni a betegnek. Javasolhatom azt is, hogy a beteg esetleg otthon készítsen egy-két feljegyzést, mit szeretne megkérdezni, mert van, amikor a rendelés sűrűjében elfelejtődnek fontos kérdések. Nyilván azért különbséget kell tegyünk a jóindulatú, tervezett betegségek ellátása esetében, amikor egy-két napot vannak a betegek a kórházban, és azért ismerősökön keresztül is tudják, hogy ez viszonylag rövidön belül le fog zajlani, minimális panaszokkal, fájdalommal, és a rehabilitáció is rövid ideig fog tartani. Természetesen egy daganatos beteg esetében ez egy sokkal nagyobb stressz, hiszen már mindenki tudja, hogy milyen súlyos a helyzet. Itt azért a kezelés nyugodtan elmondhatjuk, hogy hónapokban mérhető, ha beleszámoljuk az onkológiai kezelés, a kivizsgálást, döntés meghozatal, onkológiai kezelés, műtét, esetleg utána is onkológiai kezelés, ez bizony 6 és 12 hónap közé tehető. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, itt azért az orvosoknak nagy szerepe van, itt a ápoló személyzetnek, hogy megfelelően fogjuk a kezüket és vezessük a betegeket ezen az úton. Itt biztos, hogy még bőven van tennivaló.
0: Az egynapos sebészet, az azt gondolom, hogy még ér annyit, hogy nem újdonságként, de hogy beszéljünk arról, hogy mennyiben könnyíti meg akár az önök feladatát, akár a betegek életét.
1: Én azt gondolom, hogy azokat a beavatkozásokat, amelyeket szakmai szempontból egynapos ellátásban lehet nyújtani, azokat minden esetben ki kell használni. Természetesen itt is egyénre szabottan, hiszen van olyan beteg, akinek a beavatkozása amúgy az egynapos sebészeti csoportba tartozna, de a beteg más állapota, más betegségé miatt lehet, hogy mégis 2-3 napot a kórházban el kell töltenie, de ezek nyilván kevesebben vannak. Külön osztály van az első emeleten, az egynapos sebészeti osztály, ahol jó körülmények között helyezkednek el a betegek, onnan kerülnek műtétre, és másnap ezek a betegek hazamehetnek. Nagyon kis számban előfordul, hogy akármilyen okból fogva, de a beteg az osztályra kerül, és egy-két napot még az osztályon fog eltölteni. Visszajelzések alapján a betegek ezt az egynapos ellátást kedvelik.
0: Milyen panaszokkal érkeznek, ami egynapos sebészetet igényel?
1: A sebészeti ellátás keretében egynapos ellátást kaphatnak a lágyéksérben szenvedők, a kisméretű köldök vagy hasfali sérvek esetében viszérműtét, illetve bizonyos proktológiai ellátás is lehet egynapos. Az EPE műtétek egynapos ellátására is van már protokoll, valószínű, hogy jövőben ez egyre gyakrabban fog előfordulni.
0: Szokták mondani más területek szakemberei, hogy azért nagyon fontos az is, hogy a beteg betartsa azokat a kéréseket, iránymutatásokat, ami mondjuk egy akár műtét után szükséges. Mennyire látják, hogy ők partnerek ebben?
1: Én azt gondolom, hogy a betegek tájékozódása is egyre jobb, hiszen az internet világában élünk. Sokszor van, amikor kicsit zavaros információk is átjönnek, hiszen azért a Google-ban saláta mennyiségű információ van. Meg kell mondani őszintén, még a szakember számára is sokszor nehéz kiválogatni, hogy mi a valós és mi a mi talán nem. A legtöbb esetben a betegek partnerek, hiszen megértik, hogy amit kérünk, vagy amit javasolunk, azt azért tesszük, mert nekik ez fog segíteni. És meg kell azt is említeni, hogy van olyan beteg, akik nagyon tájékozottak, nagyon felkészülnek, ők már utána olvasnak, jobb, szerencsésebben tudják kiválasztani az információt. Jó látni, hogy gyógyulásuk érdekében mindent megtesznek.
0: Említette doktor úr, hogy a sebészet maga nagyon megterhelő tud lenni. Mi az, amitől nehéz lehet ez a szakma?
1: Hát már maga az, hogy a sebészet egy hihetetlen nagy területet ölel fel. Mi is itt az osztályon, ha belegondolunk, hogy a pajzsmirigy műtéttől, akkor fentről megyünk lefelé, akkor emlőműtét, a hasfali sérvek, az epe műtét, a különböző daganatok, a hasüregben, elsőként mondtam a vastagbél daganatok, végbél műtétek, akkor itt van ugye mi egy sebészeti és érsebészeti osztály vagyunk, érsebész kollégák, bonyolult akár a nyaki verőéren, akár az alsó végtagon műtétek, rekonstruktív műtéteket végeznek, a vízszérműtétet, tehát egy hatalmas terület, és igazából először van egy általános sebészeti képzés, amelyben beletartoznak bizonyos dolgok, és utána azt gondolom, hogy az a szerencsés, ha a sebész valamilyen szakterületet választ magának, hiszen egy ekkorát fel ölelni ekkora területet, az nem igazán lehetséges. Itt nem csak a tudásról van szó, hanem megfelelő gyakorlatszerzésről, hogy abból a fajta műtétből, abból a fajta betegellátásból megfelelő számú történjen. Aztán sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok műtétünk van ügyeletben, mint akut műtét, sürgősségi műtét, ami szintén komoly fizikai és szellemi megterhelés jelent a csapatnak. Ezek azok a műtétek, amelyeket sürgősséggel délután, éjszaka muszáj elvégezni, és ez is egy komoly megterhelést. Összességében a sebészet egy nagyon szép része, nagyon szép ága az orvoslásnak, de én azt gondolom, hogy jelentős megterhelést tud jelenteni, és nagy különbségek vannak, hogy valaki milyen területen, akár földrajzilag hol dolgozik. Tehát ott, ahol nagy forgalmú osztályban, mint például miénk, nagyon sok akut és sürgős műtéttel, meg összességében nagyobb műtétekkel napközben, azért egy komoly megterhelés jelent. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon szép, nagyon szerteágazó, szakmailag sok örömet tud adni annak az orvosnak, aki hitét és lelkét beleteszi.
0: És hát akkor, ha jól értem, tulajdonképpen ez hozzásegíti ahhoz is, hogy minél jobb szakember legyen később, minél többet tapasztalt.
1: Igen, igen.
0: Mitől lehet valaki jó sebész?
1: Hát ezt valószínű, hogy én nem fogom tudni röviden összefoglalni.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki egy már az, hogy az adott szakterületén maradhasson, de hogy jól is tudja végezni azt a munkát, örömmel?
1: Hát azt gondolom, hogy először is szeretni kell. Tehát minden nap úgy kell felébredni, hogy örvendek, hogy ez vagyok, és ezt fogom csinálni. Elengedhetetlen a szakmai elméleti tudás. Nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell olvasni, annak nagyon szilárd alapokon kell elhelyezkedni. És ehhez nyilván társulni kell azért egy bizonyos manualitásra szükség van. Egy nagyon pici exhibicionizmus azért kell, mert ne felejtsük el, hogy úgy operálunk, hogy folyamatosan többen néznek minket. Nagyon érdekes, hogy az angol irodalomban, az angol szaknyelv mai napig is színháznak, theaternek hívják ugye a műtőt, tehát nagyon sokan néznek, ezt nyilván megszokjuk, és egyáltalán zavaró, hiszen legtöbbször ezek segítők, ezek, akik velünk vannak. Tehát azt gondolom, ezek alapvetően kellenek. De ugyanakkor, ha valaki orvos, annak jó embernek kell lennie, mindenféleképpen szeretnie kell a szakmát a mindenek fölött, és álhatatosnak kell lennie, hogy a nehéz pillanatokon is át tudja vezetni a betegeket, illetve kis saját küzdelmeit is megvívja.
0: És hát, ha jól sejtem, akkor fontos az is, hogy csapatban együtt tudjanak dolgozni.
1: Természetesen ez most csak a sebész kérdés volt, de a sebészet egy teljesen csapatmunka. A saját kollégánkon, saját szakápolóink, nővéreinkkel egyszerűen kívül nagyon komolyan támaszkodunk a társszakmákra, itt kezdve az altatorvosokkal, akikkel válvetve együtt dolgozunk, de ide tartozik a diagnosztika bármelyik ágban, a radiológia, a gasztroenterológia, nyilván sürgősségi. Tehát a sebész az mindig egy komoly csapatban dolgozik, egy kórházban.

0: Említettük az akut műtéteket, és azt is, hogyha ügyeletben kell dolgozni. Ez a része mennyire rémíti meg egyébként a fiatalokat, hogy annyira megterhelő fizikailag, hogy ebben nem fáradnak el egy idő után?
1: Azt gondolom, hogy nem, mert aki azért a 6 év alatt elvégzi az orvoslást, mondosan az orvostudományi tanulmányait, az fogja tudni és hallani, hogy sebészet, ügyeleti műtét, akut műtét, akkor kell operálni, amikor kell, nincs. Tudatosan tudják, hogy ez itt ilyen lesz, és úgy azt látom, hogy a fiatalok, hogy nagyon szépen beleállnak a munkába, és nem zavarja őket. Nem mondom, mindenki elfárad, én is elfáradok ennyi év után, egy nehéz ügyelet után, de nem gondolom. Aki ide jött, azt nem gondolom, hogy elriasztja, mert tudja, hogy legtöbben tudják, hogy mit vállaltak.
0: Van ilyenkor esetleg egy lelki fröccs, amit adnak nekik, hogyha ténylegesen elfáradnak, és úgy látják, hogy muszáj most valami jó mondatot mondani?
1: Persze. Szoktunk időnként saját fáradtságunkon is viccelődni, de azt gondolom, hogy ha jó a csapat, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy itt egy nagy család legyen, egy jó csapat legyen, akkor ez sokkal könnyebb elviselni.
0: Egyébként a humor a mindennapok része tud lenni?
1: Hát én azt mondom, hogy visszafogott humor, mert azért azt sajnos nem lehet elvitatni, hogy szomorú történetekkel is találkozunk elég gyakran a lakosság egészségi állapota, vagy akár súlyos betegségekkel is meg kell küzdenünk, tudásunk és lehetőségeink végesek, tehát azért ezeket a kis kereszteket, vagy nagyobbat azért az orvos is cipeli, hozzászokunk, megedződünk, de azért látjuk az emberi sorsokat. Tehát kell egy kis humor nyilván a munkánkhoz, de azért az megfelelő alázat, az mindig ott kell, hogy legyen, ott is van, és látjuk az emberi sorsokat, amikor tudjuk, hogy egy bizonyos határig tudunk csak segíteni. Nem engedjük el soha a kezüket, de összességében azért egy picit minket is szokott érinteni.
0: Mennyire érkeznek időben a betegek, ha már említette azt, hogy egyrészt ugye beutaló, stb., de mire megérkeznek ide, és hát nyilván a szomorú esetek talán ebből kifolyólag is történnek?
1: Hát ez változó, különböző statisztikák vannak, akár ha most az érsebészetre utalok, a nagy amputációk, ugye amit európai szinten is néznek, hát sajnos eléggé az élvonalba tartozunk ezeknek a számával. Daganatban is azt gondolom, hogy több öntudatosság, a szűrőprogramok sokkal szélesebb kiterjesztése, tájékoztatás, hogy ezeken a szűrőprogramokon vegyünk részt, menjünk el, valószínű, hogy itt van mit még sokat tenni, és nagyon sokat is segít a mi munkánkon is, de elsősorban a betegek ellátását, illetve hát akkor, ha így veszük a túlélésüket, a minőségi, vagy az életminőség javítását is javítaná, ha korábban jönnének.
0: Igen. Egyébként itt életkorban is visszafelé megyünk, tehát hogy nem csak az idősebbek azok, akik nyilván náluk az információ áramlás nem olyan, mint egy fiatalnál, de a fiatalok mondjuk ők, ha már tapasztalnak valamilyen különbséget a testükön, akkor ők jönnek?
1: Valószínű, hogy jönnek, de azért látunk elkésett, elcsúszott eseteket. Mögöttük van egy történet, van egy sors, nehéz sokszor ezt nem is megítélni, biztos nem a mi dolgunk. Mi abból a helyzetből kell kiindulnunk, ami akkor van, hogy abból a legtöbbet hozzuk ki. Múlton sajnos ilyen szinten nem sok értelme rágódni, de nagy számokba, vagy amikor csak nagyon hidegen statisztikát nézünk, akkor azt gondolom, hogy igen, továbbra is egészségügyi felvilágosítás, jó egészségügyi ismeretek a lakosság területén, jó hozzáférhetőség a szűrőprogramokhoz, ezeken való részvétel, ez mind tehát egy ilyen egységet képez, és nem lehet egy részét kiemelni, hanem az egésznek együtt kell működnie ahhoz, hogy korábban eljöhessenek a betegek hozzánk.
0: Igen, fontos, hogy említette egyébként a rendszernek a kapcsolódását ugye az egyénekhez, de hogy az egyénnek az is felelőssége, hogy ő saját magára, ahogy említette doktor úr, szűréseken részt vegyen, de az életmód.
1: Hát igen, az életmódnak óriási szerepe van. van-e, mennyit dolgozunk, tényleg csak 8 órát dolgozunk. Valószínű, hogy ez Magyarországon nincs így, mert sokkal többet dolgoznak az emberek, vagy akár mi is elmondhatjuk, hogy többet dolgozunk, mint amennyit úgymond kellene. Megfelelően ki tudunk-e kapcsolódni, megfelelően a szociális hátterünk, táplálkozás, lakhatás, a napi stressz, akár ezeknek mind-mind nagy-nagy szerepe van. Ez egy olyan globális dolog, hogy azt is lehetne kérdezni, hogy hogy élnek az emberek Magyarországon. És összehasonlításként azt ugye mindig az európai országokkal hasonlítjuk össze magunkat, és ebben kell arra törekednünk, hogy minél jobb helyzetben kerüljünk.
0: Említette doktor úr, hogy azért látnak szomorú történeteket. Hogyan lehet letenni ezt a nap végén, hogy azért ezt ne vigye magával az ember tovább másnap?
1: Hát elég nehezen. Gondolom azért ennek mindenkinél egyénileg is kialakulnak a különböző metodikák, hogy így mondjam. Én a saját magam részéről azt tudom mondani, hogy van, hogy nehezebben tudok elengedni egy-egy történetet. Nem azt mondom, hogy egyfolytában foglalkoztat, de visszatér. Próbálok okosabb lenni és tanulni belőle. Nem könnyű, de nyilván tovább lépünk, hiszen a következő feladat ott áll, és ez nem szabad, hogy elvonjon azért túl sok energiát.
0: Kanyarodjunk a betegekhez még egyszer egy kicsit, már csak olyan szempontból is, hogy próbáljuk meg megismételni azt, hogy hogyan is kell nekik, hova kell érkezni, és mi talán az első lépés akkor?
1: Én azt gondolom, az első lépés az továbbra is a házi orvossal való kapcsolatfelvétel, elmondani neki, hogy milyen panaszai vannak, és ideális esetben a házi orvos megfelelő tanácsokkal először el tudja végeztetni az alapvető vizsgálatokat, illetve hogyha úgy látja, hogy azonnal, akkor tudja megfelelő szakrendelésre irányítani.
0: És itt az időfaktor nagyon fontos.
1: Igen, itt az időfaktor nagyon fontos, és persze lehetne ezt nyilván olyan értelmes nézni, hogy van-e az illetőnek házi orvosa, van-e ott ellátás, mikor tud eljutni a háziorvoshoz, onnan mikor tud eljutni a szakrendelésre. Minden szegmensének a problémának azt gondolom van tennivaló. Az a dolgunk, hogy ez minél jobb legyen, és minél rövidebb úton megtörténjen.

0: Elhangzott műsorunkban dr. Salló Zoltánnal, a Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 23 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én, jövő hétfőn 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés, a törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20.000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedékkiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. Kettő jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatta egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa, Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya

0: Maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
1: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
0: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leó pápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leó pápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leó pápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz. Sohasem feledkezve meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért, a szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Románus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trstenský szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leó pápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását. Ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leó pápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket és tolmányokat.

parancsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leó pápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon add tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janigatya, alsó-kubini esperes plébános, a Szepesvárajai Teológiai Intézet pasztorálteológiai oktatója, valamint Marek Tomagatya, bírósági helynök, és ugyancsak a Szepesvárajai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trzcienszky szepesi megyéspüspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a két nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trzcienszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátronájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó, Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya a Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános előjárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a vatikáni könyvkiadó adta ki, Liberi Sotto la Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a szentszéki követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A földközi tenger kereti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrésszel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az imádság jelentőségéről és páduai Szent Antal életéről beszélget. A 2026. március 10-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Drága mennyei Atyám, köszönöm, hogy megőriztél engem az éjszaka során, és ma reggel a Te kegyelmedben ébredhettem. Kérlek, adj erőt és bölcsességet, hogy szembenézhessek ma minden kihívással. Legyen a Te békéd és áldásod körülöttem és családom körül, és töltsd meg életüket szeretettel és örömmel. Legyen a Te fényed vezetőnk, hogy az igazság a remény útján járhassunk. Kérlek, hogy mindazok, akik most itt hallanak minket, szintén érezzék meg a Te szeretetedet és erődet, és hittelteli napra induljanak a Te vezetéseddel és a Te kegyelmeddel. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai alkalommal szeretnénk arról beszélgetni, hogy hogyan tud megszólítani minket az Isten. De mielőtt még a beszélgetésünket elkezdjük, azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy azt mondják a rózsáról, hogy ő a virágok királynője. A lilion pedig a virágok királya. Szerintetek miért? Mit jelképezhet a lilion, és mit jelképez a rózsa? Mit gondoltok?
3: A lilion a tisztaságot jelképezi.
2: Így van, Miri. És a rózsa, Matyi?
4: A szeretetet jelképezi a rózsa.
2: Jó érzés tehát, ha egy barátunk felhív minket, és nagyon jól esik hallani a hangját. Nagyon szoktunk örülni, amikor elmondja, hogy mi történik vele, és nagyon furcsa azonban, ha csak ő beszélne. Először pedig hallgatnunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk, majd mi is mesélni kezdünk és válaszolunk. Így szoktak nagyon izgalmas párbeszédek kialakulni közöttünk. Nektek mennyire fontos ez, hogy megbeszéljetek egymással dolgokat, eseményeket, veletek történt fontos és kevésbé fontos szituációkat? Miért jó beszélgetni? Ti is így szoktatok, ahogy én mondom, hogy felhív a barátom, és akkor meghallgatom, én is beszélek hozzá valamit. Így zajlik ez manapság?
3: Igen, ma is így zajlik, de most már nem csak felhívjuk egymást, hanem át is hívjuk egymást, és úgy is szoktunk beszélgetni.
2: Ki a jó beszélgető partner számodra, Miri? Kivel jó beszélgetni?
3: Jó anyával, a tesómmal, meg a barátnőmmel.
2: Kivel nem tudsz beszélgetni? Mi az, ami kell ahhoz, hogy egy jót beszélgessünk valakivel? Matyi, mit gondolsz erről?
4: Az kell, hogy egy, például egy barát meghallgasson téged, türelmes legyen, és ott legyen veled.
5: És hogy egy hullám hosszú legyen veled.
2: Nagyon jó kiegészítés volt ez, Tiffany. Nagyon fontos az, hogy egy hullám hosszon legyünk, de mit is jelent az, hogy egy hullám hosszon vagyok valakivel, és tudok vele beszélgetni? Mi a közös bennünk?
3: Az érdeklődésünk, a beszélgetésünk, a szórakozásunk.
4: Az örömforrásunk, stílusunk.
2: Így van, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Hát nézzük meg, hogy Isten hogyan szólítja meg az embert. A Szentlélek az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten nagyon szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk. Fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján, beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne. Olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Nagyon sokszor vígasztal az Isten minket, aztán még hogyan szokott még Isten velünk beszélni a Szentírás szavain keresztül.
3: Vagy tanácsot ad, vagy bátorít, vagy megerősít.
2: Hogyan tudunk mi válaszolni, Matyi, az Isten üzenetére?
4: imával. Jó, ha naponta olvassuk a Szentírást, ilyenkor engedjük, hogy Isten megszólítson minket. Fontos, hogy próbáljunk válaszolni neki. Amikor az ember az Úrhoz beszél, az az imádság.
2: Így van, nagyon ügyesen megfogalmaztad, amikor mi beszélünk az Istenhez, az az imádság. Miért fontos az ima, Miri?
3: Mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Istennel és az ember között.
2: És a Szentírás micsoda, Tifi?
5: A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
2: Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat meg beszélgetni Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. Mi ennek a baráti beszélgetésnek Istennel, mi ennek a formája vagy módja?
3: A szóbeli ima egyik módja, ha megtanulunk egy szép szöveget, kötött ima. A legismertebb szóbeli imádságok a mi atyánk, erre Jézus tanított meg minket.
2: Aztán még milyen imádságokat ismerünk?
4: Az üdvözlégy, az angyali üdvözlet szavaiból született imádság.
5: És a hiszakágy a kereszténynek hitvallási, a hit megerősítése.
2: Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyek imakönyvekben szerepelnek. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden embere megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Na most, hogyha mi nem kötött imádságot imádkozunk, és azzal szólunk az Istenhez, akkor hogyan lehet még Istenhez beszélnünk, Miri?
3: Természetesen kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk.
2: Nagyon furcsa dolgokkal is lehet kísérletezni, például olyat is lehet csinálni, hogy el lehet kezdeni egy kötött imádságot, és aztán mondjuk a saját szavainkkal lehet befejezni. Aztán képzeljétek el, vannak olyan imádságok is, amelyekkel a testtartásoddal is imádkozol. Vagy éppen elmélkedsz bizonyos szavakon, amiket a Szentírásból olvastál. Most nézzük meg így szépen szisztematikus sorrendben, hogy milyen imaformák vannak még a szóbeli, illetve a kötetlen imaformák mellett. Az első ilyen, az az elmélkedés. Mit tudunk mondani, mi az elmélkedés? Miért van rá szükség?
4: Isten szava izgalmas, elgondolkodtató valóság. Olyankor időre van szükség ahhoz, hogy megértsük, mit üzen számunkra. Ennek módja az elmélkedés, meditáció.
2: Mit csinálunk ilyenkor, mikor meditálunk?
3: Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket, vágyainkat hívjuk segítségül.
2: Hogyan végezzük el az elmélkedést? Figyeljetek, mert erre is megvan a módszer.
5: Figyelmesen elolvassuk a szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen.
2: Eltöprengünk azokon a szavakon, amiket olvasunk, megvizsgáljuk a szívünkben, hogy mi az, ami megérintett minket, és mit tudunk kiolvasni ezekből a szavakból. Mit gondoltok egy jó elmélkedéshez, mihez van szükség? Lehet az például az osztályteremben, a nagy zsivajban elvégezni, mondjuk? Mit gondoltok erről?
4: Az elmélkedés nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség. Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi. Először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
2: Így van. Hát most megpróbálunk egy különleges imádságot itt a hallgatók előtt, mégpedig azt fogjuk csinálni, ahogyan Ferenc pápa az 5 új imáját tanította nekünk ehhez. Képzeljétek el, szükségünk van az 5 újunkra. Az első a hüvelykújunk. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb, ezért imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád. Kik azok, akikért imádkoznunk kell a hüvelykújunk imájaként?
3: A családunkért és a barátainkért.
2: A mutató újunk emlékeztessen az útmutatókra, Ezért kik számodra azok az útmutató emberek, akikért imádkoznod kell?
4: A tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
2: A középső ujjad a legmagasabb. Imádkozz a vezetőinkért. Kikre gondolunk ilyenkor?
5: Az ország vezetőjért, a gazdasági, kulturális élet többi irányítójáért.
2: A gyűrűs ujj a leggyengébb ujjunk. A leggyengébbekre emlékeztet minket. Kik azok, akikre ilyenkor gondolunk és fohászkodunk?
5: A betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre.
2: És végül marad a kis ujjunk, a legkisebb, az összes ujj közül. Kire gondolunk ilyenkor?
4: Magadért, saját szükségleteidért.
2: Így igaz. Most végigmentünk az öt ujj imáján. Mutatott-e számotokra újat, ugyanúgy, ahogy itt az elmélkedésnél beszéltük? Mutatott-e már ezen túl mást az öt újad azon kívül, hogy megtekinted?
5: Igen, más értelmet nyert.
6: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod,

0: Nézzük a szemlélődést. A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni ezt a történetet, mintha egy filmet néznénk. Így felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre sem vettünk. A Szentlélek segítségével meglátjuk, mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Miri?
1: A szemlélődés olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani. De megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szentképet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyul választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
0: Élt egyszer egy Fernando nevű férfi, aki 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. A szülei hite nagyon nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, azért, hogy Istennek szentelje az életét. Nézzük meg, hogy mi történik utána Fernandóval, Matyi.
2: Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jó élet és a hatalmi játszmák kiábrándították Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valósággá vált bennük. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
0: Hogyan változott meg Fernando, Miri?
1: Fernando sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
2: Antal nagyon sokat imádkozott, a szentírás szavaival elmélkedett. Állandó mély személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke által átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon.
0: Mi történt ekkor vele?
1: Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, milyen magával ragadóan beszél. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása. Járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak és a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságairól.
0: Tiffany, Antal, ahogy Miri olvasta, nagyon sokat utazott, és Padova, magyarosan Pádua lett az otthona. Hogyan fogadták Antalt a helyiek?
3: A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdaddal. A Padova közelébe Arcélában halt meg 1231-ben.
0: Így van, és Szent Antal példája mutatja meg nekünk azt, hogy az imádság teljesen átformálta az ő életét, és nagyon közel került Jézushoz, olyannyira, hogy végül a karjába vette őt. Nagyon sokszor az emberek minden mással foglalkoznak, csak imádkozni nem imádkoznak. Annyira fel van gyorsulva a világ, hogy óhatatlanul is azt mondjuk, hogy nincs rá időnk, meg nagyon sok dolgunk van, meg nagyon sok helyen kell megfelelni, meg nagyon sok helyre kell menni, és az emberek minden mással foglalkoznak, csak az imádsággal nem. És azért szerettem volna itt a Nagyböjtben arról beszélni, hogy mennyire fontos is az, hogy az Istenhez szóljunk mi, és hogy hagyjuk, hogy az Isten is szóljon hozzánk, hogy a keresztény életünk ne sivárodjon el, ne alacsonyodjon le egyszerű magatartás formákká, amikor itt az iskolában is ilyen kötelező imádságok formájában, reggeli ima, tanítás előtti ima, tanítás utáni ima, étkezés előtti meg utáni, hogy ne csak erről szóljon a mi ima életünk, hanem ébredjünk rá arra, hogy nagyon fontos az, hogy Istenhez szóljunk minden nap. Ne nyugodjon le úgy nap, hogy nem beszélem meg Istennel a dolgaimat, hogy nem állok meg egy pillanatra és gondolkodok el rajta, hogy vajon ma Isten hol volt jelen az én életembe, mit akart nekem ma üzenni. Ne menjünk el úgy egymás mellett sem, hogy nem vesszük észre, hogy mekkora ajándékok vagyunk egymás számára, hogy milyen jó, hogy ismerhetjük egymást is, hogy az Isten így egymáshoz vezetett minket, és hogy ne felejtsünk kérni, hálát adni, és szemlélni az Istennek a csodálatos jelenlétét az életünkbe. Befejezésül szeretném még egyszer felhívni a figyelmét a hallgatóknak és nektek is arra, és ismételjük át, hogy mi az imádságnak az öt útja. Az első az az áldás. Mi a második?
1: A kérés.
0: Harmadik.
2: Hálaadás.
0: Negyedik.
2: Közbenjárás.
0: Az ötödik pedig, Miri.
1: A dicséret.
0: Tehát áldással legyünk, imádással Isten iránt, kérjük az Istent, adjunk hálát az Istennek, mondjunk másokért imádságokat, vagyis kérjük az Isten közbejárását, és végül dicsérjük és magasztaljuk az Istent az ő irántunk való jóságáért. Szeretnélek benneteket arra hívni, hogy imádkozzunk minden nap, és hogy mindig figyeljünk arra, hogy Isten hogyan szól hozzánk. Vasárnap pedig, hogyha mentek templomba, és meglátjátok Szent Antal szobrát, akkor kérlek benneteket, hogy úgy, ahogy ő imádkozott, ti is imádkozzatok egy fohászt az ő közbenjárásáért. Így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. március 10-i adásunk ismétlését hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Napbúcsúztató.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg. Mai adásunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában. Ajánlunk következik a műsorhoz.
3: Izraelben a legkisebb társadalmi egység a család. A törzs a legnagyobb, és a nemzetség a közepes. A neve a Bibliában Bet volt, ami házat jelent.
2: 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet aktualitásairól beszélgetünk, majd ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára. 4:00-kor zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, és neked is megbocsátják vétkedet. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem kenyerül meg az embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Olvasom Sirák fia könyvében. Emberben még sohasem csalódtam. Nem illúziókkal aggattam tele őket, önkényes fantáziajátékkal, hanem meglévő jó tulajdonságaikat láttam, esetleg megnagyítva. Volt, hogy a gyarlóságukat csak később láttam erősebben, és azok fájtak is, de nem csodálkoztam, hisz mindig tudtam, hogy emberek, nem hősök és nem égi lények. Talán mert sohasem vártam semmit az emberektől, ezért nem csalódtam bennük. Azt hiszem, hogy az a sok jó, amit bennük látok, igazán megvan a gyengeségek alatt, ha esetleg ritkán tud is érvényesülni, és hogy mégis az az értékes rész bennük, az igazi én. És tudom magamról, hogy milyen ritkán sikerül olyannak lennem, amilyen forró vággyal lenni szeretnék, és amilyen lelkiséget igazinak érzek magamban. Vágya szerint minden ember jó. Ha a pásztort megverik, szétszélednek a juhok. Lám, ennyire függünk Jézustól. A nyáj semmivé válik a pásztor nélkül, csak a pásztor keze alatt vannak biztonságban. Éppen ezért a mi hitünk nem függhet a többi kereszténytől, csak Istentől. És nem is kell csodálkoznunk, ha egyes keresztények vagy maga az egyház kiábrándítóan hat néha ránk. Hisz mi magunk sem vagyunk mások. A lényeg az, hogy Jézus sohasem ad okot a csalódásra. Urunk, ha valamilyen módon mi is okozói voltunk annak a sérelemnek, mely bennünket ért, akkor javíts minket, és egyengesd az utat a szent kibékülés felé. Tedd, hogy ellenségeink irántunk való gyűlölete ne izzék tovább, hanem szabadítsd meg őket is, minket is a gyűlölet gonosz hatalmától, és add, hogy mindkét részről készek legyünk jóvá tenni a hibát. A te békéd irányítsa szívünket most és mindörökké.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elfogadta az új ügynök akta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A fideszes képviselők döntő többsége tartózkodott, a Mi Hazánk és a Tisza politikusai támogatták a jogszabályt. A KDNP-s képviselők egy része tartózkodott, másik része pedig igennel szavazott. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Ronoszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Illegitimnek nevezte az új alkotmánybírák megválasztását a Fidesz, előzőleg már jelezték, azok jelölésében és megválasztásában sem vesznek részt. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak, döntött az országgyűlés. Ez az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. Novembertől nő a dohánytermékek jövedék kiadója, az indok a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. Az intézmény az átmeneti időszakban bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása és a kapcsolódó jogok tisztázása le nem zárul. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária az intézmény főigazgatójának visszahelyezését követeli a Fidesz. A párt parlamenti frakciója szerint a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, a személyforgalom ütemezett megindításáról az eredmények értékelése után döntenek. Jelinek Dániel üzletember az Indotek Groupon keresztül az Indexhez eljutatott közleményben reagált arra, hogy a hatóságok előállították. A milliárdos üzletember intézkedés alá vonása a Volánbusznál feltárt, csak nem 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben zajló nyomozással függhet össze. Az ellene felhozott vádakat tagadja. Jelinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Júliusban az ipari termelés volumene 4,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipar és az akkumulátorgyárak termelése csökkent, a növekedést elsősorban a járművek és a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása okozta, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A júniusinál 1,7%-kal nagyobb volt a kibocsátás. A NATO vadászgépei előző éjszaka megsemmisítettek egy drónt, amely Fehér Oroszország felől behatolt Litvánia légterébe. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője jelezte, a szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálják. A drón miatt légiriadó szirénái szóltak a fővárosban, Vilniusban és annak környékén. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy szándékosan támadja az ukrán határátkelőket, hogy akadályozza a külföldi katonai segítség eljuttatását az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai csomópontjaihoz. A tárca felvételeket is közzétett a lengyel határnál fekvő Jahodini nemzetközi átkelő elleni dróncsapásról. 2 jelzőrakétát lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter irányába a Dánia partjai közelében fekvő nemzetközi vizeken. A lövedékek közül az egyik a légijármű közelében haladt el, közölte a dán hadsereg. Az amerikai védelmi minisztérium egy jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump kormány az elmúlt hónapokban még nagy részt nem volt hajlandó megerősíteni. A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnökei szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A kormányfők a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcs találkozójukon memorandumot írtak alá, ami szerint mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Népszavazást szeretnének elérni, de a végső szó londoni. Jelezték ugyanakkor azt is, ha elszakadnak Nagy-Britanniától, akkor szeretnének visszatérni az Európai Unióba. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a legutóbbi 2024-es forráspont ifjúsági eseményről hallanak összeállítást, melyet 2018 óta évente megrendez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága. A rendezvény immár 6. alkalommal valódi lelki feltöltődésre adott lehetőséget a fiatal felnőtteknek. 2024-ben több mint 3000 fő és 80 pap regisztrált, az est lebonyolításában pedig 140 önkéntes segített. Összeállításunkban három tanúságtétel hangzik el, valamint a forrásponton élőben elhangzott dicsőítő zenéket hallják szerkesztve. A házigazdák Kálloki Kati és Fogarasi Botond. Tartsanak velünk!
2: Az első vendégünk fiatal informatikus Kristóf, akinek zűrös fiatalkora majdnem tragikus véget ért, amikor 20 évesen szintetikus drogokkal túladagolta magát. Azonban Isten segítségével megtalálta a kiutat ebből a helyzetből.
3: Hallgassuk meg az ő történetét. A színpadon Horváth Kristóf.
4: Sziasztok, Kristóf vagyok. Nagyjából 30 éve születtem Budapesten, katolikus családba. Van három fiatalabb tesóm. Másodikos voltam, amikor történt egy nagy változás az életemben, el kellett költöznünk Budapestről egy vidéki faluba. Az összes addigi kapcsolatom megszakadt. Az új osztályomban nem igazán sikerült beilleszkednem, így nagyon barátaim se lettek. 11-12 éves voltam, amikor elkezdtem gondolkozni magamról és a világ dolgairól, és arra jöttem rá, hogy baromi szarul érzem magam. Egész addig valahogy nem tűnt fel. Arra jutottam, hogy ez a szüleim hibája, hisz miattuk költöztünk el Budapestről, ahol minden jó volt. Igazából ők se akartak elköltözni, ez egy kényszer helyzet volt, de nyilván akkor engem ez nem érdekelt. Aztán gondolkoztam, hogy mi az, amit Istenről hallottam, és mi az, amit ebből én ténylegesen meg is tapasztaltam az életemben. És arra jutottam, hogy Isten nincs. Úgyhogy elkezdtem szembefordulni a szüleimmel, ilyen váligérű hosszú hajat növesztettem, ezt tudom, most nehéz elképzelni. Elkezdtem csúnyán beszélni, káromkodni, sátánista zenéket hallgatni. Persze nem azért, mert sátánista lettem volna, hisz ha Isten sincs, sátán sincs, pusztán ezzel tudtam a legjobban idegelni a szüleimet. Eltelt egy-két év, a szüleim nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, úgyhogy végül előálltak egy ötlettel, hogy mi lenne, ha visszamennék Budapestre egy gimnáziumba tanulni. Én úgy voltam vele, hogy persze, hát az a legjobb hely a világon. Ők meg úgy voltak, hogy hát ez egy katolikus gimnázium, kollégiumban leszek, távol tőlük, majd biztos megnyugszom, meg ott majd megnevelnek. Nem nagyon akarok részletekbe menni, lényeg nem volt annyira szigorú sem az iskola, sem a kollégium. Ekkortájt kezdtem el inni és cigizni, 15 évesen én már napi szinten ittam. Az egyik nap elmaradt az utolsó óránk, így már kora délután el tudtam kezdeni inni. Este 6-ra kiütöttem magam, visszavittek valahogy a koliba, lefektettek, aludtam 1-2 órát, majd felkeltem és folytattam az ivást. Brutális éjszaka volt, egész éjjel

Ánytam, négy kézláb kúszva eldöltem. Már úgy voltam órák óta, hogyha egy kis vizet ittam, egyből jött is ki. Nagyon rosszul voltam, semmi sem segített. És akkor eszembe jutott, hogy mondták, hogy van így Isten, akit lehet kérni, hogy segítsen, és akkor majd segít, vagy ilyesmi. De hát ugye már tisztáztam magammal, hogy Isten nincs. Úgyhogy elkezdtem magammal vitatkozni félhangosan, és mikor rájöttem, hogy azért ennél nagyon szarabb nem lehet ebből, ki tudtam mondani, hogy Isten, ha vagy, akkor segíts meg. Két perc múlva fel tudtam állni, le tudtam zuhanyozni, és le tudtam feküdni, aludni. Onnantól kezdve tudtam, hogy Isten létezik, és ha valami nagyon nagy gáz van, akkor majd segít. Az egyház meg a papok, az még továbbra is ilyen öregnénik hobbija kategória volt, attól nagyon messze voltam. Ezután egy újabb nagy törés történt az életemben, el kellett jönnöm ebből az iskolából, és egy vidéki városba kerültem. Pár hónap alatt eltűntek az addigi barátaim, haverjaim, újból magányos lettem. Igazából annyi előnye azért volt ennek az időszaknak, hogy mind az ivás, mind a cigizés kicsivel alább hagyott. Érettségig nem is történt nagyon semmi említésre méltó. Érettségi után azonban felhívott a keresztapukám, akivel előtte évekig nem is beszéltem, hogy nyáron lesz egy tábor, és nem tudnék-e menni neki segíteni. Úgy voltam vele, hogy semmi programom nincs a nyárra, úgyhogy miért is ne. Nem is kérdeztem többet. Amikor úton voltunk lefele a táborba, akkor tudtam meg, hogy ez egy iskolai hittantábor. Minden nap misével, tanítással és kiscsoportos beszélgetéssel. Na, mondtam, ez azért már húzósabb, de hát úgy is segíteni megyek, majd a konyhán leszek, meg pakolok. Elég hamar kiderült, hogy nem erről van szó, az egyik csoportba kéne ilyen segédvezetőnek lennem. Mondom, hát ez nagyon necci. Én akkor már úgy voltam, hogy ha valaki hívő, legyen hívő, én nem piszkálom érte, csak ők is hagyjanak békén engem. Ez nyilván nem egy ilyen helyzet volt. Úgyhogy én ott próbáltam nem hazudni, de nem is megbotránkoztatni senkit se. Elég nehéz volt. Aztán az egyik este volt szentségimádás énekekkel. Én hátul álltam, néztem, hogy mi történik, és elkezdtem azt érezni, hogy milyen jó lenne bekapcsolódni ezekbe a dalokba. Tehát mondtam magamnak, hát én fiú vagyok, nem éneklek, azért mindennek van határa. De egyre erősebben éreztem, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy Kristóf, énekelj bátran, nem lesz semmi baj. Elkezdtem énekelni, és akkor úgy egyszerre megéreztem a Jóistennek a jelenlétét, hogy ő szólt hozzám. Viszont ha ő szólt hozzám pont most, amikor az oltári szentség ki van rakva, akkor benne van az oltári szentségben, viszont ha ő ott benne van, jelen van, akkor az egyháznak is van értelme. Ez ilyen nagyon nagy élmény és megtérés volt számomra. Másnap meggyontam ott a táborba az atyánál, jött az SMS, hogy felvettek az egyetemre, mehetek vissza Budapestre. Nagyon jól éreztem magam. Azt a tanácsot kaptam, hogyha már úgyis ott vagyok, az egyetem melletti templomba kezdjek el misére járni. Úgyhogy így is történt, eljött az ősz, jártam szépen misére vasárnaponként, esténként vagy 3 percet imádkoztam. Nagyon jó hívő embernek gondoltam magamat. Ugyan beszéltek nekem arról, hogy így adjuk át az életünket a Jóistennek, vagy bízunk rá magunkat, ilyesmi, de úgy voltam vele, hogy elég nagy dolog az, hogy már hívő lettem, ezzel én nem akarok foglalkozni. Egyik őszi misén volt, hogy elkezdett egy ilyen dolog megfogalmazódni bennem, vagy egy ilyen hang, hogy bízzam rá magam, adjam át az irányítást, vagy hát inkább az, hogy döntsek egy igent, vagy egy nemet, mert egész addig még inkább csak kerültem. Azt is éreztem, hogy mondhatok nemet. Ő ugyanúgy szeretni fog engem. Rengeteg félelem volt ezzel kapcsolatban bennem. 3 nagyon erős, bármikor fel tudok idézni. Az első az volt, hogy akkor biztos papnak kell mennem. De hogy amióta az eszemet tudom, én a lányok körül forogtam. Tehát óvodából az első emlékem, hogy valami lányt kergetek. A második az az volt, ha nem is kell papnak mennem, a Jóisten biztos nem azt a lányt akarja, akivel éppen most van valami, és nagyon szép, és nagyon okos, hanem valami nagyon csúnyát, és nagyon butát. Fogalmam sincs, hogy miért gondoltam ilyet, de ez én nagyon erősen bennem volt. A harmadik az volt, hogy akkor másnaptól keresztel a kezemben fogok üvöltözni a Moszkva téren, hogy térjetek meg, és ezt se akartam. Szóval végül azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de megtartom én az irányítást.
úgyhogy nemet mondtam. Látszólag tényleg ment minden ugyanúgy, jártam misére, imádkoztam. 2 hét se telt el, amikor ültem a gépemnél, tanultam, és jött egy ilyen zseniális gondolat a semmiből, hogy milyen jó lenne kipróbálni ezeket az újfajta szintetikus drogokat. Nem tudom, honnan jött. Körülöttem nem drogoztak, előtte a kapcsolatom a drogokkal annyi volt, hogy 15-6 évesen füveztem párszor, nem jött be, hagytam. Rákerestem az interneten, és 1,5 óra múlva meg tudtam venni az első adagomat. Sok mindent kipróbáltam, sokszor kevertem is. Talán a 4. alkalom volt, amikor egy olyan érzés öntött el, mint amikor ilyen nagyon-nagyon szerelmes az ember, de ilyen hullára, teljesen vakon, de nem egy ember iránt, hanem mindenki iránt. Nagyon jó érzés volt. Én ott már menet közben tudtam, hogy ha én ebből valaha még egyszer használok, akkor soha többet nem szabadulok, mert nem tudom abba hagyni, mert ez annyira jó. A másnapján nyilván depresszió, öngyilkos gondolatok nagyon rossz volt, 2 hétig ment, és visszaestem. Folyamatosan próbáltam abba hagyni, de újra és újra elbuktam, és egyre többet és többet használtam. Még nem az egyik buli alkalmában több más szer hatására sikerült elmérnem az adagokat, és nagyjából egy 10-szeres adag gyorsítót vettem be. Nagyon gyorsan vert a szívem, nem kaptam levegőt, kezdett elmenni a látásom. Valahogy kimentem a szórakozó hely elé, éreztem, hogy így zuhanok el, és annyit tudtam mondani, hogy Istenem, ments meg, és akkor soha többé semmit. Tudtam egyet lépni, le tudtam ülni, pihentem kicsit, jobban lettem. Többiek megtaláltak, visszamentünk a szórakozó helyre, a zenére, a fényekre, újból előjöttek a tünetek. Brutális éjszaka volt. A következő 1-2 napban nem volt nehéz a soha többé semmit, mert halálfélelmem volt, és remektem. Viszont a 3. nap úgy ébredtem föl, hogy ez a mondat volt bennem, ez a mondat ébresztett föl, hogy nekem kokaint kell szereznem. Nagyon megijedtem, hisz Istennek tettem ígéretet, hogy soha többé semmit. Az volt a szerencsém, hogy nem otthon voltam Budapesten, hanem a szüleimnél vidéken, és nem volt kapcsolatom. És jött megint ez a hittantábor. Nagyon rosszul voltam, de nem voltam képes még annyira se, hogy felhívjam a keresztapámat, hogy figyelj, az elmúlt egy évben széjjel drogoztam magam, úgyhogy most inkább nem mennék. Valahogy elindultam, de nagyon rosszul voltam az egész úton. Remegtem, izzadtam. És amikor odaértünk, és átléptem a tábornak a kapuját, akkor egy kisebb csoda történt velem. Legalábbis én így éltem meg, hogy elmúlt a remegés, elmúltak az elvonási tünetek, kitisztult az agyam, és le tudtam ülni gondolkozni, hogy mi történt. Mert nem értettem, hogy egy évvel ezelőtt életem legnagyobb, legmagasabb pontján voltam, és egy év alatt hogyan jutottam a legmélyebb pontra. És akkor jöttem rá, hogy az egész ott kezdődött, hogy azt mondtam, hogy én akarom irányítani az életemet, és hogy nekem ennyire ment. Úgyhogy ott akkor elhatároztam, hogy majd a táborba valahogy rábízom magam a Jóistenre, hogy ezt miként, hogyan, milyen formában csinálom, majd azt nem tudtam. Az egyik reggel a prédikációban az atya mondott egy példázatot. 2 nagy szikla közé kifeszített egy mutatványos egy kötelet, és kérdezte a népet, hogy hiszitek-e, hogy át tudok menni. Mondták, hogy hiszük, hiszük. Átment, mindenki nagyon örült. Hiszitek, hogy át tudok tolni egy talicskát? Hiszük, hiszük. Áttolta, mindenki nagyon örült. Hiszitek-e, hogy át tudok tolni ebben egy embert? Hiszük, hiszük. Jó, hát akkor jöjjön valaki. És erre néma csönd, senki nem mozdul, kivéve egy kisgyereket, aki szó nélkül odamegy és beleül, a mutatványos áttolja, mindenki újjong, és kérdezik a gyereket, hogy belemertél ülni. És mondja, hát a mutatványos az apukája, tudja, hogy őt nagyon szereti, és hogy meg tudja csinálni. És a tanítás lényege ez volt, hogy a Isten bármit meg tud tenni, és mindenkinél jobban szeret. Az, hogy mindenható, az nem volt nehéz elfogadnom eddig se. Viszont a szeretet kérdésével már nehezebb volt, mert én soha nem szerettem magamat se igazán. Úgyhogy én megfordítottam a dolgot, és elkezdtem elképzelni, hogy én hű, de nagyon mennyire tudtam szeretni egy-egy embert. És hogy az a szeretet, amit ott éreztem, akkor éreztem, az semmi ahhoz képes, ahogy Isten szeret engem. És ha elképzelem ezt a két dolgot, hogy bármit megtehet, és mindennél jobban szeret, akkor ha rá bízom magamat, akkor abból olyan nagyon szar dolog nem jöhet ki.
Úgyhogy azzal a misén úgy mentem ki áldozni, hogy ezt mondogattam magamba, hogy Uram, beleülök a talicskába, toljál. Uram, beleülök a talicskába, toljál. Tudom, tök gáz, de hogy így, ez így a lelkem legmélyéről, a szívem legmélyéről jött. Megáldoztam, oldalra léptem, és egy csodálatos dolog történt, hogy nem történt semmi sem. Nem akartam hirtelen pap lenni. Az a lány már rég nem volt meg. Semmi olyan félelmem, ami volt, az nem történt meg. Féltem, ha eljövök a táborból, visszajönnek az elvonási tünetek. Mert ezek nem csak pszichés dolgok, ezek ilyen biológiai, kémiai folyamatok. De nem történt meg. Féltem, ha visszakerülök Budapestre, akkor egy rosszabb pillanat jön, és visszaesek, mert karnyújtásnyira vannak a dolgok. De nem történt meg. Ekkor csatlakoztam egy katolikus közösséghez, és kezdtem heti ima alkalmakra járni. Még a táborban ismertem meg egy lányt, akivel egész addig beszélgettünk, és ősszel össze is jöttünk. És mindketten azt éltük meg, hogy a jó Isten vezetett minket egymáshoz. Nagyon boldog voltam. Elkezdett szárnyalni az életem, amint kimondtam ezt az igent. Tartott fél évig, amikor a lány szakított velem. Teljesen összezuhanva mentem hazafelé, és jött egy SMS a volt díleremtől. Szerbusz, rég hallottam felőled, jött pár új cucc, kóstolóra a vendégem vagy. Előtte hónapokig semmi, és most, hogy mély pontra kerültem, itt jött. És a Jóisten olyan szinten megszabadított ebből, hogy ott a bőgés határán elkezdtem nevetni, és töröltem ki az SMS-t, és csak ennyit mondtam, hogy hát sátán, ez egy nagyon gyenge próbálkozás volt. Persze utána még vagy egy évig depisztem a szakítás miatt, tehát hogy nem az, hogy most itt teljesen el. Azóta eltelt már több mint 10 év. Voltak nehézségek, problémák, de valahogy mindig túljutottam rajta. Ebben nagyon nagy szerepe volt a közösség megtartó erejének, a heti alkalmaknak. Valamint annak, hogy újra és újra ki tudtam mondani, hogy igen, átadom az irányítást a Jóistennek, hogy rábízom magamat. És látjátok, itt vagyok, nem lettem pap, nem ordítozok keresztel, hogy térjetek meg, de cserébe a Jóisten adott nekem hitet, munkát, és egy fantasztikus feleséget, akivel most várjuk a második gyermekünket. Köszi szépen, hogy meghallgattatok.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket. Kitárjuk kezünket te előtted. Mert ebben a hófehér ostyában, Uram, te itt vagy közöttünk. Te köztünk élsz minden nap. Látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket, hogy te hozzád érjünk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a legutóbbi Forráspont ifjúsági eseményről. A következő percekben Gulyás Michel olimpiai bajnoknak, a 2024-es év női sportolója díj kitüntetettjének tanúságtételét hallják.
1: A következő vendégünk egy nagyon másfajta küzdelemről, erőről fog nekünk mesélni. Nézzük meg, hogy milyen küzdelmek állnak egy szépen csillogó aranyérem mögött.
2: Fogadjátok hatalmas tapssal Gulyás Michelt!
3: Hát gratulálunk ehhez az elképesztő teljesítményhez. Azonban itt elárulhatjuk, hogy ez az év nem indult ilyen könnyen számodra. Számos nehézséggel, kihívással szembesültél a világkupán, a világbajnokságon. Sőt, ezek között olyan pillanat is volt, hogy nem is volt biztos, hogy kijutsz az olimpiára. Tudsz arról mesélni, hogy hogyan sikerült ezeken a mélypontokon felülkerekedned, kik álltak melletted? Hallottam, hogy egy-két hívő sportársad sokat segített ebben.
4: Üdvözlök mindenkit! Nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyok túl, ami egyébként az aranyérem tényleg az egész nehézségeknek a megkoronázása, és az, hogy sokkal jobban csillog egy érem, hogy ilyen nehézségek után fel tudtam állni. Ez nyilván a támogató közösség nek volt köszönhető, meg egy kicsit magamnak is azért. Mindenképpen nehéz volt, mert én 2023-ban szereztem egyébként olimpiai kvótát, utána az egész évemnek a felkészülése arról szólt, hogy az olimpián csúcsformában legyek, ezért be is kellett állozni pár versenyt, és nem is sikerültek annyira jól a versenyek ebben az évben. Emiatt meg is rezgett a lész, hogy akkor mi lesz, vagy pontosan jó úton járunk-e. Nagyon nagy volt a bizalmam az edzői munkába, de azért a versenyeken nem fejtlen az mutatkozott, mint az a sok munka, amit belefektettünk. És a világbajnokság volt egyébként az utolsó olyan verseny az olimpia előtt, ami ilyen a legjobb állapot felmérő volt, ahol egyébként végre jó formában voltam, végre fel voltam pihenve előtte. Tényleg minden összeállt a felkészülésben, hogy annak lennie kell, és arra számítottam, hogy ez egy nagyon jó skült verseny lesz. És pont azon a versenyen úszott el a lovaglás, ami azt jelentette, hogy nem tudtam pontot teljesíteni a lovagláson, ami nem az én hibám volt csak, mert 10 akadályt kell teljesíteni egy ötös a versenyen, és mi 2 tudtunk, utána meg nem volt hajlandó ugrani a lovam, úgyhogy emiatt nem is tudtunk végigmenni a pályán. És akkor leszálltam a lóról, és akkor volt legelőször, hogy így eszembe jutott, hogy úristen, most lehet, hogy elszállt az olimpiai esélyem, és jól sikerült a futás, jól sikerült a lövészet. Tényleg mindegyik szám jól sikerült, amire szükség lett volna, és egy külső tényezőn megy el igazából a versenyem, és lehetséges, hogy az olimpiai indulásom. És akkor elkezdtem zokogni, és mondtam az edzőmnek, hogy meg a családomat is egyből felhívtam, hogy nem fogok indulni az olimpián, mi lesz így velem, és hogy erre készültem, egy csomó év munkája benne van, és most itt vagyok ebben a szituációban, mit csináljak. És az első dolog, amit a szüleim mondtak, hogy élethalálra küzdjek, mert még bármi lehet. Semmi hitem nem volt az egészben, de ebben a nehéz helyzetben úgy gondoltam, hogy az, hogy teljes kimerültségig kifutom magamat, akkor ez egy kicsit segít a helyzetem. És amikor végre lett a versenynek, akkor volt, hogy 2 hívő barátommal beszélgettem, akik egyébként öttusázók is, a Böhm Csabi és a Szép Balázs, és nekik mondtam, hogy egyszerűen nem értem, hogy miért történt ez velem, mert én úgy gondolom, hogy minden munkát elvégeztem, az edzéseken 110%-ot nyújtok, az életem többi területén is odafigyelek mindenre. A tanulásnál is rendesen felkészültem a dolgozataimra. Kedves vagyok az emberekkel, hogyha segítségre van szükségük, akkor mindig ott vagyok elsőként. Szóval, hogy általánosabban az életemben jó dolgokat csinálok, és akkor nem értettem, hogy miért kell nekem bűnhődni most ezen a versenyen, és miért kerülök egy ilyen szituációba. És akkor ők mondták, hogy ezt nem fogom most még megérteni, hanem majd csak utólag. És hogy higgyem el, hogy az út azon a legfontosabb, és hogy mindig mindennek van értelme, és most így utólag így azt mondom, hogy igazuk volt.
3: És ehhez kapcsolódóan, hogy láttad, hogy az út a fontos, és hinni kell abban is, amit még talán nem is látsz, hogy lehetséges lehet. Itt hogyan kapcsolódott be az ima szerepe neked? Mert hallottam, hogy szoktál imádkozni és erőt kérni ehhez az úthoz, de mégis így sportolóként mi az, ami benned megfogalmazódik, amiért igenis mersz fohászkodni, esetleg a győzelemért, vagy hogy néz ki?
4: Egyébként nagyon sokan szokták, majd megkérdezték a verseny után, hogy imádkoztál azért, hogy olimpiai bajnok legyél? Hát mondom, hát ez nem merek egyébként, és soha nem mertem ilyen nagy dolgokat kérni, mert úgy gondoltam, hogy azzal levennék egy terhet a saját vállamról, és egy elvárás nyújtok Isten felé, hogy akkor nekem ez jár, mert hogy én mindent megteszek, ami felé, ami szükséges ahhoz, hogy én nyerjek, és akkor lehet, hogy akkor az én belefektetett munkám az nem is annyira számít. És én mindig az úthoz szoktam segítséget kérni egyébként, az, hogy a kemény munkát el tudjam végezni, hogy olyan életet tudjak élni, ami szükséges ahhoz, hogy megérdemeljem a jó dolgokat az életben, és ezt szerint próbálok élni.
3: És ez segített esetleg abban is, hogy azok a kritikák, vélemények, akik mondjuk már feladták a benned a reményt, a bizalmat, hogy te igenis ott jól fogsz tudni szerepelni, hogy ezt a rövid idő alatt, ami a felkészülésre végül neked lehetőséged, rendelkezésedre állt, ez segített abban is, hogy ezt ki tud zárni?
4: Nagyon-nagyon nehéz kizárni a médiát az embernek az életéből, főleg, hogyha ilyen ívben kapja, mint ahogy én kaptam az olimpia előtt, mert amikor kihirdették, hogy én fogok az olimpián indulni, mert még összesen három magyar lánynak volt olimpiai kvótája, és a szövetség kettőt választott, és köztük voltam én is. És a két lány, akinek még volt kvótája, ugye a világbajnokságon szereztek érmet, ami ugye kvótás helyett jelent a indulást az olimpián, és akkor úgy érezte a közvélemény, hogy nekem, én nem érdemlem meg, hogy ott legyek az olimpián, és olyan kommenteket és kritikákat kaptam, hogy úgy éreztem, hogy teljesen értéktelen vagyok, és inkább az volt a legfontosabb, hogy mentálisan készüljek fel ebben az egy hónapban, hogy őszinte legyek. Kizárni nem lehet ilyen negatív dolgokat, de korlátozni lehet, és arra figyeltem a legjobban a pszichológusommal egyébként, hogy az önértékelésem milyen legyen. Az, hogy én hogyan látom saját magamat, és azt, hogy amikor oda megyek a versenyre, akkor mentálisan annyira nagyon erős legyek, és annyira csak saját magammal kelljen foglalkozni, hogy minden más ki tudjak zárni.
3: És ahogy látjuk, ez sikerült is. Végezetül arra lennénk kíváncsiak, így említetted a forráspont kapcsán is, hogy te sokat kaptál. Ebből egy hálát olvasok ki. És mégis akként állsz hozzá, hogy éppen ezért sokat is szeretnél visszaadni. És ezt milyen formában tervezed megvalósítani? Mit jelent, hogy sokat szeretnél visszaadni?
4: Én hiszek abban, hogy nem hiába lesz egy ember olimpiai bajnok, mert aki ott van egy olimpián, ott mindenki melleteszi a kemény munkát, mindenki profi szakmai stábbal dolgozik, úgyhogy már nagyon-nagyon nehéz maga a kijutás, és nagyon kis nüanszokon múlik az, hogy ki lesz a végén az olimpiai bajnok. És én hiszek abban, hogy minél többet ad az ember az életbe másoknak, a társadalomnak, annál többet tud visszakapni, és az emberekhez való diszkriminációmentes hozzáállás, a feltétel nélküli szeretet, ahogy állok az emberekhez, ezek nagyon-nagyon fontosak, és emellett egyébként főleg most az olimpia óta sokkal könnyebben segítek azoknak, akik rászorulnak, és szükségük van rá, úgyhogy adománygyűjtésekben is részt veszek, úgyhogy tényleg igyekszem mindent megtenni, ami belefér az időmben és energiámban, hogy például az a tapasztalat is, amin átmentem ebbe az egy évbe, ezt is igyekszem egyet több fiatallal megosztani egyébként, mert igaz, hogy nem mindenki ilyen sportoló és nem olimpiára készül, de mindenkinek van olyan fontos dolog az életében, ami az a tapasztalatot, amin én keresztül mentem, a nehézségek, amiket átéltem, azokon, ahogy ezen fel tudtam emelkedni, az lehet, hogy nekik egy olyan fontos, vagy profitálni tudnak ebből az egészből, és beépíteni a saját életükbe. Úgyhogy talán ezek azok a pontok, amik nekem fontosak.
3: És hogyha összegezned kéne az elmúlt, hát nem csak egy évet tapasztalatait, mert értelemszerűen ebbe az érembe azért inkább egy életút van, az erő, az a hit, az a remény, az a segítség, az újrakezdés, felállás, hogy ezek közül mi az, amit mégis kiemelnél, és zárszóként az itt ülő sok kíváncsi fiatalnak üzennél az ő mindennapjaik során?
4: Értékeljék azokat az embereket, akik körbeveszik őket és segítik őket. Mindig legyetek rányitottak, mert nekem is a családom, a barátaim olyan értékes emberek, akik segítettek ezeken a nehéz időkön keresztül. Szeressétek önmagatokat, és bízatok magatokban akkor is, hogyha mások értéktelennek tartanak titeket, mert senki se ismer annyira titeket, mint ti saját magatokat. Illetve a nehéz pillanatok azok nagyon-nagyon kellenek az életbe, mert lehet, hogy kellenek az apró sikerek ahhoz, hogy fenntartsa az érdeklődéseteket a fontos dolgok iránt, viszont ezek a nehéz azért kellenek, hogy jobban tudjátok értékelni, és helyén tudjátok kezelni, amikor nagy siker jön az életetekben.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről.
1: Következő vendégünk Andrásfalvi Mirjam, aki építésznek tanul és dolgozik, de talán legtöbben az Artevia YouTube csatornájáról ismerhetitek. Szeret utazni, zarándoklatokat szervezni, de amit a legjobban, az a krisztusi életből fakadó boldogságot és szabadságot másokkal megosztani.
2: Ezért van ma itt velünk. Fogadjátok sok szeretettel Mirjamot!
3: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy mind eljöttetek. Ti vagytok a Magyar Egyház jövője. Legutóbb valahol ott ültünk, és emlékszem, hogy hallgattam a tanúságtételeket itt a színpadon, és arra gondoltam, hogy jaj, de jó, hogy nem nekem kell ott állnom. Úgyhogy vigyázz, ha ezt gondolod, mert lehet, hogy jövőre te állsz itt. A szabadság a téma, hogyha semmi értelmes nem jutott volna eszembe, akkor kitettem volna ide nektek egy karton szabadságra mentem felirattal, és akkor vicces lettem volna, vagy legalábbis rövid. De eszembe jutott azért valami, hittanórán, Ciszterci Szent Imre, 10. osztály tél, tanár úr mesélt Placid atyáról, akit kényszermunkatáborba vittek, mert pap volt. És amikor 10 év fogság után felszabadították a tábort, akkor a brigádvezetőjük hát így kétségbe esett, hogy hát most mindenki elmegy, de a munka amúgy még nincsen befejezve. És erre Placid atyáik éhesen, fáradtan, a frissen szerzett szabadságuknál fogva úgy döntöttek, hogy maradnak és befejezik a munkát. Hát nekem itt esett le először ilyen egyértelműen, hogy a szabadságunk arra is jó, hogy amellett is dönthetek, amit nem szeretnék, mert szabad vagyok, dönthetek. Én a legszabadabb, azt hiszem, akkor voltam, amikor az El Camino gyalogos zarándoklaton Jézussal kettesben jártam az utat, minden ott volt a hátamon, amire szükségem lehetett, telefont nem vittem, úgyhogy senki sem tudta, hogy merre járok, sokszor én sem. Csak követtem az útjelző kagylókat, és nagyon-nagyon szabad voltam. Hát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de amikor én egész nap be vagyok zárva az irodába, vagy az iskolába, akkor nem annyira érzem ezt a híres szabadságot, amit Jézustól ajándékba kaptam. Emlékeztek arra, amikor Pálékat elkalapálták? Apcsel 16 a fórumon. Mindenki előtt levették a ruháikat, börtönbe zárták őket, és erre ők dicsérni kezdték az urat. Persze földrengés támadt, persze a láncok így lehullottak, az őr megijedt, hogy most ki fogják rúgni, és erre le akarta szúrni magát, de gyorsan megtérítették, Pálék és nála vacsoráztak. Úgyhogy igazából hiába van az egész napon betáblázva, hogyha akár egy börtönben is lehetnék szabad. Úgyhogy például egy esős napon, amikor párás belülről a villamos, és a morcos magyar polgárok egymás döfködik az ázott esernyőjükkel, akkor hálát adhatok értük, vagy a szeretteimért, és akkor szabad voltam. Van egy dalmatám, Füge, nagyon okos és gyönyörű kutya, és ha kap egy kis sajtot, eddig olyat még nem mondott, hogy Mirus, ez nagyon jól néz ki, köszönöm, de tegyük el holnapra, mert ma böjtölök. Bár ő is hoz édes kis döntéseket, tudnék mesélni, de közel sem kapott akkor a szabadságot Jézustól, mint mi emberek. Van egy olyan elméletem, hogy a szabadságunk nő velünk, hogy egyre nagyobb dolgokról kell döntenünk. Például először csak faktot választunk, aztán egyetemet, aztán munkahelyet. De nem csak az ilyen nagy döntésekben kaptunk szabad kezet, hanem az olyan kisebbekben is, mint például, hogy reggel arra használom azt a 15 percet, hogy tovább alszom és befejezem az álmomat, vagy felkelek és Istennek adom azt az időt, elimádkozom a kedvenc zsoltáromat, vagy kérem a védelmét a szeretteimre. De dönthetek arról is, hogy a megállóban a zsebemben lévő telefonomat, vagy a csodaszép rózsafűzéremet veszem elő. Dönthetek arról is, hogy egy hosszú nap után hazasietek-e egyből, vagy beülök még egy hétköznapi misére is. Dönthetek arról is, hogy este egy vicces Reels videói az utolsó szó, vagy pedig egy kis szentírás olvasásé. Biztosan tapasztaltátok már, hogy a sátán milyen kis ravasz és kitartó. Na hát a világot azt már ügyesen behálóztam, mi pedig mégiscsak a világban élünk, így nap mint nap ki vagyunk téve annak, hogy rajtunk is túljárjon az esze. Például azt hazudja, hogy nincs elég időd. Hát nézzük csak meg a képernyő időt, és ha az több mint, kedves leszek, fél óra, akkor az alatt te egy teljes rózsafűzért elimádkozhatsz valakidért, akinek szüksége van imára. És mit mond a világ? Rendelj éjjel is sült krumplit, mert jól esik. Hallgass már valamit, a csend annyira unalmas. A pénze csak a tiéd, hiszen te dolgoztál meg érte. A Szentírás szerint egy tizede az az Istené. A böjt a szerzeteseknek való, a rózsafüzér pedig nyugdíjasoknak. Jó, ezt senki sem mondja, de ha mondaná, nem lenne igaza. És mit mond Pál? Azt írta a Galatáknak, hogy ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, ne engedjétek magatokat újra szolgaságba vonni. Mert ti, szeretett testvéreim, szabadságra vagytok megszabadítva, csak nehogy ez a szabadság ürügy legyen a testnek. Mert a szabadságom az nem csak arra jó, hogy arra mondhatok igent, amire nemet szeretnék, hanem mondhatok nemet arra is, amit nagyon szeretnék. Vagy hát nem is én szeretném, hanem a természet, a test. A te tested, a te döntésed. Ezt is biztosan hallottátok már, hát ezt sem a Szentírásból vették. Ott az áll, hogy a tested a Szentlélek temploma. Szent. Dönthetek úgy, hogy annyit eszem, ami csak belém fér, hiszen szabad vagyok. De dönthetek úgy is, hogy böjtölök, például a békéért. És te is dönthetsz, hogy mennyire óvod, mivel táplálod, vagy elviszed-e edzeni ezt a templomot. És dönthetsz arról is, hogy kivel osztod meg. A szex nem egy egészséges párkapcsolatba való, ahogy a világ hazudja, hanem egy egészséges házasságba. Ha annyira szereted, vedd feleségül. Ha annyira azért nem, hogy az életedet megoszd vele, akkor a testedet sem kell. A te tested, a te döntésed. Hát, ugye nem ez áll a Szentírásban. Isten nagyon-nagyon bölcs. Nem véletlenül alkotott nekünk testet. Ez volt a terv. Ő ismert téged, szeret téged, és pontosan tudja, hogy mennyinél nehéz a szerelemnek ellenállni, de okkal várja azt tőled, hogy miért. Arról nagyon sokat tudnék beszélni, de arra ott van a YouTube csatornám. És akkor mi most szentek akarunk lenni, vagy mi? Szent házasságot szeretnénk. És ha ez az út ehhez, hogy Istennel lépésről lépésre járunk, akkor így csináljuk. Vagy szeretne valaki boldogtalan házasságot? Hiszen azt is lehet, tudod, szabad vagy. Háborúban és szerelemben minden szabad, mondja a világ. Ó, igazán? Akkor nézzük csak meg azokat a válási rátákat, ha ennyire ért a világ a szerelemhez. Ne nézzük meg. És ott van az újrakezdés szabadsága. Hogyha elrontottad, vagy eddig nem így csináltad, akkor tedd le Jézus elé, és ő ad neked tiszta lapot. Mert minden gyónás egy tiszta lap. Ő megbocsátja neked, tiszta lapot ad neked, és akkor mától tudod bölcsebben használni a szabadságodat. Mert ma is dönthetsz. Szabad leszel?

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a legutóbbi országos ifjúsági eseményről hallottak összeállítást, melynek mottója 2024-ben a Forráspont Szabadon elnevezést viselte. Az est folyamán tanúságot tett Gulyás Michel olimpiai bajnok, az év női sportolója, Horváth Kristóf édesapa és András Falvi Mirjam youtuber is. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond voltak. A műsorban elhangzott zenék a programon élőben játszott művek voltak. A zenei szolgálatot Vizi Márton vezetésével a Forráspont Band és a Réti Kati vezette Forrakort Show kórus látta el. A felvétel rögzítésében munkatársunk volt Birincsik Márton. A szerkesztő Domán Vivien nevében is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tovább működhet a diósgyőri csoki gyár, filmfesztiválhoz kapcsolódó különleges multidézőt állat nyílt Lilafüreden, új vezető áll a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda élén, ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A diósgyőri csokoládégyár jelenlegi tulajdonosa a Nestlé Hungária Kft., az új tulajdonos a Vimpex cégcsoport, valamint az engedélyezésben részvevő hatóságok szakemberei a Miskolci önkormányzat kezdeményezésére egyeztettek a termelés mielőbbi újraindításának feltételeiről. A megbeszélésen áttekintették, hogy a januári induláshoz milyen engedélyekre van szükség, illetve hol lehet gyorsabbá és gördülőkenyebbé tenni az engedélyezési folyamatot. Az önkormányzat azt is megvizsgálta, milyen területeken tud segítséget nyújtani az új tulajdonosnak. Tóth Szánta József Miskolc polgármestere szerint a város számára kiemelt szempont, hogy a termelés minél hamarabb újrainduljon. Mint fogalmazott, az a legfontosabb, hogy segítsünk nekik abban, hogy minél hamarabb elindíthassák a gyártást. A diósgyőri üzemben júliusban állt le a termelés, ami a polgármester közlése szerint 220 dolgozó jövőjét is bizonytalanná tette. Az új tulajdonos a munkavállalók egy részét tovább foglalkoztatja, ugyanakkor azok helyzetével is foglalkoznak, akiknek nem tudnak munkát biztosítani. Az egyeztetésen ezért a kormányhivatal foglalkoztatási szakemberei is részt vettek, áttekintették, milyen lehetőségek és támogatások állnak rendelkezésre azok számára, akiknek új munkahelyet kell keresniük. A polgármester szerint a város célja egyszerre a gyártás újraindításának elősegítése és a munkavállalók támogatása. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválhoz kapcsolódóan különleges multidézőtállat nyílt a Lilafüredi Palotaszállóban Filmfesztiválváros címmel, amely Miskolc 1939-ig visszanyúló filmes történetét mutatja be. A tárlat ritka tárgyi emlékeket, archív fotókat és korabeli plakátokat tár a nagy közönség elé a szálloda elegáns termeiben. A látogatók többek között olyan egyedülálló dokumentumokat és relikviákat is megtekinthetnek, amelyek az 1938-ban és 39-ben Lilafüreden rendezett nemzeti filmhetek hangulatát, illetve a magyar hangosfilm fénykorát idézik. A kiállítás különös hangsúlyt fektet arra is, hogy bemutassa Miskolc és a palotaszálló szerepét a hazai filmgyártás korai évtizedeiben, amikor a város a magyar filmes élet egyik jelentős vidéki központjává vált. Borda Krisztina, a palotaszálló ügyvezető igazgatója a tárlat kialakításainak körülményeit ismertette.
3: Ez a kiállítás ez most a fesztivál idejére jött létre, gyakorlatilag régi vetítőgépektől kezdve a korábbi fesztiválok relikviáján keresztül nagyon sok fotó és tárgyi érem is elérhető ezen a kiállításon. Beszélgetünk további kapcsolódási pontokról, tehát hogy szeretnénk ezt a közös hagyományt tovább ápolni, ahogy a Cinefest teszi ezt gyakorlatilag a filmművészeti alkotásain keresztül, a palotaszálló is az értékőrző tevékenységébe igyekszik ezeket a kapcsolódásokat bekapcsolni. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, meg mi egyébként is nagyon-nagyon szeretjük a helyi kapcsolódásokat, nagyon hiszünk ezeknek az értékteremtő erejében, hogy a különböző tapasztalatok és tudások össze tudnak adódni egy olyan helyszínen, ami eleve vonz egy közönséget, és hogyha azt értékes helyi tartalommal meg tudjuk tölteni, az mindenki számára egy értékes időtöltés kellemes környezetben.
2: Muszatics Péter filmtörténész a palotaszálló filmes hátterét mutatta be.
4: Ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes történet, ugye ez a szálloda, tehát a lilafüredi palotaszálló ugye a első világháború után épült, és ha itt körülnézzünk, akkor ugye nagyon sok olyan relikviát látunk, ami ugye ilyen nagy Magyarországra utal, és ez nem véletlen, mert ugye ez Trianon után épült, és bizonyos értelemben az elvesztett területekre is emlékezik, sőt konkrétan talán volt és van is egy olyan funkciója, ami ugye a Tátrára, Ó-Tátra, Füredre utal, vagy az ottani Grand Hotelre. Én még olyat is olvastam, nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy az ottani berendezés, tehát az evőeszközök egy része is átkerült ide annak idején, ez lehet, hogy csak egy legenda, én nem tudom. Minden esetre az összefüggés az eléggé nyilvánvaló. És ugye nagyon hamar ugye az akkori magyar elitnek a találkozó helye lett. És ugye 1933-ban indult Velencében a filmfesztivál, ugye ez a Biennálénak, tehát a képzőművészeti sorozatnak egy ilyen kísérő rendezvényeként, hogy ugye a film is most már nagykorú, mondták ugye 1930-as évek elején, akkor most már legyen annak is egy ilyen rendszeres találkozóhelye, fesztiválja, ahol ugye be lehet mutatni a filmeket. Ugye ilyen értelemben a Velencei Filmfesztivál a leges-legelső a világon. És ugye igazából ennek a mintá gondolták néhány évvel később Magyarországon is, hogy legyen itt is egy filmfesztivál, és hát ez legyen Lilafüreden. Ugye egyrészt ugye a gyönyörű környezet, a kényelmes szálloda, a nagy terek miatt, de azért is, mert ugye több filmet is forgattak. Például a Meseautót, ami ugye a kor egyik legnagyobb sikere volt. Azunk ugye hangsúlyos helyszíne a Lilafüredi Palota szálló. Tehát valamiképpen ugye akkori Magyarországon, de hát ez máig igaz végül is, ugye a luxus, a kifinomultság, a jó életnek a szimbóluma lett ez a szálloda, és ugye akkor így rendezték meg ugye első alkalommal 1939-ben júniusban a Magyar Nemzeti Filmhetet. Tehát, hogyha megnézzünk különböző adatbázisokat, ugye a korabeli sajtót, ha nézzük, akkor látjuk, hogy nagyon sok médium beszámolt róla. Ugye ez alapvetően ugye a filmek bemutatásáról szólt, meg mindenféle kísérő rendezvényekről. Tehát volt itt egy bál, mindenféle háttérbeszélgetések zajlottak, ugye akkoriban ugye Magyarország inkább ugye a úgynevezett tengelyhatalmakhoz kötődött, tehát ugye konkrétan Németországhoz és Olaszországhoz, és ugye ezeknek az országoknak a filmes képviselői is jelen voltak itt. Ez egy nagyon érdekes időszaka volt a magyar filmnek, hiszen ugye 1938-ban bevezették a zsidó törvényeket, ugye az első, második, és aztán vagy 40 ilyen zsidó törvényes rendelet követte, aminek ugye az egyik következménye volt, ugye ilyen csúnya szóval élve, hogy a magyar filmnek a zsidótlanítása, tehát magyarul ugye a zsidó származású magyar állampolgároknak az eltávolítása a magyar filmszakmából. Úgyhogy ez nem volt éppenséggel egy vidám időszaka a magyar filmnek. Minden esetre a filmipar felpörgőben volt, és nagy szükség volt rendezőkre. Azok helyett, akik ugye nem rendezhettek ezen túl, például Gál Béla sem, aki ugye az említett Meseautó című filmet rendezte, ugye zsidó származása miatt, ugye ő sem készíthetett ezt a később filmet, Dachau-ban halt meg a koncentrációs táborban.
2: Új vezető áll a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda élén, aki a fiatalok támogatásában és az iroda munkájának továbbfejlesztésében is fontos szerepet vállal. Lokodi Emese, Gyiti vezetőt hallják.
5: Én gyöngyösi vagyok, a Berzében végeztem, aztán az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem filmelmélet és filmtörténet szakon, aztán úgy hozta az élet, hogy visszakerültem Gyöngyösre. Én mielőtt a művelődési központba kerültem, szakfordítóként dolgoztam. Ez a hivatalos végzettségem, de úgy éreztem, hogy váltásra van szükségem, és ezért jelentkeztem erre a pozícióra. Kollégámmal, Válik Istvánnal, egy filmklubbal a Művelődési Házban október 1-én fog indulni. Az első filmünk a Her lesz, és akkor hát igazából az egész filmklub alatt ilyen klasszikus filmeket fogunk újra vetíteni. Igazából ez is lett a mottója a filmklubnak, hogy sokat szorra is jó. Igazából így a közös filmnézés élményét

0: tudjak szólni a fiatalokhoz. Én teljesen egy korosztálynak érzem magukat velük, úgyhogy nagyon gördülékenynek gondolom majd a közös munkát. Igazából nagyon sok minden foglalkoztatja őket, ilyen aktuális dolgok is, akár a Városi Diáktanácsnak most már évek óta nagyon népszerű rendezvény a vitaverseny, ahol tényleg napi aktualitásokat, akár környezetvédelem vitatnak meg, és nagyon-nagyon népszerű a rendezvény. Ezt majd a következő évben tervezzük ismét megvalósítani, de még az Városi Diáktanács rendezvényeiről nem tudok nagyon nyilatkozni, mert szeptember végén lesz a tisztújító táborunk, ott fogjuk megválasztani a Diáktanács új elnökét, és majd ott fog napirendre kerülni az idei tanévnek a mindenféle rendezvénye.
1: Szeptember 26-án Egerben is megrendezik a Gyereket a Magasba elnevezésű országos családi eseményt. A civil közösségek házában délelőtt majd arcfestés és bűvészműsor és közös gyermekemelés várja a családokat, délután pedig családi mozizással folytatódik a program. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány 2026-ban immár 9. alkalommal szervezi meg a Gyereket a Magasba, Karjainkban a Jövő országos rendezvényt. A kezdeményezés célja, hogy egy közös szimbolikus mozdulattal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családi élet örömére és a jövőbe vetett reményre. Az eseményhez országszerte és a határon túlról is csatlakoznak a közösségek. Egerben tehát szeptember 26-án a civil közösségek házad otthont a délelőtti programoknak, 10-től délig Murgui Viktória arcfestéssel várja a kicsiket, a nap központi eseménye 11 órakor kezdődik, amikor Egerben is csatlakoznak az országos Gyereket a Magasba akcióhoz. A program lényege, hogy ugyanabban az időpontban szülők és családok sokasága emeli magasba a gyermekeket, ezzel szimbolikusan kifejezze, hogy a kicsik jelentik a jövőt. 11 óra után aztán Szajlai Szabolcs bűvész előadását láthatják a résztvevők, emellett bűvész mutatványok megtanulására és lufiból hajtogatott állatok készítésére is lehetőség nyílik. A családi nap délután 4 órakor az Agria moziban folytatódik, ahol a Mancsőrjárat a Dinófilm című animációs filmet vetítik. A Gyereket a Magasba programot a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány országos szinten szervezi. Idén az esemény szeptember 26-án több magyarországi és határon túli helyszínen egyszerre zajlik majd. Az EGRI programmal csatlakoznak Eger civil ünnepéhez. Végül az időjárásról. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég. Csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 15-én, kedden.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Városi sétával, tárlatvezetésekkel, valamint diákoknak szóló kulturális programokkal készül a Dobó István Vármúzeum. Szeptember 16-án kezdődik az Európai Mobilitási Hét, amelyhez Sárospatak is csatlakozik. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 150 éve 1876-ban lett Nyíregyháza, az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Ez a jubileum adta a 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Nap központi témáját is. A konferencián többek között szó volt arról, hogyan fejlődött Nyíregyháza, mi vezetett a megyeszékhelyé válásához, és milyen szerepük volt ebben a korszak meghatározó személyiségeinek. A részletekről dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgatóját hallják.
2: A konferenciák témáját mindig valamilyen aktualitáshoz igazítjuk, vagy valamilyen közérdeklődésre számot tartó témához. Idén sokféle évforduló van, hiszen 56-nak is kerek évfordulója van, a Mohácsi csatának is kerek évfordulója van, erről sok szó esik. De mi idén helytörténetet választottuk, hiszen 150 éve vált Nyíregyháza Szabolcs vármegye székhelyévé. Ezt mindig tágabb kontextusban vizsgáljuk, ami a központi témánk, tehát itt szó lesz ennek a közigazgatási hátteréről, úgy vármegye történetről, város történetről, sőt országos kitekintés is lesz, hiszen a bevezető előadás az a megyerendezéseket fogja áttekinteni egészen tulajdonképpen napjainkig.
1: 1876 előtt Nagykálló volt Szabolcs vármegye székhelye, Nyíregyháza azonban a 19. században már gyorsabban fejlődött. Nőtt a lakossága, fejlődött az ipar, és egyre fontosabb központ lett. A megyeszékhelyi válásért és később a város fejlődéséért is sokat tettek Nyíregyháza országgyűlési képviselői. Vidlickai József például 6-szor nyert választást, és 18 évig képviselte a várost a parlamentben. Róluk és a korszak politikai életéről dr. Zsoldos Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézetének intézetigazgatója beszélt.
3: 1876-ban sikerült azt elérni, hogy Nagykállóból Nyíregyházára kerüljön a vármegyének a székhelye. Nyíregyháza a dualizmus korában nagyon komoly fejlődést tudott produkálni, és ebből a nagyon jelentős gazdasági fejlődésből adódóan a célja természetesen az 1890-es években már a törvényhatósági jognak a megszerzése volt. Ez a dualizmus korában egyébként nem sikerült. Egyébként kiemelnék még ilyen országgyűlési képviselőket, mint Bencs László, aki a polgármestere volt országgyűlési képviselőségét megelőzően Nyíregyházának 1890-től kezdődően, és Bencs László polgármestersége idején 1892-ben adták át a vármegyeházának az épületét, ugye, ami a mai vármegyeházánk is.
1: A levéltárban őrzött iratok nem csak a kutatók számára fontosak. Segítségükkel jobban megismerhetjük a város múltját és azokat az eseményeket, amelyek Nyíregyháza történetét alakították, mondta Jászai Menyhért alpolgármester köszöntőjében.
4: A levéltárak szerepe ebben megkerülhetetlen. Az itt őrzött dokumentumok nem csupán tudományos kutatás forrásai, egy város, egy megye és az itt élő emberek közös emlékezetének részei is. Segítségükkel megérthetjük, honnan indultunk, milyen döntések, milyen történelmi események, milyen emberi sorsok formálták a közösséget, amelyben élünk. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a kutatások eredményei ne kizárólag a tudományos közösséghez jussanak el. Múlt akkor válik igazán közös örökségünké, ha annak történetei a mai élő generációk is megismerhetik, és történelmi ismereteik közérthető módon és elérhetővé válnak számukra.
1: Őszi programkínálattal várják az egrieket, továbbá az ide látogató turistákat a Dobó István Vármúzeumba. A felső tagozatos általános iskolások, valamint óvodások számára tudásélményt nyújtanak, hiszen több mint 400 foglalkozással készülnek, és 14 ezer gyermeknek tartanak interaktív bemutatókat. A Szőlőművelés Öröksége című időszaki kiállításhoz múzeumpedagógiai élményt is biztosítanak. A tárlatot október 2-től 2027. május 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők, mondta el rádiónknak Földi Viktória, a közművelődés és múzeumpedagógiai osztály vezetője.
5: Szeptember 24-én kerül megrendezésre a 6. várjátéka, immár 4. alkalommal rendezi meg ezt a Dobó István Vár Múzeum. Ide minden 6. diákot várunk, ez igazából egy nagy vetélkedő. A dobótérről indulnak, 8:30-kor van a gyülekező, majd pedig följönnek a várba, és itt 9 állomáson keresztül mérhetik össze a tudásukat a gyerekek. Ennek a programnak a célja az, hogy egy kicsit magát a helytörténetet, magát a vár, mint kulturális örökséget meg tudják ismerni, és inspirációt kapjanak ahhoz, hogy Gárdonyi Gézegri Csillagok című olvasmányát végig is tudják olvasni. Szeptember 22-től indul egy tematikus hetünk, október 22-ig fog tartani, amikor is tulajdonképpen a kisovodásokat várja már kolléganőm egy meseösvénnyel, tehát játékos formában Gárdonyi mesevilágával, az írő hétköznapjaival fognak tudni megismerkedni, ugyanígy az általános is iskolás alsó tagozatosak is, ők pedig a kuckóban fognak foglalkozáson tudni részt venni. És ami új ebben az évben, hogy a 6-osok számára pont az egri csillagok érzékenyítésének olvasása kapcsán egy tematikus napot fogunk szervezni. Itt megtekinthetik a program keretén belül a várban lévő mozit, 1552-nek a történetét, egy 20 perces mozifilmet, majd pedig lemehetnek a kazamatába egy tárlatvezetéssel, és a program zárásaként pedig fölmehetnek a Gárdonyi házba, itt megismerhetik tényleg az írónak az életkörülményeit, a mindennapjait, és egy titkosírásos feladat segítségével még a titkosírásába is be tudnak tekinteni. Október elejére tervezzük a Lenkei Jánoshoz kapcsolódó tematikus hetünket, ezt már 3 éve hirdetjük meg, amióta a kiállítás áll, és itt elsődlegesen 1848 kultuszához kapcsolódóba fognak foglalkozások kínálásra kerülni. Esztei Hipolit és a reneszánsz udvartartásába és világába szeretnénk egy kicsit elkalauzolni az egri gyermekeket. Ezek a foglalkozások elsődlegesen az egri vár története kiállításhoz fognak kapcsolódni, és egy olyan világot nyitunk ki, amely talán eddig ismeretlen volt számukra, hisz ez nem az 1552-es kultusz időszakát fogja felidézni.
1: A kulturális örökség napjaihoz idén is csatlakozik az intézmény, ezúttal az Egyesület Egeridegen forgalmáért szervezettel karöltve. Gyógyítók címmel városi és épületsétára invitálnak egrieket és turistákat szeptember 19-én szombaton. Gyülekező 15:45-kor Egerben a Bajcsi Zsilinszky Endre utca 9 szám alatt található Turinform irodánál. Az esemény ingyenes és nem regisztrációhoz kötött. A továbbiakban Novákném Lakár Zsófia, az intézmény igazgatója kiemeli a kulturális örökség napjához kapcsolódó idegenvezetés fontosságát.
6: Igen, a Markot Ferenc kórházzal már a tavalyi évben is egyeztettünk róla, és az idén meg is valósult, hogy az egykori irgalmas rendi kórházhoz kapcsolódó patika berendezése részben részlegesen visszarendezésre kerüljön. Egy kölcsönzési szerződéssel így az eredeti terébe kerülhetett vissza az a két világháború közötti berendezési tárgy együttes, amely a Granatama patika működésekor még aktívan használatban volt. Ugye ez a Vármúzeum gyűjteményében került. Később aztán, és most már ugye életre váltva, és most már mondhatom, hogy sikerrel visszarendezésre került. Restaurátor kollégáim gyönyörűen helyreállították, illetve visszarendeztük. Mivel ez a hétköznapokban nem látogatható, és voltak éppen egy tanácsterem funkcióval rendelkező helység, ezért felvetettük az ötletet a kórház vezetőségének arra vonatkozóan, hogy a kulturális örökség napjai keretében megtekinthetővé tegyük, és nagyon pozitívan fogadták, támogatták, így aztán ennek a mi szakmai együttműködésünknek a gyümölcse, hogy most szeptember 19-én a patika tere, de egyébként az egykori refektórium, tehát az étkező gyönyörű helyreállított freskói is láthatók lesznek. A tervünk az volt ezzel, hogy egy olyan szakmai és turisztikai szolgáltatást próbáljunk ki, ha lehet ezt így mondani. Most ugye ingyenesen, hiszen a Kultúra és Örökség napjai ingyenes rendezvény, aminek a keretében egyrészt egy városi vezetett sétán részt vehetnek a látogatók, de a séta végén magát a két épületet, illetve helységet is megtekinthetik, amelyek most csak erre az alkalomra kinyitatnak a látogatók előtt, és a művészettörténész kollégánk Hászi Lassi Ágota pedig a két helyszínen mindazzal a művészettörténeti történeti háttérrel megismerteti a látogatókat, ami az egykori épület helységekhez, funkciókhoz kapcsolódtak. A refektóriumnak az egykori berendezése még mindig a Vármúzeum gyűjteményében található, de a refektórium tere a helyreállított freskókkal azért hatalmas élményt tud nyújtani, úgyhogy a kolléganőnk majd itt kalózolja a látogatókat, és nyilván az épületig pedig az Egeri Idegenforgalmaért Egyesület szakembere fogja kísérni a látogatókat.
1: Szeptember 16-án kezdődik az Európai Mobilitási Hét, amelyhez Sárospatak is csatlakozik, elsősorban a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. Emellett ősztől egy egyesület közreműködésével kresszoktatást is szerveznek a gyerekeknek, amelyhez kerékpáros verseny kapcsolódik, hogy a fiatalok minél korábban megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait. Palatinusz Attila rendőrzászlóst, a Sárospataki rendőrkapitányság munkatársát hallják. Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 368 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 151 ezer tanuló és több mint 15 ezer pedagógus kezdte meg a 2026-27-es tanévet a hónap elején, számol be a Magyar Kurír. A katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú, sok helyen óvodától egészen a középiskoláig biztosítják a gyermekek nevelését. A 368 katolikus fenntartású intézményben 802 intézményegység működik. Az új tanévben két új katolikus óvodát köszönhetünk a katolikus intézmények sorában. A Katolikus Pedagógiai Intézet az új tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munkaszakmai támogatására, az egyes intézményekbe kihelyezett szakmai napok, tréningek mellett, amelyekből idén több mint 80-at szerveznek meg, folytatják az új pedagógus továbbképzési rendszerben 15-20-30-60 kreditpontot adó képzések megtartását is. Az intézet munkájának másik nagy fókuszában a gyermek- és ifjúságvédelem áll, folyamatos a 2021-ben elindult gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztő munka a katolikus köznevelési és szakképzési intézményekben, egy 60 órás, az egész tanévet átfogó gyermekvédelmi képzés keretében. Idén 15 új intézmény kezdi meg a szervezetfejlesztő munkát. Az intézet októberben számos konferenciát szervez visszatekintve az elmúlt 5 év gyermekvédelmi fókuszú szervezetfejlesztő munkájára. A szakmai programon számos iskolai és óvodai jó gyakorlatot is megismerhetnek a résztvevők. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. A KAPI szaktanácsadói munkacsoportjai és szakértői 3 fordulós vetélkedőt szerveznek, továbbá szakmai anyagok kidolgozásával és továbbképzésekkel támogatják a katolikus köznevelési intézményeket. Az eseményekről hírlevélből is tájékozódhatnak. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda iskola kollégium cím megszerzésére idén is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet szerezni, és az intézményeknek 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltóak a cím viselésére. A címeket 2027 májusában szakmai nap keretében adják át. A Katolikus Pedagógiai Intézet tavaly ősszel kezdte meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket tanító pedagógusok támogatását szolgáló új programjainak előkészítését. Az idei tanévben csapatversenyt hirdet a többségi iskolákban tanuló BTMN-nel, beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel, vagy SNI-vel, az a speciális nevelési igénnyel diagnosztizált 5-től 10. évfolyamos diákok számára. A verseny célja, hogy a résztvevők megmutathassák kreativitásukat, ügyességüket és kiemelkedő képességeiket, miközben fejlődik együttműködési készségük és önbizalmuk. A pontgyűjtő versenyből senki sem esik ki, a legeredményesebb csapatok pedig minősítést kapnak, vagyis aki elindul, célba is ér. Az intézet emellett két általános iskola részvételével pilot projekteket indít az atipikus tanulókat tanító pedagógusok támogatására. A program abból az alapgondolatból indul ki, hogy minden gyermek egyedi, ezért a hiányosságok helyett a meglévő képességekre és erősségekre építő pedagógiai szemléletet kívánja erősíteni. A projektben részvevő alsó tagozatos pedagógusok egy 30 órás akkreditált továbbképzésen, majd mentorálással kísért szakmai támogató folyamatban vesznek részt. A program középpontjában a tudatos mérés értékelésre épülő differenciált fejlesztés áll, amelyet az új módszerek kipróbálása, a tapasztalatmegosztás és a közös szakmai gondolkodás egészít ki. A hagyománnyá vált és az intézet YouTube csatornáján is követhető tematikus napon jövő tavasszal, bekapcsolódva 2027-re meghirdetett hivatás éve program sorozatába, a KAPI közös gondolkodásra hívja a pedagógusokat, hogyan lehet az iskola a hivatás megtalálásának helye. Kapcsolódva a Káldi Györgyféle szentírásfordítás 400. jubileumához, az idén 11. alkalommal megszervezett kreatív műveltségi vetélkedő központi témája a szentírás lesz. Az intézet a novemberi versenykiírás után várja az iskolák 7-től 11. osztályos háromfős csapatainak jelentkezését. Vezetett szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szeptember 17-én csütörtökön 18 órától. Az egri Servita templom szeptember 19-én 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. Szombaton délután 3-kor kezdődnek az áltatosságok, a katekézist főtisztelendő Bakos Tamás atya tartja, és a 17:30-os családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. Vasárnap reggel 8 órakor dr. Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét, az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet főtisztelendő Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet, nagy szeretettel hívják és várják a híveket. Szeptember 19-én szombaton 18 órától Bibliai Dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián Fülep Máté és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttes ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat, minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Szeptember 21-én lesz az Aviai Nagy Szent Teréz 3. egyházzenei találkozó Ináncson, a program 13 órakor kezdődik, az ináncsi római katolikus templom ez évben ünnepli 250 éves évfordulóját. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyház megyében is több településsel látogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban most a mai napon Sopronban kezdődik, aztán holnap Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. A hétvégén, szeptember 19-én és 20-án már nálunk Füzérradványban a Római Katolikus Templomban tart hétvégi lelki gyakorlatot, aztán jövő hétfőn Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri Római Katolikus Templomba 18 órától, míg aztán kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye ezen a héten ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Szombaton Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjának főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. Szombaton 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen, és a Váci ünnepi alkalomra a rendezvényen való részvételért rádión külön standdal készül, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, így egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal egyben a világidei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A nyári zárvatartás után kinyitott az úszoda Ózdon. Azonban, ahogy a strandon, ebben a létesítményben is gondot okozott az úszoda szagért felelős trihalometánok jelenléte, amelyet itt is a pótvíz szellőztetésével oldottak meg. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
2: A meglévő úszodában egy kicsit bonyolultabb volt, mert padlófűtés van mindenhol. A Tammedencénél egy kicsit egyszerűbb volt a dolgunk, mert ott a túlfolyó víznek a bájújából le tudtunk jutni a pótvízhez, valamint az úszómedencénél ott kimértük a padlófűtést, és egy olyan helyet találtunk, egy kockát, ahol azt szépen kivéstük, és ott sikerült egy 110-es csővel lemennünk, és ott is kialakítani a légtechnikát.
1: Emellett általános nagy takarítást is tartottak, a kisebb kopóeszközöket javították, illetve tisztasági festést végeztek, ahol szükség volt rá. Az évelei leállás és a nagy karbantartás miatt a nyáron a gépházban nem kellett különösebb javításokat végezni. Így rendben elindulhatott a szezon a létesítményben, ahol augusztus 31-től az Ózdi Úszóklub is újra várja azokat, akik mozogni szeretnének, ugyanis az elmúlt hónapban szünetelt az oktatás és az edzés is. A foglalkozásokat délután és hétvégén tartják, a babaúszástól a versenysportig minden korosztály megtalálhatja a számára leginkább megfelelő programot. A babaúszást 4 éves korig szombat délelőttönként tartják, még a gyerek és felnőtt oktatás hétköznap délutánonként hétfőtől csütörtökig zajlik, 4:45 és 3:46 között. A beosztás egyébként rugalmas, alkalmazkodnak az igényekhez, természetesen a megadott keretek között. A kezdőktől fogva a versenysportolókig mindenki számára igyekeznek a felkészülésüknek megfelelő lehetőséget biztosítani. Siffer Tamást, az Ózdi Úszóklub elnökét hallják.
3: Várjuk szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek az úszás sportág iránt, szeretnének megtanulni úszni, vagy csak azt szeretnék, hogy a gyermekük, ha elmennek nyáron víz közelben, akkor biztonsággal tudjanak úszni, vagy azért, mert ugye nyilván mivel minden izmot és légzőszervet is megmozgat az úszás, ezért nagyon egészséges, szóval mindenkit várunk szeretettel.
1: A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerű foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a tanévben is folytatódik az iskolában, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együttdolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Új összetételben tartotta ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
0: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényekkel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszorítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
5: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégánkkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Holász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágak közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
6: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágat elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
7: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról